0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból egy kis technikai malőr után sikerült kapcsolódnunk a vatikáni Szent Péter térre, ahol elkezdődött, ahogy hallják a kedves hallgatók is, a mai általános kihallgatás, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A Szent Atya az olasz nyelvű beszédében folytatja a II. Vatikáni zsinat dokumentumai című katekézis sorozatát. A Szent Atya katekézis alapjául a Teremtés könyvéből vette a Szentírásból az első fejezet 27-28-as vers sorait. Isten megteremtette az embert saját képmására. Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette. Isten megáldotta őket, és így szólt hozzájuk: legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai, és minden állat felett, amely a földön mozog. Ezt a szentírási részt több nyelven felolvassák, utána pedig kezdődik a Szent Atya katekézis sorozata olasz nyelven.
5: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
4: Kedves testvéreim, jó napot kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket, Isten hozott.
5: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi
4: a Gaudium et Spes Konstitúció második fejezetét az emberi közösségnek szentelve arra hív bennünket, hogy az emberek közötti kapcsolatok megsokasodását a mai világ egyik legfontosabb jelenségeként szemléljük. Ennek a valóságnak még teljesebbé kell válnia, mélyebben a személyek közösségében, amelyhez elengedhetetlen az emberek teljes lelki méltóságának kölcsönös tisztelete. Ezek a kijelentések napjainkban még sürgetőbbé váltak. Egyrészt ugyanis a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatási eszközök és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre gyakoribb használata új lehetőségeket nyit meg, lebontva a korlátokat és távolságokat. Másrészt azonban a kapcsolatok egyre kevésbé személyessé, egyre inkább virtuálisá válnak, és fennáll annak a veszélye, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy olyan döntéseket bízzunk az algoritmusokra, amelyek kizárólag az emberi lelkismeretre tartoznak. A keresztény közössége tekintetben azzal kíván hozzájárulni a társadalomhoz, hogy elősegíti a társadalmi kapcsolatok valódi tartalmának és személyes mélységének kialakulását. A zsinat arra hív bennünket, hogy kritériumokat és erőt merítsünk Isten teremtő tervéből, aki azt akarta, hogy minden ember egyetlen családot alkosson, és testvérként viszonyuljanak egymáshoz. Ezért Isten és a felebarát szeretete az első és a legnagyobb parancs, amely Krisztusban nyert el teljes kinyilatkoztatás és tökéletes megvalósulását. Az emberi személy tökéletesedését és a társadalom fejlődését egymással szorosan összefüggő valóságokként kell szemlélnünk. Ezek szembeállítása vagy egymástól való elválasztása azt jelenteni, hogy mindkettő célját meghiúsítjuk. A történelem, még a közelmúlt történelme is világosan megerősíti ezt az igazságot, ezért nem fáradhatunk bele abba, hogy a II. Vatikáni zsinat atyáival együtt ismételten hangsúlyozzuk. Az emberi személy, akinek természetéből fakadóan feltétlenül szüksége van a társadalmi életre, minden társadalmi intézmény erre alanya és célja is, annak is kell lennie. Ebben a perspektívában a Gaudium et Spes kijelenti, hogy a világban élő személyek és népek sokféleségét nem beszédként vagy fenyegetésként kell szemlélnünk, hanem a gazdagodás és a fejlődés lehetőségeként. A szemben állás, amely időnként erőszakba torkolik, a bűn hatalmának gyümölcse, valamint annak következménye, ahogyan a bűn minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódokat és a cselekedeteket, pusztulást és halált okozva. Egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája előtt, ahogyan ez az emberi test különböző tagjai között is történik. Ezen a ponton a lelkipásztori konstitúció az egyetemes közjó rövid meghatározását is megadja. Emlékeztet arra, hogy a közjó a társadalmi élet azon feltételeinek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak, hogy saját tökéletességüket teljesebben és gyorsabban elérjék. Ugyanakkor elismerve a népek egymásra utaltságát, a konstitúció kijelenti, minden csoportnak figyelembe kell vennie a többi csoport szükségleteit, jogos törekvéseit, sőt az egész emberi család közjavát is. Ebből a szemléletből kiindulva, a zsinati atyák ezután néhány különösen sürgető gyakorlati következményt is megfogalmaznak. Elsőként az emberi személy tisztelete. A Gaudium et Spes így fogalmaz, mindaz, ami magával az élettel ellenkezik, mint a gyilkosság minden fajtája, a népírtás, az abortusz, az eutanázia és a szándékos öngyilkosság, mindaz, ami az emberi személy sérthetetlenségét megsérti, csonkítások, testet vagy a lelket érő kínzások, a lelki kényszer, mindaz, ami az emberi méltóságot sérti, az embertelen életkörülmények, önkényes bebörtönzés, deportálás, a rabszolgaság, prostitúció, a nők és fiatalok kereskedelme, valamint a szégyenletes munkakörülmények, amelyek során a munkásokat pusztán a haszonszerzés eszközeiként kezelik, nem pedig szabad és felelős személyként. Mindezek és a hozzájuk hasonló dolgok kétségtelenül szégyenletesek. A második következmény a másként gondolkodók és ellentelek tisztelete és szeretete. Tiszteletet és szeretetet kell tanúsítanunk azok iránt is, akik ellenfeleink, vagy akiknek gondolkodásmódja és cselekvési módja eltér a miénktől. Tehát a keresztény ember nem zárkózhat be a saját véleménye és nézőpontja mögé. A másik ember tisztelete akkor is kötelességünk, ha másképpen gondolkodik, vagy cselekszik, mint mi is. A harmadik következmény, minden ember alapvető egyenlősége és a társadalmi igazságosság. Ez minden ember, tehát ezt követeli meg, és a dokumentum így fogalmaz. Az emberi méltóság nem függhet attól, hogy valaki milyen nemű, milyen származású, milyen társadalmi helyzetben él, milyen nyelvet beszél, vagy milyen valláshoz tartozik. Minden ember Isten teremtménye, és ezért tiszteletet érdemes. A zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot, felelősséget vállaljunk, és vegyünk részt a közösség életében. Az ember nem önmagában, másoktól elszigetelten teljesedik ki. Az emberiségnek, mint személyek közösségének ez a szemlélete értékes örökség, melyet a II. Vatikáni zsinat hagyott ránk, és segít mindannyiunknak abban, hogy személyes és közösségi szinten is megkülönböztetés gyakoroljunk és felelősséggel értékeljünk napjaink társadalmi és politikai terveit. Mindezt az emberi személy méltóságának, a társadalmi igazságosságnak és a közjó építésében való szabad részvételnek a szempontjai alapján kell tennünk, mert az emberiség jövője attól függ, hogy minden egyes ember mennyire kötelezi el magát Isten és fele barátai mellett egy emberi világ építésében való együttműködésre. Köszönöm szépen. Gaudium et spes konstitúció második fejezete. Az emberi közösségnek van szentelve. A kapcsolatok megsokasodása az emberek között világunk egyik jellemzője. Ezek a kapcsolatok azonban csak az emberi közösségen belül teljesedhetnek ki. Különösen fontos ez a technológiai fejlődés jelentette kihívások közepette, amelyek egyre inkább virtualizálják kapcsolatainkat, és olyan döntéseket bíznak algoritmusunkra, amelyek kizárólag az emberi lelkiismeretre tartoznak. A sokféleség nem fenyegetés, hanem gazdagodás lehet, a közjó szolgálatára irányul, a tisztelet, a kölcsönösség, a megosztás és az egymásról való gondoskodás lelkületében. Az individualista gondolkodásmód meghaladásával, valamint a felelősség és a részvétel magatartásának elsajátításával az ember személyes és közösségi szinten is képes lesz a megkülönböztetésre a társadalmi igazságosság szempontjainak fényében, és együtt működhet Istennel, testvéreivel, egy emberi világ felépítésében. Köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a Párizsból érkező zarándok csoportokat. Az Isten és vele barát iránti szeretet az első és legnagyobb parancsolat. Legyetek a kapcsolatok és a testvériség aktív alakítói. Isten áldjon meg benneteket. Boldog születésnapot kívántak a Szent Atyának, hisz nemrég volt a születésnapja. Kedves testvérek, a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdeti dokumentumáról szóló katekézis sorozatunk folytatásában ma az emberi kapcsolatok fontosságára összpontosítunk. Az emberi közösségről alkotott felfogásunk alapja az emberi személy méltósága. Ahelyett, hogy különbségeket veszélyesnek vagy fenyegetésnek tekintenénk, az emberiségnek, mint személyek közösségének látásmódja lehetővé teszi, hogy együtt munkálkodjunk a közjó keresésén. Amikor túllépünk az individualista gondolkodásmódon, és felelősség teljes részvételre kész magatartást vallanunk egy emberibb és igazságosabb világ építésében, társadalmi kapcsolataink valódi tartalommal és személyes mélységgel gazdagodnak. Újítsuk meg, kedves testvérek, elkötelezettségünket, hogy Krisztusban megvalósítsuk emberi mi voltunk értékes ajándékát. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen Angliából, Skóciából, Norvégiából, Gánából, Dél-Afrikából, Ugandából, Ausztráliából, Indiából, Izraelből, Fülöp-szigetekről, Vietnamból, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket. Mindannyiótokra, családjaitokra, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét kérem, Isten áldjon meg benneteket. Kedves testvérek, a lelkipásztori konstitúció Gaudium et Spes második fejezetét az emberi közösségnek szenteli. Miközben a technikai fejlődés egészen új lehetőségeket nyitott meg az emberek közötti kapcsolatteremtésben, nem ritkán azt tapasztaljuk, hogy kapcsolataink egyre inkább személytelenné, illetve virtuálisá válnak. Ezen a téren nekünk keresztényeknek fontos feladatunk van. A zsinat hangsúlyozza a teremtő akaratát, hogy minden ember egyetlen családot alkosson, és testvéri lelkülettel viszonyuljon egymáshoz. Társas lényekként éppen különbözőségeinkben kell egymást gazdagítanunk és egymás javát szolgálnunk. Minden döntésnek a társadalmi igazságosság szempontjából tiszteletben kell tartania minden ember méltóságát, és mindannyiunk javát kell szolgálnia. Szépből köszöntöm a német nyelvterületről érkezett zarándokokat.
5: il tempo del creato,
4: ezekben a napokban, amikor a teremtés időszakát ünnepeljük, arra kapunk meghívást, hogy felemeljük tekintetünket, szemléljük a teremtett világot, dicsőítsük és imádjuk a teremtőt, és egyre jobban megértsük Isten csodálatos tervét, valamint a földünk megőrzéséért ránk háruló felelősségünket. Kedves testvérek, a mai katekézisben folytatva a Gaudium et Spes Laeti pásztori konstitúcióról szóló elmélkedésünket, az emberi közösség témáját szeretném elétek tárni. A zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy Isten azt akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak és testvéri lelkülettel bánjanak egymással. Ma olyan társadalomban élünk, amelyet erőteljesen áthat a technológiai fejlődés. Ez egyrészt lerövidíti a távolságokat és lebontja a korlátokat, másrészt azonban veszélybe sodorhatja a személyes kapcsolatokat, amelyek egyre inkább virtuálissá válhatnak. Ezért szükséges, hogy újra megfelelő helyre állítsuk az emberi személyt, és felismerjük annak központi jelentőségét. Ahhoz, hogy elérjük ezt a tökéletességet, amelyre az Úr meghív bennünket, mind az egyes közösségek, mind pedig az egyes emberek esetében szükség van a közjóra. Ez többek között azt követeli tőlünk, hogy tiszteletben tartsunk minden embert, előmozdítva az életet és elutasítva mindazt, ami az élet ellen irányul. Tiszteljük az ellenségeinket. Tartsuk tiszteletben minden ember méltóságát. Szívesen köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat. Ezekben a napokban a számos latin-amerikai ország ünnepli nemzeti ünnepét. Kérjük az Urat, hogy miközben értékeljük,
5: el Evangelio nos abre la mente y el corazón para reconocer que somos parte de un proyecto divino más grande.
4: És becsüljük hazánk sajátos identitását, az evangélium is a megértelmünket, és szívünket annak felismerésére, hogy egy nagyobb isteni terv részei vagyunk, és hogy mindannyian részei vagyunk annak az emberi családnak, amelyet Isten teremtett. Az Úr áldjon meg benneteket.
5: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, il Dio della pace e della consolazione riempia i vostri cuori della sua grazia. Vi benedico di cuore.
4: A Gaudium et Spes Laeti pásztori konstitúció katekézis sorozatában az emberi közösséggel foglalkozunk és hangsúlyozzuk, hogy a mai világ legfontosabb jelenségei közé tartozik az emberek közötti kapcsolatok megsokasodása. Isten teremtő tervéből kell merítenünk, Isten ugyanis azt akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak és testvérként bánjanak egymással. Ezért a népek és kultúrák sokfélesége nem veszély, hanem olyan tényező, amely gazdagítja és segít az emberiséget, a közjót, amelynek előmozdítása minden ember feladata. Szívből köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat, különösen a Brazíliából és Portugáliából érkezett csoportokat. Kedves testvérek, kívánom, hogy közösségeitekben Jézus Úr parancsa konkrét tettekben öltsön testet, a befogadás, az együttérzés és az egység gesztusaiban. Így lehettek a világban ennek a szeretetnek a tükröződései és tanúi. Isten áldjon meg benneteket.
5: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla parrocchia dell'Annunciazione a Nazaret. Saluto cordialmente i polacchi,
4: particolari pellegrini, a lengyeleket, különösen a Ploszki egyházmegye zarándokait és szeminaristáit, püspökükkel együtt, akik Szent Stanislaw Kostka nyomdokait követve Bécsből Gyülingenen át egészen római zarándokoltak. Gonzaga és Szent Alajos Szent Javatásának 300. évfordulóján ne szűnjünk meg imádkozni a fiatalokért, hogy a szent pápokok közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni életükben, és Istennek, valamint embertársainak szolgálatába állítani életüket. Mindjártokat megáldalak. Szívből köszöntöm a Szlovák Köztársaság fegyveres erői és testületi ordinariátusának 20. országos zarándoklatán résztvevőket, akik a katonai ordinárius, valamint a szlovák közintézmények képviselői vezetnek családtagjaikkal. Szlovákiában a fájdalmas szűzanya ünnepét ültétek a tegnap, aki országotok fő védőszentje. Hitben való életeteket mindig újítsátok meg Jézus anyjának tiszteletével. Bizalommal és alázattal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tudjatok tenni a keresztény értékekről, és kérjétek anyjai közbenjárását, hogy a világban igazságoság és béke uralkodjék. Szívből megáldalak benneteket, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, különösen a mexikai pápai kollégium papjait, a De Propaganda Fide pápai Urbániana kollégium szemináristáit. Tanulmányaitokhoz a legjobbakat kívánom, és biztosítalak arról, hogy imáimban megemlékezem rólatok. Köszöntöm az irgalmas testvérek rendjének szerzetéseit, és bátorítom őket Krisztus követésére, valamint a leginkább sérülékeny emberek szolgálatára. Köszöntöm a Buanulata Bolói Santissima Annunciata plébánia híveit, akik azért érkeztek, hogy megáldhassák, megáldassák a Kármelhegyi Szűzanya szobrát. Kívánom mindnyájatoknak, hogy megújuljon bennetek az Isten anya iránti áhítat. Köszöntöm a gyógyszerészeti asszisztenciáról szóló tanfolyam résztvevőit is, és arra buzdítom őket, hogy a tudományos hozzáértést az ember iránti közelséggel és az emberi személy egészének szem előtt tartásával kapcsolják össze. Szeretettel köszöntöm az olaszországi börtön lelkészeket, akiket Raffaele Grimaldi atya, a főigazgató kísér. Kedves testvérek, hálámat fejezem ki nektek azért a fontos apostoli szolgálatért, amelyet az emberi szenvedés e helyein végeztek. Legyetek mindig az evangélium és a keresztény remény élő jelenléte. Különösen hálás vagyok a börtön lelkészekért és mindjártoknak azért az értékes együttműködését, amelyet nekem és az államtitkárságnak nyújtotok. Lelki segítségetek révén számos olyan fogvatartott testvérünk életét támogatjátok, akik megpróbáltatásaikról és sebeikről írnak, megosztva szenvedéseiket. Végül gondolok a fiatalokra, a betegekre és az új házasokra. Az elmúlt napokban a liturgia arra hívott bennünket, hogy elmélkedjünk a kereszt misztériumáról és az Úr édesanyjának fájdalmáról. Kedves fiatalok, Krisztus keresztje és a fájdalmas szűzanya példája világítsa meg életeteket. Kedves betegek, legyenek számotokra támasz a mindennapi megpróbáltatásokban. Kedves új házasok, Krisztus keresztje és fájdalmas szűzanya példája ösztönözzen arra titeket, hogy családi életeteket az evangélium alapelvekkel összhangba éljétek. Most mindannyiótokat megáldalak.

0: Kedves hallgatók, Tapsi Harral köszönjük meg ismételt módon a Szent Atya katekézis sorozatát. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

0: 라디오.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma a napfiáról és a hold lányáról mondok nektek mesét. Emlékszel, mi káprázatos a téli ég éjjel? Ezer fényével hívogat, int feléd, kéken sziporkázik a havas táj felett. S nyáron, nyáron a csillagoknak nagyobb lesz a szemük. Tágra nyitva nézik a holdfényben sejlő virágokat, s hallgatják szédülten a fülemülét. Sok ezer csillag él a légben, de mind magányos. Egymástól távol, hatalmas űr, s

Ám egyszer, nem tudom, észrevette-e, a fekete égen néhány csillag megindult egymás felé. Mintha sorba állnának, mintha megfognák egymás kezét, mintha várnának valakire. Látod? Csillagösvény indul a fejed felett. Sajnalban, mikor tűnik az éj, s közeledik a fény, mikor rózsaszín pirba öltözik az ég, s a madarak éneke felzeng a völgyben, abban a pillanatban a csillagok hídján megindul két lélek egymás felé. Napfia és holdlánya titkos útra lép. Szökken a lány, sejmes kék haja úszik utána, finom mosolya libben előtte, holdfénye vigyázza lépteit. Szemben jön már a fiú, napfény játszik erős izmain, dobogó szívét csendre inti, karjait hívón tárja szét. Fogy a távolság, nő az öröm, napfia és holdlánya titkos Frigyre lép.

Állnak ők az út közepén, szerelmük dalától zeng az ég. Csillagok hallják, szívükbe zárják, őrzik kettejük édes titkait. De múlik a perc, tűnik a hajnal, az éjjelt nappal váltja fel. Halványodik képük, búcsút int kezük, oszlik az ösvény, csillagok hídja messze tűnik. S ez így megy napról napra, e percért élnek, szeretik egymást kimondhatatlanul. Ám a világnak egy rossz zugában élt egy sötét, gonosz boszorkány. Egyszer vad útján meglátta őket, s írigy vágy fakadt két szemén. Gonosz tervet forralt, szétválasztom őket, lábuk alól az ösvényt elpusztítom. Ne legyen semmi, mi összekösse szerelmes léptüket, pusztuljon boldog hajnaluk. S a boszorkány a szép csillagokat rút lépre csalta, ijesztve őket égi veszéllyel, mi vesztükre tör. Gyertek velem mind, elrejtlek titeket, sötét kút mélyén, föld alatt. Nem találott rátok senki ártó, ott várjátok ki a halálos időt. Ha-ha-ha-ha! Így eltűnt az égről az égíd, csillagos ösvény, a reményt adó. Azóta látod, az ég két szélén egymásra várva, sírva, zokogva áll a fiú s a kislány. Egymást nem látják, karjukban nem zárják, eltűnt az ösvény, a csillagösvény, az életet adó. Nem várok tovább, csodára várva, szólt napfia, elindulok megkeresni csillagok raját. Hová tűnhettek? Ki látta nyomukat? Kérdezte mindenkitől, ki útjába akadt. Én láttam, láttam őket, énekelt a cinke. Csillaghullás volt, arra futottak a nagy hegy felé, mintha valaki űzte volna őket, félve, remegve úsztak a sötét éjjen át. Én is hallottam suhanásuk, szólt a pitypang, s hallottam szavuk. Gyorsan, gyorsan, meneküljünk az égi veszély elől. Bújjunk, hújjunk sorban, földgyomrába, sötét kút mélyére. Napfia kémlelt a nagy hegy felé, s mit lát? Az éjj sötétben, a hegy lábánál, derengő fényt a völgy ölén. Mi lehet az? Mi világít a hideg égen át? Mi dereng? Tán valóban ott alszik a fény? Igen, ez a legenda járja, így mesélik az arra lakók. Nem vesztek semmit. Bánatom oly nagy, hogy rosszabb már nem is lehet. Elindulok hát a fény nyomába, hát ha végül rájuk akadok. Ment, ment árkon és bokron, éjjel és nappal, míg el nem érkezett a nagy hegy erdejébe. Keresett, kutatott, de mint hiába, csillagok nyomát belepte a por. Leült hát búrsan a hegylábához, s keserves sírásra fakadt.

és este, éjjel és nappal. Nem evett, nem ivott, 7 hosszú napon át csak nézte, nézte a hegyet. Könnyei potyogtak, oly sűrűn hullottak, hogy belőlük kis patak indult a völgyön át, s vitte hírül a mezőknek napfiú nagy-nagy bánatát. Ez alatt holdleány ült egy sziklán, messze vidéken egyedül. Anyja elnézte, vigasztalta, de a lány csak sírt keservesen.

Könnyei potyogtak, oly sűrűn hullottak, hogy belőlük kis patak indult a völgy felé. Futott a két patak egymás felé, összetalálkoztak, összeölelkeztek, s egy kis erdei tónak adtak életet. Sós könny táplálta, bánat szülte, bánat tava volt ez. Fehér virágok nyíltak partjain. Ez a tó mindig sötét volt, árnyék borongott partjain. Halai a mélyben halkan úsztak, alig lebbentve meg a sejmes hínárokat. Némaság honolt tükre felett. Madarak nem költöttek parti fáin, vadkacsa sem szelte a vizet. A hetedik nap éjjelén a hegy megszánta napfiát, s megszólalt sziklát görgető hangján. Kire vársz, te fiú? Te rád várok, ó nagy hegy, hegyek öreg apja. Mit akarsz tőlem? Azt szeretném megtudni tőled, valóban te őrzöd-e a csillagokat? Ki mondta ezt neked, te fiú? Cinke látta, de nevér hallotta csillagok hullását, fényük suhanását. Lehultak az égről, s erre tűntek el, mintha a föld nyelte volna el őket. Belezuhantak egy szakadékba. Azóta nem látta őket senki sem. Mondd meg nekem, áruld el nekem, te őrzöd őket? Miért érdekel ez téged, te fiú? Életem jelentik. Csillagok hídján várom szerelmem jöttét, szavának sejmét, kezének bársonyát. Meghalok nélküle, s ő nélkülem. Két világban élünk, egymástól távol. Csak ez az ösvény, a fényes csillagösvény köt össze minket. Ez a mi utunk. Éjjel és nappal egymásra várunk. A hajnal az óránk, ez a mi időnk. Ekkor megnyílik magától az ég, ritkul a sötét és közeleg a fény. Tűnik a hold és jő a nap. Ekkor az ég szélén feltűnik hold lánya, s én, a napfia, várom őt. Csillagösvény terül lábaink elé, azon indulva találkozhatunk. Csak pár perc az élet, míg egymásra nézünk, s szívet cserélünk szótlanul. Fogom kezét, s ez elég nekem.

De egyszer valami történt. Tán irigyünk akadt, nem tudom. Valaki elrabolta a csillagokat. Azóta üresen tátong hajnalban az ég, vak sötét űr lakik a csillagok helyén. S én nem látom őt többé, soha. Szívem megszakad nélküle. Csendben hallgatta a nagy hegy a fiú panaszát, s megesett rajta a komoly szíve. Hallom bánatod, s látom, tiszta a szíved, ezért segítek neked. Valóban tudom a csillagok titkát, hatalmas mélyem rejti azt. Gonosz boszorkány hozta őket mondván, hogy veszélyes rájuk az égen, rejtsem el őket íziben. S én megtettem hívén szavának, de most látom, rútul rászedett engem, s a szegény bezárt csillagokat. Segítek neked, s ha bátor a szíved, merész a lépted, lemehetsz értük a föld mélyibe. Vállalod? Igen, kiáltott lelkesen a fiú. Pontban éjfélkor figyelj nagyon. Földrengés indul, félelmetes. Megnyílik a föld, s szakadék tátong majd lábad előtt. Ereszkedj le a kővilágba. Ha éppen leérsz, látsz majd egy hatalmas kőkaput. Vastag ahátból készült két szárnya, kéken csillan az éj sötétjében. E kapu mögött még nem járt ember, nem járt senki, senki nem láthatta titkait, föld mélye rejtett kincseit. Te lehetsz az első és az utolsó, kinek megnyílnak súlyos szárnyai. Csak állj meg előtte, s szerelmedre gondolj. Ha ő még rád vár, s pont te rád gondol, a két szeretet egyesül így is szívmélyben. Ha ez a szeretet elég nagy, tüze kicsap majd, s felizítja a kapupántját, s lehullik róla, mint olvadt színarany. Ekkor beléphetsz titkok világába, s elámulhat két szemed. Kincsek hevernek szerte a földön, sokféle gyémánt, rubin és smaragd. De te haladját köztük könnyedén, szíved ne kívánja meg gazdagságokat, kezed ne érintse csillogásukat. Mert lehúz a súlyuk, s ki kézbe fogja őket, az rabként ott marad örökre. De ha igaz a szíved, megmenekülsz. Áthaladsz köztük, s mész, míg meglátsz egy mély kutat. S kútfenekén a síró, reszkető csillagokat. Szólítsd meg őket, szólítsd nevükön. Ha ismered őket, szót fogadnak, s indulnak feléd, szeliden. Becézgesd, biztasd őket, s rejtsd inged alá. De vigyázz, ha egy is ott marad, kinek nem tudod nevét, bajba kerültök mindannyian. Nézz rájuk tehát egyenként, figyeld arcát, szemét, életét, vágyát, bánatát. Ha bízik benned, megmondja nevét. Ha mindez megvan, indulj gyorsan, fuss a kitárt kapu felé. Kijutva már csillagok szárnyán, égi folyosón könnyű lesz utad. Ha ez alatt jönne a gonosz, vad boszorkány, valami ürüggyel feltartom én. S a csillagokra ezentúl nagyon vigyáz. Rád bízom őket. Még egyszer nem tudok segíteni. Köszönöm jóságod, hegyek öreg apja,
Indulok már is, tudom, bátor a szívem. Csak azt kérdem tőled, hogy a sok kis csillagfénye nem fog hiányozni neked sötét éjjelen. Hisz biztosan megszeretted őket, s karodban őrizted álmukat. Elfogadnál-e tőlem egy sugarát a napnak, hogy ne fájjon emlékük nagyon? Ezt a sugarat erdő sajatba tűzöm, irányt mutat majd fáradt vándoroknak, kik eltévedtek viharos éjjelen. Világítasz nekik, s erős karoddal megvéded majd őket. Hálám jeléül, elfogadod ezt? Köszönöm, fiam, figyelmedet, látom, valóban jó a szíved. Kívánom neked, sikerüljön utad, s hajnalban már az égről incsenek csillagaid. S indult a fiú bátor szívvel, merész léptekkel, nagy szerelemmel. Állt a földrengésben, nyílott az ahátkapu, suhant gyémántok között. S a földgyomrában, titkos kút mélyén meglátta a síró remegő csillagokat. Egyenként hívta, kezébe vette, nevén nevezte mindegyiket. Ingébe rejtve mesés kincsét, futott-futott a szabadság felé. Nézzétek, már jő is, szélsebesen, forró szerelmesen. S éjszaka leplén, kincsekkel kebrén megérkezett az ég szélihez. Itt a pillanat, repüljetek bátran, foglaljátok el helyetek az ég mezején. Indította csillagait kedves, meleg szóval, megsimítva őket sorban, szeliden. Éjszaka végén, látóhatár szélén, áll egy leány magányosan. Holdsugárból szőve ruhája, hold fénye csillan sejmes kék haján. Szemében bánat, s könnye potyog. Várja hűpárját, de mint hiába. Nincs út felé, mi hozzá vihet. Vagy mégis, mit lát szeme? Könnyei fátylán át, csillagok sorát. Jönnek, közelednek, mosolyú gyógyír. Csügget szívének, oly édes, mint a méz. Szólnak, indulhatsz már, hold leánya, a csillagösvény újra tartja lépteidet. Vár rád szerelmed az ösvény hajlatán. S indul a láb, futva szökel, dobban a szív, s áll az idő. Fogom kezét, ez elég nekem.

Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amikor a férjem már nagyon beteg volt, rákos betegségnek a stádiumait éltük közösen át, illetve ő volt a betegségben, én meg mellette, és nagyon félt a kezelésektől, a fájdalomtól, egyáltalán a kiszolgáltatottságtól, és hát természetesen a haláltól is, mert hívő emberként is azt hiszem, hogy ilyen helyzetben ez megkísért mindannyiunkat, hiszen az élet ösztön, vagy az élet és a halál, és a test és a lélek egymás ellentéte azért harcol bennünk, és amikor ezt az igét úgy tudta kimondani hittel és megélni a vizsgálatok során, hogy láttam, hogy tényleg békessége van, és ettől nekem is békességem lett, akkor igazán azt mondhatom, hogy Isten igéje élő és ható. Nagyon sok ajándékot kaptam Istentől ez alatt, a betegség alatt, amit együtt töltöttünk abban az időben, mert láttam azt, hogy a testi elgyengülés is olyan értéket, olyan kapcsolatot hoz ki emberekből köztünk, házastársakból, hogy úgy tudtunk hangosan együtt imádkozni, ahogy azelőtt soha. Úgy erősített meg Isten bennünket a kapcsolatunkban, a gyermekeink felé kapcsolatban, hogy persze, hogy mindenki izgult, és rossz volt ez a betegségnek a folyamata, de tudtuk, hogy Istennél van ez az ügy is, és hogy nem a Földön van az örök életünk, nem a földi testi dimenziókban, hanem Isten örök életet adott az ő szelleme által.

H. Kovács Juditnak, a Keve elnökének gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.

0: irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, és annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Moré Balázs, kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist járottak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazd nekünk.
4: Szent háromság egy Isten.
0: Irgalmazd nekünk.
4: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megváltó legnagyobb tökéletessége.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízunk benned.
4: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk.
4: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket.
4: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
4: Krisztus, kegyelmez.
0: Krisztus, kegyelmez.
4: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
4: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
4: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szent Lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
4: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
6: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, az irgalmasság óhájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
1: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

A Magyar Dráma Napja, szeptember 21-e. Az igazi művészet rendszerint a csodák szomszédságában és közelében jelenti be illetékességét a szépre, az igazra. A nézőt az alkotás izgalmaiba is bevonva a művek erősítik bennünk azt a meggyőződést, hogy hiteles mű csak a teremtés útjait fürkésző kérdésekből születhet. Nagy Gáspár költő hitvallásából idéztem. Madách Imre számára nem volt könnyű feladat megírni az Ember tragédiája című drámát, aminek 1883. szeptember 21-én volt az ősbemutatója a Nemzeti Színházban. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját. A művet Paulay Ede állította színpadra. A Madách-i mű mind a mai napig sikeres a világ színpadain, az írott változatot pedig még egy afrikai törzsi nyelve, a kajálira is lefordították. Az Ember tragédiájának ősbemutatója tehát Paulay Ede nevéhez kötődik, aki 1883-ban a Nemzeti Színház igazgató főrendezője volt. A nagy drámai költemények színreállítását a Csongor és Tündével kezdte, majd amikor Paulay megnézett Bécsben egy Faust dramatizálást, azt nyilatkozta, hogy a vonaton hazafelé jövet eszébe jutott, hiszen ilyenünk nekünk is van. Engedélyt kért és kapott Madách Aladártól, az író fiától az Ember tragédiája átdolgozására. Volt, amit azért húzott ki, mert megjelenítését akkor még nem lehetett technikailag megoldani a színpadon, mint például az űrjelenetet, összevont részeket, áthelyezett szövegeket, de nem írt bele egyetlen sort sem. Bizonyos rövidítéseit a mai napig alkalmazzák a színházak. Jól időzített meglepetést tartogatott a bemutatóra. Addig tűzveszélyes gázvilágítást nyújtott csöndes félhomályt a nemzetinek, de Paulay az Ember tragédiája ősbemutatójára időzítette a villanyvilágítás premierjét. Felhangzott Erkel Hunyadi nyitánya, fölment a függöny, s jött az első szín, amint Madách előírta. Menny és fényesség. Lenyűgözve ültek az emberek, mert a színpad fennállása óta először fényárban úszott. Az első előadáson Ádámot Nagy Imre, Évát Jászai Mari, Lucifert Gyenes László alakította. A színpadi változat pedig máig jelen van a világ színpadain, minden évben feltűnik itt vagy amott. A Magyar Dráma Napja van ma, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére, valamint hogy ösztönözze az írókat újabb alkotások létrehozására.

0: Lackfi János író költő gondolatait hallják.
1: Azt gondolom, hogy minden jó művészet keresztény, és minden, ami ugyan keresztény és jámbor, de nem nagyon jó művészet, az egy másik kategória, és nyilván létjogosult, hogy van állítatossági irodalom, és miért ne legyenek ennek keresztény és művészies változata is. Szóval én azt gondolom, hogy mondjuk a legnagyobb keresztény drámaíró az én számomra Csehov, vagy Shakespeare. Mélynek is igaznak érzünk, hogyha jól sikerül, és ami a színház. Ez én azt mondom, hogy ha emberi, ha mélyen emberi, akkor keresztény. Más kérdés, hogy keresztény motívumokat lehet használni. Én nagyon furcsa vagyok drámaírónak, mert 6 vagy 8 drámát írtam összesen, de ezekből csak egy-kettő, főleg gyerekeknek szóló került színpadra. Nyilván a drámaírás is olyan, hogy nem árt, ha az ember valamilyen módon együtt tud élni, lélegezni egy színházzal. Az azt hiszem a legritkább, hogy valaki otthon ül, írja a drámákat, mások meg elolvassák, hol is, és színpadra viszik, hip-hop. De van olyan a drámáim közt, aminek van egyfajta keresztény vezérvonala, Inták címet viseli, és két nőnek, illetve négy nőnek a története, és ebből a kettő ugye szent, tehát Lizziói is szenteréz és Avilai nagy szenteréz, illetve egy teljesen átlagos anya-lánya kapcsolat, amely annyiban nem átlagos, hogy hát adott egy nagyon-nagyon mozgékony és otthonról, és az anyának a csápjaitól minél inkább kiszakadni készülő lány, és hát aztán egyszer csak baleset éri őt, és tolószékhez kötve kénytelen élni, és akkor fordul a leosztás, tehát az anya kell, hogy gondoskodjon arról, a lányról, aki tyúárdesz volt, és öbdösött a levegőben, és az anyuka mindig rettenetesen meg volt ettől rémülve. Ő próbálta kicipálni az anyukát a mozdulatlanságába, és aztán megfordul ez a hinta, vagy inga, és kiderül, hogy ezen túl a lány az, aki leginkább hát meghalni vágyik, nem tudja elfogadni az új helyzetét, amint ez teljesen normális hasonló esetekben, és az anyának kell valahogy kitágítani az ő világát, és időnként ez a két hölgy átül egy másik hintába, és akkor lesz belőlük Szent Teréz, Lizziói és Avilai Szent Teréz, akik belekotyognak, a saját emberi történetüket teszik hozzá, aminek persze van és lesz mélysége és magassága ilyen módon. Sem gondolom, vagy nem szerettem volna levonni különösebben a néző helyett a tanulságot, mert hiszen én azt hiszem, hogy akkor jó egy dráma, vagy egy film, vagy egy regény, egy bármely műalkotás, hogyha nagyon szögezve a végére a pedagógiai tábla, hanem még utána az ember fejében járkál a történet napokig, hetekig, és az időzített patronok elfelrobbannak.
0: Időzzünk a kezdeteknél. Már a keresztény időszámítás első évszázadából emlékeink vannak, amelyek arról tanúskodnak, hogy az Isten tiszteleteken az énekkar két fél karra oszlott, s az egyház énekeket felváltva énekelték, ami már bizonyos dramatizált jelleget adott a szertartásnak. Az Isten tisztelet drámai elemei azonban csak a 10. században kezdenek előtérbe kerülni, amikor az egyház énekekbe trópuszokat, kérdéseket, feleleteket iktattak be. Ezeket a kérdéseket és feleleteket már a középkori drámai dialógus őseinek tekinthetjük. A keresztény liturgia azonban még nem válhatott drámává, amíg nem domborították ki benne a dráma lényeges elemét, a cselekvést. Az idők folyamán ez is megtörtént. Az egyházi ének dramatizálásán túl a 10. század óta már elő is adták, valósággal eljátszották Krisztus kínszenvedését, halálát és föltámadását. Eleinte a templomban folyt a szertartások dramatizálása, ez volt a liturgikus dráma. A liturgikus dráma a templomban előadott, az evangélium egyes fejezeteinek recitálása volt, melyet ének vagy egyéb vallásos aktusok közbeiktatásával tettek változatossá. Különösen mozgalmas volt a húsvéti, karácsonyi, vízkereszti szertartás. Szereplői papok, papnövendékek, apácák. A liturgikus dráma eleinte alkalmazkodott a templom méltóságához. Komoly, fenkölt, valóban vallásos volt. A templomból a templom köré, a katedrálisok pompázó homlokzata elé, a tágas terekre, iskolaudvarokra kikerülő liturgikus dráma és passiójáték hatalmas arányúvá fejlődik a középkor utolsó évszázadában. A liturgikus dráma és a templomi, vallásos tárgyú játék azonban nem elszigetelte jelentkező, teátrális jellegű megnyilatkozás a középkorban. A liturgikus dráma, melynek hazai jelentkezését már a 11. század végén megfigyelhettük, még a templomi szertartás szerves része volt, később azonban attól elválasztva, szövegét kibővítve, a templomon kívül is előadtak ilyen drámai játékokat. A liturgiából kiemelt színjátékot nevezték misztériumnak, melyet egyelőre szintén latinul, majd két nyelven, később pedig teljesen anyanyelven mutattak be. Ezzel párhuzamosan tematikája is bővült. Kezdetben a liturgikus dráma új szövetségi témára szorítkozott, karácsony, vízkereszt, passió, feltámadás, de idővel helyet kapott benne a szentek élete, valamint a vallásos, morális allegória is. Míg a liturgikus drámákban, sőt, eleinte a misztérium játékokban is kizárólag egyháziak szerepeltek, az utóbbiak előadásaiba később, különösen az anyanyelvre való átváltások után iskolásokat, sőt, felnőtt polgárokat is bevontak. Mint a drámának általában, a misztérium játéknak is a város az éltető társadalmi környezete. Magyarországon is a városokból maradtak fenn adatok, misztérium előadásokról a 15. századtól kezdve. Volt közöttük karácsonyi játék, passió, húsvéti misztérium. Előadásukat ferences, illetve domonkos szerzetesek rendezték a vallásos társulatok, illetve az iskolák részvételével. A keresztény dráma a maga transzcendens utalásaival megszólítja az örök embert. Keresését, kételjeit és gondjait célozza, és válasz lehetőségeket képes adni neki. Ezzel pedig nagyon is illeszkedik a dramatikus hagyományok fősodrába, amennyiben a színpadon játszó személyek megjelenítő ereje által egy másik világ, egy másik létmód nem csak megjelenik, de a néző számára is átélhetővé válik, s a másik világ így létrejövő képe az e világ kínzó kérdéseit villantja fel, akár válaszolja is meg. Ez pedig a színház eszmény lényege. Dér András rendezőt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusát kérdeztük a keresztény üzenetet hordozó drámákról, drámaírókról.
2: Maga a dráma, vagy egyáltalán a művészet kezdete számomra az ars sacra, mindenféleképpen az egészből indul ki, az egységből, tehát a teremtés mitoszából, annak az emberre vonatkozó gyötrelmeiről, problémáiról, válságáról, és az ego növekedése, amely aztán szembe kerül a teremtéssel, az emancipációs kérdés, és ez mindez nagyon érdekesen és izgalmasan jelenik meg különböző egzisztencialista, hát visszamehetünk az antikvitásba is, vagy a középkori misztérium játékokba is. Első jelentősebb a magyar keresztény dráma vagy kultúrkörrel a középkorban, az 1700-as években találkozunk a passiójátékok során, itt elsősorban a ferences passiójátékokról van szó, de megjelenik a jezsuita és a piarista iskola drámákban is ez a témakör, amely hát elsősorban tanító, de a protestáns vonulatban is megjelenik, protestáns tanító jellegű iskoladrámák is megjelenek, amelyek többnyire a Bibliából vett elsősorban passiójátékok, és aztán ehhez ószövetségi példázatokat is hozzávesznek, amely a pillanatnyi fiatal hallgatóság okulását szolgálja, és hát alapvetően ugyanazokkal találkozunk az 1700-as években, mint ma is, hogy a diák lusta, a diák elkészség, nem szeret iskolába járni, a diák inkább duhajkodik, és nőket hajkurász, sokkal inkább érdekli őt a haverokkal való bandázás sem, mint az iskolába járás, és ott ezek az iskola drámák meg arra figyelmeztetnek, hogy de ott van az élet végessége, és utána jön majd a számunkérés, és hát egy ilyen fenyegető, csontos, mutató irázás van ezek mögött, de nagyon sok humorral látszó verses munkák ezek. Később visszatérnek az ember tragédiájában is, megjelennek ennek motívumai is, hiszen Madács is picit érzékelhetően ezekre a misztérium és iskola drámákra hagyatkozik, és kicsit úgy építi fel, tematizálja a maga művét. Aztán igazán a 20. század magyar drámairodalma elszakad, mint ahogyan a egyéb művészetek is, tehát a felvilágosodásra, a reneszánsztól, a felvilágosodástól kezdve már a művészetek elszakadnak, elvesznek a részletekbe, és inkább a gyakorlati problémákkal foglalkoznak, és eltűnik a láthatatlannak a kutatása, úgymond az immanensen túli világnak, a látható világnak a kapcsolódása. Az én számomra kedves drámaíró Paul Claudel, francia drámaíró, aki ennek nagyon komoly és nagyon elmélyült és ihletett művelője, több drámáját is színpadra vittem, az Angyali üdvözletet, vagy a Kezest, amely a keresztény létezés, földi létezésnek a problematikájáról szól. Részben Claudel személyes élményeiből is táplálkozik, részben pedig az ő költészete a Bibliához, a teremtéshez, a Krisztus születése, a megváltás kérdésköré az, amiket ő szívesen tollára vett, és ennek a meditációja, éppen az, hogy a keresztényi létezés az nem egy nyugalmi állapot, hanem az egy dinamikus küzdelem, egy folyamatos mozgásban lévő harc, minden nap meg kell újulni, nincs olyan, hogy én megtértem, és akkor karba tett kézzel hátra tölve várom a mennyországot, hanem ez egy mindennapos küzdelem, és újra kell értelmezni önmagam, a világhoz, Istenhez való viszonyomat, és ebbe sokszor hullámzunk és elbukunk. Nagyon izgalmas és nagyon szép, és számomra megint csak nagyon kedves Viski András Júlia című drámája, amely egy nagyon sajátos szerelmi háromszöget tárgyal. Júlia, egyébként az édesanyjáról és az édesapjáról írott, rendkívül szenvedélyes és finom drámája, monodrámája, akkor a kitelepítéskor az ő édesanyját kitelepítik a 7 gyermekével együtt, miközben a férj börtönben sínylődik. Júlia szerelmet val Isten felé, és szerelmet val a férje felé, miközben kiszolgáltatott helyzetben fegyveres katonák között éli az életét, és élet és halál között lebegő maga is, és egy csodálatosan szép vallomása a bizalomról, hogy mindennek ellenére mélyen és rendületlenül bízik a gondviselésben. Részben Shakespeare Júliájára is utal, itt Viski András ebben a drámában, nagyon erős bibliai utalásokkal is átszőtt a dráma, többször hasonlítja, vagy próbálja meg összevetni a Jób történettel Júlia saját sorsát, és ő folyamatosan tiltakozik, hogy ő nem egy Jób, erre nem alkalmas, miért kell ilyen megpróbáltatások elé tenni, de a kétségei és a fölmerülő szenvedések hatására belőle kifagadó kiáltások mögött mindig a gondviselés iránti feltétlen bizalom és hit az, ami megjelenik. Akkor vannak az emberi lét sorsdrámái, amik nem kifejezetten keresztény ihletettségűek, de felfedezhetők benne, akár Csehovnak a Sirályában, vagy Shakespearenek a Hamletjében megtalálhatjuk mindezt. De nagyon érdekes az is, amikor kifejezetten nem hívő alkotók, drámaírók fordulnak biblikus téma felé, ilyen például Sartre, akiről nem gondoljuk azt, hogy valaha is olyan típusú drámát írt, ami biblikus, és a Bárjóna egy 1940-es drámája, amit a fogolytáborban írt meg egy misztériumjáték, jezsuita szerzetesek unszolására írja meg a Barjona történetet, ahol egy zsidó kisfalu a római birodalom elnyomása ellen úgy tiltakozik, hogy nem fognak többet gyermeket nemzeni, és ezáltal így kihal a falu, és így nem kell adót fizetniük majd a császárnak. Ez a Barjona, az a Jónás gyermeke, az a drámai pont, hogy a vezetőjük, a felesége azt bejelenti, hogy ő állapotos. Megint csak egy isteni beavatkozás, egy deus ex machina történik, az ember elgondol valamit, de az isteni akarat, a gondviselés az másként rendeli, és ez olyan, mint a megváltó születése. Van egy ilyen bibliai párhuzam ebben a történetben is. De ha Bernard Shaw-ra gondolunk, a Szent Johanna, a Shaw, az intrikus, a cinikus, a mindennek a fonákját látó ember is meghajol Szent Johanna előtt, és csodálja.

0: érthető, vagy felfogható, bemutatja az a dráma, hogy hogyan törik meg az ember, hogy akiknek hány oldala van, hány olvasata van, hányféleképpen racionálisan és érzelmi úton hogyan közelíthetjük meg a hit misztériumát.
1: A dráma eredetileg színpadra szánt alkotás. Alakjai olyan személyek, akiknek jelleme és helyzete leginkább alkalmas egy adott kor ellentmondásainak érzékletes megjelenítésére. Alapvető jellemzője még a felfokozott indulatokkal telített dinamikus ábrázolásmód, a drámaiság is, amelyben a feszültségteremtés, majd annak feloldása végső soron mindig a világrend egészére, annak kérdésessé válására és a helyreállítás igényére vonatkozik. A tiszta formákban, tragikummal és pátosszal, illetve komikummal telített módon.

0: Szeptember 17-én kezdődött az Arszakra Fesztivál. A fesztivál a 2007-es nemzetközi városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse. Célja a remény jeleinek felmutatása a kultúrában, a művészet eszközevei segíteni Európát, hogy visszataláljon gyökereihez, a zsidó-keresztény értékekhez. Mottója: reményt és jövőt adok nektek. Bécsben egészen különleges produkcióra kerül sor a Collegium Hungaricumban ezen a napon, szeptember 17-én. Ez egy különleges összművészeti produkció, amely Sík Sándor, piarista szerzetes tanár, egykori tartományfőnök, cserkészvezető, költő és irodalmár Keresztút című művére épül. A mű során a prózai részek és a mozgásszínház elemei mellett Sík Sándor legszebb és egyben bensőséges hangvételű versei jelennek meg Krulik Zoltán, Szatmári Melinda és Szemerédi Bernadett zenei világának köntösében. A piarista szerzetes polihisztor szerepében Dóci Péter látható, aki egyben a darab koncepciójának megalkotója és rendezője. A költő édesanyját Jónás Gabriella alakítja, míg Sík Sándor lelkét Szemerédi Bernadett testesíti meg. Az előadás címe Száz gyökérű szív. Erről az előadásról kérdeztük Dóci Péter színészrendezőt, aki tűzzel, hittel képviseli a magyarság és az egyetemes művészetek tündéri imáit, szózatait, hitvallásait.
1: Fölkértek a Sík Sándor halálának az 50. évfordulójára, mondjak el verseket egy Sík Sándor emlékülésen. Egy évfordulós megemlékezés volt a piaristáknál a Dunaparti Rendházban. Annyira beleástam magam a Sík Sándor munkáiba, hogy úgy éreztem, hogy ezt lehetne továbbvinni. Felkértek engem, hogy csináljak egy előadást a Bazilikába 2014. április 20-ára az Arszakra Fesztiválra. Így született meg ez az előadás. A Bazilikában gyakoroltunk fönt a lovakteremben. Anyagot az alapvetően Sík Sándor keresztútjára építettem. A levelezéseket néztem még át, ami nagyon átsütött az édesanyja iránti szeretete, a szűzanyához való ragaszkodása. Így is próbáltam fölépíteni egyfajta kettős spirálon történik a játék. Ez egy összművészeti

0: előadásról a mozgás, a zene ugyanolyan fontos. Ezért is kértem meg Krúlik Zolit és Szemeregyi Bettit és Szatmári Melindát, hogy segítsenek a versek megzenésítésében. Fantasztikus légkörben is készült ez az irodalmi anyag. Jónás Gabriellánál, aki egy szabadkai színész, egyébként budapesti születésű. Jónás Gabriella játssza az édesanyámat, és egyben a szűzanya képviseletét is ő adja. Fantasztikus viszonya volt Sík Sándornak az édesanyjával, és hál' Istennek már én is talán a negyedik darab, vagy ötödik, amiben együtt dolgozom Jónás Gabriellával, akit nagyon tisztelek, fantasztikus érzékenysége van a magyar irodalomra, ő egyébként művészeti beszédet is tanít, osztálya van Újvidéken, Vajdaságban tanít is a főiskolán. Nagyon sokat köszönhetek neki, van is részt vesz, hogy az előadásoknak a szép méves beszéde az életbe maradjon. Sík Sándor alapvetően a krisztusi kérdéseket teszi föl. Egyfajta krisztusi attitűd is megjelenik az előadásban, és Sík Sándor maga a költő is. Ami különleges, hogy a lelket megzenésítve, meglelkesítve játssza Szemeregyi Bernadett, aki egy nagyon tehetséges, nagyon fiatal, délvidékről származó színésznő, és fantasztikusan hegedül. Így összeraktuk a verseket, kinek én összeállítottam egy párat, akkor kértem, hogy ők is nézzenek olyat, ami a szívük csücske, és akkor így lassan kialakult, hogy miből is áll össze ez az egy óra 5 perces előadás a dramaturgiájában. Ezt mutattuk be Budapesten 2014-ben. Ennek az előadásnak azért lett ez a bécsi útja, az én ötletem volt, ugyanis fölkértek, hogy az Arszakra Fesztiválnak legyen nagykövete, és próbáljam meg Európába elindítani ezt a már nemzetközi fesztivállá nőtt Arszakra Fesztivált, amit az Arszakra Alapítvány indított el. Ez az idén a 10., és ennek a 10. évfordulónak a tiszteletére sikerült Bécsbe, Belgrádba, Pozsonyba, Szabadkán és Nagyváradon is, meg Dunaszerdahelyi elindítani szakrális művészetek hetét, fesztiválját, az Arszakra Fesztivált, sőt, még Rómában is koncerttel, könyvbemutatóval, kiállítással tiszteletnek a szakrális művészetek elő. Sík Sándor piarista szerzetes, zsidó származású, ő magyarnak vallotta magát, és úgy érezte, hogy a magyarság az nem egy vérkérdés, hanem a magyarság az a kultúránk és a szellemi erőnknek a fejlődése. Azt is írja egy helyütt, hogy vannak, akik magyarnak születnek, én magamat azzá neveltem. Az édesanyja az valami olyan erővel hitt a szűzanya szeretetében, segítségében, Jézus Krisztusban, hogy ez átütött a gyermeken, és meglátszik az ő kultúráját. Ami nagyon érdekes, hogy például a magyar cserkészetnek az egyik alappillére volt. A cserkész 10 parancsolatot ő írta meg, ő hozott létre egy csomó cserkészcsapatot, illetve nagy elánnal vett részt a magyar ifjúság nevelésében, a piarista rend keretein belül. De ha meggondoljuk, hogy ő keresztelte Radnóti Miklóst, ő adta össze Gyarmati Fannival Radnóti Miklóst a Bazilikában. Olyan életet élt, ami azt mutatja, hogy igenis hatásos volt az ő munkássága, és hatott, és egy csomó embernek a szemlélete és a lelkülete lett keresztény. Nagyon érdekes most épp a keresztény Zrínyinek az életéről, illetve a haláláról írtam egy darabot. Azt hiszem, hogy az ő szellemisége nagyon hatott Sík Sándorra, hiszen nem hiába írta a versét Kiáltás Zrínyihez, vagy a könyvét róla. Én azt gondolom, Zrínyi is részben horvát volt, de ugyanakkor magyar is, és ő is, mint magyar vonult be Európa történelmébe. Akkor ott Zrínyéken múlt, hogy Európában ezt a csodát megcsinálták. A szigetvári kirohanás után megmaradhatott Európa védjegyének a kereszt, és nem a félhold rabságában kell sínlődnie.
1: Hevesi Sándor a következőket írta. Madács költeménye Bibliája Nemzeti Színháznak, amelyet örökké forgat, amelyből mindig tanul, amelyet sohasem fog teljesen kitanulni. Most részletet hallhatunk Madács drámájából. Egészen különleges felvétel, hiszen Jankovics Marcell filmjéből való. Az Ember tragédiája forgatókönyve 1983-ban született. A gyártás 1988-ban kezdődött, és hosszú hányatatásuk után, csaknem 25 év után kerülhetett végre sor a bemutatóra. A szereplőknek Szilágyi Tibor, Usztics Mátyás, Bertalan Ágnes, Széles Tamás és Molnár Piroska kölcsönözte a hangját.
2: Rettentő képek! Hová levétek? Körültem minden úgy él, úgy mosolyg, mint elhagyám. Még szívem megtörött.
3: Jó ember! Hát azt kívánod-e, remegjen a föld egy féreg, ha elvesz?
2: Álmodtam én csak. Vagy most álmodom. És általán többé, mint álom a lét. Miért? Miért egy percnyi öntudat, hogy lássuk a nem lét borzalmait?
3: Siránkozol? Csupán a gyávaság fogadja el harc nélkül a csapást. De a végzetnek örökös betűit nyugodtan nézi, és nem zúgolódik miattuk az erős. Így végzet áll a történet felett, te eszköz vagy csak, melyet hajt előre.
2: Nem, nem, hazudsz! Az akarat szabad! Lemondtam érte a paradicsomról! Sokat tanultam álomképeimből. Csupán tőlem függ utam másképpen vezetni.
3: Az ember nincs egyénileg lekötve, de az emberiség hordja láncait. A lelkesülés, mint ár, elragadja. Ma egy tárgyért, holnap másért megint. A mágiának meg lesznek martaléki, s meg lesznek, akik gúnyolódni fognak. S ki lajstromozza majd a számokat, bűnt és erényt arányosan vezet, hitet, őrülést és öngyilkolást.
2: Megállj! Dacolhatok még, Isten, véled is! Nem egy magam vagyok még a világon. Egy ugrás, mint utolsó felvonás. És azt mondom, vége a komédiának.
3: Vége, vége. Mi badarbeszéd, hiszen minden perc nem végs kezdet is. Ezért láttál-e néhány ezred évet?
4: Ádám, ha meghallgatsz, még könnyebb lesz talán. Mert ami eddig kétséges vala, most biztosítva áll már. A jövő.
2: Hogyan?
4: Tudom, fel fog mosolyogni arcod. Ha megsúgom. De jöjj hát közelebb. Anyának érzem, ó Ádám magam.
2: Uram, legyőztél.
3: Félek! Feletted én nagyságodat, melyet nekem köszönhetsz! S te dőre, asszony! Mondd, mit kérkedel? Fiad Édenben is bűnnel fogamzott! Az hoz földedre minden bűnt s nyomort!
4: Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik más a nyomorban, aki eltörüli. Testvériséget hozván a világra.
3: Fel a porból!

0: Emelkedjél, Ádám! Kegyembe veszlek újra.
1: Mint látom, itt családi jelenet fejlődik. Szép talán az érzelemnek, de értelmemnek végtelen unalmas. Legjobb elsompolyognom.
0: Lucifer, szavam van hozzád is, maradj te át.
2: Uram, rettentő látások gyötörtek, és nem tudom, miben nök a való. Ó, mondd, minő sors vár reám. E szűk határú létem mindenem, melynek küzdése közt lelkem szűrődik, mint bor, hogy végre, amit ön kitisztult, a földre öntsd és bégy a porond. Vagy a nemes ezt jobbra rendeléd? Megyél előbbre majdan fajzatom, nemes bedvén, hogy trónodhoz közelgjen.
0: Ne kérd tovább a titkot, mit jótékonyan takart el istenkész vágyó szemettől. Ha látnád, a földön múlékonyan pihen csak lelked, túl örök idő vár. Elén nem volna itt szenvedni többé. Ha látnád, a por lelkedet felissza, mi sarkantyúzna nagy eszmék miatt, hogy a múló perc élvéről lemondj. Karod erős, szíved emelkedett, végetlen a tér, mely munkára hív. S ha jól ügyelsz, egy szózatzenk felét szünetlenül, mely visszaint s emel. Csak azt kövesd. S ha tedd dús életed zajában elnémul ez égi szó, egy gyöngenő tisztább lelkülete, az érdekek bocskától távolabb, meghallja azt. Te, Lucifer, meg működjél tovább. Hideg tudásod, tőre tagadásod lesz az élesztő, mely forrásba hoz. De bűnhődésed végtelen lent, szünetlen látva, hogy mit rontni vágyol, szép és nemesnek új csírája lesz.
3: Ó, értem a dalt, hála Istenemnek.
4: Gyanítom én is, és fogom követni. Csak az a vég. Csak azt tudnám feledni.
0: Mondottam, ember, küzdj, és bízva bízzál.

0: kívánok, diszharmóniát, mely új erőt szül, új világot áll.
1: A cél halál. Az élet küzdelem. S az ember célja e küzdés maga.
2: Pápa Jerika szín és soraival búcsúzom. A színház szakrális hely, ugyanúgy, mint a templom. Egy színész pontosan ugyanazt a munkát végzi, mint egy pap. Abban az esetben persze, ha hiszünk a színész valódi feladatában. A műsort szerkesztette és vezette Rózsa Katalin.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, múlt alkalommal a Katolikus Egyház nagy katekizmusának utolsó negyedik részletének a magyarázatába kezdtem, ami az imádságról szól, legrövidebb, de nem a elhanyagolhatóbb része a Katolikus Egyház katekizmusának a tanításában. Mert az első rész, ha hiszek egyet, magyarázza hitünk nagy titkait, Istent, Jézus Krisztust, egyházat. A második rész az üdvösség misztériumait, más szóval a szentségeket. A harmadik rész, hogy hogyan kell élnünk, 10 parancsolatot, hegyi beszédet, Jézus tanítását, és a negyedik rész az imádságot. Múlt alkalommal egy ilyen általános bevezetőt mondottam, hogy az imádság az végig kíséri az ember életét. Ez nem olyan, hogy az ember már évszázadokat, évezredeket élt, és akkor kitalálta az imádságot. Nem valamiképpen kísérte az életét. Mert az ember élete az mindig az Istenre irányult volt, ha más nem úgy, hogy hitt az örökké valóságba, vagy a halottaknak valamiféle továbbélésébe. Innét számíthatta az ember. És az imádság általános emberi jelenség. Említettem, hogy valamilyen formában még az ateisták és materialisták is imádkoznak, fohászkodnak, és az imádságnak óriási kultúrája van Távol-Keleten, a nem keresztény vallások körében is. Ami érdekes, hogy Európában már nagyon nagy teret kaptak a jóga, a zen, ezek a meditációk, amiről a Katolikus Egyháznak az a véleménye, hogy esetleg, mint módszert használhatja egy ember abban, hogy jobban el tudjon merülni, mélyülni, de a tartalmával nem azonosulhat. Ugyanis ezekben a távol-keleti imádságokban nem kimondottan a transzcendens Istenre fordul az emberek figyelme, hanem sokszor csak önmagukra, hogy mit tapasztalnak meg a testükben, pszichológiájukban, amikor meditálnak. Hát maguk a relaxációs tanfolyamok is valamiképpen ezt szokták elősegíteni, hogy az ember összeszedettebbé váljék. Magam is, mikor kineveztek spirituálisnak, akkor elmentem egy ilyen relaxációs tanfolyamra, hogy legyen mégis fogalmam arról, hogy mit csinálnak ott az emberek. Jó emlékszem, hogy egyik ilyen gyakorlat alkalmával el is aludtam ott a relaxációban. Aztán, ahogy közeledtünk az imádságok fejlődésében, eljutottunk az Ószövetségig, a kinyilatkoztatott vallásig. És a kinyilatkoztatott vallásban is fejlődés van az imádság területén. Maga Jézus is tanította az apostolokat imádkozni, sőt, hát ők maguk is kérik, hogy taníts minket imádkozni. Csak egy kis közbevetett gondolat, hogy nagyon sok embernek az a problémája az imádság területén, ha még gyerekkorában megtanították valamire imádkozni, mert ez volt a tapasztalata már korábban is a hitoktatóknak, hogy egy keresztvetésig nem jutott el a gyerek, amikor eljött a hit arra, ha még megtanították imádkozni, azokkor nagyon kis egyszerű imádságok voltak, és megmaradt annál a szintnél. És amikor felnőtté vált, nyilvánvaló, hogy elhagyta ezeket az imádságokat. Majdnem olyan, mintha valakit az irodalmi műveltségben meghagyták volna az óvodai versikéknél. És akkor fel akar idézni, akkor búj-búj, zöld ág, zöld levelecske, és akkor ezt tudnám mondani. De mondjuk egy komolyabb vers már nem jutna eszébe, hogy nem is olvasott volna. Hát így van az imádság területén is. És hát az a lépcsők az Ószövetség, vagy először a teremtéshez kapcsolódik az imádság Ábelnél, bemutatja az áldozatot, Ábrahámnál a meghívás, hogy hívja őt egy belső hang, hogy menjen el az ígéret földjére, közben valamiféle áldozatokat mutat be, Jákobnak még egy Isten élménye is van, a Jákob a Jábok folyónál, és aztán hatalmas lépés, amikor már a letelepedett nép Isten házát épít az imádság számára. Dávid nem építheti föl, mert bűnkövetett el, holott az ószövetségi hagyomány ő hozzá köti a zsoltárokat. Hát ezt tudjuk, hogy ez egy kis túlzás, de hogy valamiféle zsoltár maradt tőle is, az egészen bizonyos. És hát ugye Salamonnak is ott vannak az imádságai, az Ószövetség nagyjainak is, de egy külön fejezet az Ószövetségben a zsoltár. És ez azért is különösen fontos, mert ez nem ószövetségi imádság csupán, hanem átvezet az új szövetségbe. Ha azt mondjuk, hogy a ószövetségbe benne rejtőzik az új szövetség, már Szentírásban, az újba kinyilvánul, akkor talán legjobban a zsoltárokra vonatkozik ez, mert mind a Ószövetség népe imádkozta, mind az Új Szövetség népe, csak már mi egy más szempontot is alapul veszünk, amikor imádkozunk zsoltárt, hogy úgy veszük, mint az egyházatják mondták, hogy ezek a zsoltárok már az eljövendő Jézus Krisztusról szólnak. És a zsoltárokban valóban olyanokra találunk, amit maga Jézus is úgy imádkozott, hogy tudunk róla. Mert hogy Jézus ismerte az összes zsoltárt, abban nem kételkedhetünk, hiszen a zsidóság fejből mondta a zsoltárokat. Még a papság is, amikor hangosan breviárimozott, mert annak a zsoltárok adták ki a törzsanyagát, és nem úgy volt, mint most a új zsolozsmába, hogy mondjuk egy hónap alatt kerülnek sorra a zsoltárok, hanem régen egy hét alatt elmondta a papság. És ez egy nagyon hosszú imádság volt a breviárium, úgy is mondták, hogy ónusz egy ilyen teher a papok számára, amikor azt imádkozták is, hangosan imádkozták. Így mondták a moralisták régen, hogy a lábitusok az ajkak moveáltassanak, mozgattassanak, amikor valaki a Zsoltárt imádkozta, hogy nehogy az legyen, ó, ezt már ismerem, ezt is ismerem, emiszt is ismerem, hanem ki kellett mondani. Ennek az a nagy haszna volt, amikor börtönbe kerültek a papok, akkor nagyon sokan, ha voltak többen egy cellába, egyik elkezdte a Zsoltárt, valamelyik megakadt, a másik folytatni tudta, meg kívülről tudták. Most a mi időnkre talán a protestánsoknál van ez, hogy ugye ők sok Zsoltárt énekelnek, és tudják is dicsérendő módon. Móri Zsigmondról jegyezték föl, hogy amikor meghalt a kisfia, akkor napokig nem is beszélt, hanem hangosan zsoltárokat énekelt. Hát ő egyrészt református lelkésnek tanult, másrészt pedig hát benne volt a református Isten tisztelet ismeretében, és ezeket fejből tudta énekelni. Most a zsinati utáni liturgiában nálunk is helyet kapnak a zsoltárok, általában az olvasmány és a szentleszke között vagy mondjuk, vagy énekeljük. A zsoltárokról az Isten népe lelki tapasztalata van benne, úgy, hogy valamiképpen ritmusosan, versbe is szedhetően imádkozni, vagy olvasni lehet. Ezért is az, hogy Zsoltár Psalmus, az azt jelenti, hogy a húros hangszerrel kísért ének. Ugye Dávidról tudjuk azt, hogy tudott lanton és hárfán, és ő is énekelt sok ilyen istenes éneket, ezért is úgy tartotta később a zsidó hagyományhoz, mind Dávid írta. Hát most itt nem megyünk bele az introdukciós és exegetikai kérdések, tehát a nagyon mély elemzésbe, de annyit mondhatunk, hogy a zsoltárok hosszú idej alatt alakultak ki, fejlődtek, mint a népdalok, és több volt, mint 150. Csak 150 került be a Szentírásba. Úgy lehet megtudni, az ember imádkozza a zsoltárokat, vagy akár a Szentírásnak ezt a részét, hogy melyik a régi, ami nehezen érthető. Ami nehezen érthető benne, a biztos, hogy a legrégebbi időkből való. Tudom én, a galamb szárnyán fénylik, így úgy, amúgy a fény, és akkor tehát mindjárt rátér a korabeli helyzetre, juhokra, pásztorokra. Nem találunk benne sokszor összefüggést, mert valamiképpen hasonlítanak a régi embernek a mondókáihoz, most elnézést, hogy így mondom, holott kinyilatkoztatott írásoknak tartjuk őket. Alapvetően dicsőítés volt a zsoltároknak a feladata. Ha a zsoltárok összességét nézzük, akkor a legtöbbje mindig dicsőíti az Istent. Ez hozzátartozik az ember természetéhez, hogy valami dicsőítsen, ha más nem a sztárokat, politikusokat, influencereket, de valami dicsőít az ember. Akkor jár jó úton, hogyha Isten dicsőíti. És a zsoltárok ezt tették. És ezért is a Tehilim szó az, hogy dicsőítést jelent. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy ezek a zsoltárok megtanítanak bennünket arra, hogy hogyan válaszoljunk a kinyilatkoztatott isteni szóra, mert minden van benne, tanítás, profétás, profétálás, háladás, panaszkodás, hogy mit nem mondjak, átkozódás. Ezek az úgynevezett átok zsoltárok, és nem nagyon akarnék felolvasni, mert van egy pár, amiben nagyon kemény átkokat mond az ellenségeire a zsoltáros. Őszinte imádság. Tehát ami benne volt a lelke mélyén, azt kimondta. És az Ószövetség még nem azon a szinten volt az ellenség szervezett kérdésében, mint amit az Úr Jézus nekünk hagyott és példaként megmutatott az általános zsoltárokban. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy azért az új szövetségben is vannak olyan részek, amikor kemény szavakat mond az Úr Jézus. Távozzatok tőlem, átkozottak, mondja a végső ítéleten. Mert Jézusnak is van kemény szava azokhoz, akik megátalkodtak, és nem akarják meghallgatni a szívükben megszólaló lelkiismeretet. Ugyanakkor a zsoltárokban hullámzik az érzelem, mert benne van egyszerre a dicsőítés, a háladás, épp ez a ellenségnek való rossz kívánság, benne van az öröm, a sírás, mert az emberi érzelmek váltakozása megmutatkoznak a zsoltárokban. Dosztojevszkinél olvasom, hogy mikor börtönben volt, akkor egy zsidó ember, talán rabbi volt a rabtársa. És hát az is mondta a zsoltárt. És volt, mikor egyik pillanatban egy felújongott, nevetett, a másik pillanatban meg sírt. És akkor hát kérdezte tőle, hogy hogy van nálad ez a érzelmi váltakozás? És mondta, hogy hát amikor Jeruzsálem pusztulására gondolok, akkor kiúlik a könnyem. Amikor az Isten vigasztal, hogy a Jeruzsálemet újraépíti, mi több, eljön majd a messiás ideje, akkor meg örvendezem. Tehát ez egyszerre így benne van, és a gyülekezetnek a zsoltárai voltak ezek imádságai általában. Tehát egyes ima is volt, de váltakozva a gyülekezet, a szinagóga mondta ezeket a zsoltárokat. Utal is többször arra, hogy ő milyen jó, amikor együtt vannak a testvérek. Zsoltáros mondja, hogy milyen jó és édes dolog, amikor együtt vannak a testvérek és imádkoznak. Ezt ugye a régi papok a vendéglátás alkalmából latin breviárium alapján mondták, hogy ex aequam bonum, et jucundum fratris habitare in unum, hogy milyen jó és édes dolog, amikor együtt vannak a testvérek. A 150 zsoltárnak van azért logikája, hogy hogy épül föl. Ugyanis rögtön az elején fölveti az ember életnek a lehetőségét. Hát így szól az első zsoltár. Én most természetesen nem fogom itt a 150 zsoltárt elemezni, mert erre most nincs idő. Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján, és nem vegyül a csúfót űzők közé, aki örömért lel Isten törvényében, parancsairól elmékedik nappal és éjjel, olyan, mint a vízpartján ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, s levelei nem hervadnak, siker koronázza minden tettét. Nem így a gonoszok, egyáltalán nem, fejvához hasonlók, amelyet sodor a szél. A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az igazak közösségében. Isten ugyanis őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz. A spirituális koromban sok zsoltárt magyaráztam a papnövendékeknek, és visszaemlékszem arra, hogy amikor ezt a zsoltárt magyaráztam, akkor aktualizáltam nekik, hogy boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem járja a bűnösök útját. Mondtam azt, hogy vannak olyan helyek, ahova nem szabad elfogadni a meghívást. Nem szabad elmenni. És még akkor nagyon közel voltunk a rendszerváltás előtti időkhöz, a békegyűlésekhez, meg hasonlókhoz, akkor mondtam nekik, hogy én ilyen meggondolások alapján sem soha nem mentem békegyűlésre. Egyetlen egyen voltam 5 éves koromban, amikor az egész szemináriumot, hogy így mondjam, kivezényelték, és nem akartuk azt, hogy feloszlassák ugyanúgy a szemináriumunkat, mint annak idején 1959-ben teljesen feloszlatták a szemináriumot, alig hagytak benne valakit, mert nem mentek el a békegyűlésre. Tehát ezt mindig lehetett aktualizálni, hogy mindegyik zsoltárt, hogy a tiszta lelkiismerethez hozzátartozik az, hogy élete folyamán keresse az ember az igaz utat, és hogyha letért volna róla, akkor azonnal jöjjön vissza az igaz útra. Ezt a zsoltárokat nem csak a zsinagógai istentiszteleteken imádkozták, énekelték, hanem a zarándoklatokon, amikor mentek Jeruzsálembe, ugyanis minden évben, akik ilyen egy-két napi járásföldre voltak Jeruzsálemtől, akkor azokra kellett menni Jeruzsálembe a templomba. És azt az utat ilyen istenes lelkülettel kellett megtenniük. És amikor a 12 éves Jézus is megy a templomba szüleivel, aztán ott is marad, akkor mindig a zsoltárokat, az úton lévő embernek a zsoltárát imádkozták, hogy meglátták a templomot, mindjárt fölújjunknak, hogy ime itt állnak lábaink, ugye, Jeruzsálem, és hát öröm tölti el őket, és dicséretet mondanak. Aztán, amikor nagy bánatuk volt, akkor is a zsoltárokhoz folyamodtak. Az Úr Jézusnak van egy nagyon keserű imádsága a kereszten. Valaki úgy gondolhatná, hogy hát Jézus ottan a végső nagy szenvedésében magától mond egy imádságot, amikor ott ilyeneket mond, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Valójában zsoltárt imádkozott. Ja, számozás az eltér a zsoltároknál, egy-két számmal ezt lehet a 22-es, 21-es zsoltár néve megmondani, megszólítani, de az így kezdődik, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért maradsz távol könyörgésemtől, panaszos énekemtől? Szólítalak nappal, Istenem, és nem hallod, hogy szólítalak éjjel, és nem adsz feleletet. mégis te vagy a szent, aki Izrael szentélyében lakik. Ez egy nagyon hosszú zsoltár. Tehát az Úr Jézus ott a zsoltárt imádkozza a kereszten. És ugye a zsoltár az otthon érzetet is kifejezte. Az a 23-as vagy 22-es zsoltár, az Úr az én pásztorom kezdetű zsoltár, pontosan ezt fejezi ki. Kant, Immanuel Kant azt mondta, hát egy evangélikus ember volt, hogy ez a zsoltár számára az irodalom csúcsa. A 23. vagy 22. zsoltár, ami az Isten jó pásztorságáról szól. Hát ebből ezt is ismerjük, ez egy rövid zsoltár, ezt így imádkozzuk. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldelő réteken tanyázhatok, a nyugalom vizéhez terel, s felüdíti lelkemet, igaz úton vezérel, nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, s pásztorbotod biztonságot ad. Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára, fejemet megkented olajjal, s poharam színültig töltötted, kegyelmed jóságot vezet életem minden napján, s az úrházában lakhatom örök időkön át. Valóban nagyon gyönyörű zsoltár, amely az Isten atyaságát mint egy elővételezi, mert általában a zsidók örökkévalónak, magasságbelének, úrnak szólították, Jahvének is csak a nagy engesztelési napon, és hogy ő a pásztor, aki olyan, mint egy jó atya, az már ebben a zsoltárban is fölcsillan. Nem véletlen, hogy Jézus önmagát jó pásztornak mondja, hogy rá rímel erre a zsoltárra az ő önmaghatározása, hogy kicsoda ő. Mert ugye mindent mondtak róla, itt viszont azt mondja Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor. De ebben benne van isteni öntudata is. Ugyanis ezt a ószövetségi zsoltárt vesszük alapul, akkor ott egyértelműen Istenről szól. Ő pedig azt mondja, hogy ő a jó pásztor. Tehát ő az, aki azonos az atyával. A zsoltárokban sok öröm is van. Hát minek örült a zsoltáros? Örült a teremtett világnak. Nagyon sok zsoltár a teremtés himnusza a teremtett világnak. Én most nem olvasom végig a 139-es zsoltárt, de ez egy gyönyörű, szép himnusz a teremtett világról. Végigveszi azt, hogy mit látunk a világba, milyen dolgokat, és ebbe én benne vagyok, és az Isten mindent tud rólam, tudja azt is, ha állok, ülök, meg minden, a teremtett világ az valamiképpen az emberért van. A bűnbánat, bűnbocsánat öröme is benne van a zsoltárokban. A nagy híres bűnbánati zsoltár az 50. zsoltár, azt hozzákötik Dávidnak a bűnbeesése utáni mondott imájához, mert ugye Dávid nagyon súlyos bűnt követett el, amikor Uriás ugye a Becsabé férjét, Uriást megölette, hogy őt elvehesse, akkor nem csak hogyha házasságtörést követett el, hanem gyilkosságba is esett. És amikor Nátán proféta rádöbbenti bűnére, akkor ő igen megrendül az ószövetségi írások szerint. És hozzákötik Dávidnak ekkor mondott imájához, ami hát így van, hogy könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas vagy és jóságos vagy, méretetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat. Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkeimtől, gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen, egyedül te ellened vétettem, ami színed előtt gonosz azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzésedben. Lásd, én vétekben születtem, már akkor bűnös voltam, amikor anyám fogant, de nézd te, az igaz szívben leled örömöd, taníts meg hát a bölcsesség titkára, hincs meg izsóppal, ez egy ilyen növényféle, és megtisztulok. Most meg a hónál fehérebb leszek, hadd halljam örömnek és boldogságnak a hírét. Tehát a bűnbocsánatnak az öröme, ami kézzelfogható válik nálunk a bűnbánat szentségében. Aztán ott van a, hogy az Isten irgalmas az emberhez a bajában is, amikor nagyon sok szenvedése van, és panaszkodik. A régi temetési ének, a Circum de Deiromt, amit énekeltek, az egy zsoltár volt, hogy körülvettek engem a halálnak kínjai. A liturgia használta ezeket. Aztán benne volt az eszkatológikus öröm, az, hogy eljön majd a jóknak az ideje, úgy föl-föl csillan ezekbe a zsoltárokba már az üdvösség. Hát természetesen nem úgy, mint az új szövetségben, de hát azért az is benne van. Aztán az Istenlátás öröme, azt mondja a 80-as zsoltár, hogy arcodnak fényét ragyogtasd föl, és hozz nekem szabadulást, Uram, hogy megláthassam az Isten arcát. Az Ószövetség úgy tartotta, hogy aki meglátja az Isten arcát, az meghal. És ezért ilyen Isten élmények mindig hozzá voltak kötve a megrendüléshez. Izaiásnál is, Mózesnél is, és másoknál is. De ők azt mondták, hogy el fog jönni az az idő, amikor meglátjuk az Isten arcát. És ezt is megénekelte a zsoltáros. A zsoltár az új szövetségi olvasatában már olyanná válik, mint a maga Jézus mondaná, mert maga Jézus is imádkozta ezeket a zsoltárokat, amikor kérték az Urat, segítsen rajta. Azt mondja, hogy az Úr Jézus, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Szem benne van az Isten utáni vágyódás, mint a szarvas kívánkozik a forrás vizére, úgy vágyódik hozzád a lelkem, Istenem. A 144-es Zsoltár. Miután a Zsoltárokról nagyon sok fordítás készült, az egyrészt gazdagodást hozott, másrészt pedig sok-sok fajta megközelítést. Úgy tudjuk, hogy Bezerédi Szabó István, ez egy protestáns prédikátor volt, aki úgy először magyarította a Zsoltárokat, hiszen ugye a Ószövetség teljes fordítása az még váratott magára. Aztán hát sokan mások, Szent Molnár Albert, talán nem mindig híven, de nagyon patinásan fordította le a Zsoltárokat, hogy pörölj uram, pörölőimmel, nagy irodalmi értékűek azok a Zsoltár fordítások. Magyarföldön is, katolikusok részéről is sokan lefordították, hát az a Káldi György, akinek az idén van Biblia kiadása, a 40. évfordulója, az szintén az Ószövetségi Zsoltárokat is lefordította, nagyon jól és értetően. Költői módon fordította Sík Sándor. Hát ugye költő volt, az ő Zsoltár fordítása is nagyon híresek. Aztán hát a Zsoltárok arra is jók, hogy az ember

zsoltározásba, bizonyos közösségekbe. Az sose volt jó, mert mindig arra lestek, hogy mikor kezdél a másik. És hát az volt a jó, amikor üteme volt a zsoltározásnak. Régen, amikor szerzetesek imádkozták, akkor ütemesen imádkozta egyik vagy másik facsor. És ebből adódóan úgy volt egy ilyen belső ringása. A zsoltároknak az átelmékedését azt meghagyták a külön magyarázatokhoz. Amikor az volt, hogy vették a zsoltár szövegét, ez volt a lekció. Utána magyarázták, hogy a meditáció az elmékedés volt a következő lépés róla, aztán ugye, hát ugye a szemlélődés, elmerengés. Na most, hogyha valaki ezt úgy megtette egy-egy zsoltárral, amikor ütemesen imádkozták, akkor ez a tudás mögötte volt. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogyha irodalom órán egy-egy verset alaposan kiveséztünk. A tanár magyarázta Vörös Marti Vén cigányát, vagy Arany János valamelyik versét. Sorról sorra. És akkor, amikor már olvastuk, sőt későbbiekben, évek múltán, azért az a magyarázat tudás ott volt mögötte. Tehát akkor már még egyszer olvasta az ember, tehát mint egy úgy meditált róla az ember, és hát így vették ők is, hogy a szerzetesek, hogy alaposan átimádkozta, átelmékedték, és akkor már lüktetőleg tudták imádkozni. Tudjuk azt, hogy a zsoltárban van egy ilyen kifejezés, hogy imádságom napjában 7-szer szól. Ebből adódóan a szerzetesek 7-szer imádkoztak zsoltárt. Volt a korai, a matutinum, aztán utána volt a reggeli imádság, napközi imádság 3, vesperás esti, volt éjszakai imádság. Most már csak a szemlélődő szerzeteseknél van az, mondjuk kartaúziaknál, hogy fölkelnek éjfélkor, minden éjfélkor, és imádkoznak zsoltárt. Miért akkor? Mert úgy tartották, hogy az éjfél, az, miután egy napszakot veszünk alapul, olyan, mint a halál. Elkezdődött reggel 0:01 az életünk, és éjfélkor megszűnik. A semmibe hullás, és ekkor kell legjobban imádkozni. És ezért az éjszakai imádságot, az éjféli imádságot is nagyon fontosnak tartották. Tehát így a napszakok közül, hát most már az van, hogy ugye, legalább a reggeli és a délutáni imádság, a vesperás, az a két tartó oszlop maradjon meg a zsoltározásban és a zsolozsmában. A 150. zsoltár, hát az egy dicséret, rövid zsoltár, befejezi a zsoltár irodalmat. Az elején ugye föltette a kérdést, vagy fölvetítette, hogy melyik úton jársz, járj a jó úton az életedbe, abban lehet öröm, vigasság, fájdalom, minden, de a végének Isten dicséretté kell válnia. Hát én is ezt a

0: Isten dicsérő éneket szánom itt a befejezésre. Záró dicsőítés. Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi várában, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességért, dicsérjétek trombita szóval, dicsérjétek citerával és hárfával, dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral, dicsérjétek zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden élő dicséri az Urat. Alleluja. És ez az alleluja egyébként is azt jelenti, ez a héber szó, hogy dicsérjétek Istent. Hát mi is dicsérjük az Istent a zsoltáros szavával is. A zsoltárok végén nem szokott, vagy a Bibliában nincsen ez a glosszolália, vagy nem glosszolália, hanem a glória, de Szent Ambrus bevezette, hogy az új szövetségnek legyen ez a záró dicsőítése minden zsoltár végén. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézisét hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: A Szent Miklós imacsoport a Mária Rádió kápolnájából a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki halottaiból feltámadott. Igen, Krisztus valóban feltámadt, és Isten azt akarja, hogy mondd el mindenkinek. Mondd meg ennek a haldokló világnak, hogy fiam valóban feltámadt. Beszélj a feltámadt Krisztusról, angyalom, mert nemzedéked racionalizmusa miatt sokan nem ismerik el ezt az igazságot, és emlékeztesd az embereket arra, hogy Isten szava él és eleven. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindenképpen és mindenek felett első, aki azért jön el napjaitokban, hogy emlékeztessen titeket a reménységre és az ígéretre. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindig jelen van, közöttetek van, de bennetek is van, aki gazdag a kegyelemben és akit nagyobb megbecsülés illet, mint a jogarokat és trónokat. Az ő istenségében olyan hatalom van, aminek tisztasága semmihez sem fogható, mentes minden foltól, minden ható szeretettel van az ember irány. Ismertesd meg őket bennem rejlő misztériumokkal, amelyeket felfedek a lélekben szegények és azok előtt, akik tiszta szívvel közelednek hozzám.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafűzőr második titka, aki a mennybe fölment. Lépj a második titokba, amikor felmentem az Atyához. Szűzanyánk mondja, kisgyermekeim, égi édesanyátok vagyok, szabadítótok édesanyja, megváltótok édesanyja. Ma meghívlak benneteket, hogy figyeljetek az égi dolgokra. Kérlek, szakadjatok el a világ dolgaitól, és emeljétek fejeteket az ég felé. Azt keressétek, ami mennyei. Keressétek a világosságot, és a világosság nem okoz csalódást nektek. Szerezzetek örömet Istennek, és forduljatok felé. Ne ragaszkodjatok a világhoz, Istenhez igazodjatok, és ő mennyben vezeti a lépéseteket. Ó, szeretett gyermekeim, még mindig nem értitek? A mennyben van a ti otthonotok, a földön csak felkészültök arra, hogy Istennel találkozzatok. Isten megadta nektek szeretete adományát.
7: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus mondja, lépj harmadik titkomba, amikor a szent lelkem lánynyelvek alakjában leszáll. Imádkozz az eljövendő pünkösdért, nemzedéked már érzi a születés fájdalmát, az éjszakának majdnem vége, nem sokára hajnalodik. A gonosz, aki éjjel zavartalanul körbejár, hajnalhasadáskor elmenekül. Igen, a kegyelem lelke kiárad az egész emberiségre. Én magam fogom táplálni egész nemzedéketeket, én foglak tanítani és vezetni benneteket, még szentjeimmel és angyalaimmal is találkozni fogtok minden utcasarkon, rátok hullatom kenyeremet, örüljetek és örvendjetek. Én az Úr vagyok, a világ világossága, akinek van füle, hallja meg. Bátorság, nem sokára hajnalodik. Jöjj, elmélkedj. Én vagyok az igazság, szent lelke, én vagyok az emlékeztető, aki szavamra emlékeztet benneteket, aki eljön hozzátok, és felráz mély álmotokból. Hallottátok, hogy a kegyelem lelkét milyen bőségesen fogom kiárasztani az egész emberiségre, hogy fiaitok és leányaitok jövendölni fognak. Mindez beteljesedik, amit a Szentírás mond. A mennyből készítelek fel, hogy megismerjétek az igazságot. Bátorítalak benneteket azzal, hogy jeleket adok az égen és a földön, és látomásokat adok a szegényeknek és a kicsinyeknek. Édesanyámat küldöm hozzátok sok-sok országba, hogy tanítóként neveljen benneteket.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Jézus mondja, most a negyedik titok következik, szeretett édesanyám mennybe felvétele. Áldott légy és elmélkedj. Ebbe a szent szívbe jöttem el, az én szentséges szívem képmásába és hasonlatosságába, hogy Isten emberé legyek, és kövessem lépteit, majd később ő kövesse az enyémeket. Mondottam, hogy ő és én mindent megosztottunk egymással a keresztig. A mi egységünk olyan bensőségesen teljes volt, hogy nem volt szükségünk beszédre, mert csupán szívünkben érintkeztünk. Távol létemben nem kellett eljuttatnom hozzá szavaimat és gondolataimat. Szent lelkem egyedülálló hatalmában, szűzi szívében mindenről tudott, mivel Isten az övé volt, ő meg Istené. Így módon az örök atya akarata volt az ő mindennapi tápláléka, az ő gondolatai fogantatásától kezdve mindenkor egységben voltak az én gondolataimmal. Az ő szíve, amelyet teljesen az atya akarata alá rendelt, szüntelen imádság, a szeretet szüntelen himnusza volt. Engem a ti háromságos isteneteket imádott, aki egy a lényeg egységében.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Áldott gyermekem, most lépj az ötödik titokba, amikor én, az Úr, megkoronázom édesanyámat, és a mennyország királynőjének nevezem. Kérem, hogy szemleld ezt a dicsőséges titkot. Ki magasztalt fel engem leginkább? Megmondom neked, az új Éva magasztalt fel leginkább. Igen, az asszony, kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, és fején 12 csillagból korona, mert én, aki megteremtettem az eget és benne levőket, a földet és rajta élőket, mindezek fölé helyeztem őt. A mennyország királynője mindenkor a magasságbeli trónja előtt áll. Nem kisebb az ő nevének nagysága, mint a menny magassága a föld fölött. Az ő neve világosságba öltözött. Hajtsa meg térdét az egész világ előtte, aki Isten anyjának szent nevét viseli.
10: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled.
10: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
10: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
10: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
10: Könyörögjünk.
5: Hálát mondunk neked,
6: mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy időre szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk, az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánld fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hív gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel, a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 21-e. A benned lévő képmutatás nélkül hit. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében olvassuk ezt az első fejezet 5. versében. A benned lévő képmutatás nélkül hit. Ez a képmutatás nélkül hit Isten kegyelmének az ajándéka. Isten kiválasztó kegyelmének az ajándéka. Ez a képmutatás nélkül hit Jézus Krisztushoz és az evangéliumhoz kötött. Minden szereptől mentes hit. Ennek a hitnek lángra lobbantásához emberi eszközöket is felhasznál az Úr. Ahogy Timóteus esetében is felhasználta annak nagyanyját, anyját és magát Pál apostolt is. Ehhez a képmutatás nélküli hithez az Úr mindig konkrét szolgálatot és feladathoz való képességet is rendel. Ezt a kegyelmi ajándékot mások is észreveszik, felismeri a gyülekezet, és a szolgálat végzésével megbízza az embert. A keresztény szolgálat soha nem valami maszek ötletekkel teli buzgóság. Ezt fejezi ki a vének felhatalmazó kézzátétele. Higgyük el, a legnagyobb jó indulattal is kárt okozunk, ha olyan szolgálatot végzünk, amire a közösség nem kért meg, és nem hatalmazott fel. A legnagyobb jó indulattal is kárt okozunk, ha maszek megbízás nélküli buzgóság. És az ellenkezője is igaz. Ha viszont kaptunk élő hitet, konkrét feladatot, ahhoz szükséges képességet, amit a gyülekezet is felismert és meghatalmazott bennünket, akkor lobogjunk ebben a szolgálatban. Azaz gerjesszük fel a kapott kegyelmi ajándékot. Tartsuk lángon a tüzet, annélkül, hogy bárkit megégetnénk egyébként. Vagyis tegyük a dolgunkat az Úr dicsőségére és sokak épülésére. Hát bizony nagy kár, hogy ez a idézőjelben maszek buzgóság ugyanolyan gyakori közöttünk, mint a takarékláng. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta
0: Sion,
1: elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Kalazanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalazanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalazanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

aztán bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
1: 1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért néven. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a Magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 15 óra 15 perctől a Mária Rádió műsorán.
2: Hírpercek.
3: Minden nap teljes búcsú nyerhető a pécsi ferences templomban. Középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szent misék 2-től szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hit látásmódjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova 3 útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan

0: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási keret támogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
4: Mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked. Mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója. Jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől. Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram,

0: Halmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgasd meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat. Figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem. Mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat. Reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy. Nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak. A vérengző és álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmat bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt. Mert nincs igazság szájukban a szívük, terméketlen nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják, ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni. És büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat, Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna, öröktől fogva és örökké vagy te. Ne térítsd nyomorúságra az embert, te, ki azt mondottad, térjetek vissza, emberek fiai. Mert egy ezreddév a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik úgy tűnnek tova éveink. Reggel elenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kiviriddel is enyészik estére virágát, hullatja, fonnyattan elszárad. Mert elsorvadunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk, magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarít csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon? Beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvenjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiaid. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nevettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fethetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most is mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten!

Dicsőség néked, Isten! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!

Dicsérjétek gyermekek az Urat, dicsérjétek az Úr nevét, áldott legyen az Úr neve mostantól és mindörökké, napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét, fölséges az Úr minden nép fölött, és dicsősége magasabb az egeknél.

Szétbűl a szegényt, hogy a fejedelmek közé ültesse őt, népének vezérei közé, a magtalannak helyet ad a házban, mint gyermekeinek örvendő anyának. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza a barbár nép közül, Júdea lett szent hajléka, Izrael a birodalma. A tenger látta ezt is, megfutamodott a Jordán, visszafordult. A hegyek szögdeltek, mint a kosok, és a halmok, mint a juhok bárányai. Mi lehet téged, tenger, hogy megfutamodtál, és téged, Jordán, hogy visszafordultál? Titeket, hegyek, hogy szögdeltek, mint a kosok, ti halmok, mint a juhnyáj bárányai. Az Úr tekintetétől megrendült a föld, Jákob istenének színe előtt. Ki a kősziklát vizek forrásaivá változtatta, és a kőszirtet vízforrásokká. Ne nekünk, Urunk, ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, irgalmad és igazságod szerint. Nehogy azt mondják majd a pogányok, hol van az ő istenük. A mi istenünk a mennyben és a földön, amit akart, mindent végbe vitt. A pogányok bálványai ezüst és arany emberi kézalkotásai. Van szájuk, de nem szólnak, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak. Kezük van, de nem tapintanak, lábuk van, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hasonlók legyenek hozzájuk, akik azokat csinálják, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael háza az Úrban bízik, ő segítőjük és védő pajzsuk. Áron háza az Úrban bízik, ő segítőjük és védő pajzsuk. Akik az Urat félik, az Úrban bíznak, ő segítőjük és védő pajzsuk. Az Úr megemlékezett rólunk, és megáldott minket. Megáldotta Izrael házát, megáldotta Áron házát, megáldotta mind, akik félik az Urat, a kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Sokasítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és földet alkotta. Az egek egei az Úré, a földet pedig az emberek fiainak adta. Nem a holtak dicsérnek téged, Uram, sem azoknak sokaság, akik az alvilágba jutnak, hanem mi, akik élünk, áldjuk az Urat, mostantól is mindörökké. Szeretet tölt el, mert az Úr meghallgatta könyörgésem szavát, mivel fülét felén fordította, további napjaimban is segítségül hívom őt. Körülvettek engem a halál kínjai, rám találtak az alvilág veszedelmei, gyötrelmet és fájdalmat találtam, és az Úr nevét hívtam segítségül. Ó, Uram, ments meg lelkemet, irgalmas az Úr és igazságos, könyörül a mi Istenünk. Megőrzi a kicsinyeket az Úr, megaláztatásban volt részem, és ő megszabadított engem. Térj vissza nyugalmadba lelkem, mert az Úr jót tett veled, mert megmentette lelkemet a halálból, szememet a könnyhullástól, lábamat az elbukástól, kedvelt leszek az

törzsdet, neked áldozom a dicséret áldozatát, és az Úr nevét segítségül hívom, amit fogadtam az Úrnak, teljesítem egész népének színe előtt, az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat minden nemzetek, dicsérjétek őt minden népek, mert megerősödött rajtunk az ő irgalmassága, és az Úr igazsága mindörökké megmarad. Adjatok hálát!

Mondják mindazok, kik az Urat félik, hogy jó, mert irgalma örökké való. Szorult helyzetemben segítségül hívtam az Urat, és ő meghallgatta, Isták teret adott nekem. Az Úr az én segítőm, nem félek, bármit tegyen is nekem az ember. Az Úr az én segítőm, felülről nézhetem ellenségeimet. Jobb az Úrban bízni, mint emberre hagyatkozni, jobb az Úrban reménykedni, mint főemberekben bizakodni. A pogányok mind körülvettek engem, de az Úr nevében visszavertem őket. Körös körül bekerítettek engem, de az Úr nevében visszavertem őket. Körülvettek engem, mint méhek a mézet, lángra gyúltak, mint a tűz a bozótban, de az Úr nevében visszavertem őket. Lögdöstek és megráztak, hogy elessem, de az Úr megoltalmazott engem. Erősségem és dicsőítő énekem az Úr, mert ő lett az én szabadítóm. Újongás és az üdvösség örömének hangja hallatszik az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmas dolgot cselekedett,

0: műveit. Megfenyítette az Úr, igen, megfenyített, de nem adott át a halálnak. Nyissátok meg nekem az igazság kapuját, hogy azon belépve hálát adhassak az Úrnak. Ez az Úr kapuja, az igazak mennek be rajta. Hálát adok neked, mert meghallgattál engem, és üdvösségemre lettél. A kő, melyet az építők elvetettek, szeglet kővé lett. Az Úr művelzés csodálatos a mi szemünkben. Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadjunk azon. Ó, Uram, ments meg, ó, Uram, vezess jó végre. Áldott, aki az Úr nevében jő, áldunk titeket az Úr házából. Isten az Úr is megjelent nekünk, tartsatok ünnepet lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Istenem vagy és hálát adok neked, Istenem vagy és magasztallak téged. Hálát adok neked, mert meghallgattál engem és üdvösségemre lettél. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökkévaló. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most is, mindenkor is, örökkön örökké, amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Üdvözítsd, Uram, a te népedet, és áld meg a te örökségedet. Adj győzelmet ellenségei fölött hazánknak, s kereszteddel őrizd meg a te népedet. Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Minek nevezzünk téged malasztal teljes? Menj nekem, mert felragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted. Szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség istenének fiát hordoztad karodon. Imádd őt, hogy üdvözítse lelkünket. Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat. A te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

0: kérdéseinket, szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
0: Aki önként emelkedtél föl a keresztre, Krisztus Istenünk, ajándékozz kegyelmedet a te rólad nevezett új népednek, örvendeztes meg isteni erőddel mi nyájunkat, és segítsd diadalra minden megtámadóink ellen, kik védeszközül bírjuk a te békefegyveredet, a legyőzhetetlen győzelmet.

Magam irgalmaz, ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Krisztus Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket, tisztítsd meg testünket, igazgass gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki a kerubokná tiszteltebb és a szeráfoknál

0: magasztalunk.
1: Az Úr nevében adjálást, Atya.
0: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl reánk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
2: Amen.
0: Krisztus, igaz világosság, ki megvilágítasz minden világba jövő embert, legyen ránk egyezve orcád világosság, hogy meglássunk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolataid teljesítésére, szeplőtelen anyád és összeszenteid imái által.
2: Amen.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd. Adj áldást, Uram!
0: Krisztus, igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imái által, a drága és elevenítő szent kereszt erejével, melynek világra szóló fölmagasztalását ünnepeljük, a szent dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak és minden szentjeinek eserezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
2: Amen.
0: Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
2: Amen. Amen.
3: Reggeli zsolozsmák. Görög katolikus imádság hangzott el.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái... Barsi Balázs ferences atya 6. emlékedése, Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára. Szent Ferenc és a Szent Kereszt felmagasztalása. Részlet a Fiorettiből. Barsi Balázs ferences atya 6. emlékedése, Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára.
1: Kedves testvéreim, Szent Ferenc atyánk halálának 800. évfordulóján az életéről emlékedünk. Ha a halálról, a maga mélységeiben gondolkodunk, akkor az életről gondolkodunk. És hogyha az életünkkel szembesülünk annak a misztériumával, akkor a halállal is találkozunk. Az ő halálát úgy nevezünk tranzitus, pászka, átmenet ebből a világból a másikba. Az Úr Jézus nevezte így az ő megváltó halálát. Tehát tulajdonképpen az Úr Jézus életébe, halálába való részvétel, a mi tranzitusunk, és a úgynevezett biológiai halálunk előtt következik az be, és nem félelmetes, hanem megrendítő, boldogító valóság belépni Jézus életébe. Ferenc találkozik az élet megrendítő jelenségével, amikor súlyos beteg lesz, hogy van-e az egésznek értelme. Nem depressziós lesz, igazából nem az marad, hanem ez keresésre indítja. És ahogyan keresi egyre inkább az életnek a végső értelmét, maga a figyelőképessége, az értelme, az emberi viszonyai tisztulnak meg, egész addig, hogy majd ő lesz megszólíthatóvá, megtalálhatóvá Isten számára. Olvassuk Celánói életrajzból. A lélek ösztönzésére betért a templomba, hogy ott imádkozzék. Abba a templomba, mely csak nem romokban állt. Alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé, s valami szokatlan kegyelem érintésére egyszerre egészen más embernek érezte magát. Érdekes, akkor nem is annyira feszület változott meg, hanem ő. Nem is annyira föltámadt Jézus, mint inkább az emmauszi tanítványok emeltettek fel egy magasabb látása? Nem annyira a kertész változott meg, hanem Mária Magdolna? Egészen más embernek érezte magát, mint belépésekor. Mi alatt így átalakult, milyen fontos ez, hogy átalakult. A keresztre feszített Krisztus kép, amire még soha nem volt példa, festett ajkaival beszélni kezdett, és néven szólítva magához intette. De azt írja Celánói, hogy Ferenc elhaladt a templom mellett, de be is lépett. Azért ma egy nagyon nyugtalanító jelenség van. Ha mondjuk én ateista lennék, vagy lettem volna gyerekkoromba, diákkoromba, hát én nem tudtam volna elmenni egy templom mellett, hogy ne lépjek be, és elmennek egy életen át. Hogy mi ez a zsinagóga? Mi ez a templom? Mi ez az egész? Már csak azért is, mert idegesítene. Miről van itt szó? Az egy szakrális tér. És ma a szakralitás vesztette el az ember. Mit jelent az, hogy szakrális? Michel Onfray, az a francia filozófus, aki katolikusnak lett keresztül, mélyen hívő volt, talán szemináriumba is belépett, aztán megtört, és ateista lett, és azt mondta, hogy ő katolikus ateista. És azt mondja barátjának, egy domonkos atyának, hogy néha bemegyek Párizsba egy templomba, de akkor, amikor üres, vagy legfeljebb egy nagyon régi misére, hogy latin, hogy engem ne zavarjanak, de leginkább az üres templomban, mert valami sugárzik. Nem volt elég ügyes ez a barátja, hogy megkérdezni, hogy te, hát ha sugárzik, akkor a sugárzás mérhető. Ez még nem mérhető. Mi ez? A világ mindenségben ilyen jelenség még nincsen. Egy nem mérhető sugárzás eléri az embert, amire odafigyel. Ha ez a sugárzás valamitől jönne, akkor bennem a valamit érintené meg, nem a személyemet. Ez valakitől jön. Az ember úgy tapasztalja, hogy van szakrajtás. Ezekre kellene nagyon vigyázni, hogy ez ki ne öljék az emberben. Erre is van érzékenyítve a kisgyerek. Tehát oda szalad az édesanyjához, és a karjaiba veszi a szakrális hely. Ez nem a kis padon ül, és ott bőg. És az a pad, ahova visszamennek a szerelmesek, nem hívők, de most már 3 évesek vagyunk, mondja. Nem egy nekem, vagy 5 évesek vagyunk. És most visszamentünk oda, ahol először találkoztunk véletlenül. Azon a padon. És az a pad, az ragyog. És az az idő, az nem a szokásos idő. Egy tárgy, ami ki van véve, az anyag, és az idő, és a tér hirtelen más jelentést kap. Egy transzcendentális jelentést fölülmúlja a tériségét, meg az időbeliségét. Amíg ez nem veszik ki az emberből, nincs elveszve. De ha ez kiölik, akkor el van veszve. Ez vonza őt. Persze Ferenc hívőként megy azért a templomba. Tehát, amikor ő majd imádkozik és megszólítja Istent ebben a templomba, akkor ő tudja, hogy ő van megszólítva. Tehát mi mindig csak válaszolunk Istenre. Már az is tulajdonképpen egy megszólítottság, hogy bár Ádám elszakadt Istentől, de megmarad benne ez az érzék. Egy kis kutya soha nem ül a 2 hátsó lábára fölnyül, és nézi, hogy virágba borult egy orgonabokor. Ez a megszólítottság. És továbbra írja Cselánói, alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé. Testvérek még kérték is, hogy mit imádkozott, és tudjuk ezt az imát. Mi ferencesek sokszor mondjuk, csak álljunk itt meg minden szónál, mert Cselánóit boldognak, szentnek tiszteljük, és csak egy szent tud megérteni egy szentet. Itt a szavaknak súlya van. Egyébként mindig súlya van a szavaknak. Például lehet az a súlya, hogy nincs súlya. Hogy kétségbe esetten veszem észre, hogy üres, amit nekem mond. Alázatos szívvel. Hát semmi sem annyira képlékeny magatartás, mint az ember alázatossága. Mert ha tudja, hogy ő alázatos, akkor már nem alázatos. Nem lehet meghatározni. Pontosan talán ez lehet, hogy az ember belehelyezkedik abba, amibe a legmélyebb lényege van, hogy ő a nem létezésből az Isten által előhívott létező, ő akarja, hogy én legyek, és azért akarja, hogy szeressem, és ő szeressen. Tehát valószínűleg az alázatosság az az imádság előcsarnoka, egy alapvető kapcsolatra való ráébredés. Amikor kérik az apostolok, hogy Urunk, taníts meg minket imádkozni. És nem vág bele mindjárt, hogy így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved, hanem mondd előtte egy érdekes felhívást, amikor imádkozol. Nem még mielőtt imádkozol. Amikor imádkozol, menj be a kamrádba, zárkózz be. És ott a rejtekben atyád lát téged. Hát nyilvánvalóan nem egy hátsó rejtek kis szobára gondol, mert Názáretben talán ilyen nem is volt. Volt egy nagy szoba, ahol folyt az élet, ott ettek, ott aludtak. Meg valami kis kamraféle lehetett, nem tudom, nem több. Azt mellette már ott az állatok. Mi ez a kamra? Az Úr Jézus ki is fejezi, hogy abból jön elő minden, a rossz gondolatok, a paráznosság, a gyilkosság, de onnét jön elő a jó is, az az embernek a személyének a legmélye. És Ferenc a keresésbe ide kezd belépni. Egy végtelenül, szentül ösztönös ember. Ilyen ösztönös embert még nem láttam a szentek között. Most, amikor így keres, és tudja, hogy azért keres, mert van miért keresni, fog találni, személyesen, akkor egy barátjával kimegy Assisi környékébe, és mindig barlangokba megy be, de mondta, azt mondja neki, te maradj kint. És amikor jön, arra mondja, hogy ott egy kincs van, azt mondja Hambas Béla, hogy mert Jung mondja, hogy nagy merésike az, hogy bemenjen az ember a saját belső világába, és talán még Jung se gondol arra, hogy nem a pszichológia legmélyebb világába, hanem a személy. És azért ehhez nagy merészség kell. Miért félünk ettől? Mert ha tényleg belépek oda, ahova senki se léphet be, főleg engedélyem nélkül, de engedélyemmel se, mert nem lehet az én teremtőm, ott egyedül vagyok. És most erre jöttem rá, hogy miért rémülünk meg ettől. Ez nem egy hétvégi kis idél, hogy a remetességbe kialszom magam, hanem ez félelmetes. Belépek, és ott nincs senki olyan értelemben, hogy az énem nincs megokolva. Ez rosszabb, mint a nem lét. Ha valami van, de abszolút nincs értelme. Itt kísértet az, hogy rögtön kimegyek onnét. És azt mondja Jézus, azért lép be, mert atyád lát téged. Pontosabban nem pontosítom Jézust, de ez a látás azt jelenti, hogy néz téged, és azzal teremt. Ott akar. Belépek a teremtésnek a misztériumába. Hihetetlen mélység. Ez az alázat. Valami igaz kapcsolat az Istennel. És a bukott Ádámnak és Ivadékainak nincsen igazabb kapcsolata, mint a személye létének a misztériuma, hogy nincs megokolva. Nem az anyagból van, mert az anyag nem szabad, a sejtek nem szabadok. És amikor fogantattam, akkor Isten teremtett. Hiába akartak a szülők, nem is tudták, kit akarnak, és Isten, te vagy az én Istenem, hozzád ébredek virradatkor. És te anyám méhében, te alkottál engem, nem a biológikumot, hanem a személyemet. Valahogy Ferenc idáig tud eljutni, a naphimnusz gyökere is itt van. A teremtésnek ez a megrendítő csodája, az én teremtésemnek, az én létezésemnek a megrendítő csodája. Ez jelenti, hogy alázatos szívvel, a szív jelenti ezt a kamrát. Az igaz bensejében,

Szent Ferenc és a Szent Kereszt felmagasztalása. A Szent Kereszt felmagasztalása latinul Exaltatio Sancte Crucis, ősi ünnep a Szentföldön, keleten és nyugaton, amely Krisztus kereszten elszenvedett halálát az emberi nem megváltásának tekinti, és így az üdvözítő áldott testét hordozó keresztfa ennek a legfönségesebb üdvösségszerző műnek az eszköze. Erről maga az Úr is vallott többek között, amikor a Fülöp apostol kíséretében megjelenő helléneknek, görögöknek a megdicsőülés órájáról beszél, rögtön hozzátéve a búzaszem haláláról szóló példázatot. Az ünnep történetileg a Szent Kereszt megtalálásához, illetve ebből adódóan az az eseményhez kapcsolódik, amelynek során 335. szeptember 13-án Jeruzsálemben ünnepélyesen felszentelték a Szent Sír Bazilikát, másnap pedig, tehát éppen szeptember 14-én először mutatták fel a népnek a megtalált életadó keresztfa erekét. Szent Ferencet ifjúságában szólítja meg az Úr 1205-ben a San Damianói romos templom feszületéről, és így kezdődik az ő bő 20 éves apostoli tevékenysége, amelynek végén a lelkileg immáron teljesen Krisztusba öltözött ember testében is magára ölti a Krisztus identitás jegyeit, a sebhelyeket, amelyet az Úr feltámadása után odamutat a kételkedő Tamás apostolnak. Most a Fiorettiből, Szent Ferenc virágos kertje gyűjteményből hadd idézzük fel lényeges vonásaiban Ferenc stigmákkal fölékesítésének mozzanatait. A Szent Kereszt fölmagasztalása ünnepének közelettével Szent Ferenc és drága jócskája Leó testvér együtt imádkoznak, majd Isten értésére adta, hogy az evangélium háromszori fölnyitása által fogja megmutatni, mi a szándéka vele. Amint a könyvet elhozták, Szent Ferenc imádságba mélyedt, majd a Szent Háromság nevében Leó testvérrel háromszor fölnyittatta az evangéliumot. Isten rendeléséből mind a három alkalommal Krisztus szenvedés története tárult Szent Ferenc elé. Ebből megértette, miként élete minden cselekedetében Krisztust követte, aként kell, mielőtt a világból eltávoznék, Krisztus megpróbáltatásaiban, fájdalmaiban és szenvedéseiben is osztoznia és hozzá hasonlóvá válnia. A Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepe előtt való napon cellájába visszavonulva imádkozott, amikor megjelent neki Isten angyala és az Úrnak ezt az üzenetét hozta. Megerősítelek és fölszólítalak, hogy alázatosan készülj föl, és türelemmel tedd alkalmassá magadat arra, amit Isten végre akar hajtani benned. Szent Ferenc így válaszolt. Kész vagyok türelmesen elviselni mindazt, amit az én Uram tenni akar velem. Az angyal ezzel eltűnt. Másnap a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Szent Ferenc korahajnalban még napkelte előtt cellája ajtajában tekintetét kelet felé fordítva így imádkozott. Uram Jézus Krisztus, két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalnék. Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben, amennyire lehetséges azt a fájdalmat, amit te édes Jézus keserves kényszenvedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben, amennyire lehetséges, azt a túláradó szeretetet, amely téged, Isten fiát arra indított, hogy értünk bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szívesen magadra vállalj. Kitartó könyörgésért meghallgatta Isten és tudtára adta, hogy amennyire ez egyszerű teremtmény számára lehetséges, az áhított szent érzéseknek átélésében részesíti. Az ígéret birtokában Szent Ferenc mély áhítattal Krisztus kényszenvedésének és végtelen szeretetének szemléletébe merült. A buzgalom heve annyira fokozódott benne, hogy a szeretet és a szánalom egészen Krisztushoz hasonlóvá formálta. Amint így lángolt a lelke, az égből egy szeráfot látott leszállni. A szeráfnak hat ragyogó és tüzes szárnya volt, amelyek közül kettő a feje fölé borult, kettő a testét fötte be, kettő pedig röpülésre szolgált. Igen sebesen szállva olyan közel jött hozzá, hogy világosan fölismerte és jól látta, hogy a keresztre feszített ember képét foglalja magában. Szent Ferenc a látomástól először igen megijedt, ugyanakkor szívét csodálkozással vegyes öröm és fájdalom járta át. Egyrészt fölötte megőrült Krisztus szépséges arcának, aki ilyen szeriden jelent meg neki, és ilyen jóságosan tekintett rá,
másrészt mérhetetlen fájdalmat és részvétet érzett, hogy megfeszítve látta őt. Azon felül nagyon el is csodálkozott ezen a meglepő és szokatlan alakulátomáson, mert jól tudta, hogy a szenvedés gyarlósága nem fér össze a Szeráfi lélek halhatatlanságával. Álmélkodása közben a jelenés kinyilatkoztatta neki, hogy Isten gondoskodásából a látomás azért jelenik meg neki ebben a formában, hogy megértesse vele, nem testi áldozat, mártírium révén, hanem a lélek emésztő tüze által kell a felfeszített Krisztus hasonmásává válnia. Amikor a hosszabb ideig tartó és szent titkokat közlő beszélgetés után a fönséges jelenés eltűnt, Szent Ferenc lelkében az isteni szeretet végtelen izzását, testében pedig Krisztus szenvedésének csodálatos nyomait hagyta. Kezén és lábain azonnal föltűntek a szögek másai azon a módon, ahogy a Szeráf alakján megjelent keresztre feszített Krisztus testén látta. Így írja le a Fioretti azt a csodálatos ajándékot, amelyel az üdvözítő az ő hűséges társát megajándékozta az egész keresztény világ épülésére. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Válás, hogy lehet ezt túlélni? Miért engedte meg ezt az Isten? Mi lesz így a gyermekeimmel? Van-e még helyem az egyházban? Hogyan bocsássam meg a megbocsáthatatlant? Lehetek-e még boldog? Hogyan segítsem a gyermekeimet a veszteség feldolgozásában? Miként lehetek elég jó szülő a számukra ebben az új helyzetben? Akiket ezek a kérdések foglalkoztatnak, mert még friss az egyedülmaradás sebe, 5-6 évnél nem régebbi, azokat várják 2026 őszén, a dátumok és a helyszín még szervezés alatt. Itt félszavakból is értik egymást azok, akik ugyanazon mennek keresztül, nem kell magyarázkodnod, fekete báránynak érezned magad, vagy attól tartanod, hogy megítélnek, megbélyegeznek. A jelentkezés a 3 hét végére, azaz a kurzus egészére szól, szeptember 26-a 27-e, október 24-e 25-e és november 21-e 22-e. A szervezők gondolata, a gyermekedért akkor teszed a legtöbbet, ha ismét visszakapja derűs, kiegyensúlyozott szülőjét, érdemes tehát 3 hétvégét önmagadra szánni. A regisztrációs felületet megnyitotta az Emmanuel közösség az avelap.hu oldalon. A részvétel ingyenes, a jelentkezőket értesítik a pontos helyszínről és a tudnivalókról. 72 óra kompromisszum nélkül. Elindult a jelentkezés az idei 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióra. Október 9-e és 11-e között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja,

0: még egy rekordméretű rétes elkészítésére is vállalkoztak. A szervezők idén is arra hívják a fiatalokat, hogy idejükből adjanak másoknak. A péntektől vasárnapig tartó 72 órás akció során az ország számos pontján várják azokat a közösségeket, intézményeket és szervezeteket, amelyek önkéntesek segítségére számítanak, és azokat a fiatalokat is, akik szívesen bekapcsolódnának a közös munkába. A 72 óra kompromisszum nélkül évről évre arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját környezetükben, közösségükben tegyenek valami kézzelfoghatót másokért. A program ugyanakkor nem csak a segítségre szorulóknak jelent támogatást. A résztvevők megtapasztalhatják azt is, milyen sok mindenre képesek, ha idejüket, energiájukat és tehetségüket közös cél érdekében adják. A programra önkéntesként és önkénteseket fogadó projektgazdaként is lehet jelentkezni a www.72ora.hu oldalon.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: Új digitális projekt őrzi meg a jövő számára az Assisi Szent Ferenc Bazilikát. 16 napig kerékpározott egy francia férfi Párizsból Mária Pócsra. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján új digitális projekt indult a Szentről elnevezett Assisi Bazilika kulturális és vallási örökségének megőrzésére, számolt be az LVTN News. A Preserving Assisi, azaz Assisi megőrzése elnevezésű platformon nagy felbontású képek, 360 fokos panorámák, virtuális túrák és digitális archívum teszi részletesen tanulmányozhatóvá a bazilikát. A projekt során több mint 27 ezer fénykép készült, és összesen 12 terabájtnyi adatot tárolnak. Az egyik legnagyobb felbontású felvétel Pietro Lorenzetti Keresztrefeszítés című festményéről készült, csak nem 8 milliárd képpontból áll. A kezdeményezés hátterében az 1997-es Assisi földrengés tapasztalata is áll. Az új digitális archívum ezért nem csak a jelenlegi állapot rögzítését szolgálja, hanem a jövőbeni kutatást, restaurálást és állagmegóvást is segítheti. Egy francia katolikus férfi Párizsban biciklire pattant, és 16 napig kerékpározott Mária Pócsra, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalember azzal indokolta döntését, hogy mindig is érdekelték a keleti katolikus liturgikus hagyományok, ráadásul ezekben a napokban tartják a kegyhelyen az európai keleti katolikus püspökök találkozóját. Olvasható a 777 Facebook oldalán. Párizs és Mária Pócs 1454 kilométerre van egymástól, óriási fizikai erőllétet és felkészültséget igényel egy ilyen maratoni tekerés. A fiatalember a távot 3 nappal hamarabb teljesítette, mint a

ugyanazt eltervezte. Bejegyzésében azt írta, hálás vagyok, és érzem, hogy ezen a helyen Isten áldása van. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön Mária Pócsra. Zarándoklata azt mutatja, hogy a hit útját sokféleképpen lehet megtenni. Sokan jönnek külföldről, hogy a könnyező Mária kép előtt hálát adjanak. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Az alkalmon 25 férfi testvér és 4 fiatal vett részt. A székesfehérvári csapat csatlakozott a mára nemzetközivé vált mozgalomhoz, amely Lengyelországból indult a 2010-es évek közepén, tudatta a székesfehérvári egyházmegye. Ausztráliában, Horvátországban, Írországban, Mexikóban egyaránt összegyűlnek a katolikus férfiak, hogy a szentolvasó elmondásával engeszteljenek, hitet valljanak, és megerősödjenek lelkiekben ehhez kapcsolódva férfi szerepükbe is. A következő alkalom október 3-án 8 órától lesz a székesfehérvári Jézus Szíve templom előtti téren. Hazánkban a Szent István Bazilika előtt gyűltek össze először katolikus férfiak, közös rózsafüzér imára 2024. március elején. Ma már a történelmi Magyarország 27 településén, többek között a felvidéki Nagytárkányban és Csíksomjón is, több száz férfi térdelve imádkozik minden hónap első szombatján. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: 7 óra.
1: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Héj Tibor, Szent György díjas cégvezető, üzlet stratégia tervezési szaktanácsadó és tanár gondolatait hallják.

arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Fölírogattam, kik azok az emberek, akiknek a társaságában jól éreztem magam, 16-17 éves koromban. Azt láttam, hogy ez a közös bennük, hogy olyan emberek, akik szeretnek, akik adnak, és akiknek ez egy rendszert alkot az életében, és ennek a rendszernek az alapja a hit. Tudatosan kezdtem el keresni olyan embereket, közösségeket, akik erre tették az életüket. Ilyen közösségekben éltem le több évtizedet, nem csak egy elvont Isten hit, segített megélni az életemet. 32 éve vagyunk házasok, 4 gyerekünk mindegyikével, mi is nagyon boldog vagyunk, meg ők is velünk. A szakmában is sikerült talán nem az olimpiai aranyérmet elérni, de minden esetre olyan eredményeket elérni, amik szakmailag is számítanak. Nekem fontosabb az, hogy keresztényként éljek, mint az, hogy a legelismertebb üzletember legyek. Ilyen évtizede nem az a fő cél, hogy engem szeressenek, és én ebben lubickoljak, hanem hogy ez tőlem is induljon, adott esetben csak tőlem indul, és ezzel véget is ér, legtöbb esetben szerencsére ez kölcsönössé válik, és ez a kölcsönös szeretet az, amit vállalkozóként, tanácsadóként talán még több helyre is tudom vinni ennek az örömhírét, mintha akár papként tenném ezt, azzal együtt, hogy nagyon szoros együttműködésben vagyok elkötelezett lelki emberekkel, akik viszont nekem adják azt az erőt, aminek segítségével én aztán a világban tudom ezt továbbadni, és így válik teljessé azt, hogy mindegyünknek megvan a küldetése, és szükségünk is van egymásra.

0: Héj Tibor Szentgyörgy díjas cégvezető, üzletstratégia tervezési szaktanácsadó és tanár gondolatait hallották. A felvételt az MTVA megbízásából a Mária Rádió készítette.
1: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, eheti evangéliumi elmélkedésünk Lukács evangéliumának 4. fejezete 22b verstől a 30. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben a tömeg csodálkozott a kegyelem igéin, amelyek Jézus ajkáról fakadtak. Ezt mondogatták, nem de József fia ő, akkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem, orvos, gyógyítsd önmagadat. Amiket hallottunk, hogy Kafarnaumban történtek, vidd végbe itt a hazádban is. Aztán ezt mondta. Bizony mondom nektek, hogy egy proféta sem kedves a saját hazájában. Bizony mondom nektek, sok özvegy volt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség lett az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Szárepta-ban élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus proféta korában is sok leprás élt Izraelben, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Námán. Ezeket hallva minnyájukat harag töltötte el a zsinagógában. Felugrottak, kihurcolták őt a városon kívülre, s felvitték annak a hegynek az ormára, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban áthaladt közöttük, és eltávozott. Szinte kézzel fogható ennek az evangéliumi szakasznak a vibrálása. Az a feszültség, ami Jézus és hallgatósága között alakul ki. Amely feszültségnek a legfőbb alapja az a meg nem értettség, ami a názáreti emberekből irányul Jézus felé. Nem értik, hogy aki József fia, az hogyan beszélhet olyan hatalommal, és hogyan mondhat olyanokat, amiket Jézus elmondott. És ez a feszültség ugye a tetőfokára hág akkor, amikor felviszik őt a hegy tetejére, hogy letaszítsák őt onnan. Azonban Jézus a legnagyobb nyugalommal halad át a tömegen, és eltávozik közülük. Ez a fajta dinamika az keresztény ember életében is ott lehet, ott van. Hiszen vannak felfokozott időszakok, amikor az embernek a hitét, a Krisztussal való közösségét kikezdik külső körülmények. Sőt, olyan is van, hogy az ember bizony saját maga döntése okán a bűn útjára lépve távolodik el az Istentől, vagy megrendül az ember hite az Istenben. Mi a legfontosabb? Hogy az ember mindig a nyugalmat tudja megkeresni. Azt a nyugalmat, amely letisztultságot hoz, amely mindenféle zavart nélkülöz, amiben lehet hallani és lehet látni. Ugyanis az Istent akkor lehet legjobban megérteni, akkor lehet a legjobban látni, amikor az ember nyugalomban van. Éppen ezért bizony törekedjünk arra mi is az életünkben, hogy a felfokozott időszakok után ezt a fajta nyugalmat tudjuk megkeresni, amelyben szemlélődve rátalálhatunk arra az igaz Isten fiára, Jézus Krisztusra, aki ugyanezt a nyugalmat sugározza, és aki hatalmával meg tudja mutatni nekünk, hogy kicsoda ő igazából. Így kövessük Krisztust, így törekedjünk mi is a lelki nyugalomra, és ezzel együtt a tisztánlátásra. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió stúdiójából 2026. szeptember 21-én élőben a mikrofonnál Gulyban Gergely. Egy pár ilyen benyomást vagy élményt szeretnék még itt a kedves hallgatókkal megosztani a mai reggelen. Nyilván nem csak így összefüggéstelenül, talán inkább azt mondanám, hogy egy kicsit mint egy virágcsokor, ha összeszedni, hogy legyen benne egy-két színes gondolat, vagy olyan, ami egymáshoz azért szépen illik, mégis érződik az eltérés. De valahonnan az egészek a mélyéből onnan indulnának a ma reggeli gondolataim is, ami talán nem egyedül vagyok, vagy nagyon sokan vagyunk szerintem már, akik Magyarországon is próbálunk megfejteni, hogy mi történik az emberi közösségeinkkel, mi történik a társadalmunkkal, hogyan tudunk ebben az egész mostani közegben jelen lenni Krisztus követőiként, mi az, amit tudnánk fölmutatni a körülöttünk lévő világnak, hogy ne csak egy intézményrendszert lássanak, vagy ne csak azt lássák rajtunk, hogy működtetünk itt egy intézményrendszert, hogy a templomainkat itt még nagyjából fenntartjuk, hol a hívek támogatásából, hol a bizonyos pályázati forrásokból, hanem tényleg egy olyan megközelítés, aminél azt tudjuk mondani, hogy igen, ez, ami most megjelenik a gondolatainkban, vagy a lelkünkben, ez egy jó leső érzés, ez egy megnyugtató és egy mély érzés, amivel mi magunk megtaláljuk a helyünket a világban, értelmezni tudjuk, hogy akkor mit is keresünk itt, és olyan töbletet tudunk vinni magunkkal, ami megmutatja a körülöttünk levőknek is a kiegyensúlyozottságunkat, azt a töbletet, amit Isten nekünk átadni akar. Rég találkoztunk itt a kedves hallgatókkal élőben, még a nyár közepén valamikor, és utána, igaz, hogy csak egy napra, de volt alkalmam augusztus közepe környékén bekapcsolódni az ifjúsági gyalogos zarándoklatba. Gondolom, hogy elhangzott itt talán többektől, atyáktól is a zarándoklatról néhány gondolat, de még egy picit visszautalnék, hogy olyan jó leső érzés volt ott lenni abban a közegben, ahol hát nem csak az, hogy fiatalok vannak, hanem hogy az imádság jelen van. Hogy egy olyan társaság van, ahol nem kell megmagyarázni, hogy mi most imádkozunk, ahol nem kell senkinek szétnéznie, hogy most akkor látja a másik, hogy imádkozom, vagy akkor most meg kell magyarázni, vagy szégyelni kell, nem kell semmit szégyelni, máshol sem, de hogy felszabadultan tud az ember jelen lenni, és hogy nem arra kell fölkészülni, mint sajnos sokfelé a világunkban, hogy a környezetem az majd bántani fog. És akkor egy ilyen a digitális világtól, és annak minden hozadékától eltávolodó jelenlét, ugye ez mindig segít egy picit az ember lelkének, hogy regenerálódjon. Ugye ez az életnek is egy fantasztikus csodája, hogy lehet sok mindent mérgezni, ilyen apró cseprő dolgokkal, a testünket, a környezetünket, és ezek a mérgek kifejtik a hatásukat. De hogy abban a pillanatban, ahogy megszüntetem a mérgezést, és még van annyi életerő mondjuk az ember testében, vagy a környezetben, hogy nem pusztította el még a méreg teljesen, abban a pillanatban elindul egy gyógyulási folyamat. És ezt tudjuk tapasztalni egy ilyen zarándoklat alkalmával is, hogy első élményként talán nem is nagyon tudja az ember lelke, hogy mitől olyan jó. Vagy mi ez az érzés, amitől más, mint a hétköznapok, és tényleg egyszerűen valahol itt tudnánk talán megragadni ezt a lényeget, hogy most nem mérgeznek. Nem mérgez a másik ember a megjegyzéseivel, a nézésével, a rossz indulatával, az erőteljes érzéseivel, az irítségével, vagy bármivel. Én magamat nem mérgezem másokhoz való viszonyításommal, nem engedem a lelkembe az irítséget, tehát, hogy és hogy közösségben van az ember. Ez is egy óriási többlet élmény, és én nagyon-nagyon bízom a mai fiatalokban, hogy ebből a digitális világnak, talán ugye leginkább ezt a szociális médiának szokták nevezni, ami hát a lehetőségek szerint pont lerombolja az embernek a jó kapcsolatait, a közösségi élményét, tehát leginkább is elidegenít, vagy távol vissza. A nagyon-nagyon elenyésző, de valóban létező pozitív lehetőségekhez képest. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan van ezekben a felületekben, ami roncsol, ami károsít, ami tönkretesz. Persze mindez nyilván úgy van megcsinálva, mint a nagyon finomra elkészített, de valójában mérgező élelmiszerek, hogy a szánknak még jól esik, de amikor a gyomrunk elkezdi ezt megemészteni, akkor a testünkben rengeteg mérgező anyag bekerül, és hogy hát utána persze jönnek majd a különböző betegségek, meg a lerakódások, meg a csillagok a vérképben, mert az ember keresi azt, hogy hát mi van velem, hát én csak finomakat ettem, olyan jól esett, vagy finomakat ittam. És egy ilyen zarándoklat megadja ezt az élményt, hogy ki tud az ember tekinteni ebből a helyzetből, és gyógyul a lélek. És minél tovább tud ott lenni az ember egy ilyen helyzetben, annál összeszedettebbé tud válni mondjuk egy pár nap után, és érzi azt, hogy tényleg mint egy ilyen koszos levegőjű város után, amikor az ember kimegy az erdőbe, a természetbe, és egy igazán tiszta, jó levegőt tud szívni a tüdejével, és egy olyan megtisztító, felemelő érzés. Na hát ez az egyik élmény. Aztán ugye hát ebből fakadóan, hogy amikor az embernek megvan egy ilyen élménye, vagy Isten közeli élménye, vagy látja, hogy mi zajlik a társadalmunkban, akkor talán többen föltesszük magunknak a kérdést, hogy hogyan tudjuk ma hirdetni az evangéliumot az egyre szélesebb körben jelenlévő hitetlenek, vagy istentelenül élők között. Mert ez is biztos, hogy nagyon nehéz nekünk, akik benne vagyunk az egyházban, aminek van egy felszíni intézményrendszeres megjelenési formája, és nekünk nagyon nehéz saját magunkat objektíven kívülről látni. Mi benne vagyunk, talán akik mondjuk a Mária Rádiót hallgatjuk, talán nagyon sokan megtapasztaljuk a hitéleti kialakult szokásaink és a rendszereink mögött az élő Isten kapcsolatnak a jó gyümölcseit. De hogy kívülről mit látnak rajtunk sokan, hogy ez még talán nehéz elképzelni. És ugye, hogyha ha belép valaki a templomainkba, és akkor egy olyannal találkozik, hogy akkor most ugye régi nevén egyházadót, vagy azt mondjuk inkább, hogy egyházfenntartási hozzájárulás, hogy ilyet, ugye az ő szemükben, hogy ilyet kérünk a templomba járóktól, vagy hogy be kell tartani szabályokat. Ugye ezt a mai ember nem nagyon szereti, hanem vágyik valamire, nem is tudja talán pontosan megfogalmazni, hogy mire vágyik, de hogy keres valamit, és akkor ugye ennek azért egy ilyen csemegézés szokott a vége lenni, mint egy ilyen svédasztalos megoldás, hogy hát bemegyek a templomba, ha úgy érzem. Imádkozom, ha úgy érzem. És hát ugye azért el tudjuk mondani, rengeteg ilyen vonatkozás van, hogy az ember, hogyha hosszú távon szeretne valami gyümölcsöző kapcsolatot, vagy egy gyümölcsöző bármilyen vonatkozást az életben, munkát, feladatkört megélni, megtapasztalni, akkor nem csak abban a pillanatban kell gondoskodni ennek a megéléséről, amikor éppen úgy érzem. Tehát, hogy mondjuk valaki ugye ez is egy érdekes vetület, itt gondolom a kedves hallgatók is látják, hogy a az állatok gyakorlatilag ugye sok embernek a lelkében hát vagy fölcserélődtek a gyerekekkel, vagy egyáltalán az emberi szintre emelték föl az állatokat, és akkor hát ez is egy nagyon érdekes kérdéskör, hogy az állatokkal mennyire tudunk ilyen módon együtt élni, vagy hogy mennyire helyes ez, de hogy na hát igen, ez az, amikor az ember belebonyolódik a saját gondolataiba. Ugye tényleg a mentségemről szolgálni, hogy tegnap volt templom búcsunk, és valószínűleg még egy pár óra pihenés itt kimaradt az elmúlt éjszakából, de hogy visszatérünk ugye az eredeti gondolathoz, hogy igen, tehát vannak ezek a kialakult rendszereink, és igen, hogy ha nem csak akkor adok adni az állatnak enni, amikor én úgy érzem, ugye ezt akartam mondani, az előbb, ami itt a gondolat kiúszott a fejemből, hogy egyszerűen, ha van egy kiskutyám, vagy bármi más, egy tengeri malacom, nem csak akkor fogom megetetni, amikor én úgy érzem. Nem csak akkor törődök vele, amikor én úgy érzem. Mert ez egy nagyon önző megközelítés, hogy hát most nekem éppen szükségem van arra, hogy valaki visszatükrözze az én érzéseimet, vagy egyáltalán csak valami társas kapcsolatból úgy kapjak valami visszajelzést. Persze ugye itt is egy nagyon mély dolog, hogy az állatok nem tartanak elénk morális tükröt. Nem mutatják meg, hogy mi most helytelenül cselekedtünk. Az állat ragaszkodik, és akkor az ember képes összekeverni az állatnak a ragaszkodását egy feltétel nélküli szeretettel. És talán valahol ennek a mélyén is ez van, ez a feltétel nélküli szeretet iránti vágy, hogy engem szeressenek. Nem, ez nem azt jelentené, hogy minden hibámra azt mondják, hogy ez így rendben van, és ez így helyén való. Ugye az evangéliumból nagyon pontosan kirajzolódik, amikor Krisztus találkozik a világ szemében is bűnös emberekkel, és azoknak az embereknek, akiknek a lelkében ott van a bűntől való szabadulásnak a vágya, azoknak elmondja, hogy téged nagyon szeretlek, de amit csinálsz, azt hagyd abba. Ugye itt a házasságtörő asszonynak mondott szavak, amikor ugye a többiek ott hagyják, elpárolognak, és akkor azt mondja neki Krisztus, hogy na hát, hol vannak a vádlóid? Hát ha senki nem ítél el, akkor én sem. Menj, de többet ne vétkezz. Téged nagyon szeretlek, nem akarlak én téged büntetni, csak hagyd abba azt, ami rosszat csinálsz. És talán ez az érdekes, ugye itt az evangéliumban, és talán itt tudnánk egy picit Krisztus követőiként úgy jelenni a társadalomban, hogy Krisztus mindig különbséget tesz jó és rossz között. Mindig elmondja, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. És ez az, ami nem nagyon tetszik a körülötte lévőknek, akik magukra ismernek, hogy az ő cselekedeteik, gondolkodás, mondjuk viselkedésük helytelen. Leginkább azért nem tetszik nekik, mert ahogyan Krisztus elmondja, egyszerű hasonlatokkal, egyszerű példákkal élve, magukra ismernek, és akkor könnyen belátják, hogy tényleg ennek a Jézusnak mennyire igaza van. És talán valahol az intézményrendszereink működtetésén túl, vagy azon fölül, vagy emellett, vagy ezt megelőzően, bárhogyan megközelíthetjük, az ősegyház evangéliumi élményéhez lenne jó visszatérni. Ugye ez nekünk is egy ilyen belső küzdelmet jelent, hogy a felszínnek a burkát át kell törni, ugye ezekre is mondja Krisztus, hogy evez a mélyre, hogy elgondolkodjunk saját magunkban, hogy tényleg mi lenne az a másfajta jelenlét a világban, amivel a mostani helyzetet gyógyítani tudnánk. És hát azt is látjuk, hogy tényleg az emberek egymáshoz viszonyított kommunikációja, ahogyan szól a másikhoz, ahogyan viszonyul hozzá, ahogyan az önzés, a rátartiság, a kicsinyesség, az irigység, a kabzsiság, az élvezett hajászat, ahogy így ezek elhatalmasodtak az emberek lelkében, ugye ezzel fordítottan arányosan csökken a másik emberre való odafigyelés, a megértés, a szelítség, az alázat, a tolerancia, és ezeket sorolhatnánk. És talán ott van a dilemmáink között, hogy jó, most akkor én elkezdek a másikra odafigyelni. De hát akkor a többiek engem vesztesnek titulálnak, meg kigúnyolnak, meg lenéznek, de hogy valahogy mégis így csinálták az őskeresztények is. Egy olyan világban, mondjuk gondolhatunk a római birodalomnak a világára, ahol ugyanezek a gondolatok voltak, mint manapság, hogy a másiknak a legyőzése, a leigázása, a kizsákmányolása, az élvezetek, az alkohol, a testiség, a szórakozás a cirkuszban, és hogy a másik ember életének a semmibevétele, mert én vagyok az erősebb, és felülkerekedtem, hogy ilyen közegben úgy tudtak jelen lenni, hogy a külvilág azt mondta rájuk, hogy nézzétek, ezek mennyire szeretik egymást. Hogy milyen jóságosan viszonyulnak egymáshoz. És hogy mindez mégis egyfajta gyűlöletet váltott ki a környezetükből, tehát túl nagy illúzióink ne nagyon legyenek, hogyha nem csupán a saját lelkiismeretünk megnyugtatására akarunk az egyházhoz tartozni, vagy egyház közösségekhez tartozni, hanem ott tényleg az élő személyes Isten kapcsolatot, az evangéliumot próbáljuk megélni, akkor ne legyenek illúzióink, valószínűleg fogunk ellenérzéseket kiváltani a környezetünkből. Talán megjegyzéseket is kapunk, és ez minden esetben igaz, hogy amikor az ember valamilyen úton, módon az ösztönös és az állatias gondolkodás és viselkedés fölé szeretne emelkedni, akkor a környezetéből, akik erre nem fogékonyak, vagy nem hajlandóak első körben, megpróbálják lerántani, megpróbálják elgáncsolni. Egy picit megszakítom a gondolatmenetet itt, mert megpróbáljuk fölhívni a telefonon Skoropáczky Péter atyát, a Kárpátalján a görögkatolikus karitásznak a vezetője ő. Többször beszéltünk már az elmúlt években vele így telefonon. Érdeklődtünk az ottani helyzetről, és hát a mai reggelre is úgy beszéltük meg Péter atyával, hogy megpróbáljuk innen a rádióból is fölhívni, hogy egy kicsit számoljon be nekünk a mostani aktuális helyzetről. Itt az érdekességet picit még fűszerezi, hogy mi Gödöllőn tegnap tartottuk a templombúcsunkat, a Szent Kereszt fölmagasztalásának az ünnepére van szentelve a templomunk, és akkor még nyáron Péter atyát megkérdeztem, hogy eljönne-e, és igent mondott, úgyhogy hát mi tegnap személyesen is találkoztunk, mégpedig, ahogy szoktam mondani, a legjobb dolog, amikor az ember a templomban, az imádságban találkozik a másikkal, és utána van persze az egyéb könnyedebb beszélgetés, az evésívás, meg ilyenek, úgyhogy Péter atyával tegnap a templomban is személyesen találkoztunk, és akkor így megbeszéltük, úgy látom, úgy hallom, hogy a vonalban is vagy. Halló, dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké, szép jó reggelt kívánok a lekedése hallgatóknak is.
0: Köszönöm, hogy ismét rendelkezésünkre állsz. Egy jó ideje beszéltünk utoljára. Péter, én megköszönném, hogyha nem csak velem, hanem a hallgatókkal is megosztanád, hogy mi a helyzet most Kárpátalján? Mit érzékeltek a háborúból, a nehézségekből? Ti a korábban megkezdett karitatív munkátokat hogy és mint tudjátok folytatni?
1: Köszönöm szépen az érdeklődéseteket, és tegnap is a tettbeszédben ezt elmondtam, ez egy nagyon jó első érzés, és nagyon sok erőt tud adni, hogyha ha már csak érdeklődnek a felől, hogy vagyunk, hogy élünk, hisz nem egyszerű hordozni a keresztünket Kárpátalján, és emellett, hogy a saját keresztünket viseljük, ami egy bizonytalanságnak a keresztje elsősorban, a kiszámíthatatlanságnak a keresztje. Ugye karitatív szervezetként próbáljuk mások keresztjét is hordozni, vinni, legalábbis segíteni, azt cipelni. Nem egy egyszerű időszak előtt állunk, hisz mindannyian készítenek bennünket arra, hogy nehéz tél vár ránk. Nem nagyon érezzük azt, hogy bármennyire is a háború a vége felé közeledne, hisz nem érzékelődnek olyan jelek, amelyek azt mutatnák. Amióta beszéltünk, azért voltak olyan események, amelyek egy kicsit úgy félelmetesebbé tették az életünket, hogyha csak májusi súlyosabb dróntámadásra gondolunk Kárpátalján. Magam is először voltam szemtanúja Ungváron annak, ahogy pont felénk repült egy drón, és 500 méterre csapódott be a Karitász épületétől. Ez elsősorban lelkileg viseli meg az embert, vagy viselt meg akkor bennünket, hogy eddig azért biztonságban éreztük magunkat Kárpátalján. És hát az utóbbi események pedig egyre inkább nehezítik ezt a biztonságérzetet, ugyanis azt hiszem egy héttel ezelőtt volt, vagy két héttel ezelőtt, talán egy héttel ezelőtt volt egy súlyosabb dróntámadás a Lengyelországot Ukrajnával összekötő vasúti határátkelő helyen, és egyre több jelzés és figyelmeztetést kapunk arra vonatkozólag, hogy az agresszor azt célba vette a nyugattal összekötött határátkelőket is, és a jelzésekben kárpátai határátkelőknek a megtámadása is szerepelhet akár. És ez azért aggodalomra ad okot, hogyha csak ezekről az aggodalmakról beszélünk. Mindemellett azért nem mehetünk el amellett sem, hogy nyáron volt egy súlyosabb vihar Kárpátalján, méghozzá július 27-én pont Szent Pantelejmonnak az ünnepnapján, amikor is ez a vihar rendszer a magyar településeken vonult végig, az ungvári járástól kezdve egészen a Ugocsáig, a nagyszülősi környéki településekig, és nagyon súlyos károkat okozott a településeken. Volt, ahol 5 napig nem volt áramszolgáltatás, nem tudták egyszerűen helyreállítani, olyan súlyosan rongálódtak a vezetékek. Akkor úgy döntöttünk, hogy a katolikus karitászhoz fordulunk, a magyarországi katolikus karitászhoz, ugyanis tavaly a nagybőjti adománygyűjtésnek egy részét megkaptuk, amit nagy szeretettel köszönök meg a Magyar Katolikus Egyháznak, hogy ilyen formában is gondolt ránk, és hát ezt projektszerűsítettük különböző részterületekre, fordítjuk ennek a támogatásnak a felhasználását, és ugye kéréssel fordultam a katolikus karitás vezetéséhez, hogy egy részét csoportosítsuk át ezeknek a viharkároknak a vegyítésére gyors segélyként, és nagyon köszönöm, hogy szinte azonnal jelezte a katolikus karitász, hogy természetesen nincsenek akadálya. Így 3 leginkább érintett településen tudtunk gyorsan hozzájárulni a helyreállítási munkálatokhoz.
0: Hát igen, elég megdöbbentő, meg elgondolkodható, amiket mondasz. Szerintem, tehát hogy nem gondolom azt, hogy aki nem éli át, az elbírná képzelni, mondjuk ott állsz a drón alatt körülbelül, és akkor hát nekem, ami így eszembe jut hirtelen, maga a tehetetlenség érzése, hogy jó, akkor most itt vagyok, és tehát, hogy azt se tudnám hirtelen, hogy merre szaladjak, vagy hova meneküljek, és ilyenkor az ember, nem tudom, talán csak várja, hogy jó, akkor most valami vagy történik, vagy nem történik, aztán majd így kiderül, hogy de hát...
1: Nagyjából ez az, amit leírtál. Ugye én már hallottam drónt, ugye a kijevi látogatásaim során hallottam, hogy ennek milyen hangja van, úgyhogy én még nem is láttam
0: fizikailag,
1: de már tudtam, hogy miről van szó, mert a hangja az nagyon jellegzetes, ilyen erőteljes mopedre emlékeztető hangja van, úgyhogy csak az eget kellene látjuk, hogy honnan érkezhet, és amikor fizikai valójában érkeztük, hát nem is tudtuk reagálni szinte, mert azonnal tehát egy látványos madőverrel becsapódott, hanem utána azokat a protokollokat, amelyeket ilyenkor a hatóságuk kérnek, azokat igyekeztünk betartani, ugye sajnos nincs óvóhely a Karitászban, de a két fal szabályt azt betartottuk, tehát legalább két fal választom el bennünket a külvilágtól, úgyhogy biztonságban próbáltuk helyezni a munkatársakat, mert talán még ez volt egy megdöbbentő, hogy egy kislány, egy Kelet-Ukrajnából hozzánk menekült kislány pont azelőtt volt a pszichológusoknál konzultáción, és ugye ő már elindult hazafelé a szálláshelyükre, a menekült szállásra, és amikor meghallotta ennek ezt a drónt, meg magát a becsapódást, akkor visszaszaladt a Karitászba, rémültem, és hát ez is egy ilyen jó érzés volt, hogy az a kislány úgy érezte, hogy nálunk biztonságra lehet.
0: Hát, igen. Gondolom, hogy ilyenkor ugye elég sok minden relatívvá válik hirtelen.
1: Igen.
0: Az ember a saját életét, és vagy félti, védené, mi az, amiben most bele tudok kapaszkodni hirtelen.
1: Igen, és akkor ilyenkor ugye nem is voltunk együtt a család többi tagjával, ugye mindenki érdeklődött, hogy mi van, rendben vagyunk, mert ugye a terhatárítottan is volt akkor becsapódás, hogy minden oké, akkor kicsit a munkatársak is a saját gyermekeiket. Ugye az iskolát, még iskolaidő volt, ugye a gyerekek az iskolában voltak az óvóhelyen, akkor ott egy kisebb pánik tört ki, hiszen ezzel fizikai valójában még a gyermekek nem tapasztalták ezt meg, azt tudták, hogy vannak légi riadók, meg hát talán egy kicsit ilyen könnyelműen is álltak hozzá, na most le kell menni akkor az óvóhelyre, de amikor reális veszély mutatkozik, akkor ez az egész helyzet átértékelődik. Úgyhogy hát ez is benne van a pakliban, hogy hasonló akciókra sor kerül, illetve készülünk arra, hogy a tél az megint kemény lesz akár az áramszolgáltatás terén is. Sőt, egyre több hang van azzal kapcsolatban, és nem csak az áramszolgáltatást kell ezt korlátozni, hanem a gázszolgáltatást is, az viszont már egy nehezebb kérdés. És különösen, hogyha megint olyan kemény tél vár ránk, mint amilyen a tavaly január volt, akkor az sokak számára nagy gondot jelenthet. Próbálunk, a Karitász már próbál támogatókat keresni arra, hogy a téli tüzelő programunkat folytatni tudjuk, hogy legalább a leginkább rászorulóknak egy havi tüzelő mennyiséget el tudjunk jutatni. Tavaly pont akkor került sor ezeknek a kiszállítására, amikor a legnagyobb hidegek voltak, és hát volt olyan hely, magam is megtapasztaltam, amikor elvittük azokat a briketteket, hogy már az utolsó fával fűtöttek, meg vizes ágakkal próbálták még valamennyire melegen tartani a kis szobácskájukat a rászorulók, úgyhogy tényleg ilyenkor érzi meg az ember azt, hogy van értelme annak, amit tesz, és van értelme annak a segítségnyújtásnak, amin dolgozunk.
0: Péter, akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a lehetőségeinkről beszéljünk. Ugye minden adásban, amikor így beszélünk, szoktam is kérdezni, nagyon tudatosan, tegnap, ahogy beszéltünk róla, azt említetted, hogy van is ennek foganatja, érzékelhető igen. Módon, hogy akkor, hogy osszuk meg ismét a kedves hallgatókkal, hogy aki célzottan akar támogatni titeket, a munkátokat és a rászorulóknak nyújtott segítségeteket hogyan tudja megtenni?
1: Hát a Caritasnak van bankszámla, Magyarországon vezetett bankszámlája, és hát ezeket az elérhetőségeket elsősorban a közösségi oldalakon, a Facebook oldalunkon tudják megtalálni a kedves hallgatók. Ha beírják a keresőbe, hogy Szent Pantelejmon Caritas, Kárpátaljai Görögkatolikus Jótékonysági Szervezet, és mint szervezetet keresik meg, akkor ott megtalálják azokat az adatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy közvetlenül bennünket is támogatni tudjanak. De ugyanúgy, hogyha valakinek ez gondot jelent, és akár egy görögkatolikus atyától segítséget kér, de még úgy gondolom, hogy római katolikustól is, hogy kifejezetten szerezottan Kárpátaljára szeretne segíteni, hogy ezek az adományok el szoktak hozzánk jutni. És nagyon köszönünk minden olyan támogatást, amelyet az elmúlt időszakban nyújtottak.
0: Azt mondnám meg nekem, légy szíves, hogy ugye itt korábban is beszéltünk erről, hogy ti működtettek egy konyhát, ahol főztök és a rászorulóknak ételt osztotok, hogy ez hogy áll, mennyire tudjátok működtetni?
1: Uh-huh. Igen, köszönöm a kérdésed. 5 konyhát üzemeltetünk, és most, ha minden jól megy, már korábban szerettük volna, de egy kicsit elhúzódott a szervezés kérdése. Most fogjuk megnyitni az ősz folyamán a legnagyobb konyhánkat Beregszászban, a szociális központunkban, amely már több mint 100 fő ellátását fogja biztosítani első körben. Tehát így összesen közel 400 embernek segítünk hetente több alkalommal meleg étellel, és kifejezetten a mi munkánknak nem csak az a feladata, hogy ételt adjunk, hanem hogy meglátogassuk az idős embereket. Tehát nem úgy történik, hogy van egy konyha, és akkor oda jönnek, és elviszik az ételt. Sajnos sokan erre már fizikailag is képtelenek lennének a támogatottjaink közül, hanem az önkénteseink elviszik a rászorulókhoz az ételt, és nagyon sokszor egy-egy ilyen látogatás során derülnek olyan problémák, olyan nehézségek, amelyeken aztán próbálunk segíteni. Ami a működésére vonatkozik, mostanában egyre inkább tapasztaljuk ezt az áremelkedést, illetve az áruhiányt is, hisz ahogy talán a hallgatók is hallották a különböző média felületeken, hogy a nyár folyamán az agresszor nagyon sok logisztikai központot, elosztó központot támadott meg Ukrajnában, illetve rombolt le, és emiatt vannak fennakadások, és sokszor áruhiány is az üzletekben. Próbálják ezt áthidalni, meg átállítani a logisztikát a különböző áruházláncok, de egyrészt ez egy elég nagymértékű dráguláshoz, élelmiszer dráguláshoz vezetett, és hát sokszor szembesülünk azzal, hogy valamit keresünk, aztán nem találjuk egy-egy élelmiszerláncnak a polcain, akár ilyen alapvető dolgokra is gondolok, mint liszt vagy cukor. Voltak napok, amikor ezek elérhetetlenek voltak, de hál' Istennek azért valahogy egy-egy ilyen nehéz időszak sok mindenre megtanítja, nem csak az egyes embert, de a gazdasági szereplőket is, hogy nagyon könnyen idomuljanak a nehézségekhez, és viszonylag hamar regenerálódik egy-egy ilyen probléma. Amit viszont tapasztalunk, ami nagy nehézséget okoz, úgy gondolom, hogy nem csak nekünk, de látva itt Magyarországon az árakat is, az üzemanyag, hisz ugye ez az öt konyha ez nem egymás mellett van, hanem Kárpátalja szerte, és ugye oda központilag visszük ki az élelmiszereket, egyrészt azokat az élelmiszereket, amelyeket külföldről kapunk, ugye nagyon nagy segítséget nyújtanak az olasz barátaink, akik ellátnak bennünket tésztával, amelyet nagyon köszönünk, hisz ez is egy jelentős segítség. És hát ezeket viszont el kell juttatni a különböző konyhákra rendszeresen, és hát most megtapasztalva azt, hogy a dízel ára hát több mint a duplájára növekedett Ukrajnában is, azért ez nehéz sokszor van. Nálunk már most már elérte a közel 2 eurós árat a dízelnek az ára.
0: Hát igen, Péter, azt mondd már még meg légy szíves, hogy mindezek közepette, mert legalábbis ugye azt tapasztaljuk, hogy nem csak elméleti szinten, hanem a gyakorlatban is, hogy amikor kézzelfogható, húsba vágó nehézségei vannak egy közösségnek, vagy egy emberi sokaságnak, azért a nehézségek közepette a lélek a másik ember felé nyitottabbá válik, legalábbis nagyon sok esetben, hogyha emögött van egy hitbeli tartás, hogy mennyire tapasztalható az, hogy mondjuk az emberek egymásra jobban odafigyelnek, vagy mennyire inkább az elkeseredettség, a harag, az indulatok, azok, amik jellemzőek az emberek lelkében?
1: Úgy látom, hogy ez is azért, ahogy az ember életében minden ciklikus, vagy nincsenek ilyen stabil pontok, talán csak a leginkább elkötelezettek és hitbelileg leginkább megerősödött emberek életében vannak ilyen stabil igazodási pontok, amikor akik tényleg, még ha fászálnak a hátukon, akkor sem esnek kétségbe. De ezért hát azt látjuk, hogy az átlag hívő nem ilyen. És hát Jézus sem csak a rendkívüliekhez jött, akik tökéletesek. Maga is mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükség az orvosra, hanem a betegeknek. És ezt megtapasztaljuk mi is, hogy bármennyire is próbálunk tenni a saját lelki egészségünk iránt, azért vannak nehéz pillanatok, amikor az ember elgyengül, és nem mindig tud elkeseredés nélkül egy-egy helyzetre tekinteni. De pont itt jön az a csoda, amit az Istennel való találkozás jelenthet az imádságban és a hitben, amikor Jézus tényleg legyúl az emberhez, és azt mondja, hogy kelj fel, állj fel, én kinyújtom a kezedet, és fogd meg, és kapaszkodj bele, és bármennyire is nehéz, nem vagy egyedül, mert itt vagyok melletted, és az Istennek a jelenlétét egy-egy ilyen helyzetben még sokkal jobban meg tudjuk érezni. Még sokkal inkább érződik az, hogy az ember nincs egyedül. Akár egy-egy segítő emberen keresztül, akár egy-egy lehetőségen keresztül, akár csak azon keresztül, hogy ma éppen nem borús az idő, hanem kisüt a nap, az ember megérzi azt, hogy az Isten ott van, jelen van az életében is, és ha nyitott szívvel nézzük, és nem csak a saját gondjainkat, a saját bajainkat figyeljük, és azoknak a nagyságát, akkor az embernek ez erőt adhat ahhoz, hogy ma, ahogy ma modern nyelven fogalmaznak, optimistában álljon az élethez. Ez nagyon, nagyon sok előtt ad sok embernek Kárpátalján, és Kárpátalján alapvetően egy hívő közeg, meg azok is, akik talán talán kevésbé aktívak a hitéletben, azért hisznek Istenben, és ez az Isten hit, ez sokatnak erőt jelent ezekben a nehéz napokban.
0: Hát ez komoly erőforrás, ez igen. Tehát ahogy Magyarországtól elindulunk keletebbre, azért ugye a tapasztalatunk az, hogy a tőlünk keletebbre élő népek sokkal jobban tudják még ezt, hogy a hit a legmélyebb, legerősebb erőforrás, a leghatékonyabb erőforrás, és azért sokkal jobban őrzik még ezt. Nekünk lassan már újra kell tanulni itt Magyarországon, vagy a Európának a nyugati részén. Péter, pár percünk maradt még azt kérdezném meg tőled, hogy ugye ez sem volt egyformán állandó a határon való átkelésnek a mostani helyzete, hogy ez változott-e, könnyebb lett, nehezebb lett. Tegnap azt mondtad, amikor megérkeztél, és a prédikációban említetted, hogy most szerencsétek volt, csak másfél órát kellett várni a határon.
1: Igen, ez a másfél óra az általában az a jó. Tehát akkor örülünk, hogy ez másfél órát kell várni a határon, ugyanis hát sajnos vannak olyan buta szabályok az Európai Unióban, hogy ha nem is hosszabb egy vizsgálat, de megvan szabva annak, hogy mennyi a minimális ideje, amíg egy-egy autót vizsgálnak például a határon. Tehát magam is megtapasztaltam akár a tegnapi nap folyamán, hogy gyakorlatilag a vámvizsgálat, illetve a rendőrség részéről az ütlevélkezelés az megtörténik egy perc alatt, de mivel van egy ilyen minimális szabály, hogy 10-15 percig kell vizsgálni egy autót, akkor addig nem engedlek ki a határátkelőről, amíg ez a 10-15 perc le nem telik. Tehát ez egy borzasztó gond, és ha valaki hallgat bennünket, aki ráhatással van arra, hogy ebben valamilyen döntés szülessen a szabályoknak a megváltoztatásában, akkor ebbe az irányba kellene elmenni, hogy ne teljen el fölöslegesen időt. Mert ennek semmi értelme nincs. Tehát tényleg semmi értelme.
0: Alapvetően nincs. Az ember ilyenkor ugye első gondolatában szándékolt hátteret feltételez, hogy ez, mint az éjszaka működő piros lámpák mondjuk egy kihalt úton, hogy jó, akkor most itt lassítsuk az áramló forgalmat mesterségesen. Nem állítom, hogy ez van mögötte, csak az ember gondolata ilyenkor ez, hogy jó, akkor is, tehát hogy ne legyen túl nagy az átjárás a két oldal között.
1: Úgyhogy... Hát amennyiben ez a szándék, akkor az elég szomorú, hisz nekünk különösen kárpátai magyaroknak ez a létkérdésünk, hogy az anyaországgal minél elevenebb és minél élőbb legyen a kapcsolatunk.
0: Hát én még emlékszem, igen.
1: Tapasztaljuk egyrészt ezt, illetve a szakembereknek a hiányát Magyarországon. Tehát nincs megfelelő személyzet sem arra, hogy a határon lévő forgalmat kezeljék. Ugye mindig jelezzük azt, hogy probléma, hogy hiába van határátkelő, tehát nem működik az összes kapu, amely a beengedést szolgálja. És hát mindig azt a választ kapjuk, hogy nincs elég ember a határon. Tehát nincs elég munkás, vagy akik vannak, azok egyrészt nincsenek megfizetve, nincsenek teljesen motiválva arra, hogy megfelelő minőségű szervek dolgozzanak ott. És hát ez egy borzasztó, borzasztó nehézség a mi szempontunkból, mert mindig terveznek új határátkelőket, de hát ha annak a kapacitását sem használják ki, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak addig, akkor teljesen különleges arról beszélni, hogy új határátkelőket nyissanak.
0: De igen, ez marketingből jól hangzik. Péter, igen. Lassan lejár az időnk, én megismételném a kedves hallgatóknak a lehetőséget, hogy hol tudnak rátok találni. Itt ez a Szent Panteleimon Caritas, kárpátaljai görögkatolikus jótékonysági szervezet, ez egy a Facebookon megtalálható oldal. Itt, látom, itt van az orrom előtt, ugye itt a kedves hallgatóknak is mondom, hogy hogy fényképekkel, híradásokkal, talán videókkal is itt-ott nyomon is lehet követni, hogy akkor ezek valóban hogy is történnek, vagy milyen ott a mindennapok, vagy hát itt van, az, amit említettél, a viharnak, a káraíról is itt vannak fényképek, hogy aki úgy gondolja, kedves hallgatók közül, rá tud nézni a munkátokra, és nagyon megköszönjük, hogyha ha támogatják a ti áldozatkész munkátokat és a segítségeteket ott Kárpátalján. Péter, Előre. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Tegnap is ott Gödöllőn, meg ma is itt a rádió hallgatók számára. Én további

0: az örömét azért visszük tovább a hétköznapokban. Jó volt találkozni különösen azok a híveinkkel, akik itt most Magyarországon találtak biztos otthonra, és hát mi is imával vagyunk mindenki felé, aki segíti a munkánkat, rendszeresen imádkozunk a támogatóinkért.
1: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóknak mondom, hogy egy pár másodperc múlva következnek majd az állandó részeink itt a rádióban, ugye a híreket, illetve a heti szenteket hallgathatják majd meg. Ugye itt a bizánci egyháznak a naptár egy picit eltér a latin egyház által használt egyházi naptártól. Megköszönjük a kedves hallgatóknak az eddigi megtisztelő figyelmet is, és akkor az állandó részek elhangzása után várom majd vissza élőben a kedves hallgatókat. Megemlíteném még, hogy 9 órától majd görögkatolikus szent liturgia lesz hallható a rádióban, este 22 órától pedig görögkatolikus hittanóra lesz, ahol Péter atyának a tegnapi gödöllői prédikációját lehet majd meghallgatni.
0: Dicsőség Jézus Krisztus!
1: Dicsőség mindörökké!
2: Hírperc.
3: Újra a Bátai Kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova...

A Bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt szentmise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszaiekhez írt leveléből származik. Mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt. Egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a hazasparokelt@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. A technológia segítségével Afrika természeti erőforrásai az emberek és közösségek javát szolgálhatják, mondta Peter Turkson bíboros

a Pápai Tudományos Akadémia kancellárja a nigériai Abudzsában. A gánai származású főpap egy másfél megawattos naperőmű üzembe helyezésekor beszélt a megújuló energia jelentőségéről a Veritas Egyetemen, írja az EVNTN News. Turkson szerint az egyház feladata is, hogy felismerje a teremtett világban rendelkezésre álló erőforrásokat, és megfelelő technológiával alakítsa azokat az emberek szükségleteit szolgáló javakká. Az egyetem működését segítő napenergia projekt a dízelüzemű áramtermelés költségeit csökkenti. A bíboros hangsúlyozta, kezdeményezést más afrikai katolikus intézményekre is ki szeretnék terjeszteni. A projekt, a hit, a technológia és a teremtés iránti felelősség összekapcsolásának példája lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: 8 óra.
1: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
2: Kedves testvérek, mai nap görögkatolikus egyházunk a 70 apostol egyikét, Szent Kvadrátot állítja elénk. Aténben és Magnéziában volt püspök. Imáival sok pogány bálványt tört össze, ezért a pogányok összefogtak ellene. Először megkövezték, de a kövek nem okozták halálát. Aztán ki akarták éheztetni, de ezzel sem jártak sikerrel. Végül megkínozták, s úgy lelte halálát Adrián császár uralkodás alatt, 117-ben. Holnap, kedden Szent Fókászra, Szinope város püspök vértanújára emlékezünk. Életében sok csoda jelezte a Szentlélek működését, sokakat térített a keresztény hitre. Trajanus császár uralkodás alatt egy gőzkamrába zárva nyerte el a vértanúságot. Szerdán az Úr prófétájára, előkövetére és keresztelőjére, Szent Jánosra tekint egyházunk. Nem először állítja elénk egyházunk keresztelő Szent Jánost, akiről Krisztus Urunk úgy nyilatkozott, hogy asszonyok szülöttei között nincs nagyobb nála. Ezúttal fogantatásáról emlékezünk meg. Csütörtökön Szent Tekla társapostolnőre tekintünk. 18 évesen keresztelkedett meg Szent Pál ige hirdetését hallgatva. Egy ideig Szent Pál kíséretéhez tartozott, majd önállóan hirdette Krisztust. 90 éves korában hunyt el, kilikiai Szeleukiában. Pénteken alexandriai Szent Eufrozinát állítja elénk egyházunk, az 5. század elején született Egyiptomban. Keresztény családból származott, 18 évesen férfinek öltözve egy férfi monostorba lépett be, s ott 38 évig élt buzgó életet. Szombaton Szent János apostolra és evangélistára emlékezünk. Betszaidából származott, szülei Zebedeus és Szalome voltak. Testvérével Jakabbal és atyjukkal halászok voltak. János először a próféta, keresztelő János tanítványa volt. Jézus a Genezáreti tó partján járva meghívta mindkettőt apostolának. Nagy buzgósága miatt kapta Jakabbal együtt a mennydörgés fiai elnevezést. A Szentírás tanúsága szerint részt vett Jézus életének legkiválóbb eseményein. Nem csupán csodáit látta, de ott volt Krisztus keresztje alatt is a Golgotán. Jézus mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele után az első időkben a jeruzsálemi egyházban tevékenykedett. A gondjaira bízott Szűz Mária halála után Kis-Ázsiába ment, és kevés megszakítással Efezusban működött. Domitianus császár elfogadta és méreggel itatta meg, ami nem ártott neki. Később forró olajba dobatta, de ebből is sértetlenül jött elő. János ezután Efezusban élt, itt írta meg a 4. evangéliumot. Késő öregségben, közel 100 éves korában halt meg békében, a 2. század elején. Vasárnap Szent Kallisztrát vértanúról és társairól emlékezünk meg. Kartágó városában született, Kallisztrát egyik őse Poncius Pilátus egyik katonája volt Jeruzsálemben, Krisztus keresztre feszítésének idején. Látta a csodákat, s még az apostolok megkeresztelték őt. Kallisztrát a keresztény hitben nőtt fel. Miután felnőtt, katona lett. A szent katonának szokása volt, hogy éjszaka, amíg társai aludtak, föl kell imádkozni. Társai közül ezt észrevették, és hogy gyakran emlegeti Jézus Krisztus nevét. Jelentették a hadvezérnek, aki maga elé hívatta Kallisztrátot. A szent katona bátran megvallotta keresztény hitét, és nem akart a bálványoknak áldozatot bemutatni. Különféle kínzások után bőrzsákba varták is, a tengerbe vetették. A zsák, amelyben a szent vértanú volt, éles köves helyre sodródott és szétnyílt. Két delfin vitte a partra Kallisztrátot. Mikor a katonatársai látták a történteket, 49-en azonnal kereszténynek vallották magukat. Persze, ezért őket is megverették és börtönbe vetették. A börtönben Kallisztrát Krisztusról beszélt társainak. A parancsnok végül arra ítélte őket, hogy megkötözve dobják a közeli tóba mindnyájukat. Ám amikor a tóba dobták őket, a kötelek lehullottak a kezeikről és lábaikról, s kiemelkedtek a vízből. Ebben a pillanatban fényes koronák jelentek meg fölöttük, miközben egy szózat hallatszott. Légy bátor, Kallisztrát, társaiddal együtt közel a pihenés és az örök otthon. Egy hirtelen földrengés ledöntötte a közelben álló bálványszobrot. Látva ezt a körülálló 135 katona, ők is kereszténynek vallották magukat. A parancsnok azonnal ismét a börtönbe vetette őket, s még azon az éjjel karddal kivégeztette Kallisztrátot és 49 társát. Vértanúságuk 304 körül történt. Végezetül a csütörtökön ünnepelt Szent Tekla nagyvértanúnőnek az előesti vecsernyei szolgálatából vett egyikénekével búcsúzom. Az ellenséget bajnoki viadalban legyőzted, teljesen boldog Tekla, és cselvetéseit vértanúságoddal meghiúsítottad. Tamiriszt elhagytad, és a hőn szeretett Krisztus jegyese lettél, Pál kísérőtársa és István bajnoktársa. Közvetlenül szót emelhetsz Krisztus első vértanúnője, szabadítsd meg lelkünket a veszedelmektől, és mi híven ünnepeljük a te mindenütt tisztelt emlékedet.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görögkatolikus metropólia híreit hallják. Váljon ön is nevelőszülővé! A Szent Istvánról, illetve a Szent Péter és Pálról elnevezett görögkatolikus gyermekvédelmi központ nevelőszülői képzést indít ez év őszén. A képzés részleteit megtalálják a nevelőszülőknek.hu honlapon. Szeptember 12-én égi és földi világ határán címmel nyílt ikonkiállítás Budapesten, az Aranyszájú Szent János görögkatolikus kulturális központban. A kiállításon daganatos betegek, hozzátartozóik és a Magyar Rákellenes Liga önkénteseiből álló csoport munkáit láthatták az érdeklődők. Ezen a héten még van lehetőség megtekinteni a kiállítást, ám ehhez előzetes egyeztetésre van szükség. Bejelentkezni Tamás László atyánál lehetséges a 0670 328 1887-es telefonszámon. Ezen a héten, szeptember 21-e és 27-e között teremtésvédelmi hetet szervez a Nyírmárton falvai görögkatolikus parókia. A programmal igyekeznek minden korosztályt megszólítani, az eseményt pedig összekötik a templomudvar megszépítésével. A teremtésvédelmi hét zárásaként Fülöp érsek metropolita atya látogat el a közösséghez, hogy megáldja a megújult templomkertet és parókia épületet. A Szent Liturgia alkalmával lesz Szaploncai Márk atya beiktatása is, akit Fülöp metropolita 2026 nyarán nevezett ki az egyházközség parókusává. Fülöp atya 9 órától az utranya szertartását vezeti, a püspöki szent liturgia 10 órakor kezdődik. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Koinónia, vagyis a fiatal felnőttek közössége szeretettel várja a Budapesten és a főváros környékén élő fiatalokat egy kötetlen évindító délutánra. Szeptember 24-én nem csak a közösséggel lesz lehetőség megismerkedni, hanem közösen ötletelni is a Koinónia jövőbeli programjairól. Az évindító sütögetése minden érdeklődő fiatalt szeretettel várnak. Helyszín: budapesti görögkatolikus parókia, Budapest, Rózsák tere 10. Regisztráció nem szükséges, de a szervezők kérik, hogy részvételi szándékodat mindenképp jelezd. Ennek módját megtalálod a Koinónia nevű Facebook csoportban. Ifjúsági imaestet szervez a Nyíregyházi Egyházmegye ifjúságpasztorációs irodája szeptember 24-én. Szeptemberben nem csak az iskola és az egyetem indul el, hanem a közös találkozások ideje is elérkezett. A Kezdet elnevezésű ifjúsági imaest pont arról szól, ami a címében is benne van. Egy friss, tiszta lapról, új célokról és a közös út elindításáról. A pörgős hétköznapok és az iskolai hajtás közepette mindenkinek kell egy hely, ahol megállhat egy pillanatra, ahol a valódi közösség erejével és felemelő gondolatokkal töltheti fel a lelki aksiait. Ez az este rád vár. Akár a barátaiddal érkezel, akár egyedül, biztosan nyitott szívre és jó közösségre találsz. Időpont 2026. szeptember 24-e, csütörtök 17 óra. Helyszín: Nyírbátori görögkatolikus templom. Részletek a Nyíregyházi Egyházmegye honlapján. Hazatérünk az Isten szülő oltalma alá. Október 3-án újra szentelik a több mint 100 éves, megújult debreceni Isten szülő oltalma görögkatolikus főszékes egyházat. Szeptember 28-ától október 2-áig minden nap 13 és 18 óra között templom látogatási lehetőséget biztosít az egyházközség. Az újraszentelési ünnepséget október 3-án a 10 órakor kezdődő szent liturgián tartják, melyre szeretettel várják a híveket. Diakónus szentelése készülnek a Nyíregyházi Egyházmegyében. Ábel püspök október 4-én szenteli diakónussá Mosztocki Sándor lelki pásztori kisegítőt Újfehértón, a görögkatolikus templomban. Imádkozzunk a szentelés előtt álló testvérünkért. Idén is lesz apák zarándoklata. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A zarándokok a Debrecen Csapókerti Szent Péter és Szent Pál templomból indulnak útnak október 9-én, pénteken 7 óra 30 perckor. Nyíradonyban szent liturgia, majd közös vacsora várja a megfáradt vándorokat, akik másnap érkeznek meg Mária Pócsra. Október 11-én a szent liturgiához is lehet csatlakozni. Jelentkezni a 0630 74 96 219-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen lehet. További részletek a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott hetet kívánok. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Köszöntöm ismét élőben a kedves hallgatókat 2026. szeptember 21-én a Mária Rádió stúdiójából. Maradt még egy pár percünk itt a mai reggelen, beszorítva itt az állandó részek között. Az előző órában egy pár gondolatot igyekeztem felvetni, meg hát Péter atyával beszélgettünk, ami úgy gondolom, hogy szintén hasznos és tartalmas volt. És talán ott hagytuk abban, hogy hogyan lehetne visszatérni valami olyan életvitelhez, gondolkodásmódhoz, ami érzékelhetővé teszi az evangéliumi töbletet az életünkben. És ugye mindig nagyon fontos leszögezni, hogy amikor evangéliumi töbletről beszélünk, vagy egy emelkedettebb gondolkodásmódról, ez soha nem arról szól, hogy mi itt különbnek éreznénk, vagy gondolnánk magunkat a külvilágnál, hanem a gondolkodásmód szintje. Tehát ha az embert úgy képzeljük el, mint az állatias, ösztönös viselkedés és az isteni gondolatok és útmutatás között feszülő élőlény, hogy érezzük magunkban az állatias, ösztönös viselkedésnek a dolgait is, de a lelkünknek a törekvését is Isten felé, hogyha ebben a kettős feszülésben érezzük magunkat, akkor azt tudjuk mondani, hogy az állatias viselkedéshez képest az isteni szint egy emelkedettebb, és hogy aki e felé el tud mozdulni, az valóban mondhatja, hogy igen, ez egy magasabb szint, egy emelkedettebb szint, nem azért, hogy ő most itt egy különb ember lenne, hanem ugye Istenhez közeledve merőben más, hogy tudjuk látni ugyanazokat az eseményeket. És hát ugye ez a nehéz, hogy hogyan tudjuk ezt átadni. És nekem az az érzésem, hogy napjainkban, főleg itt Európában még mindig nagyon erőteljes az, ahogyan az eszünkkel próbálunk meghinni. Hogy jó, előadásokat meghallgatunk, beszéljünk róla, majd otthon átgondolom, kicsit válogatok benne, mint a svéd asztalon, és akkor ugye, hát amiről úgy ítélem meg, hogy beépíthető a munkámba, a házasságomba, a család életembe, azt úgy belerakom az életembe, és akkor hivatkozok arra, hogy igen, a Bibliában is ez van, vagy az egyház ezt tanítja. De hogy egy ilyen mély belső Istenre hagyatkozás és egy ilyen lelki megtérés az úgy igazán jót tudna tenni az embereknek, azért én azt úgy gondolom, hogy érdemes lenne ez ügyben tennünk. És akkor én úgy gondolom, hogy bele lehetne nézni a kialakult gyakorlatainkba, hogy mennyire hatékonyan adják át az evangéliumnak a gondolatát. Tehát amikor már csak faluhelyen is, amivel találkoztam, hogy jó, most harmadikos a gyerek, most kell első áldoznia, és akkor, hogy valahol megemlítettük, hogy de ez amúgy nem kötelező, és akkor volt család, aki rácsodálkozott, nem, ez nem kötelező, nem kötelező, hogy az, hogy kialakult egy ilyen szokás, vagy egy ilyen gyakorlat, hogy de ha nincs mögötte fedezet, akkor olyan furcsa eredmények születnek, és hogy látjuk ezeket is, hogy aki keresztelni még hozza a gyerekét, unokáját, stb., hogy azért talán egy picit tudunk nekik segíteni az átgondolásban, hogy mintha, nem tudom, úszásra beiratná az ember a gyerekét, hogy attól, hogy beiratja az úszó tanfolyamra, de mondjuk ad neki egy pár könyvet az úszásról, hogy kell úszni, de mondjuk a medence közelében nem nagyon engedi, és akkor hiába várja, hogy majd a gyerek tudjon úszni, hogy hát ha azt szeretném, hogy megszeresse az úszást, akkor időnként el kell vinni a medencébe, ott kell lenni. Benne kell lubickolni, elvickélni kell egy kicsit, és akkor amikor az ember elkezdi megérezni, hogy kell ezt csinálni, akkor úgy föltárul egy másfajta dimenzió is az életében. Tehát ugyanezt tudjuk mondani, a hitre kellene a lelki többlet, a lelki megközelítés, hogy ne az eszemmel akarjak Istenhez közeledni, hanem a lelkemmel, hogy egy belső fogékonyság, egy nyitottság, egy szeretet kapcsolat tudjon kialakulni, és akivel egy jó barátságunk kialakul, annak az embernek is sokkal könnyebben értelmezzük a cselekedeteit, vagy szívesebben segítünk neki, ha éppen úgy adódik, hogy rászorul a segítségre, hogy egyáltalán, tehát egy jó emberi kapcsolat, egy jó barátság, egy jó szerelem, az egy többletet hordoz ahhoz képest, mint hogyha valakivel van mondjuk egy korrekt szerződésünk, és mindkét fél betartja a szerződést, tehát, és
Isten ezt a barátságát kínálja fel, hogy itt a titkos vacsorán azt mondja az apostoloknak, hogy a barátaimnak mondalak titeket. Tehát, hogy ebből az irányba gondolnám, hogy lenne jó elmozdulni, és akkor azok a vetületek, itt már sajnos túl sok mindenre nincs időnk a mai reggelen, de amik méltatlanok egy Isten képére megalkotott emberhez, ezek az indulatoknak az elszabadulása, amit látunk nagyon sok felé, hogy az önzésnek a kikelt gyümölcsei, hogy ezektől az ember így el tud távolodni, el tud rugaszkodni, és a jó hírünk az, hogy az emberi léleknek a mélyén ott vannak a tudás, ott van a vágy, hogy ne így éljünk már együtt. Hogy ne marjuk egymást, ne bántsuk egymást egy társadalomban, hanem legyünk tekintettel egymásra. És ugye ezek nem csak ilyen üres szavak, hogy jaj, szeressük egymást, gyerekek, hanem most már egyre többen Isten nélkül, vagy isteni gondolatok nélkül is kezdenek eljutni odáig, hogy hát valahogy törekedni kéne egy normális együttélésnek a kialakított szabályrendszerére, és itt-ott már ilyen örömteli számomra, hogy megjelennék másoknál is egy-egy ilyen gondolat, hogy ugye itt, amikor nem tudom, autóval történő parkolásnál valakinek nagyon akadályozzák a parkolását, vagy direkt úgy állnak be, hogy nehogy odaférjen még egy valaki, és akkor így ma már nem csak az indulatokat lehet itt-ott, az indulatokból nagyon sokat, tehát ezt azért óva inteném a kedves hallgatókat, hogy az általános elterjedt közösségének csúfolt médiában, ott a komment szekcióban nagyon elmélyedjenek. Volt, akinek mondtam, hogy ez olyan, mint a szennyvízgödör. Lassan ne lepődjön meg az ember, hogy ott mi minden talál, hogyha a komment szekcióba bemegy. Na szóval egyre több helyen jelenik meg, és nem csak az indulat, hanem volt már, ahol így finoman megkérték, hogy figyelj, egy kicsit figyelhetnél a parkolásra, mert igazából nem kerül semmibe normális emberként viselkedni. És én erre is bátorítanám egy kicsit a kedves hallgatókat, hogy keressük ezeket a módokat, ahogy nem indulattal, hanem olyan finom jelzésekkel, mint egy immunreakció a társadalom részéről tudunk jelzést adni egymás felé is, hogy próbáljunk már meg emberként élni, és emberként viselkedni. Az időnk sajnos lejár, megköszönöm a kedves hallgatóknak a ma reggeli megtisztelő figyelmet, köszönjük az adományokat, amelyek nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Én külön köszönöm Péter atya nevében is a Kárpátaljára küldött adományokat, amiket ugye hallhattuk, hogy bőven van mire és hol fölhasználni. Kívánom a kedves hallgatóknak, hogy a mindennapokban tudjanak Istenhez közeledni, ebből a szeretet kapcsolatból tudjanak szeretetteljes szavakat, viselkedést meríteni, hogy tudják tompítani a társadalmi vagy az emberi kapcsolatokban jelenlévő indokolatlan indulatokat és feszültségeket. Hát Istennek a közelében élni jó, és ebből erőt meríteni is nagyon jó. És köszönöm a háttérben itt Farkas Miklósnak is a segítségét, akit biztosítja nekünk a technikai hátteret az elmúlt hosszú-hosszú évtizedeken keresztül itt a Mári Rádióban. A mai reggelen a mikrofonnál Gulyván Gergelyt hallották. Kívánok mindenkinek Istentől megáldott napot. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké!

0: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek. Árral szemben úszni egy profitorientált világban. Cissy Simpson írása. Ha régóta követjük Krisztust az üzleti életben, érezzük. Egy csendes nyomás mindig ugyanabba az irányba. A környezet azt akarja, hogy sodrodjunk, zárjuk le az üzletet úgy, ahogy mindenki más teszi. Tartsuk a számokat mindig zöld sávban, meggyőződésünket pedig tartsuk meg magunknak. Az áramlat valóságos, és a profit felé sodor. A Bibliában gyakran olvasunk hasonlóról. Simon mágus figyelte az apostolokat, és megpróbálta megvásárolni a Szentlélek erejét, mintha az is csak egy üzleti tranzakció lenne. Demeter, az ezüstműves lázadást szított Efézusban, amikor az evangélium veszélyeztetni kezdte a bálványszobrok készítéséből származó üzletét. Filippiben pedig egy szolgálólány megszabadult a démoni elnyomástól, mire a gazdái felháborodtak, mert abban a pillanatban, hogy lehultak róla a bilincsek, megszűnt a bevételük. Figyeljük meg, mi váltotta ki valójában a feszültséget. Mindhárom esetben a pénz. Amikor Jézus Krisztus előre viszi valakinek az ügyét, általában a bevétele érzi meg először ennek a hatását, és innen indul az ellenállás. Hívőként ezen nem kellene meglepődnünk. Az evangélium megfordítja az ember életének irányát. Mindenki más sodródik a kultúrával, Jézus tanítványa azonban szembefordul vele, és elkezd az árral szemben úszni. Képzeljünk el egy zsúfolt városi járdát. Több száz ember halad ugyanabba az irányba, kezükben telefonnal, kávéval. Aztán egy ember megfordul, és szembe megy a tömeggel. Először értetlenül néznek rá, aztán jön a lögdösödés. Valaki odaszól valamit, más pedig megkérdezi, miért nem halad ő is a többiekkel együtt. Krisztushoz való hűségünk gyakran éppen ilyen érzés lehet. Az evangélium belülről formálja át az embert. Megváltoznak a vágyaink, átalakulnak a motivációink. A profit lekerül a trónról, és eszközzé válik. A döntéseink többi nem az anyagi haszon előtt hajolnak meg, hanem az engedelmességhez igazodnak. A figyelem önmagunkról, Krisztusra helyeződik. És amikor ez megtörténik, más dolgok válnak láthatóvá. Jézus világosan fogalmazott. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. A világosságnak nem kell kiabálnia ahhoz, hogy zavart keltsen. Egyszerűen csak ragyog. Az a hívő, aki tisztességgel végzi a munkáját, olyan feltételezéseket leplez le, amelyeket mások korábban soha nem kérdőjeleztek meg. Olyan gyakorlatok, amelyek mindig is természetesnek tűntek, hirtelen kellemetlenné válnak a világosságban. A beszélgetések elcsendesednek. A döntések tovább tartanak. Határok jelennek meg ott, ahol korábban senki sem húzott határvonalat. Nem feltétlenül mondják ki miért. A világosság mégis nyugtalanná teszi a környezetet. A kapzsiság a sötétségben érzi magát a legjobban. És amikor felkapcsolják a lámpát, mocorogni kezd. Egyesek úgy érzik majd, hogy lelepleződtek. Mások azt feltételezik, hogy megítéljük őket, pedig egy szót nem szóltunk. Megint mások azért tiltakoznak, mert engedelmességünk megzavarja azt a sodródást, amelyeket ők már megszoktak és élveznek. A Szentírás felkészít bennünket erre. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Legtöbbször ez nem kerül címlapokra. Sokkal csendesebb formában jelenik meg. Egy üzlet meghiúsul, egy előréptetés elkerül bennünket, a meghívások egyszer csak elmaradnak. Finom, mégis valóságos nyomás nehezedik ránk. De ez nem kudarc. Néha éppen ez a legvilágosabb jele annak, hogy a körülöttünk lévő áramlat valóban erős, de mi már nem sodródunk vele. A döglött halak az árral sodródnak, az élő halak az árral szemben úsznak. Isten mindig is olyan embereket használt, akik készek voltak egy zsúfolt járdán a másik irányba haladni. Nem hangosan, nem öntelten. Egyszerűen csak álhatatosan. És ezen a csendes engedelmességen keresztül felébreszt olyan embereket, akik nem is tudták, hogy sodródnak. Lehet, hogy azok közül, akiket ma bosszant a járásunk, néhányan egy napon még hálát adnak Istennek azért, hogy nem fordultunk vissza.
1: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Szeptember 21-én hétfőn 9 órától Nyíregyházáról a Szent Atanász Hittudományi Főiskola kápolnájából közvetítünk Szent Liturgiát. 10 órai kezdettel Jelencsics Erik atyát hallhatják majd a Hitünk és Életünk című műsorunkban, majd 10 óra 50-től a Bizánci Forrás című sorozat hangzik el. 16.35-től Örömhír mindenkinek címmel a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból hallhatnak válogatást, ezt követően 18 órától Vasvári Anna Mária várja a kedves hallgatókat az Élő Kincseink című műsorral. 19 óra 25-től Gyümölcsoltó címmel Bir Hernándor diakonus a Karolina úti Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnában előző este tartott homíliája hangzik el. 21 óra 5 perckor pedig a Magasztallak Uram, Ágosné, Cséri Gabriella egyházzenei műsora jelentkezik. Szeptember 22. tematikus nap. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak csak 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, írja Máté evangéliuma. A Teremtő ránk bízta a teremtett világ művelését. Szent Ignác szerint szívünk legmélyebb vágya, képességeink legjava és embertársaink legnagyobb szüksége metszéspontjában áll a hivatásunk. A 2026-os örökség évében a Mária Rádió szeptember havi témája a munka és a hivatás. Mit tanít a kereszténység vagy a keresztény lelkiségek a munkáról? Hogyan fedezhetjük föl a szívünk és legmélyebb érdeklődésünk szerinti pályát? Ezekre a kérdésekre keressük a választ szeptember 22-én tematikus napunkon. Szeretettel ajánljuk hallgatóink figyelmébe. 3 évtizedes hagyomány a 8 boldogság közösségben, hogy minden év őszén rózsaeső imaesteket szerveznek Liziói Szent Teréz közbenjárását kérve. Idén, szeptember 26-án, szombaton 18 órától a Mária Rádió hallgatói is bekapcsolódhatnak az imádságos estbe, melyet Homokkomáromból közvetítünk élőadásban. Bíztatjuk hallgatóinkat a személyes részvételre is, hiszen a rózsaeső imaestek sajátos mozzanata egy nagyon egyszerű és mégis különleges lépés, levélírás Szent Teréznek. Mindenki megírhatja neki kéréseit, mindazt, amiben közbenjárását kéri Istennél, az este folyamán pedig mindenki leteheti levelét Szent Teréz képe elé, ezzel is kifejezve, hogy rábízza a benne foglalt szándékokat.

0: Önök a Mária Rádió szombathelyi és zalaegerszegi stúdiójának közös műsorát hallják. A mikrofonnál Kerecsényi Gábor,
1: Farkas Gergő,
0: a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium diákjai és a Premo Podcast műsorának vezetői. Elkezdődött az új tanév, ami sok diáknak egy újabb év kezdetét, másoknak viszont egy teljesen új életszakasz kezdetét jelenti. Különösen nagy változás ez a kilencedikesek számára, akik új iskolába és új közösségbe kerülnek, illetve az első éves egyetemistáknak, akik sok esetben az otthonuktól is elköltöznek, és megkezdik az önálló életüket. Arról beszélgetünk Szuper Ildikó pszichológussal, hogy milyen lelki és pszichológiai hatásai lehetnek az iskolakezdésnek, milyen nehézségekkel találkozhatnak a fiatalok, és hogyan lehet ezt az időszakot könnyebbé tenni.
2: Van, aki ugyanabba az iskolába tér vissza, ahol már jól ismeri a környezetet, a tanárokat, az osztálytársakat, másoknak viszont minden más, minden új. Különösen nagy változás ez a 9. osztályosok számára, akik egy teljesen új iskolai közösségbe kerülnek. De hasonlóan fontos életszakasz az első éves egyetemisták számára is, akik sok esetben nem csak új intézménybe kerülnek, hanem elköltöznek otthonról. Kollégiumba költöznek, és először kell igazán önállóan megszervezniük a mindennapjaikat.
0: Az iskola kezdés ezért nem csak egy új órarendet, új tantárgyakat és új feladatokat jelenthet, hanem komoly lelki és pszichológiai változásokkal is járhat. Hogyan hat mindez a fiatalokra? Milyen szorongások, félelmek és bizonytalanságok jelenhetnek meg az első hetekben? Hogyan lehet könnyebbé tenni ezt az átmeneti időszakot? Erről beszélgetünk most Szuper Ildikó pszichológussal, aki a Pécsi Tudományegyetem oktatója és pszichológiai tanácsadója, akit szeretettel köszöntünk itt a stúdiónkban.
2: Kezdjük talán azzal, hogy a pszichológiai szempontból mit jelent egy diák számára az iskolakezdés, mi történik ilyenkor benne, mi az, amitől úgy szoronghat, hogy esetleg hajlamos rá a diák.
3: Pszichológiai szempontot azt el is mondtad, hogy szorongás, kicsit félelem, ugye az újdonságoktól, és egy nagy váltás az életében, mert általános és középiskolában jóval gyakrabban mögötte áll a szülő, és mondjuk így fogja a kezét. És az egyetem az az első olyan helyszín, ahol már önállóan kell kilépni az életbe. A kezdésnél első évesként még ugye azért ott van mellette a szülő az ügyintézésekben, de utána már teljesen magára van utalva. Úgyhogy nem egy egyszerű indulás.
0: És miért lehet az, hogy valaki nagyon várja a kezdést, míg ugyanakkor egy másik diák félelemmel gondol az első iskolai napokra, hogy ennek mi lehet úgymond a pszichológiai háttere, hogy így két diákban teljesen két különböző végpont találkozik?
3: Személyiségből adódik az, hogy ha valaki nagyon magabiztos például, akkor örömmel várja az újdonságokat, akár az új ismerettségeket, az új helyszíneket, hogyha másik városba költözik, az izgalmakat esetleg, még azt is. És van, aki mondjuk visszahúzódóbb vagy bátortalanabb, az inkább félelemmel gondol arra, hogy neki most akkor meg kell tanulnia egyedül közlekedni, mondjuk Budapest és Szombathely különbsége mondjuk egy közlekedésben is elég nagy kihívásokat rejthet, de akár az, hogy egy teljesen új környezetbe új ismerettségeket kell kötni, és hogyha visszahúzódóbb, akkor ugye ez is nehezebben fog neki menni.
2: Szerinted, mint pszichológus, ez mennyire egy természetes, vagy minden hétköznapi dolog, hogyha az iskolakezdés környékén egy-egy diák szorongóbb, feszültebb, ingerlékenyebb, vagy éppen fáradékonyabb, hogy ez már egy ilyen általánosság a diákok körében?
3: Szerintem igen, amennyire vissza tudunk gondolni, hogy már az óvodában megvan az, hogy igen. Vagy akár már a bölcsődében, amikor a beszoktatás van, akkor ugye szeparációs szorongás van, hogy úristen, elszakadok a szülőtől. És hogyha valaki így erősebben kötődik a szüleihez, akár iskolában is ugyanígy megélheti ezt a szeparációs szorongást, hogy megint a szülőtől el kell szakadnia. És ugye, hogyha meg elköltözik egy másik városba, akkor még erősebb lehet. És van olyan, akinél ez kicsit kórosabbá is válhat, hogy nem bírja egyszerűen a távolságot, és lehet, hogy egy fél év után amiatt hagyja abba az egyetemet, mert hogy hiányzik neki az otthoni környezet, vagy akár túl nagy zsivaj van, túl sok új hatás érte, és inkább hazaköltözik, és mondjuk a környéken keres magának egy másik iskolát.
2: Ez abszolút igaz, amit mondtál, mert én is tapasztaltam még, amikor az iskola kezdés fázisában voltam én is, még általános iskolában különösen, amikor először voltak ilyen iskola kóstoló napok, amikor először mentünk be az iskolába, akkor is emlékszem, hogy én bennem is volt egy ilyen félelem és egy szorongás azzal kapcsolatban, hogy édesanyám ott hagyott engem, és körülvett engem 20 vadidegen ember, új felnőttek, és akkor én sem tudtam emlékszem pontosan, mit kezdeni a helyzettel. Még az előbb mondtál ilyen különböző nehézségeket, amik ugye lehetnek természeti és átmeneti nehézségek az iskolakezdéssel kapcsolatban. De mikor beszélhetünk még természetes és átmeneti nehézségekről, és mikor érdemes arra gondolni, hogy a fiatalnak segítségre lehet szüksége ezekkel kapcsolatban?
3: Az új környezetben, főleg, hogyha egyetemi életre gondolunk, ami az egyik legfontosabb, hogy itt már nagyon önállóan kell tanulni is. És itt a nehézségek, a tanulási nehézségek nagyon erősen elő tudnak jönni már az első fél évben. Ugye meg kell szokni azt is, hogy nincs mindenkinek a nyakán mondjuk egy osztályfőnök, hogy készülj házi feladattal, készülj a dolgozatokra, stb., mert mondjuk nem hetente kell számonkérésekre számítani, hanem mondjuk csak a fél év végén a vizsgai időszakban, és lehet, hogy akkor ugye egyrészt ellazázza a fél évet, mert hogy nagyon sok új hatás éri, akár a bulik, akár az ismerkedések, akár az egyetemi programok, és akkor csak az utolsó pillanatokban kezd el neki tanulni, és ugye ez már nagyon komoly problémákat jelenthet, hogyha lemarad és elcsúszik a tanulmányaival. Tehát ez, hogy milyen tanulási nehézségek vannak, ez ilyenkor nagyon elő tud jönni például.
2: Itt most beszélgettünk az egyetemistákról, hogy aki egyetemben folytatja tovább, annak milyen lehet, így pszichológiailag. Viszont a kilencedikeseknek, mint gimnázium vagy középiskolai osztályba kerülés, az milyen változásokkal kell megküzdeniük lényegében, akik általános iskolából mennek tovább?
3: Ugye önálluk is van az a lehetőség, hogy kollégium, és akkor az már nagy változás, mert általános iskolában inkább ugye a 8 osztályos gimnázium az, ami esetleg utazással és kollégiumi dolgokkal jár, tehát a sima 8 osztályos az azért ritkábban, és akkor inkább a középiskolába tapasztalják meg. Meg a szülő is inkább akkor abba az életkorban engedi el távolabbra ugye a gyerekét. És ott is például, hogyha valaki egyke, és kap egy kollégiumi szobát, ahol mondjuk ketten, vagy akár hárman, négyen is együtt kell, hogy lakjanak hosszabb ideig, és hogyha a különböző személyiségek, valaki rendetlen, vagy ugye rendszerető.
2: Az már önmagában komoly kihívást jelent, igen.
1: Abból lesznek igen. Pedig a felnőtt korra a sztorik, hogy milyen volt a kollégiumos évek.
2: Abszolút.
3: Igen, és akkor még ugye itt is előjön az, hogy ki az, aki hangosan szeret tanulni, hogy felmondja magának, ki az, aki némán, és hogyha nincs lehetőség mondjuk egy tanulószobába elvonulni, vagy egy nyugodtabb helyre, akkor ebből is ugye lehetnek surlódások, és hát ugye, hogyha valaki szabadjára van engedve távol a szülőktől, és mondjuk bulizósabb fajta, ugye az sem mindig hasznos, vagy sikeres egy együttélésnél például. De ez ugyanaz igaz az egyetemi kollégiumi életre is.
2: Ha már beszélgetünk általános iskolai kezdésről, beszélgetünk középiskola egyetemi kezdésről, minden egyes esetben új közösségbe kerül a diák. És mennyire fontos, hogy ebben az időszakban, amikor belecsöppenünk egy ilyen teljes mértékben új közösségbe, hogy megtaláljuk a helyünket ebben a közösségben. Pszichológiai szempontból mennyire fontos mérföldkő ez egy diák számára?
3: Új csoportok jönnek létre, új szabályokat, új normákat kell megtanulnia. Ugye egyrészt azok az alap, hogy általános iskolában is milyen a rend, milyen szabályok vannak, ugyanúgy középiskolában is vannak, egyetemen is vannak újfajta szabályok, és akkor mindenki meg is kapja, a felvételi után ugye rengeteg dokumentumot, hogy milyen szabályzatok vannak, vizsgakövetelmények és egyébek. Tehát, hogy ezeket mind-mind követni kell, rengeteg információval el van árasztva a gyerek, teljesen mindegy, hogy milyen életkorban kezd bármilyen fajta iskolát, és ezt mind, ezzel mind át kell rágnia magát, hogy jól tudja viselni akár a szabályokat is, és jól is érezhesse magát, hogy azért mibe talál kivételeket, vagy hogyan tud összeszokni egy-egy csoporttal. Az egyetemen, ugye, hogyha egy nagyobb létszámú évfolyamot nézünk, mondjuk akár 100 fős, mint például nálam is, több mint 100-an lesznek az elsősök, de lesznek gyakorlati órák csoportbontásban. És ezek a csoportok nálunk például 4 évig együtt fognak dolgozni. Tehát ott nem lesznek, hogy minden évfolyamon más-más csoportok, hanem ők végig együtt fognak haladni. És ezért is jó, amit mondta, ugye iskola betekintők, meg gólyatáborok, gólyaprogramok, hogy azzal is nem csak saját a csoporttársaikkal tudnak találkozni, és összeszokni, ismerkedni, hanem az oktatókkal is, illetve főleg akik még a nagyon fontosak, a tanulmányi osztálynak a dolgozói, mert ők azok, akik rengeteg mindenben tudnak nekik a kezdeteknél főleg segíteni, meg utána is minden évben ők a fő emberek, azt hiszem, így egyetemi környezetben. Abszolút. Főleg.
2: Sok fiatalnak, szerintem én ezt így fiatalként, még mindig diákként úgy tapasztalatból mondhatom, hogy feljön bennünk, illetve mondom, mellettem még több száz, több ezer fiatalnak az az érzés, hogy valaki nálam jobban teljesít, és hogy mindenki jobban teljesít, hogy ő miért teljesít jobban, mint én, és hogy ez az érzés, ez honnan eredhet így a diákokban, hogy másnál nézik az, aki hogy teljesít, és magához méri.
3: Van, akinél akár az összehasonlítások miatt alakulhat ki teljesítménykényszer. Hogyha a szülők mondjuk jó tanulók voltak, vagy ők követelnek ugye jó képességű gyerektől minél jobb teljesítményt, mert mondjuk azt látjuk, hogy egy gimnáziumba akarjuk járatni, egyetemre, orvosira, jogi, meg egyéb, tehát amik ugye jobb a nehezebb fajták, és van, aki ezt nem tudja teljesíteni, mert mindenkinek meg kell találni a saját útját, és a saját igényeihez kell kapcsolni azt, hogy ő mit szeretne. Én mindig azt mondom azoknak is, amikor pályaorientációs tanácsadás érnek hozzám a gyerekek a szülőkkel, hogy ne a szülő akarja eldönteni, hanem beszéljék meg közösen, hogy mi az érdeklődési köre, mi az, amit akár hosszabb ideig, akár 10-20 évig, mint egy szakmát akar csinálni az életében. Ne az legyen, hogy csinál mondjuk egy diplomát, és utána nem fogja használni, mert addigra elmegy a kedve az egésztől például. Mert ilyen is van.
4: Én ide behoznám a közösségi médiát ebbe a kérdésbe, ugyanis ez a mindenki más jobban teljesít nálam kérdés, én azt gondolom, hogy ez adódhat abból is, nem tudom, hogy te hogy viszonyulsz ez a kérdéskörhöz, mert hogy én azt gondolom, hogy a közösségi médiában túl sokszor látjuk azt, hogy annyira könnyen megy mindenkinek a sorsa. Tehát, hogy a közösségi médiában mindenki a jobbik oldalát és a szebbik oldalát mutatja annak, amit éppen átél, és hogy szerinted mennyire erősítheti ezt a közösségi média? Mert ugye tényleg azt látjuk, hogy sokszor sokaknak nagyon könnyen megy az iskola érzés, hogy milyen jól érzik magukat, mennyi új barátjuk van. Tehát, hogy mennyire erősítheti ezt a közösségi média?
3: Nagyon, nagyon tudja erősíteni. Ezt mindig év végén lehet látni leginkább, amikor a bizonyítványról a szülők fölteszik a fotókat. És akkor ugye büszkelkednek vele, abszolút, hogy tűnő a gyerek. Tehát, hogy ez már nagyon árthat így az ember lelkének, vagy úgy a szülőnek is, hogy az én gyerekem meg nem ilyen, vagy ugye a gyereknek is, hogy látja, hogy a másik hogy teljesít, és az övét azt nem teszik föl, mert mondjuk tele van 2-3-assal, és hát akkor őre nem is büszke a szülő. Tehát, hogy még ugye ez a gondolat is megfordulhat a fejében. Ezek nagyon rossz hatások lehetnek, illetve az is, hogyha ugyanúgy középiskolában is, és egyetemen is azért alakulnak ki baráti társaságok, vagy trikkek. És lehet, hogy útolják azt, amit ugye közösségi médiában föltesznek, akár a bulikról, meg minden egyébről, és valaki meg mondjuk csak bent ül a koleszba és tanul. Tehát, hogy ez is hátrányos lehet a szociális kapcsolataikra például. De volt a COVID után például nagyon nehéz volt nekik visszatérni ugye a közösségi életbe, jártak hozzám is úgy tanácsadásra, hogy tanítsam meg nekik újra, hogy kell barátkozni. Mert hogy annyira elzárultak a kapcsolódások, az élő kapcsolatok, hogy amikor bejöttek a COVID után az egyetemre, nem igazán tudták, hogy lehet szerezni barátokat.
4: Beszélgettünk még így a felvétel kezdete előtt, és azt az információt osztottad meg velünk, hogy ugye még te is tanulsz, doktori iskolát végzel, és hogy ez a stressz, ez a szorongás a tanév kezdéssel kapcsolatban, ez nálad is fellép, hogy itt az új tanév?
3: Igen, én körülbelül az élethosszig való tanulás egyik példánya lehetnek, és a vizsgadrukk is ugyanúgy bennem van, azóta, amióta legelőször élesben vizsgáztam, ez anno az érettségi volt, ugye az első nagy megmérettetés, és azóta folyamatosan stresszelek. Tehát én pszichológusként sem bírom magamat lenyugtatni a vizsgastresszeket.
4: Számunkra is majd ez fog következni a tanév végén, az érettségi, a nagy vizsga.
2: De akkor ezek szerint...
3: Az év elején, az a nagy stressz, hogy nem hogyan tudjuk használni, és fel tudjuk-e venni a tantárgyakat, minden infót megkapunk-e. Bármennyire is rutinosnak gondolnak minket, akik már mondjuk 15-20 éve valamilyen szinten tanulunk, mindig van újdonság, amiben mi is belefut.
2: És végezetül lenne egy olyan kérdésem, hogy mit üzennél azoknak a 9-eseknek, vagy elsőbéves egyetemistáknak, akik úgy érzik, hogy nagyon nehéz ez az új helyzet, és még nem találták meg a helyüket?
3: Két dolog. Az egyik, hogy bátran ismerkedjenek, tehát az a legfontosabb, hogy keressék a kapcsolatokat, és hogyha valamiben bizonytalanok, akkor merjenek kérdezni. Nagyon sokan nem akarnak gyengének látszani azzal, hogy én nem tudom kezelni akár például a Neptun felületét, vagy akár nem vagyok tisztában mindennel, vagy csak infó kell az oktatóról, tanárról, hogy mennyire szigorú, mit tanuljunk nála, vagy hogyan, vagy bármilyen más információ, és kérdezni. Tehát kapcsolatépítés és kérdezés. Nyugodtan valaki mindig válaszol. Tehát nincs az, hogy én most nem érek rá, és akkor nem állok meg egy perccel legalább, hogy beszélgessek a diákommal.
4: Na hát, Ildikó, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél velünk az iskola kezdésnek a lelki, illetve pszichológiai oldaláról, és valamilyen szempontból segítséget is adtál ahhoz, hogy jobban megértsük azt, hogy ilyenkor mi zajlik egy diáknak, vagy egy fiatalnak a fejében az első hetekben.
2: Talán a legfontosabb üzenet az lehet, hogy nem baj, ha valakinek időre van szüksége ahhoz, hogy megszokja az útját. Nem kell az első napon minden barátságot megtalálni, minden elvárásnak megfelelni, és azonnal otthonosan éreznie magát. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szuper Ildikóval beszélgettünk Zoomon keresztül az iskolakezdés nehézségeiről, a 9-esek és az elsőéves egyetemisták előtt álló kihívásokról, valamint arról, hogyan lehet könnyebbé tenni ezt az átmeneti időszakot.

0: írek.
1: Minden nap teljes búcsú nyerhető a pécsi Ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a Bátai Kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szentmiség 2-től szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hit látásmódjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már három útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: 9 óra.
1: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Szent Léleknek országot most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
0: Békességben könyörül.

0: segítségünk, Krisztus Istenünknek ajánlunk.
1: Amen.

Ja jestem wieczny, który już nie jest, nie jest.

Bocsáss meg minden szándékosan vagyok, arra Urákkal, de fírkezik. Hadd, hogy kedvesek legyenek imádságban, és hívgalmas cselekedeti a te felséged királyi székelünk. Oltalmaz őt minden látható és láthatatlan ellenségtől, minden cselekedéstől, bajtól, akkodalomtól és betegségtől. Hagyd neki egészséget és hosszú életet. Mondjuk mindnyájan, hallgass

Keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor.

0: Hiszek egy Istenben mindenható atyára, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből alá szállt, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövett dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent Lélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet.
1: Amen.

egyetlen országot, hogy nem ajánlék ezt. Mindezeket hálattalunk, mert ezeket megkészítettek, rád az összes nyilvános és nem nyilvános jótéteményedért, melyekről tudunk, és melyekről nem tudunk. Hálát adunk neked a szent szolgálatot, és meg kezünkből elfogadni méltóztatták. Noha neked az arkangyalok, ezért az angyalok miriádjai, a hat szárnyosok szemű fejlevegő szárnyos kerubok és szeráfok szolgálnak.

0: megtörvény szent tanítványunk és apostolunk Adám Imbán.
1: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely életetek megtöretik a

szent egyházadó ajánlatokat hoznak, jótékonyságot cselekszenek, szegényeket gyámoljuk, és mindjárt üllem azt hídat. És az ugye egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevet.

egymást, a víz életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.

hiszel Uram és hallom, hogy Te vagy valóban Krisztus az élő Istennek fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között az első én vagyok. Ha Te titkos vacsorának részesévé, fogadj meg engem Isten fia, mert nem mondom ki ellenségeinek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a maga szerű megvallott téged. Emlékezzél meg róla, Uram, midőn eljössz a Te országodba. Emlékezzél meg róla, uralkodó, midőn eljössz a Te országodba. Emlékezzél meg róla, szent, midőn eljössz a Te országodba. Ne válj, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra, a Te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem megújulására. Hiszen, Uram, és hallom, hogy az életem most részesül, valóban a Te valóságos és megtisztált testem, a Te valóságos és elmenítő vérem. Kérlek, add, hogy ezeket miért van, menjen magamhoz, bűneim bocsánatára, és az örök élet.

Na szentelek tisztáltatásképp benneső lévegbőnének bocsánatára, és az örök életet, amen. Íme ezért, Atyú, tevétedik gonoszságot, bűnöttől megtisztulsz. Üdvözlő!

0: kíváncsi testünkben miért voltunk hálát azt tudva,
1: Uram, mi van most?
0: Nem is őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel.
1: Uram, mi van most?
0: Életen szent létességes és vétek nélküli áldozatosítért, minden magunkat egy másik életünket, Krisztus Istenünknek, olyan

kárhelyen többsége, ez egy lázat egyességét üdvözl meg. Szentelben azok, akik házat ékességét szeretik, te viszont dicsőíts meg őket, Isteni erőtelestel, a gyermeket így benned bízunk. Ha eljött békességet a te világodnak, egy házaidnak, papjaidnak, szeretett magyar hazának, s minden népelben, mert minden jó adomány, s minden tökéletes ajándék felülről van leszállva, tudod a világosságot látogunk. És téged dicsőítünk, imádunk, és neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szent Élet, most és mindenkor is.

0: Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
1: Szent Máté apostol és evangélista. Szent Máté, másik nevén Lévi, Alfeus fia, az első evangélium szerzője. Egyike volt a 12 apostolnak. Mielőtt csatlakozott Jézushoz, vámszedő volt a genezáreti tó partján Kafarnaumban. Munkahelyéről hívta el magának az Úr Jézus. Példaró készséggel követte az ő hívó szavát, és attól a pillanattól fogva állandó tanúja volt tanításának és tetteinek. Jézus mennybe menetele után először a zsidóknak, később más pogány népeknek hirdette az evangéliumot. A hagyomány úgy tartja, hogy Etiópiában és a pártusoknál, valamint Perzsiában hirdette az evangéliumot. Életét vértanúként fejezte be. Evangéliumát a megtért zsidóknak szánta, és röviddel Palesztina elhagyása előtt ige hirdetésének pótlására írta. Alkotása teológiai mestermű. Nyilvánvaló célja az volt, hogy a zsidókból lett keresztényeket megerősítse hitükben. Hirdette, hogy Jézus az ősidők óta megígért messiás, akinek személyében és művében beteljesedtek a proféták jövendőlései. Egyúttal a zsidóknak a messiásról és a messiási országról kialakult téves fölfogását is megcáfolta, és azt bizonyította, hogy a hitetlen zsidóság letért az üdvösség útjáról. Az evangéliumot az első század 50-es éveiben írta, mert Szent Ireneusz szerint ez akkor készült, amikor Péter és Pál Rómában tanítottak és egyházat alapítottak. Nyelve Papiász Hierapolisi püspök szerint a héber, vagyis az akkori Palesztinában használatos arám volt, melyet a pogányságból megtért keresztények számára hamarosan lefordítottak görögre. Ez a görög szöveg terjedt el az egyházban, az arám nyelvű pedig elveszett. A gondosan megírt írásmű bevezetése Jézus gyermekkoráról és működésének előkészítéséről szól. Az első rész Jézus galileai, a második júdeai működését írja le. A harmadik rész pedig az üdvözítő, megváltó szenvedésének és föltámadásának elbeszélése. Nagyon szeressük a Szentírást, olvassuk, és valósítsuk meg azt életünkben, amit Jézus tanított. A Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te mérhetetlen irgalmaddal apostolaid közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy példája és közben járása támogasson minket, és téged követve egyre hűségesebben ragaszkodjunk hozzád.

0: Hírpercek.
1: Új digitális projekt őrzi meg a jövő számára az Assisi Szent Ferenc Bazilikát. 16 napig kerékpározott egy francia férfi Párizsból Mária Pócsra. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján új digitális projekt indult a Szentről elnevezett Assisi Bazilika kulturális és vallási örökségének megőrzésére, számolt be az LVTN News. A Preserving Assisi, azaz Assisi megőrzése elnevezésű platformon nagy felbontású képek, 360 fokos panorámák, virtuális túrák és digitális archívum teszi részletesen tanulmányozhatóvá a bazilikát. A projekt során több mint 27 ezer fénykép készült, és összesen 12 terabájtnyi adatot tárolnak. Az egyik legnagyobb felbontású felvétel Pietro Lorenzetti Keresztrefeszítés című festményéről készült, csak nem 8 milliárd képpontból áll. A kezdeményezés hátterében az 1997-es Assisi földrengés tapasztalata is áll. Az új digitális archívum ezért nem csak a jelenlegi állapot rögzítését szolgálja, hanem a jövőbeni kutatást, restaurálást és állagmegóvást is segítheti. Egy francia katolikus férfi Párizsban biciklire pattant, és 16 napig kerékpározott Mária Pócsra, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalember azzal indokolta döntését, hogy mindig is érdekelték a keleti katolikus liturgikus hagyományok, ráadásul ezekben a napokban tartják a kegyhelyen az európai keleti katolikus püspökök találkozóját. Olvasható a 777 Facebook oldalán. Párizs és Mária Pócs 1454 kilométerre van egymástól, óriási fizikai erőllétet és felkészültséget igényel egy ilyen maratoni tekerés. A fiatalember a távot 3 nappal hamarabb teljesítette, mint ahogyan ezt eltervezte. Bejegyzésében azt írta, hálás vagyok, és érzem, hogy ezen a helyen Isten áldása van. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön Mária Pócsra. Zarándoklata azt mutatja, hogy a hit útját sokféleképpen lehet megtenni. Sokan jönnek külföldről, hogy a könnyező Mária kép előtt hálát adjanak. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Az alkalmon 25 férfi testvér és 4 fiatal vett részt. A székesfehérvári csapat csatlakozott a mára nemzetközivé vált mozgalomhoz, amely Lengyelországból indult a 2010-es évek közepén, tudatta a székesfehérvári egyházmegye. Ausztráliában, Horvátországban, Írországban, Mexikóban egyaránt összegyűlnek a katolikus férfiak, hogy a szentolvasó elmondásával engeszteljenek, hitet valljanak és megerősödjenek lelkiekben ehhez kapcsolódva férfi szerepükbe is. A következő alkalom október 3-án 8 órától lesz a székesfehérvári Jézus szíve templom előtti téren. Hazánkban a Szent István Bazilika előtt gyűltek össze először katolikus férfiak, közös rózsafüzér imára 2024. március elején. Ma már a történelmi Magyarország 27 településén, többek között a felvidéki Nagytárkányban és Csíksomjón is, több száz férfi térdelve imádkozik minden hónap első szombatján. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 10 óra.
1: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a mai alkalommal is a kedves Mária Mirjam Rádió hallgatóit. A mai hittanóra témája a nácizmus. Pszichológiai jelenségként nem egyszerűen a nácizmus azt jelenti, hogy valaki idézőjelben szereti önmagát, hanem inkább egy spektrum, amelynek bizonyos elemei valahol tényleg mindannyiunkban jelen lehetnek. Érdekes tudni, hogy például létezik egészséges nácizmus is. És ez pedig az önbizalom, az önbecsülés, büszkeség a teljesítményre, saját érdekek képviselete. A narcisztikus vonások inkább az erős elismerés igény, különlegesség érzése, kritikára való érzékenység, másokhoz való állandó hasonlítgatás, és esetenként a csökkent empátia jellemző. A pszichológia megkülönbözteti a narcisztikus személyiségzavart, NPD-t, ami a narcisztikus vonásoknál már tartósabb. Több élethelyzetben megjelenő személyiségminta, amely jelentősen befolyásolja az emberi kapcsolatokat, illetve a működést. Ezt nem lehet néhány viselkedés alapján megállapítani. Érdekes, hogy a nácizmus nem mindig látványos nagyképűség. Létezik sérülékenyebb megjelenési formája is. Az illető például kívülről bizontalannak vagy visszahúzódónak tűnhet, miközben rendkívül érzékeny arra, hogyan ítélik meg. Erősen vágyodik az elismerésre, és mellette különösen nehezen viseli a kritikát. Egy narcisztikus vonásokat mutató vezető is gyakran, elsőre kifejezetten lehet meggyőző is, magabiztos, karizmatikus, határozott fellépéssel, vagy nagy célokat fogalmazhat meg. A problémát inkább az jelzi, hogyan bánik a hatalommal, illetve elé fogadja a kritikát, vagy az emberekkel hosszan távol hogyan viselkedik. Érdekes itt felhozni azt a idézetet vagy példabeszédet, hogy adj az embernek hatalmat, és megtudod, hogy milyen ember. Fontos a különbség, hogy egy kemény, domináns, egoista vagy rossz vezető nem muszáj, hogy automatikusan narcisztikus legyen. És a narcisztikus személyiségzavart kívülről néhány munkahely történet alapján nem lehet diagnosztikálni vagy megállapítani.

a pszichoanalízis fontos fogalmává tette. És ő megkülönböztette többek között az elsődleges, illetve a másodlagos nácizmust. Vagy itt van továbbá Heinz Kahut, aki a 60-as, 70-es évektől az én pszichológia, self-psychology keretében vizsgálta a nácizmust. Szerinte bizonyos nácisztikus problémák mögött a személyiségfejlődés és az önértékelés sérülése állhat. És ezért különösen fontosnak tartotta az empátiát. Következő pszichológus Otto Frankenberg a kóros narcizmust és a narcisztikus személyiség szerkezetét kutatta. Nagy hangsúlyt fejezett a grandiozitásra, az idealizálás és a leértékelés váltakozására, valamint az emberi kapcsolatok működésére. Va továbbá Erich Fromm, ő társadalmi szinten is vizsgálta a nácizmust. Nála különösen értékes és érdemes odafigyelni a csoport nácizmus gondolatára. Nem csak egy ember, hanem egy közösség, nemzet, vallási vagy politikai csoport is kialakíthat felsőbbrendűségi önképet magáról. Vagy ott van Theodor Milon, a személyiségzavarok modern klinikai rendszerezésében volt jelentős szerepe, és a narcisztikus személyiség különböző változatait is leírta. De térjünk vissza Erich Frommhoz. Erich Fromm különösen érdekes ebből a szempontból. A nácizmust nem csak egyéni, hanem társadalmi jelenségként is vizsgálta. A csoporthoz való nácisztikus kötődés lehetőségét adta arra, hogy az ember a saját jelentőségét a csoport nagyságából merítse. Én nálam önmagamban nem vagyok túl rendkívüli, de ahova tartozom, az rendkívüli. Ezért én is az vagyok. A mai lélektanban vagy pszichológiában a kollektív narcizmus már külön kutatási fogalom. Fontos megkülönböztetés, hogy lehet valaki büszke a csoportjára anélkül, hogy kollektív narcisztikus lenne. A problémásabb forma inkább az, amikor a büszkeséghez sértettség, külső elismerés követelése és a kritikára adott ellenséges reakció társul. A csoportnárcizmus, vagy más néven tényleg kollektív nárcizmus lényege, hogy az egyén nem elsősorban saját magát, hanem azt a csoportot, amelyhez tartozik, éli meg a különbözőséget, felsőbbrendűséget, és kellően el nem ismertnek. Például a gondolkozás formáját öltheti. Ilyen formáját öltheti. A mi közösségünk különleges. Mi jobban tudjuk. Mások nem értékelnek bennünket eléggé. Vagy aki kritizál minket, az ellenünk van. Ez a csoportnácizmus, vagy a kollektív nácizmus megjelenhet viszont a vallási közösségekben is. Illetve a munkahelyi szervezetekben, nemzeti vagy politikai közösségben is. Sőt, akár egy családban is. Önmagában természetesen az erő, a saját közösség szeretete métlem nem, hogy a kollektív nácizmusban a csoport nagyszerűségének érzése összekapcsolódik azzal az igénnyel, hogy ezt másoknak is el kell ismerniük. És ez az elismerés hiánya fenyegetésként is élhető meg. Bár a nácizmus

modern pszichológiai kifejezés. Ezért ezen a néven nem szerepel konkrétan például a Bibliában, a Szentírásban. Viszont a hozzá kapcsolódó magatartás formákról nagyon sokat beszél a Szentírás. Különösen érdekes a második Timóteushoz írt levél, harmadik fejezet, 1-5. verse, ahol Szent Pál apostol az emberek olyan tulajdonságait sorolja fel, mint az önszeretet, pénzszeretet, dicsekvés, kevésség, hálátlanság és kérlelhetetlenség. Ez több ponton emlékeztet arra, amit ma narcisztikus működésnek nevezhetünk. Ugyanakkor Szent Pál apostol itt erkölcsi, illetve lelki állapotot ír le, nem pszichiátriai diagnózist. Vagy vegyük Jézus tanítását. Jézus tanításában pedig különösen erős téma a hatalom és az önfelmagasztalás. Márk evangéliuma, 10. fejezet, 42-től 45. versében szemben állítja azt a vezetőt, aki Jézus, azt a vezetőt, aki úgynevezetten uralkodik másokon, azzal, aki szolgál. Máté 23. fejezetében pedig olyan vallási vezetőket bírál Jézus, akik szeretik a megtisztelő helyeket, a címeket, fontosnak akarnak látszani mások előtt, miközben súlyos terheket raknak másokra. A Szentírás visszatérő ellenpontja az alázat. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Olvasható Jakab levelében, 4. fejezet, 6. versében, vagy pedig a Példabeszédek könyvében. Filippieknek írt levél 2. fejezet 3-tól 8. versében pedig Krisztust állítja mintának. Nem az önfelmagasztalást, hanem mások figyelemvételét és a szolgálatot. Ez vezetőknél különösen fontos bibliai téma. Ezekiel 34. fejezete például keményen bírálja Izrael vezetőit, pásztorait. Azért, mert önmagukat táplálják a helyet, hogy a rájuk bízottakról gondoskodnának. Vagyis, bibliai szempontból a kérdés nem egyszerűen az, hogy narcisztikus-e az ember, hanem inkább az, hogy a hatalmát önmaga felmagasztalásra használja, vagy azok javára, akik rá vannak bízva. Hogyan reagál az igazságra és a rend utasításra? Felemeli másokat, vagy megalázza őket? Vállalja a felelősséget, vagy mindig másokat hibáztat? Szolgálatként, vagy saját kiváltságként éli meg a vezetést? A Szentírásban találunk olyan történeteket is, ahol egy közösség saját kiválasztottságát, vagy nagyságát úgy értelmezi, hogy közben önfelmagasztalás, mások lenézése, vagy kritikával szembeni vakság jelenik meg. Jézus több tanítását is lehet úgy olvasni, mint a narcisztikus működés bizonyos elemeinek, az önfelmagasztalás, csodálatvágy, képmutatás, mások leértékelése, és a hatalommal való visszaélés erős kritikáját. Természetesen Jézus nem a modern pszichológia értelemben vett narcisztikus személyiségzavarokról beszél. Jézus Máté evangéliumában, a 23. fejezetben kritizálja az írástudók fellépését és a farizeusokat. Jézus azt kifogásolja, hogy egyes vallási vezetők azért tesznek dolgokat,
hogy idézőjelben lássák őket az emberek. Szeretik a főhelyeket és a megtisztelő megszólításokat, miközben terheket raknak másokra. Ez nagyon közel áll a státusz, a csodálat és külső elismerés keresésének problémájához. Továbbá itt van Lukács evangéliuma, 18. fejezet. Itt a farizeusok és a vámszedő példázata van. Jézus kifejezetten azoknak mond példázatot, akik elbizakodottak, ahogy igazak, és a többieknek semmi véleményük nem lehet, vagy semmibe vették. A farizeus önmagát másokhoz hasonlítva emeli fel önmagát. A vámszedő ezzel szemben saját hibáit ismeri el, és bűnösnek vallja magát. Ez talán a legközvetlenebb párhuzam. Továbbá Lukács evangéliumán a 14. fejezetében a főhelyek keresése a téma. Jézus figyelmeztet arra, hogy ne az első helyeket keressük. A végén megfogalmazza az alapelvet. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Vagy éppen Márk evangéliumában, 10. fejezetében a vezetés és a hatalom van szemügyre hozva. Ez elsősorban Jézus saját tanítványainak szól. Jakab és János kiemelt pozíciót szeretnének, mire Jézus szemben állítja az uralkodó vezetést a szolgáló vezetéssel. Aki nagy akar lenni, köztetek, legyen mindenkinek a cselédje. Továbbá Máté evangéliumában, 6. fejezetében Jézus a látványos vallásosságot bírálja. Az alamizsna és az imádság ne azért történjen, hogy mások lássák és azt elismerjék. Itt Jézus nem egyszerűen a farizeusokat támadja, hanem tanítványait figyelmezteti. Bennük is megjelenhet ez az elismerés vágy. Jézus nem csak a farizeusokról beszélt, és ez nagyon fontos Jézus tanításának megértéséhez. Máté 23. fejezetében valóban az írástudók, a farizeusok kemény kritikája, de Jézus ugyanezt a problémát saját tanítványainál is felismeri és korrigálja. Amikor közöttük vita támad arról, hogy ki a legnagyobb. Jézus nem azt mondja, hogy ilyenek a farizeusok, ti nem, hanem a szolgáló vezetés elvét tanítja nekik. Ezért a jézusi tanításból nehéz lenne azt levezetni, hogy a narcisztikusok azok a másik emberek, inkább folyamat önvizsgálatra irányít. Vágyom-e arra, hogy csodáljanak? A pozíciómból merítem az értékemet? Elviselem, ha kijavítanak. A rám bízott hatalmat szolgálatra, vagy önmagam fontosságának növelésére használom. Ezért is Jézus egyik legerősebb ellenpontja a narcizmushoz a szolgáló vezetés. Az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.

0: Mai társadalomban több olyan jelenség is van, amelyet a pszichológia, a narcisztikus vagy kollektív narcisztikus működéssel összefüggő jelenségként vizsgál. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a mai társadalom narcisztikus, vagy hogy régen ez nem létezett. Az egyes jelenségek a következők. Önmegjelenítés és elismerés. A láthatóság, követők, reakciók és személyes márka könnyen mérhetővé teszik mások figyelmét. Ez emlékeztet Jézus figyelmeztetésére azzal kapcsolatban, amikor valaki azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Továbbá olyan jelenség, mint a státusz és a versengés. Ki a fontosabb? Sikeresebb? Ki a legbefolyásosabb? Jézus saját tanítványai között is megjelenik. Ez, hogy ki a legnagyobb. Amelyre természetesen Jézus a szolgálat, a szolgáló szeretetet állítja ellenpontként. A következő jelenség lehet a csoportidentitás. Kialakulhat az életünkben is ilyen vélemény, ilyen jelenség, hogy mi jók vagyunk, ők rosszak. És ez a gondolkodás természetesen nem jó irányba vezet. És a modern kollektív narcizmus egyik lényeges eleme pont ez, hogy a csoport saját kivételességéhez erős külső elismerés igényt társít. Vagy ott van annak a jelensége, hogy a kritikát nehezen viselem el. Az ellenvélemény nem egyszerűen tévedésnek, hanem személyes vagy csoport elleni támadásnak tűnhet. És itt jöhet elő a narcisztikus jellemfonal. A következő jelenség az erkölcsi felsőbbrendűség. Én különösen jó vagyok. Én nem hibáztam. A farizósok és a vámszedő példázata pont ez. Jézus ezt olyanoknak mondja, akik elbizakodottak saját magukkal szembe, és másokat megvetnek. A probléma nem az erkölcsi meggyőződés önmagában, hanem amikor abból a saját felsőbbrendűség és a másik ember leértékeléséből következik. Van azonban egy lényeges különbség. Jézus nem az egészséges önbecsülés ellen tanít. A szeress fel a barátodat, mint önmagadat, feltételezi az önmagunkhoz való megfelelő viszont és egészséges nézetet. Az ellenpont inkább az önfelmagasztalás, és ezzel párosulhat, vagy javítható az alázattal. Uralkodás, vagy szolgálat. Látszat, vagy belső hitelesség. Mások megvetése, vagy a felabaráti szeretet. Természetesen az egyházban is lehetnek papok, püspökök és hívek, akik narcisztikus vonásokkal mutatkoznak. Az egyházi tisztség önmagában sem nem okozza, se nem szünteti meg ezeket. Konkrét, élő személyt viszont pusztán kívülről nem lehet megalapozott narcisztikusnak diagnosztikálni. De az egyházi közegben előfordul, és például ilyen viselkedési minták is lehetnek. A szolgálat a személy köré épül. És biztatja magát, ez a illető, hogy nélkülem ez a közösség nem működne. Ez is egy narcisztikus jellem. Vagy a tekintély és az engedelmesség összekeverése. A vezető a vele szembeni kritikát Isten és az egyház vagy a hit elleni támadásként értelmezi. Harmadiként a csodálat és a különleges bánásmód igénye. Címek, pozíció, közelség a vezetőkhöz különösen fontossá válik az életébe, de éppen a narcisztikus jellemet bontakoztatja ki benne. Vagy itt van az idealizálás, illetve a leértékelés. Aki támogatja, nagyszerű, hűséges ember. Aki ellentmond, hirtelen az hitetlen lesz, lázadó vagy hálátlan. Vagy felelősséghárítás. Kudarc esetében rendszeresen mások a hibásak, miközben a sikerek a vezető személyhez kötődnek. Vagy egy különleges jelenség a narcisztikus vezetőknél a lelki manipuláció. Például Isten akaratára, engedelmességére, vagy bűntudatra hivatkozva próbálják elfojtani a jogos kérdéseket. A csoportnarcizmus a hívek között is nem egyedi. Mi vagyunk az igaziak. Mi vagyunk a tiszták, hűségesek, katolikusok, keresztények, nem moszlimok. A többiek alacsonyabb rendűek. Ilyen gondolkodás is vezethet a narcizmushoz. Az egészséges közösségi identitás itt átfordulhat pont azok mások megvetésébe. És éppen ezért Máté 23. fejezete különösen fontos. Jézus nem kívülálló, hitetlen embereket vesz célba, hanem saját korának vallási tekintéllyel rendelkező szereplőit. Jézus kritikájában megjelenik a látványos vallásosság, a megtisztelő helyek és címek szeretete, másokra rakott terhek és a külső-belső élet közötti ellentmondás. De Jézus a saját apostolatait sem mentesíti. Amikor közöttük felmerül, hogy ki a legnagyobb, éppen nekik mondja, a pogány uralkodók hatalmaskodnak másokon, köztetek azonban így ne legyen. Nem az a döntő, hogy valaki pap, püspök, teológus vagy tekintélyes hívő, hanem hogy mit tesz a ráruházott tekintéllyel vagy hatalommal. Szolgál-e vele, vagy saját lele jelentőségét építi. Képes-e meghallgatni a kritikát? Vállalja-e a felelősséget? Felemel másokat, vagy függévé teszi őket önmagától? Ferenc pápa Fratelli Tutti enciklikája 2020-ban íródott, és ebben az enciklikában a Szent Atya sok szót említ az individualizmusról, az önmagába zárkózásról, a másik ember személyi semmibevételéről. Amikor egy közösség saját értékeit vagy identitását mások fölé helyezi. Ez több ponton párhuzamba állítható azzal, amit a pszichológia egyéni vagy kollektív narcizmusnak is vizsgál. Szintén nagyon érdekes a Szent Atya, Ferenc pápa a Laudato Si enciklikája. Itt leírja, hogy az ember önmagát a teremtés korlátlan urának tekintő magatartását kritizálja, és az önmagára irányuló ember problémáját tágabb társadalmi, illetve ekológiai összefüggésbe helyezi. Továbbá Ferenc pápa Evangélii Gaudium 90. pontjában nem közvetetlen, de a narcisztikus és a tekintély elvű elitizmusról beszél. Szent Atya olyan embereket említ itt enciklikájában, akik saját vallási teljesítményük miatt mások fölött állóaknak érzik magukat. Magyarul és egészen egyértelműen fogalmaz, hogy a narcisztikus és tekintélyelvő elitizmus probléma lehet. És amelyben az ember evangelizálás helyett másokat elemez és kategorizál. A kegyelem segítsége helyett pedig kontrollál. Beszéd a római kúriához, amely 2014-ben íródott a hatalom patológiáját és a narcizmust vázolja fel. Itt Ferenc pápa már magát a narcizmus szót használja az egyházi vezetőkkel kapcsolatban. Azt a vezetői betegségét írja le, amikor valaki nélkülözhetetlennek érzi magát, mások fölé helyezi magát, és úrnak tekinti magát szolgáló helyett. A pápa ezt összekapcsolja a hatalom patológiájával, felsőbbrendűség érzéssel és narcizmussal. Az ember annyira saját képét szemléli, hogy már nem látja meg Isten képmását a másikban, különösen a gyengékben, a kicsinyekben. Ugyanebben a beszédben Ferenc pápa további betegségként is felsorolja a rivalizálást és a hiú dicsőséget, illetve a zátkörök kialakulását, az önmutogatást, illetve a szolgálat hatalommá és a hatalom pedig még nagyobb hatalom megszerzésének eszközévé választását. Ferenc pápa beszéde a római kúriához evangélium Gaudium 95. pontjában leírja azt, amikor az egyház önmagát kezdi szolgálni. Ferenc pápa közvetlenül ezután a lelki világiosságot írja le. Figyelmeztet arra, amikor valakit a liturgia, a tanítás, vagy az egyház tekintélye foglalkoztat csak. De nem azért, hogy az evangéliumot elérje az emberekért. Beszél a látszatról, a társadalmi presztízsről, zárt elit csoportokról és intézményi önérdekről is. Ez különösen érdekes. Amikor tényleg a csoportnarcizmus jelensége jelen van ilyen körökben is. Fratelli Tutti 146. pontjában Ferenc pápa konkrétan a helyi narcizmusról is beszél. Itt már nem elsősorban az egyházi vezetésről, hanem a közösségekről és népekről beszél. Ferenc pápa megkülönbözteti ebben az írásában a saját nép és kultúra egészséges szeretetét attól a fajta helyi narcizmustól, amely bizonytalanságból és másiktól való félelemből táplálkozik. Majd elutasításhoz és falak építéséhez vezet. A 2020-as ifjúsági világnapi üzenetében Ferenc pápa felhozta a digitális narcizmus jelenségét. Ez egy következő terület. Ferenc kifejezetten, idézőjelben, széles körben terjedő digitális narcizmusról beszél, amely szerinte nem csak a fiatalokat, hanem felnőtteket is érinti. A figyelem és szeretet apró visszajelzéseinek hajhászolását, a felszínességét és az önmagába záródást állítja szembe Jézus másik embere figyelő, együttérző magatartásával. A szeretet ellentéte tehát nem a szeretetlenség, hanem sokszor az önszeretet. A hit ellentéte nem az ateizmus, hanem az önistenítés vagy az önimádás. Megismerni Isten szeretetét csak Jézus Krisztuson keresztül lehet. Záró gondolatként Ferenc pápa idézetét olvasnám fel. A szeretetnek kell megnyilvánulnia az emberi életben, mert ebben bontakozik ki igazán az emberi szépség, válik gazdaggá, boldoggá és teljessé. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jelencsics Erik atya műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Újra a bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik. Mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt. Egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a hazasparokert@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. A technológia segítségével Afrika természeti erőforrásai az emberek és közösségek javát szolgálhatják, mondta Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia kancellárja a nigériai Abudzsában. A gánai származású főpap egy 1,5 megawattos naperőmű üzembe helyezésekor beszélt a megújuló energia jelentőségéről a Veritas Egyetemen, írja az EVNTN News. Turkson szerint az egyház feladata is, hogy felismerje a teremtett világban rendelkezésre álló erőforrásokat, és megfelelő technológiával alakítsa azokat az emberek szükségleteit szolgáló javakká. Az egyetem működését segítő napenergia projekt a dízel üzemű áramtermelés költségeit csökkenti. A bíboros hangsúlyozta, kezdeményezést más afrikai katolikus intézményekre is ki szeretnék terjeszteni. A projekt, a hit, a technológia és a teremtés iránti felelősség összekapcsolásának példája lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenekelőtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmiség közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Szent lelket kérjük, hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelme lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét, és az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a Jóisten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek. Mint ahogy a világi ember számára is a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert. Ugyanúgy a papi szerzetesi nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Bizánci Forrás Ortodox műsor legújabb adásában. Ma egy különleges témával készültünk Önöknek. Köszöntöm Sipos Barnabás atyát, aki a Szólj be papnak kezdeményezés aktív résztvevője. Legutóbb a Debreceni Campus Fesztiválon találkozhattunk vele. Barnabás atya, mi volt a célja ennek a kezdeményezésnek? Mikor alakult az egyesület, kik a résztvevői, milyen alkalmakon vesznek részt?

ilyen. Debrecenben egyébként is szoros az együttműködés a felekezetek között. Mi ortodoxok is nagyon jó kapcsolatot ápolunk a római és görög katolikusokkal, reformátusokkal, evangélikusokkal és a baptista testvéreinkkel is.

0: Hogyan zajlik egy tematikus est?
1: Átlagosan havonta egyszer egy debreceni belvárosi kocsmában gyűlünk össze népes közönség előtt. Az adott esemény mindig egy konkrét téma köré épül fel. A papok és lelkészek mellett válaszadók között mindig ül egy civil szakértő is, akik elmondják véleményüket, álláspontjukat, egyházuk tanítását az adott kérdésekről, de természetesen a közönség bevonásával nagyon értékes beszélgetések alakulnak ki egy-egy ilyen estén. A résztvevők olyan kérdéseket is feltehetnek, amelyeket talán soha máskor, amik esetleg kényes témát érintenek, vagy tabu az egyházban.
0: Kinek az ötlete volt ez az egész? Mi cél vezérelte az alapítókat?
1: Hadd idézzem újra Kis Zitát, a projekt főszerkesztőjét a Magyar Nemzetből. Nagyon egyszerűen úgy tudnám megfogalmazni, hogy szerettük volna csökkenteni a templomi közösségek átlag életkorát. Baráti sörözések alkalmával többször szóba került, miként tudnánk a templomokba, és ezáltal Istenhez közelebb vinni a saját korosztályunkat, a 20-as, 30-as éveiben járó embereket. Nem egyszerű, de úgy gondoltuk, ha a fiatalok érdektelenek és nem teszik meg az első lépést, akkor a papokat, lelkészeket kell erre megkérni. Így jött az ötlet, hogy kocsmákba, fesztiválokra vigyük őket. Biztos akadnak hasonló kezdeményezések, de a provokatív címadás és megszólítás talán egyedi. Erre reményeink szerint azok is felkapják a fejüket, akik kicsit távolabb vannak az egyházi közektől. Egyébként vitaestjeink híre eljutott több helyre is, így nagy örömünkre számos belföldi városon túl, Párciumban, Erdélyben, Felvidéken, a müncheni magyar közösségben is tartottak már ilyen alkalmat. A kezdetekkor 4 olyan papot kerestünk meg, akikről tudtuk, hogy nem fognak nemet mondani. Így az első néhány évben minden beszélgetésre őket hívtuk meg. Tokodi László atya, domonkos szerzetes, Asztalos Rihárd evangélikus lelkész, Veres János református lelkész és Kis László atya, görög katolikus pap igyekezett minél jobb és érthető válaszokat adni. Rendkívül hálásak vagyunk a nyitottságukért, hiszen általuk vált ismerté ez a forma.

0: Hogyan került a Szólj be a papnak a Campus Fesztiválra?
1: A kampuszra, amelyet idén július 16 és 20-a között rendeztek meg, évek óta külön sátorral települünk ki a civil faluba. Ide napközben bárkiben nézhet, beszélgethet, sörözhet papokkal, felteheti a kérdéseit, akár vallással, akár az életével, vagy az elakadásaival kapcsolatban. Mi azt valljuk, hogy nincs rossz felvetés, és az őszinte kérdések őszinte válaszokat követelnek. Persze nem mindenki érkezik konkrét kérdéssel, sokszor csak a másnapi buli után lélegeznek a fiatalok, de őket is igyekszünk megszólítani, kvízekkel, játékokkal készülünk. Ha úgy alakul, mélyebb beszélgetésekre is nyitottak vagyunk. Nagyon sokszínűek az emberek, rengeteg kérdés felmerül. Katolikusok és ortodoxok szerencsésebbek, papi civilben, reverendában vagy szerzetesi ruhában már messziről beazonosíthatók, figyelemfelkeltők, fogalmazott Kis Zita az interjúban.
0: Barnabás atya, mióta vesz részt a Campus Fesztiválon, és mik a benyomásai?
1: Hirtelen már azt sem tudom, hányadik kampuszom volt ez az idei, talán ötödik, hatodik, de az kétségtelen, hogy évről évre hajt a kíváncsiság, mennyire lesz gyümölcsöző a Szólj be a papnak sátrában töltött idő. Sok hívő ember önzetlen munkája teszi lehetővé, hogy minden évben mi papok vagy lelkészek, mint a nagy lelki atyák, lehetőséget kapjunk olyan találkozásokra, amelyek elsősorban bennünket tanítanak. Azt hiszem, hogy részünkről a fesztivál annyit jelent, mint kilépve a templomból megmutatni a kereszténység valódi arcát, Jézus Krisztus mindent betöltő szeretetét, és annak az elveszett báránynak a felkutatását, akiért maga Jézus is elindult, otthagyva a 99-et. Az Isten ilyenkor olyan hatalmas lehetőséget ad, hogy mindaz, amit a templomban megtanulunk, újra és újra hallunk, prédikálunk, fejtegetünk, azt most megmutassuk, próbáljuk, kipróbáljuk, és tettekre váltsuk. Az a szeretet, amit Jézus hozott közénk, nem korlátozódott népre, helyre vagy személyre. Mindenkit elért, aki lehetőséget adott a vele való találkozásra. És éppen ez az, ami le kell, hogy töröljön bennünk minden gőgösséget, felsőbbrendűséget, és nagyon jó iskolája az alázatos szolgálatnak, úgy, ahogyan Jézus is tette.

És mi a megerősítés, hogy jól csináljuk, vagy megéri ezt csinálni? Az a megszámlálhatatlan ember, aki megadta magának a lehetőséget, vagy csak véletlenül vitt az útja a sátrunkhoz, de mégis teret adott annak az isteni hívásnak, és nem maradt közömbös. Megerősítés, egy hosszú beszélgetés, egy kérdés, vagy csupán egy mosoly, egy kedves beszólás, amik néha olyan csodálatos dolgokat nyitnak fel előttünk, amik segítenek megmutatni számunkra teljesen teljesen ismeretlen emberek rejtett lelki kincseit, még talán elásott talentumait, értékeit is. Nemrégiben egy előjárom komolynak tűnő eszmefuttatást tartott nekem, amiben kifejtette, hogy a nyugat-európai államokban mennyire megfogyatkoztak a keresztények, és gyakorlatilag mi vagyunk, akiknek semmiben sem szabad hozzájuk hasonlítani, mert bizony, mi aztán tudjuk, mi az igazi kereszténység. Hát, ha itt kezdődik a szeretet, akkor vajon hogyan folytatódik? Én erre azt mondom, hogy az a valódi kereszténység, sőt mindennek a kezdete, hogy tudjuk-e szeretni azokat, akik éppen rászorulnak a szeretetünkre. Aki szenved, vagy bajban van. Aki elhagyatott, vagy éppen olyan élethelyzetben van, amire igenis megoldás lehet a krisztusi szeretet. Ne felejtsük el, hogy valamennyien Isten gyermekei vagyunk. És mindannyian vágyunk erre a szeretetre, nem csak a templomban, vagy közösségeinkben, hanem az életben, a mindennapi életben. Szóval a feladatunk nagy. Imádkozni és tenni mindazokért, akik vágynak arra, hogy szeressék és meghallgassák őket. Mert ezen keresztül a valódi keresztény értékeket oszthatjuk meg velük. Legyenek akár nehézségek közepette, örömben, boldogságban, vagy éppen a Campus Fesztiválon.

0: Barnabás atya szerint mik a jövőbeli kilátások?
1: Mindenképpen derülátó vagyok. Számtalan vitaesten vettem részt, és úgy látom, hogy az emberek korosztálytól függetlenül nyitottak a hasonló rendezvényekre. Ez talán első lépésnek mondható, amit valaki megtesz az Isten felé és az egyház felé. A mai korban szükségszerű, hogy az egyházat és közösségeinket máshol is megmutassuk, ne csak a templom falain belül. Ez nem azt jelenti, hogy bárki is felad bármit a sajátjából. Sokkal inkább azt, hogy a templomban szerzett meggyőződést, ami hitünkön alapszik, másoknak is megmutassuk, és segítsünk mindazoknak, akik azt kérik. Néhány hete például Somogyi Tibor a Bűnmókus 8. napja című drámáját tekintettük meg, és utána egy nagyon értékes beszélgetés kerekedett a 7 főbűnről, a halálos bűnökről. Egyébként ajánlom mindenkinek, olvassák el, ha tehetik, nagyon időszerű a mű. Azokról a bűnökről szól, amik gyakorlatilag összenőttek az emberiséggel, hiszen nincs közöttük olyan, ami ne kerítene hatalmába bennünket. Resség, harag, kevésség, irítség, falánkság, paráznaság, kishitűség. Valóban felismerhetjük bennük saját magunkat. Érdekes volt hallani, hogy a ma embere hogyan is vélekedik ezekről a bűnökről. Példaértékű az is, ahogyan dr. Berec Péter, az egyesület vezetője, nem szűnő lelkesedéssel keresi a lehetőségeket, hogy a szólj be a papnak, az embereket megszólítsa, invitálja, értéket közvetítsen és kapcsolatot ápoljon mindenkivel. Az önkéntesek száma évről évre bővül, tehát már nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy jól szervezett közösségről beszélünk, akiknek még nagyon sok ötlete és terve van a tarsolyban, ami megvalósításra vár. Ehhez természetesen az Isten segítségére és áldására van szükség elsősorban, amit eddig is éreztünk. Biztos vagyok benne, hogy ő látja a fáradozást, a tenni akarást, és nem hagy magára senkit.

Kedves hallgatóink, önök a Bizánci Forrás ortodox egyházi műsort hallották. Mai vendégünk Sipos Barnabás atya volt, a debreceni Szentháromság Egyházközség parókus atya. E műsor vezetője Varga Márta volt. Kérdéseikre a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen válaszolunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk, a viszonthallásra!

bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Az égi udvar díszei, örök királyunk nagyjai, kiket nekünk nevelt az Úr, s apostolokként ránk hagyott. Ti új jég, új föld városa, holnapként bárányunk ragyog, s ti drága gyöngyként fényletek, mint ündöklő alapkövek. Ezért hálásan ünnepel az Egyház Krisztus hitvese, mely hirdetéstek től dicső, s mert véretek szentelte meg. A mindenkor s idő letűnt, és megváltunk ítélni jön, és nagy fényben ültök ott, dicső főrangú férfiak. Imáitokkal nyerjetek nekünk oltalmat és erőt, s mit földünkön vetettetek, az égben hozzon bő magot. Krisztusnak zengörök dalunk, ki Atya hírvivőiként küldött s a szent lélek tüzét, gyújtott a lángra bennetek. Amen.
1: Minden földre állhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük. Isten dicsőségét hirdetik az egek. Kezének művéről valla mennybolt. A nappalok ezzengik egymásnak. Erre oktatja éj az éjszakát. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavát. Minden földre állhat szózatuk. A földkerekség végéig eljut igéjük. Az égen vert Isten sátort a napnak, és az, mint nászházból kilépő vőlegény, mint újongó dalia fut neki útjának. Az ég egyik pereméről indul, és másik széléig ér a pályája. Tüze elől rejtőzni nem lehet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden földre állhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük. Hirdették az Úr nagy tetteit, és megértették műveit. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. A gonoszok cselszövése elől rejts el. Szabadíts meg a gonosztevők dühöngésétől. Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték. Mérgezett nyíl minden szavuk, hogy rejtekükből leterítsék az ártatlan embert. Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől. Egyre vakmerőbbek gonosz terveik. Egymást biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek, és azt kérdik, ki láthat minket? Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve. De nyilát kiröpíti Isten, váratlan csapással rajtuk üt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket. Akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert. Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik. Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik. Ő benne dicsekszik minden igaz szívű. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hirdették az Úr nagy tetteit, és megértették műveit. Igazságosságát hirdették, és nagy fölségét meglátták a népek. Király az Úr újjongjon a föld, és örvendjen minden sziget. Sötét felhő lebegi őt körül. Trónját igazság és jog tartja szilárdan. Tűz jár színe előtt, és elemészti minden ellenségét. Villámai bevilágítják a föld kerekséget. Látja a föld és belére meg. Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, az egész föld Urának színe előtt. Igazságosságát hirdetik az egek, és nagy fölségét meglátják a népek. Megszégyenülnek mind a bálványimádók, akik faragott képeikkel dicsekszenek. Eléje borulnak mind a bálványistenek. Hallja ezt, és örvendes Sion, Júda városai vigadoznak, a te ítéleted miatt, Uram. Mert magasságos Úr vagy te a világ fölött, minden más Istennél fölségesebb. Akik az Urat szeretitek, gyűlöljétek a rosszat. Az Úr megoltalmazza hívei lelkét. A gonoszok kezéből kimenti őket. Fényesség virrad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örvendjetek igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Igazságosságát hirdették, és nagy fölségét meglátták a népek. Elbeszélték Isten dicsőséges hatalmát, és a csodákat, melyeket végbe vitt.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atya, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van. Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben. Ezért mondja az írás, fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, és osztott az embereknek ajándékokat. Az pedig, hogy fölment, mi más jelent, mint azt, hogy előbb le is szállt a lenti földi tájakra. Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, hogy betöltse a mindenséget. Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben, és az Isten fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljessége életkorának mértékére. Akkor majd nem leszünk éretlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Inkább igazságban kell élnünk, és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybefogja, és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel saját magát a szeretetben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Sohasem keletkezett jövendőlés emberi akaratból. Mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek, Isten megbízottaiként a szent emberek. Csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik a tudás és értelem. Mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek, Isten megbízottaiként a szent emberek.
3: Olvasmány tiszteletre méltó Szent Béda áldozó pap szent beszédeiből. Jézus látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki, kövess engem. Látta, de nem annyira a testi látás, hanem inkább a belső könyörület tekintetével. Látta a vámost, és mivel ebben a látásban ott volt könyörülete és kiválasztása is, azt mondta neki, kövess engem. Kövess, ez azt jelenti, hogy lépj a nyomomba. Kövess, mondta, de ne lábad lépteivel, hanem életed megjobbításával. Aki ugyanis azt állítja, hogy Krisztusban akar maradni, annak úgy kell élnie, ahogy Krisztus élt. Az felállt, mondja a Szentírás, és nyomába szegődött. Semmi csodálatos nincs abban, hogy a vámos az Úr első parancsszavára otthagyja a földi hasznot, amit hajszolt, és hátat fordítva a gazdagságnak, csatlakozik annak a kíséretéhez, akiről tudta, hogy semmi vagyona sincs. Mert maga az Úr, aki őt külsőleg hallható szavával meghívta, belül ellenállhatatlan ösztönzéssel rávette, hogy kövesse őt, szívébe öntve a kegyelem fényét. Ennek a világánál Máté megértette, hogy aki itt a földön elszólította őt az ideigvalóktól, az az égben romolhatatlan kincseket tud neki adni. Vendégül látta őt házában. Sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Egy vámos megtérése sok vámosnak és bűnösnek ad példát a bűnbánatra és a bocsánatra. Aki majd a pogányok apostola és tanítója lesz, megtérésének kezdetén szép és igaz előrejelzéssel a bűnösök egész csapatát vezeti magával az üdvösségre. És az evangélium hirdetésének a feladatát, amelyet erényeinek kiteljesedésével valósít majd meg, hiány nélkül, hitének első lépéseinél már gyakorolja. Továbbá, ha a történetek vizsgálatánál értelmünkkel mélyebbre akarunk hatolni, Máté nem csak földi házában adott testi lakomát az Úrnak, hanem lelkének házában sokkal buzgóbban készített neki lakomát, a hit és szeretet által, annak tanúság tétele szerint, aki azt mondotta, nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá. Vele eszem, ő meg velem. Ha meghalljuk szavát, akkor nyitunk ajtót az ő fogadására. Amikor akár rejtett, akár nyílt intéseinek szívesen szót fogadunk, és gondos munkával megtesszük azt, aminek elvégzésére felszólítást kaptunk. Betér hozzánk, hogy ő velünk, mi pedig vele étkezzünk. A választottak szívében ugyanis szeretetének kegyelmével vesz lakást, és szüntelen jelenlétének fényével üdíti fel őket, hogy a mennyei vágyak egyre jobban megerősödjenek bennünk, és az ég felé törő tetteikkel, mint nagyon kedves eledellel táplálják Jézust. Isten égi törvényének okos és jól képzett tudósa. Arra késztette szívét, hogy az Úr törvényét kutassa, tegye és tanítsa Urának föléje terjesztett áldó keze szerint. A dicsőséges Szent Isten reábízta evangéliumát. Arra késztette szívét, hogy az Úr törvényét kutassa, tegye és tanítsa Urának föléje terjesztett áldó keze szerint.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldogkara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged. s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és szent lélek vigasztalom, egyetlen Úr örök király. Amen.
1: Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fény gyújt a szemnek. Az Úr törvénye szeplőtelen megújítja a lelket. Az Úr rendelése megbízható, okosságot ad a tudatlanoknak. Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, fény gyújt a szemnek. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökre. Az Úr ítélete mind igaz és igazságos. Kívánatosabb aranynál és drága kőnél. Édesebb a méznél, a csorgatott lépes méznél. Szolgád belőlük merít bölcsességet. Megtartásuk bőjutalmat ad. A botlásokat kiveszi észre. Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, és őrizd meg a gőgtől, ne legyen Úr rajtam. Tiszta leszek akkor egészen, és a nagy bűnöktől megmenekülök. Ajkam szólás, a szívem gondolata legyen kedves előtted. Én, Uram, segítőm és megváltóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fény gyújt a szemnek. Föl kell az Úr, és igazságban ítéli a népeket. Uram, én Istenem, te benned remélek. Ments meg minden üldözőmtől, szabadíts meg engem. Mint oroszlánok el ne ragadják életem. Össze ne tépjenek, mert nincs szabadító. Uram, én Istenem, hogyha rosszat tettem, és ha gonoszság tapad a kezemhez, hogyha rosszal viszonoztam a rosszat, vagy ha ellenségemet kifosztva engedtem szabadon, akkor haragosom üldözzön és ragadjon meg, életemet tiporja földre, jó híremet tapossa porba. Kelj föl, Uram, haragoddal, szállj szembe ellenségeim dühével. Állj mellém, Istenem, és tarts ítéletet. gyűjjenek köréd a népek, ülj magas trónra fölöttük, az Úr ítéli meg a nemzeteket. Ítélj meg, Uram, igazságom szerint, szívem teljes ártatlansága szerint. Legyen már vége a bűnös gazságának, s erősítsd meg az igazat, szívek vesék vizsgálója, igazságos Isten. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket.
0: Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívűt. Oltalmamat én Istennél találom, megmenti ő a tiszta szívűt. Isten igaz bíró,

0: megfeszíti játést céloz vele, de fegyvere üt magát teríti le. A tüzes nyilak, melyeket készített. Íme rossz akarat fogamzik meg benne, nyomorúságot hordoz és bűnt hoz a világra. Gödröt ás jó mélyet, ám verbébe maga esik bele. Gonoszsága visszahull fejére, gazsága saját nyakába szakad. Igazsága miatt dicsérem az Urat, zsoltárt zengek a fölséges nevének. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívűt.
1: Az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. A hívők, férfiak és nők egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz.
0: Megőrizték Isten végzéseit és minden parancsát.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te mérhetetlen irgalmaddal apostolait közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy példája és közbenjárása támogasson minket, és téged követve egyre hűségesebben ragaszkodjunk hozzád, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Radio.
1: Hírpercek.
2: Minden nap teljes búcsú nyerhető a pécsi Ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelt

0: szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hit látásmódjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az Egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már három útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási keret támogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 21-én hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér. Az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, Jászol és kereszt, Székely János, püspökatya elmélkedése, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat, Schindler Mátyás atyával, 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útra való, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, örömhír mindenkinek, válogatás a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból, 16 óra 35 perckor, élő kincseink, beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, gyümölcsoltó, Birher Nándor diakónus homíliái, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, együtt a szinodális úton, a Szombathelyi Mária Rádió műsora, 20 óra 16 perckor, magasztallak Uram, Ágostné, Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor, hitünk és életünk, görög katolikus atyák hittanórája, 22 órakor, életige, a Focolare mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor, zsolozsma, befejező ima óra, 23 óra 40 perckor, óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió.
2: Imádkozzunk a béke királynőjéhez. Szűz Mária, Isten anyja, édesanyánk, béke királynője. Eljöttél hozzánk, hogy mindnyájunkat az Istenhez vezess. Esdekeld ki számunkra a kegyelmet, hogy ne csak mondjuk, történjék velem szavaid szerint, hanem éljük is, ahogy te tetted. A te kezedbe kapaszkodva kérünk, hogy minden szenvedés és nyomorúság ellenére vezess bennünket az Istenhez, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra.
1: Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Válás, hogy lehet ezt túlélni? Miért engedte meg ezt az Isten? Mi lesz így a gyermekeimmel? Van-e még helyem az egyházban? Hogyan bocsássam meg a megbocsáthatatlant? Lehetek-e még boldog? Hogyan segítsem a gyermekeimet a veszteség feldolgozásában? Miként lehetek elég jó szülő a számukra ebben az új helyzetben? Akiket ezek a kérdések foglalkoztatnak, mert még friss az egyedülmaradás sebe, 5-6 évnél nem régebbi, azokat várják 2026 őszén, a dátumok és a helyszín még szervezés alatt. Itt félszavakból is értik egymást azok, akik ugyanazon mennek keresztül, nem kell magyarázkodnod, fekete báránynak érezned magad, vagy attól tartanod, hogy megítélnek, megbélyegeznek. A jelentkezés a 3 hét végére, azaz a kurzus egészére szól, szeptember 26-a 27-e, október 24-e 25-e, és november 21-e 22-e. A szervezők gondolata, a gyermekedért akkor teszed a legtöbbet, ha ismét visszakapja derűs, kiegyensúlyozott szülőjét, érdemes tehát 3 hétvégét önmagadra szánni. A regisztrációs felületet megnyitotta az Emmanuel közösség az avelap.hu oldalon. A részvétel ingyenes, a jelentkezőket értesítik a pontos helyszínről és a tudnivalókról. 72 óra kompromisszum nélkül. Elindult a jelentkezés az idei 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióra. Október 9-e és 11-e között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum, a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. Azzal az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen, több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés és szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Penészleken pedig még egy rekordméretű rétes elkészítésére is vállalkoztak. A szervezők idén is arra hívják a fiatalokat, hogy idejükből adjanak másoknak. A péntektől vasárnapig tartó 72 órás akció során az ország számos pontján várják azokat a közösségeket, intézményeket és szervezeteket, amelyek önkéntesek segítségére számítanak, és azokat a fiatalokat is, akik szívesen bekapcsolódnának a közös munkába. A 72 óra kompromisszum nélkül évről évre arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját környezetükben, közösségükben tegyenek valami kézzelfoghatót másokért. A program ugyanakkor nem csak a segítségre szorulóknak jelent támogatást. A résztvevők megtapasztalhatják azt is, milyen sok mindenre képesek, ha idejüket, energiájukat és tehetségüket közös cél érdekében adják. A programra önkéntesként és önkénteseket fogadó projektgazdaként is lehet jelentkezni a www.72óra.hu oldalon.
3: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklósi Macsoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Továbbá imádkozunk ima csoportunk betegeiért és az enyéni ima szándékokra. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyában egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövett dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názaret városába, az öröktől fogva kiválasztott Szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntötte őt, s hirdette neki a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta a Szentlélektől szent fiát.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Égi édesanyám Mária, engedd, hogy én is részesen lehessek örömödnek, amelyben lelked újongott a megtestesülés titkában. Részt vehessek boldogságodban, amikor Erzsébetet látogattad és szolgáltad. Szíved szeretetéből, lelked újongásából részesülhessek. Üdvözlégy, anyám, Mária!
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvületes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Ott tartózkodások alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bebójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyok már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Sohasem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rámer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvenetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Amikor Jézus 40 napos lett, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, Simeon hála énekkel fogadta, és vette kezébe a gyermeket. Ő lesz világossága minden népnek, aki jel lesz, amely ellenmondást támaszt. Máriának pedig ezt mondta, a te lelkedet is tőr járja át.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévejgő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
8: Könyörögjünk.
7: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek, legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánld fel azt a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária! Áld meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te párfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentse meg minket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel, a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
2: Amen.
7: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
7: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
2: Dicsőség mindörökké.
0: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Új digitális projekt őrzi meg a jövő számára az Assisi Szent Ferenc Bazilikát. 16 napig kerékpározott egy francia férfi Párizsból Mária Pócsra. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján új digitális projekt indult a Szentről elnevezett Assisi Bazilika kulturális és vallási örökségének megőrzésére, számolt be az LVTN News. A Preserving Assisi, azaz Assisi megőrzése elnevezésű platformon nagy felbontású képek, 360 fokos panorámák, virtuális túrák és digitális archívum teszi részletesen tanulmányozhatóvá a bazilikát. A projekt során több mint 27 000 fénykép készült, és összesen 12 terabájtnyi adatot tárolnak.

0: hogy mindig is érdekelték a keleti katolikus liturgikus hagyományok, ráadásul ezekben a napokban tartják a kegyhelyen az európai keleti katolikus püspökök találkozóját. Olvasható a 777 Facebook oldalán. Párizs és Máriapócs 1454 kilométerre van egymástól, óriási fizikai erőllétet és felkészültséget igényel egy ilyen maratoni tekerés. A fiatalember a távot 3 nappal hamarabb teljesítette, mint ahogyan azt eltervezte. Bejegyzésében azt írta, hálás vagyok, és érzem, hogy ezen a helyen Isten áldása van. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön Máriapócsra. Zarándoklata azt mutatja, hogy a hit útját sokféleképpen lehet megtenni. Sokan jönnek külföldről, hogy a könnyező Mária kép előtt hálát adjanak. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Az alkalmon 25 férfi testvér és 4 fiatal vett részt. A székesfehérvári csapat csatlakozott a mára nemzetközivé vált mozgalomhoz, amely Lengyelországból indult a 2010-es évek közepén, tudatta a székesfehérvári egyházmegye. Ausztráliában, Horvátországban, Írországban, Mexikóban egyaránt összegyűlnek a katolikus férfiak, hogy a szentolvasó elmondásával engeszteljenek, hitet valljanak, és megerősödjenek lelkiekben ehhez kapcsolódva férfi szerepükbe is. A következő alkalom október 3-án 8 órától lesz a székesfehérvári Jézus szíve templom előtti téren. Hazánkban a Szent István bazilika előtt gyűltek össze először katolikus férfiak, közös rózsafüzér imára 2024. március elején. Ma már a történelmi Magyarország 27 településén, többek között a felvidéki Nagytárkányban és Csíksomjón is több száz férfi térdelve imádkozik minden hónap első szombatján. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Az Úr így szólt Noéhoz. Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem előtt az egész nemzedékben. Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet és nőstényt, a tisztátalanakból pedig kettőt, hímet és nőstényt. A madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy ivadékuk az egész földön életben maradjon, mert még 7 nap, és akkor 40 nap és 40 éjjel esőt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színéről minden lényt, amit alkottam. Noé úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki. Noé 600 esztendős volt, amikor a vízözön rátört a földre. Noé a vízözön előtt beszállt a bárkába. Vele együtt fiai, felesége és fiainak feleségei. A tiszta és tisztátalan állatok, a madarak és a földön élő állatok, köztük kettő-kettő, egy hím és egy nőstény ment Noé.

0: Noéval a bárkába, hogy Isten megparancsolta. 7 nap elteltével a vízözön rátört a földre. Noé 600. évében, a 2. hónap 17. napján, ezen a napon megnyíltak a nagy mélységek forrásai, és megeredtek az égcsatornái. Az eső 40 nap és 40 éjjel zuhogott a földre. Ezen a napon Noé és fiai, Szem, Kám és Jáfet, Noé feleségével és fiainak 3 feleségével együtt beszálltak a bárkába. S velük mindenfajtájú vadállat, mindenfajtájú háziállat, mindenféle földi csúszómászó és mindenféle madár és szárnyas. Minden lény, ami lélegzik, párosával ment Noéhoz a bárkába. Minden lényből 1 hím és 1 nőstény ment, ahogy Isten megparancsolta. Az Úr bezárta mögötte az ajtót. Ezután 40 napig ömlött az eső a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott. Az ár elhatalmasodott és erősen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott. A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított. 15 könyöknyivel múlta felül a víz őket, annyival emelkedett a hegyek fölé. Így minden élőlény elpusztult, amely a földön mozgott, madarak, házi állatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember. Minden, ami lélegzett, ami a szárazföldön élt, elpusztult. Így törölt el Isten minden élőlényt a földön, az embertől az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte őket a földről. Csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában. A víz 150 napig áradt a földön.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 21-e. A benned lévő képmutatás nélkül hit. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében olvassuk ezt az első fejezet 5. versében. A benned lévő képmutatás nélkül hit. Ez a képmutatás nélkül hit Isten kegyelmének az ajándéka. Isten kiválasztó kegyelmének az ajándéka. Ez a képmutatás nélkül hit Jézus Krisztushoz és az evangéliumhoz kötött. Minden szereptől mentes hit. Ennek a hitnek lángra lobbantásához emberi eszközöket is felhasznál az Úr. Ahogy Timóteus esetében is felhasználta annak nagyanyját, anyját és magát Pál apostolt is. Ehhez a képmutatás nélküli hithez az Úr mindig konkrét szolgálatot és feladathoz való képességet is rendel. Ezt a kegyelmi ajándékot mások is észreveszik, felismeri a gyülekezet, és a szolgálat végzésével megbízza az embert. A keresztény szolgálat soha nem valami maszek ötletekkel teli buzgóság. Ezt fejezi ki a vének felhatalmazó kézzátétele. Higgyük el, a legnagyobb jó indulattal is kárt okozunk, ha olyan szolgálatot végzünk, amire a közösség nem kért meg, és nem hatalmazott fel. A legnagyobb jó indulattal is kárt okozunk, ha maszek megbízás nélküli buzgóság. És ez ellenkezője is igaz. Ha viszont kaptunk élő hitet, konkrét feladatot, ahhoz szükséges képességet, amit a gyülekezet is felismert és meghatalmazott bennünket, akkor lobogjunk ebben a szolgálatban. Azaz gerjesszük fel a kapott kegyelmi ajándékot. Tartsuk lángon a tüzet, annélkül, hogy bárkit megégetnénk egyébként. Vagyis tegyük a dolgunkat az Úr dicsőségére és sokak épülésére. Hát bizony nagy kár, hogy ez a idézőjelben maszek buzgóság ugyanolyan gyakori közöttünk, mint a takarékláng. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: A nehézségek ellenére. Az Úr így szólt hozzám. A szolgám vagy, Izrael. Benned fogok megdicsőülni. De én azt gondoltam, hiába fáradtam, hasztalanul tékozoltam az erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és jutalmam Istenemnél. Ezt olvassuk Izajásnál a 49. fejezet 3.-4. versében. Ezek a szavak egy egyetemes tapasztalatot írnak le, amelyet bárki megérthet, aki az imádkozás kalandjába kezdett. Aki elfogadta Isten logikáját, és életét mások szolgálatába állította. Az első, könnyű, lelkesítő időszak elmúltával az embernek az az érzése támad, hogy körbe-körbe jár. Nem jut el sehova. És a nagy erőfeszítések ellenére nem ér el eredményt. Az ellentmondások, a nehézségek és a problémák áthághatatlan hegyeknek tűnnek. Az ember magányosnak, elhagyottnak és legyőzöttnek érzi magát. Ez az a válság, amelybe az imádság az Úr minden szolgáját és az ő nevében végzett szolgálatot sodorja. Ez a szakasz elkerülhetetlen és szükséges ahhoz, hogy a szolga által végzett munka valóban Isten rendelkezésére álljon és hozzájárulhasson az ő üdvtervéhez. Amikor ugyanis csak az általunk végzett munka révén érezzük magunkat teljesnek és elégedetnek, akkor talán csak a saját erőfeszítéseink gyümölcsét élvezzük, és küldetésünk még a terveinkkel esik egybe. És amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy kellene, vagy ahogyan várjuk, akkor nagy valószínűséggel Isten üdvtervét kezdjük szolgálni, melynek nem értjük minden részletét. Azzal, hogy a szolga haszontalannak nevezi az Úrnak végzett munkáját, nem egy teljesen negatív valóságot ír le. A héber nyelvben az Izajás által használt kifejezés nem azt jelenti, hogy haszontalan, hanem azt, hogy az ellenőrzés lehetőségétől megfosztott. A haszontalan fáradozás érzése tehát egybeesik azokkal a pillanatokkal, amikor az Úr útján való kitartásunk következtében olyan utakon kell járnunk, amelyek kívül esnek a látókörünkön, és nincsenek navigációs eszközeink térképén. A szolgát a haszontalanság érzése tölti el, mert élete végre Isten üdvözítő munkájának a forgatókönyvébe került. Isten ország olyan logika szerint növekszik és fejlődik, amely gyakran ellentétes a mi józan eszünkkel és önfenntartási ösztönünkkel. Gondoljunk csak az Úr keresztjére. Küldetése ott a legnagyobb kudarccal esett egybe emberi szemszögből. Nincs megerősítés, nincs támogatás, nincs jóváhagyás. Sőt, az Istentől való elhagyatottság érzése tölti el. Mégis pontosan az a helyzet az új teremtés sarokköve. Az a pillanat, amikor Isten elkezd mindent újraalkotni. Ne féljünk a rossztól. A harmadik ének azt beszéli el, hogy a szolga küldetését folytatva az emberek elutasításával találkozik, nagy szenvedésben van része, belső gyötrelmeket él át. Ahhoz, hogy megértsük a tragikus sors okait, meg kell értenünk, hogy a sötétségben és a szenvedésben élők miért olyan ellenségesek és elutasítóak a megmentés munkájával szemben. A téma visszatér az evangéliumban. Jézusnak is személyes tapasztalata volt róla, a legsúlyosabb betegek azok, akik nem tudják, hogy azok, a legvadabb és legerőszakosabb emberek azok, akik igaznak tartják magukat. Ezért találkozik a szolga küldetése elutasítással és erőszakkal. Az általa hozott világosság azokat kívánja elérni, akik egészen szívesen sötétségben vannak.
1: Roberto Pazzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Ünnepi Szent Mise keretében áldotta meg szeptember 5-én 18 órakor dr. Székely János megyéspüspök a felújított Bobai Szentlélek templomot. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el.
2: Kedves testvéres atyám, plébános atyám, diakonus testvér, lelkész asszonyok, lelkész úr, polgármester úr, kedves testvérek, hálátunk ezért a gyönyörűen megújult templomért, amelynek a titulusa a Szentlélek eljövetele, bünkös. Ezt látjuk főoltárkép mellett két oldalon az apostolokat, ahogyan a Szentlélek leereszkedik rájuk. Bibliában azt olvassuk, emész a buzgóság a te házadért. Másik pedig ezt mondja a zsoltáros, szeretem, Uram, lakóházadat, templomodnak ékességét. Nagyon nagy örömünk, hogy itt Bobán sokan szeretik a templomokat. Tihamér atya, Malika nővér, aki készítette a gyönyörű ikonokat, a kivitelezők, akik dolgoztak a templom megszépítésén, rengeteg segítő, település lakói. Hálátunk ezért a gyönyörűen megújult templomért. Az evangéliumban Jézus szavait hallottuk, ahol ketten vagy hárman majd összejönnek az én nevemben. Ott vagyok közöttük. Ez teljesedik be többek között a pünkösd csodájában, ami ennek a templomnak a fő ünnepe. Isten lelke, a szeretet lelke egészen betölti az apostolokat, megszületik az egyház. A föltámadt Krisztus ereje, jelenléte indítja el útjára. A 12 apostol mellett ott van Jézus édesanyja, Mária is. Ő, aki befogadta a szent lelket. A Szentlélek által, azáltal, hogy a Szentlélek beárnyékozta őt, ilyen módon fogadta szíve alatt az élő Isten fiát. A Szentlélek jegyese őt. Ő segít a tanítványoknak is, hogy ők is ugyanúgy, ahogy a Mária tette, megnyissák a szívüket az ég felé, és befogadják a szent lelket. Különleges az ábrázolás, amit látunk, a Szent Család, de fölöttük Szent Lelket jelképező galamb. Itt van a pünkösdi esemény 12 apostola, itt van a szűzanya, ábrázolva a Szent Családban, és ott van legfelül a Szentlélekre emlékeztető galamb is. Mária segít, mint az egyház édesanyja. Az egyház születésében. Nagyon sokat mondok ezzel kapcsolatban az, ahogyan a Biblia leírja Jézus családfáját. Néha talán meglepődünk, hogy minek írja le ezt a sok-sok nevet Jézus ősei. De ha valaki egy kicsit ismeri a Biblia történeteit, annak a szemei előtt, ahogyan hallja Jézus őseinek a nevét, föltárul egy hosszú történet, nem is mindig fényes történet, bűnökkel, sebekkel teli család történet. Benne van Jézus ősei között Jákob, aki a saját vak édesapját becsapta, és elragadta a testvére Ézsau első szülöttségi jogát. Ott van Ráháb, a jerikói utcanő. Ott van Dávid király, aki megölette a főtisztjét, Uriást, hogy elvehesse a feleségét, Becsabét. Ott vannak az ősök között Manasszert és Ámon, Emlékeztetünk az ő rettenetes, véres rémuralmukra. Ott van aztán a babiloni fogság, amikor a Dávidi család egy jelentéktelen, apró, elszegényedett családá válik. Egyáltalán nem egy fényes család történet ez. Olyan, mint a mi családjaink története. Abban is néha mennyi a fájdalom. Mennyi a seb, amit örökít át egyik nemzedék a másikra. Ez a családfa eljut egészen Józsefig. Így kezdődik Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot. És aztán folytatódik, és ahogy odaérünk Józsefhez, akkor a családfa eddigi sorozata megtörik. Ezt halljuk, Jákob nemzette Józsefet, ő lett a jegyese Máriának, akitől a Krisztusnak, a Messiásnak is nevezett Jézus született. Jézus nem ennek a földi családfának a legszebb hágacskája, nem emberi erőből született, hanem odafentről született, a Szent Élek erejéből, hogyan a hitvallásban imádkozott, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Élek erejéből, Szűz Máriától. Mária volt az a kapu, az ég felé kinyíló ablak, akin keresztül Isten fénye beáradhatott a világba, testet öltetett. Isten végtelenül tiszteli az ember szabadságát. Évszázadokon át kopogtatott az emberiség ajtaján. Vártam, hogy lesz-e valaki, aki ajtót nyit neki, aki igen mond neki egész fényével, aki beengedi őt. Mária volt az a kapu, akin keresztül Isten testet öltetett. Akkor ketten vagy hárman összejönnek majd az én nevemben, ott vagyok közöttük. Amikor a templomban mondják például majd újra és újra a rózsatűzét. Oda ülnek gondolatban a szűzanya mellé, mint pünköskor az apostolok. Átélhetik ugyanezt a csodát. A szűzanya segít nekünk, hogy kinyissuk az életünket az ég felé. Talán különlegesen is segít feleségeknek, édesanyáknak, nagymamáknak. Ők is lehetnek ilyen ég felé kinyíló ablak, mint a szűzanya volt az ő családjuk történetében. De sok-sok sem, sok nehézség gyógyuljon, beáradjon annak a családnak a történetébe és Isten féje. De átéljük még inkább ezt a titkot, hogy Jézus titokzatosan itt van közöttünk minden szent misén. Ahogyan hallják Isten igéjét. Azt az igét, amely nem betű, hanem lélek és élet. Isten maga az ő jelenlét, az ő tüze, rejtődik a sorok között. 14 éves voltam, amikor egy nyáron Balaton mellett 3 hét alatt elolvastam a teljes Ószövetséget. Rengeteg mindent a Bibliából nem értettem. A régi hagyományokat, keleti szimbólumokat, királyokat, háborúkat. De a Biblia hatalmas erejét, szépségét átéltem. Azt éreztem igen gyakran, hogy oda fentről, Istentől, az égből áradnak a szavak. Gyerekkorom egyik leghatalmasabb élménye volt. Minden szentmisén átélhetik Isten élő igéjét, mely ma is táplál, ma is szól hozzánk, gyógyít, utat mutat, megvilágítja az életünk sötétségét, vigasztalat. És átélhetik még inkább az Eukarisztiában, amely Jézusnak a valóságos teste. Ahogy a nő maga mondta, az én testem, valóban étel, a vérem valóban ital, aki engem eszik, általam él. Nem csupán kenyeret eszünk, amely rá emlékeztet, hanem őt magát, aki engem eszik, általam él. Kis minisztráns voltam, olyan, mint itt a előttem ülő minisztránsok. Egyik hétköznap este sokan voltunk, körülbelül annyi van, mint most itt a minisztránsok. Kántornő, aki titokban fogadalmas nővér volt, csak a kommunizmus alatt nyíltan szemvállalatot a civil ruhában járt, nem is tudtuk róla, hogy ő igazából akásza. Kántornő nagyon örülünk, sokan vagyunk, és azt mondta, valami nagyon fontosat akart mondani. Kíváncsian lejöttünk. Kántornő bement a sejtestébe, hirtelen minden villany leoldott. Vaksötét lett. Csak a kicsi örök mécses égett. Kántornő visszajött, csak ennyit mondott, Jézus itt van. Mindannyian szólhatunk hozzá. Aztán hatalmas csönd lett. Nem tudtam még kicsi gyerekként, hogy ilyenkor mit kell gondolni, vagy mondani. De ezeket a perceket azóta sem felejtettem el. Kívánom, hogy éljék át újra és újra a pünkös csodáját itt a templomban, ahol ketten vagy hárman majd összejönnek az én nevemben. Ott leszek közöttük. Rávédetik ezt a családjaikban is. Minden család kicsi templom kellene, hogy legyen. Így mondták a régi egyházatyák. A család kicsi egyház. Emlékeztet erre többek között Boldog Brenner Jánosnak, a gyermekkora, akinek az eredjét a mai napon elhoztam és el tudjuk helyezni a templomban. Ő édesapja minden nap jár szentmisére, férfi létére, hétköznap is. Minden nap mondta a rózsafűzét, havonta gyónt. Ahogy a három fiú nagyobbacska lett, édesapjukkal mindig együtt mentek gyónni. Ez egy külön ünnep volt, a megtisztulás, a katarzis, közös átélése. Édesapa remek szakember volt, nagyon tehetséges, nagyon okos, de emellett egy végtelenül vidám, jó lelkű ember. Nem szigoroskodott a fiaival, hanem nagy szeretettel, nagy odafigyeléssel nevelte őket. Rengeteg időt szánt rájuk. A legkedvesebb könyveiből esténként néha felolvasott. Három jó álomban nézte ezt a nagyon szimpatikus, nagyon tehetséges édesapát. Talán nem véletlen, hogy mind a hárman meghallották a papságra szóló hívást. A mi családunkban különösen az adventi imák voltak gyönyörűek. Igen, gyakran fél órán át, háromnegyed órán át, néhány órán át énekeltünk. Azt éreztem, hogy ilyenkor egy titokzatos mennyei kész emeljük föl a családunknak a felhők közé, Isten közelébe. Hatalmas békesség ereszkedett ilyenkor rá. Milyen jó lenne, ha minden este a családok háztetői kinyílnának az ég felé. Beengednék oda Isten fáját, az ő védjét. Egy gyerek számára a legnagyobb kincs, őt az élő Istenhez vezetik. Ha megtanulja őt szeretni, megismeri az ő jóságát, közelségét. A gyermek kezét egyszer majd a szülőnek el kell engednie. Helyette az élete terhét, sebeit nem tudja hordozni. A legnagyobb kincs, amit neki adni tud, ha megismerteti vele az élő Istent. Egy gyermeknek a legfőbb nevelője az Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő soha nem fog elérni a gyereke szívében. Isten el tudja élni. A középső kép a Szent Család képe emlékeztesse önöket mindig ezen. Legyenek önök is egyre inkább Szent Családtá, mely megnyílik az ég felé, ahol esténként családi otthonban beáll az Isten fénye. Átélhetjük ezt a csodálatos templomban, a családban, de átélhetjük minden közösségben is. Nagyon örülnék, ha itt Bobán alsóságon közösségek születnének. Fiatalokból, idősekből, Biblia közösségek, házaspároknak a közösségei. 14 éves voltam, egy nagyon fontos év volt az életemben, amikor elkezdtünk keresni a bátyámmal együtt valami igazi eleven keresztény közösséget. Rátaláltunk a nagy ferences templomra, ahol akkor a világosság volt, ez egy nagy ritkaság volt akkoriban. Bátyám mondta, hogy ilyesmiről hallott, menjünk el, nézzük meg. Így is történt. Szombat este lementünk. Templom tele volt. Nagyon tetszett nekem az ének, életemben először hallottam ilyet. És ahogy jöttem előre áldozni, láttam 20-30 fiatalt, akik lelkesen, ragyogó arccal énekeltek. Bennem azonnal megjelent ez a mondat, hogy neked ide kellett tartoznom. Így is lett. Ennek a közösségnek lettem tagja 4-5 évre, gimnázium alatt. Minden szombat este 50-60-an voltunk ott. Nem csak hittant tanultunk, hanem igyekeztünk a szerint is élni. Például látogattunk a
0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étterem család tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem vezetéstudományi intézet docense. A beszélgetésre a MOM kulturális központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM kultba szeptember 23-án 18 órától.
4: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
5: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni Mária szeretetére, bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig hát ugye hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos, az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
4: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

0: Hírek.
1: Újra a Bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az Egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik. Mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt, egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a hazasparokert@cjk.hu e-mail címen várják

szükségleteit szolgáló javakká. Az egyetem működését segítő napenergia projekt a dízel üzemű áramtermelés költségeit csökkenti. A bíboros hangsúlyozta, kezdeményezést más afrikai katolikus intézményekre is ki szeretnék terjeszteni. A projekt, a hit, a technológia és a teremtés iránti felelősség összekapcsolásának példája lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök Sinder Mátyást hallják. A mai evangéliumot Szent Máté apostol és evangélista ünnepén Szent Máté evangéliumának 9. fejezetéből idézem. Amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: kövess engem! Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait: miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Kedves rádióhallgatók, a továbbiakban Szent Máté evangélistának az ünnepén Balogh Tamás piarista atya az imént hallott evangéliummal kapcsolatos gondolatait idézem. Balogh atya következőképpen fogalmaz: Jézus elhalad Máté vámasztala mellett, megszólítja, és egy bűnös foglalkozást űző ember élete teljesen megváltozik. Máté maga írja le evangéliumában azt a döntő pillanatot, amikor Jézus tekintete éppen ő rá esett, akit a saját népe kiközösített, hiszen a vámosok a megszálló rómaiaktól kérték az adószedés jogát.

Talán az üzletei sem voltak teljesen tisztességesek, hiszen a pénzközeli élet sokaknak jelent csábítást. Lévi, a vámos, azonban Mátévá válik, evangélistává és apostollá. A vámosokhoz, egy asztalhoz ülő Jézus pedig kockáztatja egész küldetését. Egy magára valamit adó rabbi ugyanis nem ülhet le bűnösökkel vacsorázni. Jézus, mintha egyenesen kedvelni a ma divatba jött kihívásokat. Elvárnánk tőle, hogy magasan képzett, tanult emberek közül válogassa a tanítványait. Ő viszont a tópartra megy, hogy az írástudatlan halászokat szólítsa meg. Tanult törvénytudók közül válogathatna, de neki Lévire, a vámosra van szüksége és halászokra. Maguk a meghívottak is alig értik ezt a kiválasztottságot. De Jézus így fogalmaz, nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük orvosra. Ezért ők jobban megértik majd az Isten irgalmasság titkait. A magukat igaznak gondolók, ugyanis sokszor válnak gőgössé, elbizakodottá. Az evangélium hirdetésére azok a legalkalmasabbak, akik tudatában vannak a bűneiknek és a gyöngeségeiknek is. Így vált apostollá és evangélistává a pénzváltó asztaltól fölálló Máté is. Azzal fejezem be, kedves rádióhallgatók, hogy a hagyomány szerint Máté evangélista, a hajdani vámos lett az első evangélium szerzője, amely különös figyelmet fordít arra, hogy hogyan teljesednek be Jézus személyében az ószövetségi ígéretek. Máté evangéliuma a zsidó keresztény közösség számára készült, ezért gyakran idézi a törvényt és a prófétákat is. A hagyomány szerint Máté Judeában, majd más vidékeken hirdette az evangéliumot. Halálának körülményei nem teljesen ismertek. Vértanúként halt meg. Ünnepét szeptember 21-én, tehát a mai napon tartja egyházunk. Máté példája örökérvényű, arról szól, hogy nincs olyan élethelyzet, ahonnan ne lehetne elindulni Isten felé, ha meghalljuk a hívást, és bátran válaszolunk is rá. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Sinder Mátyást hallották. Szép napot, szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szentgáli Kata, Utak. Isten országa olyan, mint a magas hegyre épített város, melyet sokféle úton és ösvényen lehet megközelíteni. Krisztus rövid térképet adott hozzá. Felvázolt 8 vonalat, 8 különböző utat, melyek biztosan feljutnak a tetőre. Azután tetszésünkre bízta, hogy válasszuk ki a nekünk megfelelőt egyéniségünk és körülményeink szerint. Mondotta azt is, hogy szívesen vállal csoportvezetést egy szűk, de végtelenül egyszerű úton, mely a többieket is többször átszeli. A meghívás teljesen általános. Nincs se korhatár, se jelentkezési határidő. Lehet már hajnalban is csatlakozni, vagy akár az utolsó pillanatban, a teljes besötétedés előtt. A vezetés díjtalan. De csak úgy vállal felelősséget érted, ha komolyan veszed utasításait, ha mindig a nyomába lépsz, és zúgolódás nélkül veszed a rád eső podgyászt a közös, emberi sorsból. Úgy is figyelembe veszi teherbíró képességedet. Mint minden hivatásos hegyi vezető, az engedelmességet ő is megkívánja. Annál is inkább, mert egyetlen kötélbe kapaszkodtok valamennyien, s a te hibás lépésed másokat is veszélybe sodor. Érdemes komolyan venni, bár csak tanács és nem parancs. Könnyebben haladsz, ha nem viszel semmi feleslegeset magaddal. És ha független vagy szívedben, mindenkitől. Útközben ne tekinges hátra, mert fáradt perceidben utánad fog nyúlni az, amit elhagytál. Ne gyűjtöges ritka kőzeteket. Különleges növényekre se vadász, mert elterelik figyelmedet az útról, és úgysem fogsz tudni, mit kezdeni kincseiddel a városban, mert ott mindent a szeretet szerint értékelnek, s a mérleg nyelve nem is érzékeny másra. Boldogok a lélekben szegények, a végtelen igézetében élők, akik rátették életüket a legnagyobb kalandra, az Isten keresésre. Mert érdemes volt megszületniük. Mint az induló mag, szétroppantják a hétköznapi mérték a szokás folytogató héját. Nekik mindent megér a kincs, amit észrevettek az írás barázdáiban. Nekik mindent megér a gyöngy, amit megláttak Krisztus kezében. Ők az örök fiatalok, a lelkesedni tudók, az Isten gyermekek. S ezért övék az ország. Ez a köztünk és bennünk élő valami, mely foghatatlan akár a szeretet, de mégis van, és világot alakító erő. Boldogok, akik sírnak, akik érzik a szükségességét annak, hogy bűnbánatot kell tartani. Akik honvágyat éreznek még a jobb és nemesebb után, a kényelem és luxus közepette is. Mert ha fáj az, hogy elszakadtunk Istentől, már meg is tettük az első lépéseket feléje, a vigasztaló felé. Boldogok a szelidek, az akarat hősei, a jellemalakítás művészei, akik önmagukat, ezt a kis talpalatnyi földet annyira meghódították Krisztusnak, hogy támaszpontokká lettek, ahonnan az Úr tovább indulhat a világ meghódítására. Krisztus az Isten báránya. Ők meg Krisztus bárányai, akik küldetést kapnak a farkasok közé, hogy tanúságot tegyenek a nagy szelídről, fegyverek nélkül, anyagiak nélkül, saját egyéniségük által, igénytelenségben és egyszerűségben. Mert ahogyan Krisztus bemutatta nekünk az atyát, ugyanúgy kell nekik bemutatni Krisztust önmagukban. Boldogok az irgalmasok, a szeretet megszállottai, akiknek belső szükségesség az, hogy segítsenek, hogy szolgáljanak, és megkönnyítsék mások életét. Olyanok, mint az önmagán túlcsorduló forrás, mert személyválogatás nélkül engedi, hogy merítsenek vizéből. Isten is engedni fogja, hogy beteljenek vele. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők tökéletesen teljesítik a legfőbb parancsot, és ezért mindenütt táplálják Istent. A teremtett világ szépségében és törvényeiben, az embertestvérekben, felfedezik a kenyér színe változásában, sőt,
önmagukban is megsejtik jelenlétét. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Mert ő nem csak azért jött, hogy betöltse az írást, hanem az ember szív legnagyobb vágyát is. Bírni az Istent. Csak megszokott kereteinkhez alkalmazkodott, amikor kenyeret és bort rendelt önmaga átadására. Hogy megérthessük, annyira szükségünk van rá, mint a mindennapi kenyérre, s az erősítő bor poharára. Azt a tényt, hogy életünk fenntartásához táplálék kell, éppen úgy tudja a tanult ember, mint az őserdők lakója. Vagy talán az még jobban. És éppen ezért kevesebbet problémázik a valóságos jelenléttel, hanem elfogadja hálásan, hogy Isten ennyire a miénk akart lenni. Boldogok a békességesek, akik egymással kezet fognak országhatárokon túl is, akiknek magatartását nem módosítja se világnézeti ellentét, se kasztrendszer, vagy faji megkülönböztetés. Mint a betlehemi csillag az éjszakában, úgy sugározzák a békesség fényét ők is. És mindig Krisztusra mutatnak. Mert testvércsillagok. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért. Azért az egyéni meggyőződésért, amit ők igaznak tartanak. Bárhol a földön, bármilyen hitben. Mert Krisztus nagyra becsüli az elvek embereit, és övéinek tudja őket akkor is, ha más akolban vannak.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Jó hírek magazin műsort hallják. Sárközi Violetta vagyok. Az Arszakra Fesztivál programjaihoz kapcsolódóan a zalaegerszegi Mincentineumban új időszaki kiállítás nyílt, Királyok, szentek, monostorok, a korai bencések világa Magyarországon címmel. A tárlat anyagát egy nagyszabású, multidisziplináris kutatási program alapozta meg, amely 2021 és 2024 között zajlott. A látogatók a tihanyi, a bakonybéli, a pannonhalmi és az almádi bencés monostorok korai időszakába pillanthatnak be a régészet, a művészettörténet és a bioarcheológia szemüvegén keresztül. A november 20-áig megtekinthető vándorkiállítást Mihály Norbert Jeromos bencés atya, a tihanyi apátság előjárója nyitotta meg, akivel a bencések zalai kötődéséről is beszélgettünk.
2: Egykor a tihanyi apátság Zala vármegyéhez tartozott közigazgatásilag. Ha elmegyünk a Balatonba, akkor több olyan helyet találunk, balatonparti települést, ahol a határcsárdát találunk, ez volt Veszprém és Zala vármegye határa, de valóban a tihanyi apátság a zalai vármegyéhez tartozott, és ezer szálon ide kötöttünk, és természetesen nem csak Tihany, hanem Zala apáti is, a Zala apáti monostorunk is itt a közelben található, és számunkra ez a két monostor, ugye az öt szívnek, a bencés címerben öt szívet látunk, ugye ez Pannonhalma, Bakonybél, Celdömölk, Tihany és Zala apáti, ebből az öt szívből kettő itt található ezen a környéken.
1: Azt is említette megnyitó beszédében, hogy a királyok nem véletlenül alapítottak monostorokat. Miért is gondolták úgy, hogy ez számukra fontos?
2: Hát ugye, hogyha Tihanyt vesszük példaként, akkor Tihanyban első András király temetkezési helyet keresett, alapított egy családi monostort, hogy őt és családját ide helyezzék, és itt lejjen örök nyugalomra, és a szerzetesek egyik feladata volt, hogy az ő lelki üdvéért és a nemzetért imádkozzanak. De emellett még más indok is állhatott az alapítás mögött, hiszen a középkori monostorok azok az innovációnak az alapjai voltak. A mezőgazdaságban, földművelésben, akárha iparról tudunk beszélni, akkor az iparban a szerzetesek nagyon sok újítást hoztak a középkorban, és ezért is a területfejlesztés is volt. Ha mai szóval szeretnénk ezt leírni, akkor egy területfejlesztési projekt volt, egy monostor megalapítása a középkorban. És sokkal nagyobb volt a kihatása, mint csak az, hogy ami nagyon fontos és elsődleges, az evangéliumot hirdesse, hogy a kereszténységet megerősítse. De emellett akár valóban ez a területfejlesztés, a környékbeni ipar és a mezőgazdaság fejlesztése, vagy éppen akár a írás és olvasás tudományával, az oklevelek kiállítása, vagy éppen az iskola, mint olyan, a monostori iskolák léteztek ebben az időszakban, és a tudás átadás az pontosan ebben a környezetben, a monostorban történt.
1: Fontos volt egyébként az uralkodóknak az, hogy az alattvalóik azok tudással legyenek felvértezve?
2: Hát én azt gondolom, hogy természetesen, hiszen hát a fejlődésnek, az innovációnak, az előrelépésnek az mindig az alapja az a tudás és az ismeret. Vagy éppen az, hogy akarunk előrelépni, és akkor a cél felé, ahhoz pedig ismerni kell, hogy hova is akarunk eljutni, vagy mik azok az eszközök, amik által eljuthatunk a életünk céljához, vagy akár a kis helyi feladataink beteljesítéséhez. Ezért szerintem én azt gondolom, hogy biztos, hogy fontos volt számukra.
1: Egyébként említette az előbb, hogy az is feladata a Bence és a szerzeteseknek, hogy a Tihanyban végső nyughelyet lelő első András, illetve annak a családjáért imádkozzanak. Ez egyébként a mai napig így van?
2: Ez így van, meg szoktunk emlékezni természetesen a királyról, és éppen most szeretnénk még jobban megerősíteni, akár egy Szent András ünnepéhez kötődően, ugye mind a, ezt a nevet viselte, a keresztségben ezt a nevet kapta alapító királyunk, tehát a környéken szeretnénk egy alapító napot, ahol ünnepi szentmisével emlékezünk, és imádkozunk a királyra, királyért, és emlékezünk a királyra, és megvannak azok a imádságaink, amiket mindig megemlékezünk az alapító királyokról. Jelenleg minden hónap utolsó péntekén szentmisét azt a alapítóért és a családjáért végezzük az abátsági templomban.
1: A szerzetesek és így a bencéseknek is van közük a sörfőzéshez, illetve az innovációhoz, ahogy azt említett, és a kettőt itt nagyon ügyesen össze is kapcsolt egyébként a megnyitó beszédében egy érdekes történettel, hogy miért is pont a sör volt az, amit kifejlesztették vagy főztek a szerzetesek. Megosztaná ezt a hallgatókkal?
2: Ez a történet ugye visszavezet bennünket már Szent Benedek korába és a kora középkorba, hogy hát a Szent Benedek, aki számunkra a szabálykönyvünket, a regulát írta, ő azt mondja, hogy nagybőjtben 3 óráig a szerzeteseknek nem szabad étkezni, addig egy napi egy étkezés volt, viszont ugye nagybőjtben hát muszáj volt kimenni a tavaszi munkákat elvégezni, ezért hát kellett valami olyan ital, ami magas kalóriatartalmú, nem olyan erős, amivel lehetett dolgozni, és hát a szerzetesek rátaláltak a sörre, ami, mivel ugye az ital nem töri a böjtöt, ezért azzal nyugodtan lehetett dolgozni egészen délutánig, és hát így kialakult a sörfőzés kultúrája, amit még ma is sok monostor őriz és visz tovább.
1: Bencéseknek is van. Lehet tihanyvad is nagyon finomat vásárolni. És akkor, hogy egy kicsit egyébként itt az apátsági leletekről is beszéljünk, ugye nem ez volt az első alkalom, amikor, hogy így mondjuk megbolygatták Első Andrásnak a sír helyét. Ugye 1953-ban volt egy feltárás. Miért volt az fontos, hogy most újra neki lendüljön ez a történet?
2: Az alapját ennek a kutatásnak az a szándék vezérelte, hogy az apátság épülete megújulhatott az elmúlt években, és ebből nem szerettük volna kihagyni az altemplomot sem, hiszen nagyjából a barokk templom megújult, a kiállító tér, a kiállítás, a múzeum, amit a látogatók megtekinthetnek, amikor eljönnek és megnézik a Tihanyi apátságot, ez megújult, és egyedül a középkori altemplom, amihez hát egy nyúlnunk kellett volna, fel kellett volna újítanunk, egyedül döntést kellett hozni, hogy merünk-e egyáltalán belekezdeni abban, hogy mind építészetileg, mind pedig hát tudományosan megkutatjuk-e. Sokan feltették a kérdést, hogy biztos, hogy szeretnénk-e, hiszen valóban az 1953-as ásatásokról a csontmaradványokkal érintve nem nagyon volt dokumentumunk, és hát ez egy kérdés volt, hogy elkezdjük, ne kezdjünk, találunk-e valamit, nem találunk-e valamit, sajnos egy bizonytalan volt a kutatás, és végül azt mondtuk, hogy nem szeretnénk ebből a megújításból kihagyni az altemplomot, viszont nagyon fontos volt, hogy úgy kezdjünk bele a felújításba, hogy azt megelőzi egy kutatás, régészeti kutatás, falkutatás, akár a leleteknek a megvizsgálása, archeogenetikai szempontból szeretünk volna egy valóban komplex kutatást, és ezeket az eredményeket bemutatni a nagy közönségnek. Erre alakult egy tudományos tanácsadó testület, Balogh Balázs vezetésével, akik hála Istennek önkéntes munkával, szakértelmükkel nagyon-nagyon-nagyon sokat támogatták ezt a kutatást. Az egész az kezdetektől a végéig ott álltak mellettünk, véleményezték, segítettek bennünket, tanácsot adtak, művészettörténészek, régészek voltak ebben a tanácsadó testületben, és hát megkezdtük a feltárást, kezdtük a sírfelbontással, utána a régészeti kutatás következett, amiben megtaláltuk azt a 3 középkori sírt, ami valóban a középkorból származott, megtaláltuk azokat a csontmaradványokat, amiket C14-es karbonvizsgálat bebizonyította, hogy ezek valóban a király korából származnak, és valóban András király is családjának csontjai lehetnek, hiszen mind a történelmi források összhangja, a sírok, a leletek, és maga a C14-es vizsgálat erre az eredményre jut, hogy ezek a csontok valóban Árpádházi királycsontok. Ezek mind eredményként ott állnak a szemünk előtt, és nem bántuk meg azt, hogy magát az építészeti felújítás, azt megelőzte egy ilyen tudományos kutatás, és hála Istennek egy ilyen nagyon szép kiállítás állt össze a munkatársak és a kutatók áldozatos munkájával, amivel be is tudjuk mutatni, hogy nem csak a tihanyi altemplomnak az eredményeit, hanem bakonybéli ásatások, panohalmi ásatások, az almádi monostor ásatása, ez mind bemutatások, hiszen ez egy program keretében valósulhatott meg, és így az eredményeket azt tovább is tudjuk vinni több helyre, és így most elérkezhetett Zalaegerszegre is.
1: Nyilván 1953-ban még nem állt rendelkezésre ugyanaz a tudományos technika és technológia, mint ami ma rendelkezésre áll, tehát nyilván akkor még nem tudhatták azt, hogy ez valóban Árpádházi sarj-e, kit ott eltemettek. Ugye most sem tudjuk azt, hogy ez valójában Első András, illetve hogy a gyermeke, csak azt, hogy melyik házhoz tartozik. De addig is azt mondta a tihanyi apátság a kiállításai során, hogy ez itt Első Andrásnak a sírja. Akkor ezt mire is alapította?
2: Maga a történelmi források elemzése soha nem kérdőjelezte meg azt, hogy Első András király Tihanyban temették el. Tehát ez a tény, ez szinte történelmi tényként íródott be a történelem tudományba. Tehát ez az egyik alapja. És erre alapozva mondtuk azt, de azért nem becsülném le, mert az 1953-as ásatások során is, tehát az a középkori csontanyag, ami felé elindult a kutatás, az például egy külön ládába volt, mert amikor kibontottuk a sírt, akkor három ládát találtunk, három faládát, ezek sajnos nagyon rossz állapotban voltak, mert alulról nem volt szigetelve a kiépített beton sír, amin hát a fedlapot láttuk még régebben. Tehát ezek a három láda közül az egyikben külön voltak téve ezek a már általuk is középkorinak vélt csontanyag, ami majd be is volt vonva egy anyaggal, ami azt szolgálta, hogy ne menjenek tönkre. Tehát egy védőanyaggal be voltak vagy mikor kenték, ezt nem tudjuk. De gyakorlatilag azért már ők is sejtették, hogy ezek a csontmaradványok, ezek a középkorból származnak. Tehát azért ez a történelmi háttér, és ezt senki nem vonta kétségbe, hogy a királyt ide temették el, és hogy, hát de amint mondtam, tehát azért ez egy bizonytalan dolog volt, nem tudtunk felmutatni azt, hogy ez egy valóban középkori csontmaradvány, de mivel ugye vannak ezek a történelmi forrásaink, megvan a három középkori sír, tehát azt feltételezzük, hogy a középkorban, mivel tisztelték, mély tisztelete volt a király síroknak, ezért más nem temetkezett oda. A lelet anyagok, amiket a mostani ásatásban is megtaláltunk, azok a török kortól kezdődnek. Tehát a török korban az apátságot végvárra alakították, és a lelet anyagok már ebből a török kor és török kor utáni korból származik a legtöbb olyan, amiket megtaláltak most leletanyagot, tehát előtte nem nagyon található. Tehát azt feltételezzük, hogy azért egészen a török korig a király sírja olyan tiszteletben állt, hogy oda nem temetkezett más. Tehát ha mindezeket a tényeket egymás mellé tesszük, akkor kimondhatjuk valóban, tehát történelmi források maga, a leletanyagok és a megtalált középkori síroknak a száma, plusz hozzátéve ezt a tiszteletet, hogy a királyi sírokat milyen tisztelet övezte, és hogy a következő leletanyagok valóban a török kortól találhatóak, vagy onnan eredezhetetőek, ebből kimondhatjuk, hogy valóban Első András király és családja földi maradványait találtuk meg. Azt valóban nem tudjuk bebizonyítani, ez a csont most itt Első András király, de nem is biztos, hogy erre szükség van.
1: Miért gondoltak arra, hogy vándorkiállítást szerveznek mindezekből a leletekből, amiket aztán itt találtak?
2: Azt gondolom, hogy ez a kutatóhálózat munkatársainak az ötlete volt, hogy készüljön egy kiállítás, viszont ez nagyon jól összepasszolt a Tihanyi Bencés apátságnak a kiállító terével, hiszen nekünk van egy galériánk, amiben időszaki kiállításokat szoktunk szervezni, minden évben, minden nyáron egy nagyobb tematikus kiállítás születik meg Tihanyban, amire meghívjuk a látogatókat. Az állandó kiállításunk az egy statikus kiállítás, abba beilleszteni nem szerettük volna, hanem így elkészült egy vándor kiállítás, ami bemutatja ezeket az eredményeket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mihály Norbert Jeromos bencés atyával, a Tihanyi apátság előjárójával hallhattak beszélgetést, a zalaegerszegi Mincentineumban nyílt, a korai bencések világát bemutató vándorkiállításról. Ha tehetik, továbbra is hallgassák a Mária Rádiót.
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Isten dicsőségét beszélik az egek, és keze művét hirdeti az égbolt. Ezt harsogja az egyik nap a másiknak, erre tanítja az egyik éj a másikat. Nem sustorgással, nem tadogással, hogy ne lehetne érteni őket. Az egész földre elhat szózatuk, s a földkerekség határaira szavuk. Bennük ütötte fel a napnak sátrát, s az, mint a vőlegény kilép názházából, mint a hős, újongva indul neki útjának. Az ég egyik szélén kel föl, és útja annak a másik széléig jut el, és nincs, aki melege elől elrejthetné magát. Hadd legyen kedves előtted számbeszéde, és szívem elmélkedése mindenkor. Uram, én segítőm, én üdvözítőm.

Isten dicsőségét, keze művét sokunknak a természetben legkönnyebb meglátni. A hegyek és folyók nem sustorgással és nem dadogással, hanem világosan és érthetően mondják el számunkra ezt. Mai imánk elején a Zsoltárossal együtt azt kérjük, ilyen egyszerűen és világosan beszélhessünk az Atyához mi is. Uram, én segítőm, én üdvözítőm. Hadd legyen kedves előtted számbeszéde, és szívemnek elmélkedése mindenkor.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá, kövess engem. Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait. Miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.

Máté a vámos bizonyára gazdag volt. Beosztottai, üzlettársai, talán munkaadói, a római hatóságok is elismerték, megbecsülték. És ennek a megbecsültségnek tárgyi bizonyítékai is voltak. És persze tudatában volt annak, sokan a bűnösök közé sorolják, megvetik, kiközösítik. Most magamra nézek. Megbecsültnek vagy kitaszítottnak látom magam. Sikeresnek vagy segítségre szorulónak. Megajándékozottnak vagy mindentől megfosztottnak. Munkámban, tanulmányaimban, családomban, társaságomban, közösségeimben. Lehet, hogy emit szárnyalok, de más területen botladozom. Mi nehezebb számomra? Meglátni azt, amit kaptam, és hálát adni azért? Vagy bevallani, hogy segítségre szorulok?

0: Amikor újból meghallgatom az evangéliumot, figyelem, Jézus szavai megszólítanak-e engem is.
1: Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá, kövess engem. Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait. Miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.

Máté a hívást hallva fölkelt és követte Jézust. Meghívta őt házába, megvendégelte. Én hogyan tudok most válaszolni neki? A zsoltárossal együtt azt kértük imánk elején, hadd legyen világos és érthető beszédünk. Ha most mégsem tudok Jézus kérésére elindulni, el tudnám én mondani neki, dadogva akár, de bízva abba, hogy így is meghallgat, megért engem. Uram, én segítőm, én üdvözítőm. Hadd legyen kedves előtted számbeszéde, és szívem elmélkedése mindenkor.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Minden nap teljes búcsú nyerhető a pécsi Ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a Bátai Kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Misszáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő a Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szentmiség 2-től szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hit látásmódjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már három útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási keret támogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjemben átulom, és minden hallottunk emlékéért. A gyermekeim, unokáim, ifjúság kitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kárat szenvedétől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam teste és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéért, a háború ellen, hogy ne legyen háború, a Mária rádióért és dolgozóiért, és mindnyájunkért, az utolévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért. És köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus most és mindörökké. Amen. Köszönöm szépen.
4: Csőtessék a Jézus Krisztus. Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kenyelmekért. Kérem a boldogságos szűzanyaköd bejárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelkűdességét, Leó pápa egészségét, és közös imád kérek, és imádkozunk a Mária rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elmúlt szüleimért, nagyszülőkét, testvéreimért, és minden hozzám tartozók lelki közösségét, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akiket soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm. Dicsértessék!
5: Kérem a közös imát a Mária Rádió egykori munkatársáért, elhunyt Zsákai Andrásért és élő családtagjait, családtagjaiért, valamint népünkért és a békéért. Köszönöm.
6: Imádkozzunk együtt sógoromért Györgyért, hava fekvő sógoromért Györgyért, a család többi halottaiért, adjon nekik a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik, és a gyászoló családnak sok erőjér. Köszönöm!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádkozzunk együtt János lelki üdvéért, valamint Adrien, Margitka és Emil lelki üdvéért, akik a Mária Rádió önkéntesei voltak. A szűzanya jutalmazza meg őket hűséges szolgálatukért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Imád kérnek szépen Nátszasszonyomért, 8 hete a kórházba csak szenved. A Jóisten adjon neki fájdalommentes megnyugvást. Köszönöm!
9: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és a háborútól szenvedő minden emberért, Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hál

0: eredményekért és a maga meggyőségért, Magyarország és a világ békéért, Vágya Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Uram, nyisd meg szívünket, hogy meghallgassuk fiad igéit. Alleluja.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára a szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus, fájdalmas.

0: irgalma szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Minden nap áldalak téged, és dicsőítem nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, nagyságát felfogni nem lehet.
3: Irgalmas az Úr, és kegyelmes, nagy irgalmú és hosszantűrő. Az Úr mindenkihez jóságos, és irgalmas minden művéhez.
2: Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében. Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
1: Részlet Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, kérlek benneteket, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten, mindnyájunk atya, aki minden fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van.
0: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szelmet, kik a lelkek veszélyre körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
1: Könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Rádió Mária Pócsi Könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságost és szeplőtelent, és a mi Istenünknek anyját, ki a kerubboknál tiszteltebb, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vékeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék, János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedben gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent lánya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
2: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak tilgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézusom, bízom benned, bízok isteni erődben és hatalmadban, mert tudom, ha jónak látod, isteni hatalmaddal akár csodás módon is segíteni tudsz rajtam.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította a isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4:17. Keresd te is Isten országát, mert meg kell találnod. Keresd, hisz ezért születtél.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus, szent jelenléted nap mint nap erősítsen minket, hogy általad erőssége lehessünk fele barátainknak. Leérkezve a hegyről, minket is küldesz elvinni az örömhírt, jó Krisztussal lenni, jó Krisztussal élni az Atya szeretetében.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
5: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
6: bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
6: hogy még jobb lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk.
1: Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sokirgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, magad Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket, és tisztítsd meg testünket, igazgass gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Uralkodó Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki bűneink iránt hosszantűrő vagy, s elérnünk engedted ezt az órát, melyben az életadó keresztfán fügtél, a megtért gonosztevőnek a paradicsomba való bejutásra utat nyitottál, és haláloddal a halált legyőzted, légy irgalmas hozzánk bűnös, érdemetlen szolgáidhoz is. Vétkeztünk ugyanis, és megszegtük törvényeidet, s nem vagyunk méltók, hogy szemünket fölemeljük, és az ég magasságába tekintsük, mert elhagytuk igazságaid útját, és szívünk hajlamait követtük. Mégis a te hasonlíthatatlan jóságodhoz folyamodunk. Kegyelmezz nekünk, Urunk, a te nagy irgalmad bősége szerint, és tarts meg minket szent nevedért, mert hiába valóságokkal telnek el napjaink. Védj ki bennünket ellenségeink kezéből, töröld el bűneinket, és öld ki érzékies gondolatainkat, hogy az óembert letévén újba öltözzünk, s mint uralkodónak és jőtevőnek neked éljünk, és ezáltal rendeléseidnek szolgálva elérjük a maz örök nyugalmat, melyben az összes üdvözültek élnek. Mert te vagy az igazi öröme és vigassága mindazoknak, kik téged szeretnek, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítés zengünk, kezdet nélküli atyáddal, életteremtő jóságos szent lelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Imádott Jézusunk,
2: lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
0: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Új digitális projekt őrzi meg a jövő számára az Assisi Szent Ferenc Bazilikát. 16 napig kerékpározott egy francia férfi Párizsból Mária Pócsra. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján új digitális projekt indult a Szentről elnevezett Assisi Bazilika kulturális és vallási örökségének megőrzésére, számolt be az LVTN News. A Preserving Assisi, azaz Assisi megőrzése elnevezésű platformon nagy felbontású képek, 360 fokos panorámák, virtuális túrák és digitális archívum teszi részletesen tanulmányozhatóvá a bazilikát. A projekt során több mint 27 ezer fénykép készült, és összesen 12 terabájtnyi adatot tárolnak. Az egyik legnagyobb felbontású felvétel Pietro Lorenzetti Keresztrefeszítés című festményéről készült, csak nem 8 milliárd képpontból áll. A kezdeményezés hátterében az 1997-es Assisi földrengés tapasztalata is áll. Az új digitális archívum ezért nem csak a jelenlegi állapot rögzítését szolgálja, hanem a jövőbeni kutatást, restaurálást és állagmegóvást is segítheti. Egy francia katolikus férfi Párizsban biciklire pattant, és 16 napig kerékpározott Mária Pócsra, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalember azzal indokolta döntését, hogy mindig is érdekelték a keleti katolikus liturgikus hagyományok, ráadásul ezekben a napokban tartják a kegyhelyen az európai keleti katolikus püspökök találkozóját. Olvasható a 777 Facebook oldalán. Párizs és Mária Pócs 1454 kilométerre van egymástól, óriási fizikai erőllétet és felkészültséget igényel egy ilyen maratoni tekerés. A fiatalember a távot 3 nappal hamarabb teljesítette, mint ahogyan ezt eltervezte. Bejegyzésében azt írta, hálás vagyok, és érzem, hogy ezen a helyen Isten áldása van. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön Mária Pócsra. Zarándoklata azt mutatja, hogy a hit útját sokféleképpen lehet megtenni. Sokan jönnek külföldről, hogy a könnyező Mária kép előtt hálát adjanak. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Az alkalmon 25 férfi testvér és 4 fiatal vett részt. A székesfehérvári csapat csatlakozott a mára nemzetközivé vált mozgalomhoz, amely Lengyelországból indult a 2010-es évek közepén, tudatta a székesfehérvári egyházmegye.

0: Férfi térdelve imádkozik minden hónap első szombatján. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3. Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. H. Kovács Judittal, a Keve Társaság elnökével Gerstenmaier György beszélget.
3: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm H. Kovács Juditot. A Keve, azaz a keresztény vezetők és üzletemberek társaságának elnökét. Hogyan látja, hogy a mai magyar társadalom felfigyelt a kevére? Tehát, hogy észrevették a benne rejlő magát, ezt a társaságot és az abban rejlő üzenetet? Eléri a misszióját?
4: Én azt gondolom, hogy nem akarunk így leteríteni, vagy letámadni mindenkit, hiszen inkább az elmélyült, felkészült, ahogy szoktam mondani, hogy a kevesebb az több elven működünk. Nem egy nagy társaság vagyunk, hanem ilyen 50 fős a Keve Társaság taglétszám, de a működésünk során az a célunk, hogy a tagok mindannyian vállaljunk valamilyen feladatot, tehát a missziós munkába, a missziói munkába mindenki vegyen részt, és a tagság feladata az, hogy minél több vezetőt elérjünk, hiszen mindannyiunknak vannak vagy főnöke, vagy beosztottja, vagy mindkettő. Vannak üzleti partnereink, olyan partnerek, akikkel együttműködünk, és ezek a felé, a partnereink felé meg kell nyilvánulnunk, és be kell mutatnunk számukra, hogy miben hiszünk a hétköznapi életben, nem csak a templomok falai között, és nem csak az imaszobánkban, hanem úgy gyakoroljuk a munkánkat is, hogy abból kiderüljön, hogy mi az értékrendünk, honnan származik ez az értékrend, és hogy Istené minden. Az anyagi javaink, az időnk, a talentumaink, az ajándékaink, a képességeink, és ránk van ez bízva, és nekünk el kell vele számolni Istennek, mert ő a gazda. És hogy mennyire érjük el a társadalmat, én azt gondolom, hogy azon múlik, hogy mennyire vagyunk hitelesek ott éppen abban a kapcsolatban, amiben vagyunk, és hogy mennyien jönnek el a rendezvényeinkre, az is azon múlik, hogy mennyire vagyunk a hatékonyak érdekelté tenni a környezetünket, hogy eljöjjenek, és hogy milyen rendezvényeink vannak, hogy válaszoljak talán a következő kérdésre. Üzleti reggeliket szervezünk.
3: A Hiltonban többnyire.
4: Az csak kétszer van egy évben, ott külföldi előadók meghívásával szeretnénk olyan környezetbe invitálni a társadalom vezetőit, ahol bizton tudják azt, hogy azt a másfél órát zavartalanul azzal töltik, hogy most őket támogató előadást hallgatnak, és nem nekik kell megfelelni, és nem nekik kell a legokosabb dolgot bemutatni, hanem kényelmesen arra figyelhetnek, hogy mit üzen ma

0: az előadó által Isten számukra. November 7-én lesz egyébként a következő ilyen munkareggelünk. Water Droppers holland üzletember lesz a vendégünk, és az előadásnak a címe, hogy jólét, jóllét, ami most ugye feszegeti már a társadalmat szélesebb körben is, hogy nem a profit érdekeltség az, ami fenntartja és biztosan jó útra helyezi el egy vállalkozásnak az életét, hanem sokkal inkább, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a munkatársak, a konkurencia, a partnerek, az alvállalkozók, a vevők mind azt kapják, amit szeretnének ők is, és amit tudnak is adni. Tehát, hogy nem a másiknak a kizsákmányolása, a másiknak a lenyomása, kirekesztése a cél, hanem sokkal inkább a jóllét az anyagiakon túl egy egészséges környezetet, egy kiegyensúlyozott, biztonságos munkavállalói környezetet, egy kiszámítható vállalkozói, alvállalkozói együttműködést jelent is. És hogy mit ígér nekünk a jövő gazdaságtana, hiszen látjuk azt, hogy nagyon törékeny ez a profit érdekekre, profit maximalizálásra épülő gazdasági rend.
1: Hát ami már, ha fogalmazhatunk így, akkor kezdő talán össze is omlott, mert azért
0: igen,
1: túl vagyunk egy válságon.
0: Ez már csak egy kis hajszálon múlik, hogy...
1: Túl vagyunk egy válságon, de talán most kezdünk kilábalni belőle. Bár ebben most így nem akarok nagyon...
0: Csak annyit ehhez, hogy van egy olyan gondolat, Einsteintől származik, hogy azzal a probléma kezelési módszerrel, amiből a probléma keletkezett, nem lehet megoldást találni.
1: Hát,
0: tehát ha a pénzügyi problémákat pénzügyi eszközökkel akarjuk csupán megoldani, az nem hozza el a végső megoldást, tehát szemléletváltás szükséges. És erre is készül egyébként a Keve Társaság is, hogy olyan képzéseket indítottunk már el, ahol a Biblia tanításait az anyagi javakkal való gazdálkodás, tehát egy személyes, családi vagy üzleti költségvetés tervezése hogyan néz ki akkor, amikor nem én vagyok a tulajdonos, hanem csak a intézője, a sáfára, a megbízott felelős vezetője vagyok. És ez egy teljesen más szemléletet jelent, mint mikor azt gondolom, hogy én vagyok a birtokos, és jogom van mindent magamnak megszerezni, vagy a magam érdekét szolgálni, úgy, hogy a másikat kizárom, vagy a másik érdekeit nem vagyok hajlandó figyelembe venni. Tehát ez egy olyan szemléletmód, olyan szemléletet igényel, amit Isten tár elénk, és tanít a Bibliába. Egyébként több mint 2000 példázat, vagy 2000 igevers van a Bibliában az anyagi javakkal való bánásmódról, és Jézus is a legtöbb példázatát ilyen anyagi dolgokban, gazdag ifjú és a szegény
1: tékozló
0: fiú és a Lilium, aki, akinek nincs stylistja, mégis a legszebbig sem aggódik a ruházatáért, és sorolhatnánk ezeket a példázatokat, tehát persze, hogy fontosak az anyagi dolgok, de azért, mert az ahhoz való, Istenhez való hűségünkről árulkodnak, hogy mi a fontos nekünk, a gazdagság, vagy az Isten útján való járás.
1: A bibliai idézetet, illetve amit az interjú elején mondott, hogy az élete egy ajándék, azt hogyan tudja ezt az üzenetet átadni a munkatársainak, illetve a környezetének?
0: Az életem is, hogy nem én rendelkezem vele. Ezzel is felelős vagyok. Ugye azért születtünk, azért teremtett Isten, hogy bemutassuk az ő dicsőségét, és örüljünk annak, hogy fölruházott olyan képességekkel, amilyenekkel éppen fölruházott, és az, hogy az életem ajándék, és értékes vagyok gondolatot, például az is megerősíti bennem, ahogy János apostol az evangéliumban is úgy hivatkozik magára, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. És én sokáig azt gondoltam, hogy ez egy ilyen hivalkodás, hogy hát a János magát a többiek elé helyezte, hogy őt jobban szerette talán Jézus. És aztán megértettem azt egy tanítás során, illetve ahogy végig gondoltam, hogy János hogy írhatta meg az ő leveleit, majd később a Jelenések könyvét is, hogy az, hogy az úgy apostrofálta magát, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az az ő értéke, és hogy nekünk embereknek ez a legfontosabb tulajdonságunk, hogy szeretve vagyunk, szeretettek vagyunk, ez a legnagyobb értékünk, és ezáltal vagyunk értékesek, mert Isten teremtett bennünket úgy, ahogy megszülettünk, és ahogy fejlődünk a testi, meg lelki életünkben is, és hogy ezt az ajándékot, hogy mutatjuk be másoknak, hogy vagyunk a magunk és a mások hasznára ezzel az ajándékkal, ezzel engedelmeskedünk Istennek. És úgy szoktam mondani, amikor mentorálok fiatalokat, pályakezdőket, vagy mikor látom, hogy valaki küszködik a saját élethelyzetében valamiért, mert elutasítottnak érzi magát, vagy mert csalódott, vagy mert kudarc érte, vagy betegség, hogy te értékes vagy. És az az értékünk, az az alap, hogy Jézus szeret, és ő föláldozta értünk az életét, és föláldozott mindent azért, hogy miénk lehessen ez a szabadság, és miénk lehessen ez az öröm, hogy szeretve vagyunk.
1: Van-e valami, amit még megosztana a hallgatókkal?
0: Talán még a megbocsájtás témaköre, ami szintén egy olyan fontos döntés, hogy meg tudunk-e bocsájtani, amikor valami sérelem ér, vagy valamit elrontottunk, meg tudunk-e bocsájtani magunknak is, hogy bizony elrontottam valamit, és ez két dolgot nem tudunk megtenni, a múltba visszanyúlni, meg a jövőbe, jövőt alakítani, a jelenbe tudunk döntéseket hozni, és cselekedni, és ez a megbocsájtás, meg annak a felszabadító ereje, hogy nem hordozok magamban olyan keserűséget, ami akár a magam önsajnálatát okozza, vagy akár a mások iránt másoktól kapott, vagy feltételezett bántásból eredne, hogy ez a megbocsájtás is egy olyan parancs, amiben engedelmesnek kell lennünk, és nem azért, mert Isten ezt így felénk egy törvényben írja elő, bár abban is, mert azt mondja, hogy az imában Jézus így tanított, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, tehát ez is feltételhez van kötve, hogy mi is akkor nyerünk megbocsájtást Istentől, hogyha elengedjük másoknak az adósságát, de hogy ez nem csak úgy parancs, hogy előírás, hanem hogy ez szabadít föl arra nyugodt életre, amiben el tudunk engedni. El tudunk engedni sérelmeket, el tudunk engedni bántásokat, el tudunk engedni olyan nehézségeket, ami döntés kérdése. És azt is mondja az ige, hogy újuljatok meg naponta a ti gondolkodásotok megújulásával, és nem mindig azt a régi receptet, vagy azt a régi gondolkodást használjunk, hogy de ez nekem ellenségem, rosszat akart, vagy a féltékenység, irigység, tehát sok mindenből segít ez a döntés, hogy úgy döntöttem, megbocsájtok.
1: Azt hiszem, ez méltó végszava beszélgetésünknek. Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
0: Köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy tudok máskor is másoknak is ezekről bizonyságot tenni.
1: Bízunk benne.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm.
2: Hákovács Judittal, a Keve Társaság elnökével Gerstenmájer György beszélgetett.

szó az ember legnagyobb kincse, mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással. Megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján. A kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bése engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha bele pusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. De hogy is érted? Csapott le rejám a szava. De elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod, és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik,
az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.

0: Hírpercek.
1: Újra a bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az Egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik. Mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt, egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a hazasparokert@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. A technológia segítségével Afrika természeti erőforrásai az emberek és közösségek javát szolgálhatják, mondta Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia kancellárja a nigériai Abudzsában. A gánai származású főpap egy 1,5 megawattos naperőmű üzembe helyezésekor beszélt a megújuló energia jelentőségéről a Veritas Egyetemen, írja az EVNTN News. Turkson szerint az egyház feladata is, hogy felismerje a teremtett világban rendelkezésre álló erőforrásokat, és megfelelő technológiával alakítsa azokat az emberek szükségleteit szolgáló javakká. Az egyetem működését segítő napenergia projekt a dízel üzemű áramtermelés költségeit csökkenti. A bíboros hangsúlyozta, kezdeményezést más afrikai katolikus intézményekre is ki szeretnék terjeszteni. A projekt a hit, a technológia és a teremtés iránti felelősség összekapcsolásának példája lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, nyolcat előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még 2 van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és vállkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még 3 darab nagy vállkörünk van hátra. Még 2. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre, és homorítunk, függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

0: a lélek hangja.
1: Örömhír mindenkinek. Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
2: Eszterházy János, politikus, mártír, hitvalló, vértanú, szociális érzékenységéről, szociális kapcsolatrendszeréről és az egyház szociális tanításának az ő életében való lecsapódásáról beszélgetünk. Vendégünk Molnár Imre történész, az Eszterházy János boldogávatás szakértője, az életút kutatója. 1901-ben 125 éve született Eszterházy János. Abban a korban, amelyben ő élt, születése előtt néhány évvel jelent meg 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája, és nyilván kellett egy idő, de pont abban az időben, amikor a fiatal Eszterházy János növekedett, föleszmélt, kezdődött el, és volt nagy hatása a Rerum Novarumnak. Hogyan hatott, és hogyan jelent meg Eszterházy János életében a katolikus egyház szociális tanítása?
3: Eszterházy János, amikor a saját politikai hitvallásáról és politikai víziójáról beszélt, bár ezt a szót akkoriban nem nagyon használták, akkor mindig azt mondta, hogy egy három lábon álló politikai stratégiát szeretne megvalósítani. Ez a szociális, a nemzeti és a keresztény. De most a sorrend az persze nem ez volt, azt mondom, a keresztény volt az első. Mind a három irányzatnak a, úgy mondanám, az esszenciája megtalálható az ő politikai tevékenységében. És nagyon érdekes az, hogy ez a három, tehát a keresztény hit, a nemzeti ideológia és a szociális érzékenység, ez tulajdonképpen bizonyos szempontból kiegyensúlyozta egymást Eszterházy János politikai tevékenységében. Ha meg akarjuk nézni a forrását ennek a szociális elkötelezettségnek, akkor ebben a legfontosabb szerepet Eszterházy János számára az édesanyja példája játszotta és adta, hiszen Alzsbéta Tarnowská, ez a lengyel grófnő, akinek édesapja Stanislav Tarnowski, a krakói Jagelló Egyetem rektora volt, és a Krakói Művészeti Akadémia alapító elnöke volt, nagyon korán megözvegyült. Férjhez menetele után Eszterházy János Mihállyal a felső magyarországi Nyitra melletti nyitraújlakon kezdték meg az házas életüket, de sajnos csak 7 év házas élet jutott ki számukra osztályrészül, mert idősebb Eszterházy János nagyon korán egy váratlan betegségben meghalt. Az édesanyja Alzsbéta Tarnowská, az özvegye, akkor még 29 éves, tehát még nem is éri el a 30 évet, akkor jut özvegységre három gyermekkel, három félárva gyermeket kell nevelnie. A legidősebb a testvérek között Luisa volt, aztán János és a legkisebb Mária. Ez az édesanyja, akit hívott az apja, gróf Stanislav Tarnowski, hív haza Lengyelországba gyermekeivel együtt. Ő a nehezebb utat, a hűség útját választja, azt mondja, hogy hű akar lenni férjéhez, még annak holtában is, és itt marad a férjének a kastélyában, nyitraújlakon, itt neveli a három gyermekét, minden nap kétszer, reggel és este is kihár a férje sírjához imádkozni, és hát az idejét, amit marad, azt a gyermeknevelés mellett jótékonyságra fordítja. Egy igazi jótét lélek, aki elrendeli, hogy a kastély konyhájában legyen külön konyhája a szegényeknek, minden nap főznek a jövőmenő koldusoknak, a falu és a környék szegényeinek, oda bárki betérhetett egy ételhordóval, és ott meleg ételt kapott, amit elvihetett haza. Sőt, Tarnoszka Erzsébet lett a Nyitrai Vöröskereszt, azt hiszem az első elnök asszonya, és az első világháború folyamán volt lényeges, mert nagyon sokan Nyitráról, Nyitra környékéről ugye a fronton maradtak, és sok család maradt Félárván. Ezeket a családokat is ő segélyezte különböző akciókkal. Ő állította föl például Nyitra főterén a vasturult. Ezek a híres első világháborús emlékművek, amelyeknek a fatörzsébe vagy a fa állványába szöget lehetett verni, aranyezüst vagy bronzszöget, és hát ugye ennek a bevételét a szegény családokra fordították. Szóval Eszterházy János így nő fel, hogy édesanyját folyamatosan a szegények közelében, a szegények segítésében, támogatásának a munkájában látja. Ezen kívül persze az édesanyja nem csak a Nyitra környékén, de például ő a Budapesti Lengyel Templom építési bizottságának az elnöke is. 20-as években elindul egy lengyel templom építése Budapest Perem kerületében, Kőbányán, és ez a templom máig áll. Hát ennek a templomnak a fölépítésére magyar és lengyel arisztokraták adományoztak nagyobb összeget. Ennek a szervezője Tarnoszka Erzsébet volt. És hozzáteszem még, hogy megismerkedve így a magyar egyház életével és értékeivel is, Tóth Tihamér akkoriban ugye jeles egyházíró, majd püspöknek szintén szociálisan is fontos könyveit lefordítja lengyelre, főleg ugye az ifjúság nevelésével foglalkozó könyveket. Ezek olyan nagyon jól sikerült fordítások, hogy mind a mai napig a lengyel egyházban ismerik ezeket a munkákat, sőt, némelyiket újra ki is adják. Nos, tehát ez az első a forrás. Amikor Eszterházy János felcseperedik, akkor éri őt ugye a trianoni békediktátumnak a gyászos következménye. Először ő is harcolni akar a bevonuló cselégiók ellen, majd amikor látja, hogy erre nem sok esélye van, akkor a politikával kezd foglalkozni, elsősorban azért, hogy a saját családjának, ő az egyetlen férfi tagja, ugye, és ugye a saját családjának a gondjaival, problémáival megbirkózzon. Itt ugye államosítják a család vagyonának a 90%-át, de az adókat fizetni kell a teljes földbirtok után, tehát egy rendkívül nehéz anyagi helyzetbe kerül a család, és Eszterházy János azzal találja magát szembe, hogy nem csak az ő családja, hanem a fölvidék szinte minden családja nagyon súlyos problémákkal küzd, hiszen az első világháború után vagyunk, 1920-21, amikor ugye hűségeskü letételére kötelezik a fölvidéki magyarokat, főleg a hivatalnok vagy az értelmiségi pályán mozgókat, és azok, akik nem teszik le ezt a hűségesküt az új csehszlovák államra, ugye a családostól kiutasítják az új országból. Tehát családok szakadnak ketté, súlyos gondokkal küzdik a magyar fölvidéki magyar társadalomnak szinte minden rétege, és János nem tud más kiutat találni. Ekkor találkozik azokkal a szlovákiai vagy csehszlovákiai magyar politikusokkal, akik ezeket a kérdéseket a csehszlovák politikai életben kívánják orvosolni, mert végül is mindennek ellenére Csehszlovákiában politikailag demokratikus viszonyok uralkodnak, tehát szabadon lehet szervezkedni, pártot alapítani és indulni a választásokon, és ezt a fölvidéki magyarság ki is használja. Kezdetben számos párt próbálkozik indulni a választásokon, de hamar rájönnek, hogy az erők szétforgácsolása nem vezet sehova, és ezek a pártok egyesülve végül két nagy pártban tömörül a szlovákiai magyar politizálni kívánó értelmiség és a társadalom. Az egyik a Magyar Nemzeti Párt, ez főleg a református magyarok pártja, és a másik az Országos Keresztény Szocialista Párt, amely főleg a katolikus fölvidéki magyarok, felföldi magyaroknak a pártja. A kettő közt az a különbség, hogy a Magyar Nemzeti Párt az lényegében egy új alakulat, hiszen több kis pártból jön létre, míg az Országos Keresztény Szocialista Párt egy hagyományos része a magyar politikai struktúrának, a történelmi Magyarország politikai struktúrájának. A párt a az első világháború előtt alakul meg, és része a magyar politikai életnek olyannyira, hogy parlamenti képviselői is vannak a budapesti országházban. Főleg a párt működés területe érdekes módon, főleg a Fölvidéken, de hát Magyarország más részein is szórványosan bár, de jelen van, de megalakulását Kassára tehetjük, hiszen itt Kassán élt Fischer Kolbri Ágoston, az a Prohászka Otokár kortársa és az a reneszánsz tudású püspök, aki több tucat nyelvet beszél, idegen nyelvet, és hát ő az egyik fordítója a Rerum Novarum pápai enciklikának, de egy olyan fordító, aki nem csak lefordítja a művet, hanem az enciklika előírásai alapján alapít is egy pártot, ez az Országos Keresztény Szocialista Párt, amelynek működési elveit a Rerum Novarum enciklika, majd aztán a Quadragesimo Anno enciklika határozza meg.
2: Itt már elő is került Prohászka Otokár neve, illetve ha már Nyitráról beszéltünk, ami az Esterházy családnak a birtokának a központja közelében van nyitraújlag, megkerülhetetlen két ember, Giszvenc Sándor és Prohászka Otokár, illetve a már ön által említett Fischer Kolbri Ágost. Egy picit időben előbbi, egy generációval előbbi személyekről van szó, mint Esterházy, vagy még egy kicsivel több is, de biztos, hogy nagyon-nagyon hatnak. Az ő szellemiségük, az ő világlátásuk, az ő szociális érzékenységük ott a Felvidéken, illetve a teljes magyar társadalomban és Esterházy János vonatkozásában, hogy érhető tetten, hogy hatottak Esterházy Jánosra?
3: Esterházy János édesanyja, ahogy említettük, lengyel, és hát milyen hívő katolikus asszony volt, akinek sikerül a hitet átplantálni a gyermekeibe. Esterházy Lujza, a legidősebb lány, együttműködik a Szociális Testvérek Fölvidéki tagjaival, Salkaházy Sárával például közös programokat szerveznek a munkáslányok, a cserédlányok, a periférián szegénységben élő családok női tagjai lelki gondozására, arra, hogy ezek a faluról cselédként városba kerülő leányok ne kalódjanak el. Mondhatnám azt, hogy Esterházy Lujza tulajdonképpen a vezéregyéniség a három Esterházy gyermek számára, is az ő odaadó szolgálata, a példa, a minta arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet ezeket az evangéliumi eszményeket átültetni a gyakorlatba. És hát ezt próbálja meg Esterházy János is. Nagyon érdekes, hogy 1932-ben választják őt meg az Országos Keresztény Szocialista Párt elnökévé. Szüllő Géza után. Szüllő Géza azt hiszem, hogy Giszvenc Sándortól veszi át az elnöki tisztséget, és mivel Szüllő Géza is felvidéki, a trianoni béke után, a Fölvidék leszakadása után, Szüllő Gézának köszönhető, hogy a párt megtartja struktúráját, és meg is erősíti, ezt úgy nevezik, hogy a Szolják Fölvidéken, hogy az őslakosok pártja lesz a Keresztény Szocialista Párt, tehát nem egy magyar párt kifejezetten, bár hangsúlyozottan magyar eszméket, magyar hivatást hordoz, de van a pártnak egy szlovák és egy német ága is, és mindig van egy szlovák alelnöke és egy német alelnöke is egész Esterházy János tevékenysége alatt is. Amikor 1932. decemberében Esterházyt pártelnökké választják, 33. januárjában kezdi meg országos körútját, és hol? A Csehszlovákia legszegényebb, leginkább leszakadottabb, legelmaradottabb részében, Kárpátalján, vagy ahogy akkor hívták, Ruszinszkón. 33. januárjában már Ungváron van, és hát ott jelenti ki, hogy szolidaritást vállal a Ruszinszkónak a legszegényebb, legelmaradottabb térségében élőkkel, úgy is nevezi, hogy Ruszinszkó a csehszlovák állam legmostohább gyermeke, ahova már nem jutnak csak ígéretek, és a szegénység az hihetetlen nagy, és Esterházynak itt több ilyen megrendítő leírása is maradt arról, amit ott látott, tapasztal, éhező egész éhező vidékek vannak. A települések és a leszakadt városokban a nyomor a legjellemzőbb, legfeltűnőbb jelenség, és Eszterházy János gyakran vissza is tér ide a kárpátaljai területekre, és hát az itteni problémákat, szociális kérdéseket viszi magával, aztán a prágai parlamentbe képviselőként, amikor 1935-ben megválasztják őt a Kassa és környékének képviselőjévé a prágai parlamentbe. Hozzátenném még itt azt, hogy Ruszinszkót ugye az elmaradott viszonyok miatt is nagyon gyakran ilyen természeti katasztrófák is sújtják. 1933-ban például a tiszai nagy árvíz sújtja a Ruszinszkó vidékét és Kárpátalja vidékét, és Eszterházy János az elpusztított, az árvíz által elpusztított falvak megsegítésére országos gyűjtést indít, és ő maga az előmozdítója, legfőbb támogatója például tiszaújlak falközség újjáépítésének, amelyet teljesen eltarolta az árvíz, a tiszai nagy árvíz. Eszterházy János által szervezett gyűjtésből épült házak mind a mai napig állnak még ott tiszaújlakon. A szociális munkásságának a lényege az, hogy ő bár ugyan mindig felszólal azoknak a törvényeknek a meghozatala érdekében, amelyek enyhítenék, vagy enyhíteni hivatottak a szociális nyomort, de nem pusztán politizál ebben az ügyben, hanem a kereszténysocialista pártnak megszervezi a szociális osztályát, vagy szociális szakosztályát, amelyeket derék fölvidéki magyar asszonyok, keresztény asszonyok és nőknek a gondjaira bíz. Nagyon érdekes ennek a női politizálásnak az eredménye. Évente kétszer egy téli és egy nyári segélyt szervez, segélyakciót szervez meg a lakosság számára. Ebben a segélyakciókban gyűjtéseket rendeznek a párt minden szervezete ott azon a területen, abban a városban vagy településen, ahol működik, kiterjedt pénz és ruha és élelmiszergyűjtés folyik, és télen ezt ugye a téli ruhára, meleg ruhára, ruhavásárlásra fordítják, azonban a hangsúly is mindig a legszegényebb a falu, a társadalom vagy a közösség legszegényebb családjai között osztják ki. A nyári segélyt pedig azt a vakáció előtt szervezik meg, a nyári szünidő előtt szervezik meg, és a begyűjtött támogatást, anyagi támogatást megint csak szegény gyermekek táborosztatására és nyári ellátására fordítják. Ez úgy ki tud fejlődni a párt munka során, hogy hasonló gyűjtéseket a szlovák társadalomban is ismerünk, és az Eszterházy János, a kereszténysocialista párt által szervezett gyűjtések összege meghaladja a többségi szlovák társadalmi gyűjtésnek az összegét is olykor. Tehát rendkívül jól megszervezett mozgalom ez, amely egy hálózattá érik, és azt is eredményezi, hogy a kereszténysocialista pártnak nem csak a magyar, hanem a szlovák és a német tagjai számára is folyik ez a gyűjtés, és azt is eredményezi, hogy főleg ugye a II. Világháború során a kereszténysocialista pártnak számos nem magyar tagja is van, abban a reményben, hogy ők is részesülhetnek a szociális támogatásokban, és hát természetszerűleg, hogy ezzel a szavazóbázisa is megnövekszik a pártnak. Eszterházy Jánosnak ez a szociális érzékenysége és tevékenysége milyen erőt adott számára a szenvedések idején is, azt egy apró kis példával szeretném illusztrálni, amely több forrásból is fennmaradt ránk. Többek között például František Miklósko is elmondja ezt a történetet. Az egyik szlovák pap, Eszterházy János raptársa által elmesélve. János bent a börtönben mindenkihez, akivel tudott, a legtestvéribb, legszívélyesebb módon viszonyult, és például ezt az egyik cigány ember úgy hálálta meg, akinek sikerült megszöknie Lipótváron a börtönből, hogy eljutott az első nagyvárosba, hova eljutott, ott meleg holmit szerzett vagy lopott valamelyik áruházból, és ezt becsomagolva Eszterházy Jánosnak küldte be a börtönbe, aki súlyos tüdőbetegsége miatt is ugye állandó lázban, hidegrázásban élt, tehát ez miatt is sokat szenvedett. Ennek az egyszerű cigány embernek az első dolga az volt, hogy valahogy segítsen Eszterházy Jánosnak, visszaadjon valamit abból a szeretetből, amelyet Jánostól kapott. Később ezt a szökésbe lévő cigányrabot elfogták, és visszavitték a börtönbe, és ugye az első börtön sétán, amikor meglátta a grófot, akkor oda kiáltott neki: gróf úr, megkapta az inget, amit én küldtem magának, a meleg inget. No, azt én személyesen küldtem magának, és hát ezzel tudtára adta, hogy mennyire ragaszkodik hozzá. Egyrészt a ragaszkodást mesélte el Hetényi József is, akivel a Eszterházy János a Gulag táboraiban találkozott, ott is egy szanitész táborban, ahol már mindketten súlyos tüdőbetegséggel kerültek, és Jóska bácsi is azt mondja, hogy egy apai szeretetet tapasztalt Eszterházy Jánostól, aki szinte fiával fogadta őt, és hogy szeretettel bátorította, biztatta, nevelte őt, hogy Jóska bácsi mondta, hogy ezt ő élete végéig, élete egyik legnagyobb ajándékának tartja, hogy Eszterházy Jánossal találkozhatott. Ezek a példák azt mutatják, hogy azt, amit Eszterházy János politikusként képviselt, az nem egy politikai programból fakadó valamilyen kötelezettség volt a számára, hanem egy belső lelki indítatású hozzáállás, amely valóban őt a jogossá teszi a szeretet politikusa címre.
2: A két világháború közötti időszakra, vagy a 19-20. Század fordulójára gondolunk, akkor a szocialista gondolat, akár a nemzeti, akár a kommunista változata, az egy-egy totális diktatúrához vezetett. És itt van ez a keresztény-szociális gondolat, amelyet sokszor lesajnálnak, sokszor ilyen kicsit baloldalinak, vagy kicsit nehezen értelmezhetőnek tekintenek, és ezt beemelni a közéletbe, a politikába nem könnyű, különösen a Felvidéken, ahol a 1920 után a magyarság kisebbségbe kerül, elcsatolt terület. Bár említette Molnár Imre, hogy törekednek arra, hogy ne csupán magyar nemzetiségű párt legyen, hanem egy minden nemzetiséget megszólító párt, de hát azért ez nyilvánvalóan nem könnyű. Ez a keresztény-szocialista párt, és amelyben Eszterházy János kiemelkedő és meghatározó szerepet vállalt, mennyire tudott a közéletben, a politikában hatni, milyen ügyek mentén, vagy milyen dolgok voltak fontosak, és térjünk ki talán arra, hogy személyesen Eszterházy János közéleti politikai szerepvállalásának mik a legfontosabb, legjelentősebb lépései, tettei?
3: Hát, hogy mennyire nem volt könnyű ezt a gondolatot átvinni a társadalmi mozgásokra, azt éppen az Országos Keresztényszocialista Párt magyarországi ágának a története mutatja. Magyarországon ugyanis a párt a 1920-as években elhal, és nem tud működni. Hát persze ennek azért az okai között ott van a tanácsköztársaságban hangoztatott kommunista, szocialista ideológia is, és így módon az Országos Keresztény Szocializmus, vagy a Keresztény Szocialista Párt is egy kicsit árnyékba kerül a két háború közti magyar politikai életben, és aztán ellehetetlenül, illetve hát nevet változtatva különböző katolikus pártok munkájában vagy tevékenységében él tovább ugyanaz eszme, de nem tud úgy kibontakozni, mint ahogy ez a Fölvidéken megtörtént. Tehát jeles magyar történészek, például Gergely Jenőre hivatkozzak, aki földolgozta a keresztény-szocialista mozgalomnak a történetét, és ő is kiemeli azt, hogy amit Eszterházy János csinál, az példátlan így a magyar politikában.

irányt téveszt, és szélsőséges irányokba is elmehet. Tehát Esterházy János mindig azt vallotta, hogy az Isten elé nem helyezünk semmilyen más ideológiát. Ugye a jel mondata, mi elünk a kereszt, és ugye nem a horog kereszt, vagyis nem a bolsevikok sarló kalapácsa jól kifejezi ezt az ő tevékenységét, ami mindig is hangsúlyos marad. Ugye az egyik általa adományozott pártzászlón, ugye a jelmondat az, hogy Istennel a magyar jövőért. Tehát a kereszténységből fakadó szociális gondolat az, amely tulajdonképpen együtt a kereszténységgel válik igazán erőssé és hatékonyá benne a politikában. Maga Esterházy János is, ugye milyen hívő politikusként tevékenykedik, és számára a nem csak hivatkozási pont, hanem egyfajta gyakorlati útmutatás is az evangélium. Éppen valaki felhívta a figyelmet arra, hogy az Esterházy János beszédei, nyilvános beszédei, amelyeket elmond, azok szinte egy lelki megalapozottságú beszédek, akár mondhatnánk őket szent beszédeknek is, hiszen mindig az Istennel kezdődik, és az Istennel végződik, tehát mindig egy lelki támaszt és nyújt akkor, amikor Esterházy megszólal. Most itt a legbelsőbb dolog, egy küzdelem is van, hiszen a küzdelem a magyar iskolákért, a magyar nyelv megmaradásáért, az azért is fontos dolog, mert például a Szlovenská Liga fölvidéken, a Szlovákia területén úgy próbálja a magyar gyermekeket szlovák iskolákba csábítani, hogy ott különböző államilag támogatott szociális juttatásokban is részesíti a szegény sorsú gyermekeket. Tehát én nem tudom, én cipőt meg kabátot kapnak azok a magyar gyerekek, akik szlovák iskolába járnak, vagy odaíratják őket a szüleik. Tehát itt volt egyfajta ilyen államilag támogatott konkurencia is, amit Esterházy János gyorsan átlátott egy pillanat alatt, hogy itt tulajdonképpen lélekhalászat folyik, és így próbálják a magyarság létszámát csökkenteni ezekkel a szlovák intézményekkel. Tehát számára bizonyos szempontból létföltétel is volt az, hogy odafigyeljen a legszegényebb rétegekre, hogy azok ére a magyarsághoz, a magyar társadalomhoz tartozónak érezzék magukat, és azért az ő tevékenységének mondhatnám azt, hogy ez egyik kulcsmozzanata volt, hogy a társadalmi felelősségnek a fölébresztése. Tehát, hogy közösség vagyunk, nagyon sokszor mondja azt, hogy magyar család. Ugye a magyar család politikáját azt nem csak a családok szószorint érti, hanem hogy az egész társadalom, az egész fölvidéki magyar társadalom egy családot képez, és azt mondja, hogy a kiinduló pont a politika kiinduló pontja az a családi felelősség kell, hogy legyen, hogy a családban egymást támogatjuk, segítjük önzetlenül, hát ez kell, hogy megnyilvánuljon a nagyobb társadalmi szinteken is. Nagyon érdekes, hogy eljut odáig, igaz ez a második világháború alatt, amikor kimondja azt, és ebben nincs párja mind a mai napig, hogy a fölvidéki magyar, a szlovákiai magyar, ahogy akkor mondták, szlovenszkói magyar társadalomban nem érvényesülhetnek osztálykülönbségek, vagy világnézeti különbségek, vagy ideológiai különbségek. Nincs jobb és baloldal, hanem mindannyian egy családnak a gyermekei vagyunk. Persze, mint ahogy a családban is különböző nézeteket vallhatunk, vagy különböző elképzeléseink lehetnek, de ez nem gátolhat meg bennünket abban, hogy összetartsunk, és egymást segítve támogatva éljük át a nehéz időket. Tehát a jobb oldaltól a bal oldalig maga mögé tudja gyűjteni a fölvidéki magyar politikai spektrumot. Ez az egyik fontos dolog. A másik dolog, hogy látva ezt a szociális elkötelezettségét a pártnak, ez egy respektet kelt a baloldali pártokban tevékenykedők számára is, tehát a legközelebbi munkatársai, Péri Rezső, Szalatnai Rezső, ezek szociáldemokraták voltak, sőt Fábri Zoltán, ugye, aki a kommunista eszmékkel szimpatizál, de még a szlovák baloldali politikusok, vagy baloldali érzelmű személyek is, mint Tomolowski, vagy Klementis, is respekttel adóznak Esterházy János irányába. Sajnálatos dolog, hogy ebből a respektből aztán semmi nem maradt a 1945 után, amikor Esterházy Jánost halálra ítéli a Szlovák Nemzeti Bíróság. Még egy gondolat erejéig vissza tudnánk térni a két háború közti időszakra, és az Esterházy János által vezetett
politikai mozgalom

0: történetére. Tehát Eszterházy Lujza írja meg azt az emlékirataiban, hogy a magyar keresztény-szocialista pártnak a története az 1945-ben ér véget, nem akkor, amikor Magyarországon ez a párt beszünteti a működését. Ugye Eszterházy Jánosnak köszönhetően a keresztény-szociális gondolat és eszmerendszer a legszebb formájában tud kibontakozni ebben az egységben, ebben a társadalmi egységben a 1940-es években, a pont, amikor a legsötétebb az ég ugye itt Európában. És hozzátenném még azt is, hogy Eszterházy Lujza leírja, hogy tulajdonképpen Eszterházy Jánosnak lehet, hogy nem 100%-ban, de végül is sikerül megvalósítani a Rerum Novarum célkitűzéseit, illetve azoknak a szociális pápai enciklikáknak a célkitűzéseit, amelyek éppen erre hívják fel a figyelmet, és nagyon köszönöm a kérdést, mert ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy nemzeti szocialista és ugye a kommunista szociális eszmék ugye egy hatalmas konkurenciát jelentenek ebben az időben, tehát maga a Rerum Novarum is válaszként jön létre a kommunista kiáltvány és az előretörő marxizmus ideológiájának az ellensúlyázására, és tulajdonképpen a magyar politika történetben azt hiszem, mint máig nincs ez igazán feldolgozva, és nincs igazán kihangsúlyozva és értékelve, hogy Eszterházy Jánosnak itt milyen fontos szerepe volt, és hogy milyen fontos szerepe volt, és milyen fontos küldetést töltött be keresztény politikusként ezen a téren.
1: Milyen kapcsolata van az anyaországgal? Nyilván ez egy érdekes kérdés 1920 után, és nyilván befolyásolja azt, hogy hogyan viszonyulnak hozzá a Felvidéken, de a magyar anyaországi politikai körökkel, vezetőkkel, egyházi és politikai személyekkel milyen kapcsolata van Eszterházy Jánosnak?
0: Nagyon nehéz ez a kapcsolattartás, hiszen 1921-ben Csehszlovákia hivatalos létrejöttével egy vasfüggöny hull le a két ország között. Ugye a Kis Antantnak az a célja, hogy Magyarországot teljes mértékben elszigetelje az európai külvilágtól. Az a célja, hogy ezzel az elszigeteltséggel Magyarország ugye magára maradjon, és kimerem mondani azt is, hogy elpusztuljon, képtelen legyen az egészséges működésre. Például Csehszlovákiába Magyarországról nem lehet behozni semmilyen nyomtatott sajtóterméket, vagy könyvet, vagy más kiadványt sem. Eszterházy Jánosnak így nagyon nehéz a kapcsolatot tartani, ezt a kapcsolatot főleg a nagykövetségi, prágai nagykövetség, aztán a pozsonyi főkonzulátusnak, vagy konzulátusnak a diplomatáin keresztül tudja tartani a magyar kormányzat egyes tagjaival, és ezek közül is ugye két embert emelnék ki, Bethlen Istvánt, illetve Teleki Pált, akik mind a kettő Eszterházy számára egy fontos viszonyulási pont. Teleki Pállal azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy egy ilyen bensőséges barátság is fűzi őket össze. Eszterházy János megrendítő írásban búcsúzik Teleki Páltól annak halála után, és ebben úgy leírja, hogy egy példaképet veszített el benned. Ugyanakkor már az említett pápai enciklikák mellett sokszor hivatkozási pontot jelent számára Prohászka Otokár is, és nagyon érdekes, hogy 1949-ben, amikor visszaérkezik a gulágból, az első imakönyv, amit kezébe kap, az éppen Prohászka Otokárnak a Szent Kereszt út című kis ima füzete, amit aztán imádkozik a börtönben, és átelmélkedik nagyon sokáig, beír a kis füzetbe, írja bele a saját börtönkálváriájának az állomásait is, amelyek összefolynak Jézus Krisztus keresztútjának állomásaival. Természetesen Eszterházy János a magyar egyházban, ugye Serédi Justinián herceg primás, aki Fölvidékről származott, és akit személyesen is ismer, Eszterházy János. Nagyon jellemző, hogy a másik ilyen jeles püspök személyiség az Apor Vilmos, akihez egyik levelében úgy írja, hogy gyermeki fiúi szeretet fűzött. Tehát a Por Vilmos is ugye a kisebbségi területről jön Erdélyből, hasonló körülmények között is korán elveszíti szüleit, édesapját. 6 évesen Eszterházy János 4 évesen veszíti el édesapját. Tehát van köztük valamilyen párhuzam, és amikor értesül Eszterházy János a Por Vilmos haláláról, akkor szinte nagyon-nagyon megrendül. De valamiképpen meg is erősíti őt ez a vértanúság, és azt gondolom, hogy az ő saját vértanúság keresztjének hordozásában is erőt merít a Por püspök úrnak a vértanúságából. Tehát ugye a Por Vilmos is a szociális érzékenységnek a püspöke, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy Eszterházy János tájékozódik ilyen szempontból is a magyarországi közéletben, egyházi életben, és hát azokkal tartja a kapcsolatot, akiktől erőt és segítséget kaphat ezen a téren.
1: Mi az a legjelentősebb, legkiemelkedőbb közéleti politikai tette Eszterházy Jánosnak, amely kiemeli őt a két világháború közötti felvidéki politikai élet szereplői közül? Ha egyet ki kellene ragadni, ami a legjelentősebb, vagy a leginkább az ő politikai közéleti tevékenységét, jelentőségét mutatja be, mi lenne az?
0: Ebből a szlovákia-magyar keresztény politikában megvalósuló magyar egységben belefértek azok a nácizmussal egyet nem értő szlovák, német, zsidó származású személyeknek a pártba való befogadása is, amely szintén egy fontos mozzanat Eszterházy János életében. A önálló szlovák állam létrejött, akkor nem hajlandó kiadni a pártlistákat, nem hajlandó átadni a párt tagjainak névsorait a szlovák politika számára, elsősorban azért, mert ezeken a listákon ott szerepelnek azok a nem magyar származású személyek is, akiket Eszterházy János valamilyen módon támogatásban részesül, természetesen a saját, illetve a Magyarországról kapott anyagi források segítségével. És itt hozzá kell tennem, hogy az ő kiállása és nem szavazata a pozsonyi parlamentben, amikor a jelenlévő képviselők közül egyedül ő utasítja el a zsidóság deportálásának a törvényét, ez gyakorlatilag egyenesrágú következménye annak az általa hirdetett testvéri egyetértésnek, összetartozásnak a politikájával, amely éppen a Rerum Novarum és a szociális enciklikák tanításából fakad. A szegények mellett, az üldözöttek mellett való kiállás is az evangélium gondolata, a krisztusi tanításnak a gondolata, és Eszterházy János nem csak, hogy nem szavazza meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt, amilyet ő embertelennek és istentelennek nevez, hanem maga is hozzájárul ahhoz, hogy üldözött lengyeleket, zsidókat menekítsen, de ebbe belefér a szlovák hadsereg főparancsnokának, Rudolf Viesznek a nyugatra menekítése is Magyarországon keresztül, amelyben Eszterházy János szerepet vállal és segítséget ad. Benne szerepel olyan német személyiségeknek is a bújtatása, befogadása, akik nem értenek egyet a nemzeti szocializmus hitleri eszméjével. Tehát a szegények mellett, az üldözöttek mellett való kiállás és azok segítsége szerves része Eszterházy János szociális politikai gondolkodásának, cselekvésrendszerének, és azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyek ügyében Eszterházy Jánost a politikusok példaképeként lehet emlegetni.
1: Beszéltünk már róla, de zárásként emlékezzünk meg abból a szempontból is az édesanyjáról, hogy nem csak Eszterházy Jánosnak van a születésének az évfordulója, hanem idén édesanyjának is. Ugyan utalt már rá, hogy milyen jelentősége volt édesanyjának az ő életében, neveltetésében, fejlődésében, de mi az, ami az édesanyjától kapott, ami a leginkább meghatározta Eszterházy János életútját?
0: 70 évvel ezelőtt adta vissza lelkét a teremtőjének Eszterházy János édesanyja, Tarnoszka Erzsébet, aki utoljára 1945-ben látja fiát, Jánost. a fia 44 éves. Ezt követően 12 éven keresztül, vagy hát 11 éven keresztül csak János szenvedéseiről hall. Azt hiszem, hogy az ő lelkében lévő szűzanya, Szűz Mária tisztelet, mély Szűz Mária tisztelet teszi azt lehetővé, hogy ő is egyfajta kompassióként, együtt szenvedésként éli meg gyermekének, Jánosnak a szenvedését, hiszen el vannak szakítva egymástól, egy 45 után 48-ig Tarnoszka Erzsébet nyitraói lakon él, de aztán a kastélyából kilakoltatva, megalázva, kirabolva el kell hagynia az országot, és Franciaországba telepszik le a lengyel családjának a birtokán, Montrezorban, és ebben az óriási távolságban csak az imádság, az a lélek híd, amely őket összeköti, együtt szenved és imádkozik a fiával hosszú éveken keresztül. És Eszterházy Jánosnak az a, talán az ő, mondjuk azt így, mártíriumának a csúcsa, ugye az a mozzanat, amikor ő leírja az egyik levelében azt, hogy ugye a szenvedéseit és imáit minden nap valaki másért ajánlja fel, és a vasárnap az úrnapjának a szenvedéseit azt jótevőiért és ellenségeiért ajánlja fel egyaránt. Megdöbbentő volt azt, amikor kiderült, megtudtuk a lengyel családtagokról, hogy édesanyja, Alzsbeta Tarnoszka haláláig imádkozott József Vissarionovics Sztálin lelki üdvéért. Tehát még annak halála után is imádkozott azért, hogy ez az ember ne a pokolra kerüljön. Pedig hát József Vissarionovics Sztálin iszonyatos, óriási szenvedéseket okozott a lengyel népnek, és egyáltalán nem csak a lengyeleknek, ugye, hanem közép- és kelet-európai népeinek is, és az édesanyja mégis imádkozik érte, és azt hiszem, hogy ez adja a példát Jánosnak is arra, hogy az ellenségeivel szemben ő sem gyűlölettel vagy bosszúállással viszonyuljon, hanem az imádság eszközével győzze le azt a rosszat, ami éri őt az életében, és ezzel felül tudjon kerekedni tulajdonképpen a gonoszon, követve mesterének, Krisztusnak a példáját.
1: Mai műsorunkban Eszterházy János, felvidéki mártír, politikus, közéleti szereplő, hitvalló életéről, az ő életében, az egyház szociális tanításának a kézzelfogható megnyilvánulásairól hallhattak beszélgetést. Vendégünk Molnár Imre történész, Eszterházy János boldogávatási eljárásának történész szakértője volt.
2: Arcok és sorsok. A Magyar Katolikus Rádió egyháztörténeti sorozatát hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Balatonalmádiból, a Balatonalmádi plébánia egyik kitűnő és a szeptember elejei kánikula közepette és kicsit hűvös helyiségéből Bacsa Dávid plébániai kormányzó atya a vendéglátónk. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk.
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Dávid atya egy éve van Balatonalmádiba, 35. évében, 34 éves, most jelzett, hogy ne öregítsem, tehát fiatal atya, már mégiscsak, hogy is mondjam, csak komoly múlt és jelen van mögötte vele, és nyilván komoly pálya előtte. Szegedről származik, Szegeden született, ott nőtt fel, szülei egyszem gyerekeként. Úgy láttam a rövid utána nézésben, hogy szolgált már papként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe, és hát most pedig a Veszprémi Főegyházmegye papja. Talán ez a második helyen, majd ő elmondja, hogy tényleg jól emlékszem-e, hogy Keszthelyen szolgált korábban, és most pedig Balatonalmádiba. Keszthelyen talán még káplán volt, itt már plébániai kormányzó. És hát van egy különleges, hát most ez a szó jött a számra, hogy adottsága, holott hát fogyatékosságnak is lehet ezt mondani, hallássérült a szülei is azok voltak, és ő is azzá vált 9 éves korában. és a disszertációját, a doktori dolgozatát is e tárgyból, a sérültek pasztorációjának valamilyen aspektusából írta. Jól foglaltam össze, Dávid atya?
4: Igen, köszönöm. Ez kicsit elhallgatni is kicsit ijesztő. Azt gondolom az ember, hogy ilyen nagyon idős emberről van szó. De tehát nem, de igazából ezek mind lehetőségek voltak az életben, ahol szerethettem, úgy, ahogy az a körülmények lehetővé tették. Ugye Sik Sándor egy versében mondja, hogy sohasem féltem a szeretettől, és ugyanebben a versben azt írja, a Tedeum című versben, hogy sohasem volt elég, aki voltam. És ez az utóbbi motto, engem is sokszor hajtott, hogy mindig többnek lenni, mindig ahol tudok szeretni, ahol szeressek, és azokat, ahol vagyok, azok, akik körül vagyok, és hát jóisten azért ennyire holdodott igen sok helyen.
3: Szegeden nőttél fel, ahol egyébként Sik Sándor is tanított. Hol tanultál?
4: Világi általános iskolában és gimnáziumban. 9 éves koromban az egy gyulladásom lett, és akkor ez ráment a bal fülemre, meg a jobbra is, és akkor a balon nincs halás, a jobban halókészülék van, és de a halú gyerekek között járattak, mert azért a nagyobb halú gyerek az menjen a halók világa felé. Ugye ki siket, az ilyen nyelvvel kommunikál, szerről olvas, és annak megvan a maga az átvilága ugye a siketekkel, illetve segítséget kér, ha esetleg egyéb dolgot szeretne elintézni tolmáccsal. De én menjek a halók világa felé, és akkor ugyanígy a gimnáziumot is halók között jártam, akkor még mikrobiológia szakon, de hát a kémia az megmutatta nekem, hogy az orvosi pálya az én világom. Aztán gyakran jár a kórházba, és valóban ez igen ember próbáló dolog. Voltam kórházi exi gyakorlaton később, és valóban egy embert próbáló, egész embert követelő feladat az egészségügyi pálya. Visszatérve a gimnázium végére.
3: Akkor ezek szerint az orvosi irányultság, és akkor hogy született a papi hivatás?
4: Hát az orvosi pályáról én akkor így véget a kémia miatt letettem, és akkor inkább a jog felé orientálódtam, és 16 éves koromban.
3: És a jog meg is maradt?
4: A jog megmaradt, igen. Az igazság szeretete. És 16 éves koromban beültem egy mozifilmre, és az hangzott el a filmben, ami nem szerepelt, csak én ezt hallottam ki, hogy Istennek tervei vannak magával. És nem volt Tamásra áldozó, mert bérmálkozó, meg voltam keresztelve, de hát rám bíztek gyerekként, hogy járok-e hittalra, hát én gyerek inkább kint játszik az udvaron a többiekkel, mint hogy bent legyen órán, és én emeltem én mássáldozó, még illetve bérmálkozó, és akkor én rádöbbentem arra az Istenre ott a mozifilmben, hogy hát ott van az életemben, akit én nem vettem észre, és én akkor erről Istenre akartam beszélni, meg érte tenni, és hát akkor megkerestem a mozihoz képest a legelső plébániát, Szegeden a Rókus templomot. Kezovics László atya, aki most ment nyugdíjba, illetve szerzett be a plébániáról, ő adott egy szentírást, hogy akkor mi jegyek el benne, de hát nekem ez így most egy kicsit így kevés volt, hogy oké, hát most hol kezdjem, és bementem a Szegedi Dómba, és a Gyulai Endre püspök úrra gyontató szíve beszélgettünk, és hát mondta, hogy egy plébániám, tagozódjak be, hát bontakozzak ki, és hát ezt a vonalat követtem, és a Szent Gellért plébániá találtam meg, ugye a lakóhelyemhez képest, közelebbi plébánia, és ott akkor Klaudius Misi atya keze alatt, akkor lettem katekumen, illetve karitász munkatárs, és hát így lettem aztán első áldozó. És egy jelentkeztem, ilyettség követően papnövendéknek. Fel is vettek a Szegedcsendi Egyházmegyébe, és egy propedeutikumba küldtek, ami egy előképző év volt Budapesten, de Vácott megszűnt korábban, abban, és akkor 2010-től Budapesten lett a propedeutikum. Büszke vagyok arra, hogy Olasz Atanáz volt a prefektusunk, aki most görög püspök, és a Palánki Ferenc a spirituális, akit tegnap nevezett ki a Szent Atya, szeptember 3-án Kalcs-Kecskeméti érseknek Debreceni Nyíregyházi püspökségből. És nem voltam bemérmálva. Mert egy lelkipász gyakorból akkor legyen szétszedve az elsőadás és bérmálkodás, és akkor egy veszprémi kispot választottam Béla keresztapámnak, aki megmutatta a Veszprémnek a szépségét, és így megfogott egy ilyen 18 éves koromban egy halandvágy, hogy akkor szélesre lennék a Veszprémmel, tehát én nem mozdultam ki Szegedről se annyira, tehát úgy nekem ez egy 18 évesen egy ilyen eufória fogott meg, és az előjárók meg azt mondták, hogy jól van, hát te tudod, és de szerettek, úgyhogy nem volt ezzel gond. Rigó püspök atya meg azt mondta, hogy amíg nem vagy diakónus, nem vagy röghöz kötve, legyen úgy, ahogy neked jó. Hát 18 éves korában az ember sok mindent tesz és mond, és hát ki tudja, hogy alakul az életet, tehát inkább hagyták, hogy formálódjak, formáljon a Jóisten, illetve tanuljak a hibáimból.
3: És a Tisza helyett beírd a Séd patakkal.
4: Igen, csak hát ott még a Duna ott közötte van, és hát Budapesten kezdtem ezt a 0. évet, és hát Pesten is hagytak. Tehát a budapesti központi szemináriumban volt a 0. év, és ott is kezdtem meg az első évet.
3: Ott ki volt akkor az elöljáró?
4: Hát akkor Kunyász Géza atya, illetve Nagy Krisztián volt akkor a prefektus, és ez később a Marton Zsolt, és most meg a Marton Mente Balázs püspök atyák. Volt persze, volt feladat, kitűnő tanáraim voltak, és szerettem is a teológiát, és hát mert akkor megfogalmazott bennem, hogy akkor én a jogot szívesen tanulnám, nem hiszem, hogy nagyon bánkultam, hogy csak a negyedikben van jog, előttem én nem tudom tanulni, de aztán mondták, hogy lesz idő úgy is, hát én tanultam még később is bőven a teológia után is, még posztgraduális képzésben egyházi jogot. És ugye Budapesten vannak a hallássérült pasztoráció munkacsoportjai, illetve a közösség ott szolgál a Mixát téri, majd később a Mászi Szentedik egyéb Pirista gimnáziumban, és én oda jártam jelnyelves misékre minden vasárnap, és bekapcsoltam a hallássérült pasztoráció életébe. És 2016-ban szenteltek diakonussá, és a már fiasok úr engedélyével akkor elkezdtem az egyházi posztgraduális tanulmányokat. Ugye a szóval tanulmányok, én mindig olyan akartam foglalkozni, ami hasznos, úgyhogy a szabadulatot a depressziók kedelés öngyilkosság prevencióból írtam, aztán a később licencia dolgozatot a jogfilozófiából, gyóntató igazságossága és az irgalmassága, gyóntató praxisában, illetve a doktorit meg a halási passzorációra vonatkozó egyetemes egyházjogi szabályzat, meg annak az alkalmazása, szentségtan, meg a oktatás, illetve a közigazgatási kérdése tükrében. És megengedte a már fiasek úr, hogy akkor járjak a jogi karra, és a fél évvel később megkeresett a Pomázi plébános, az országos hálásült referenssel, Erdődi Ferenc atya, hogy jöjjek hozzá ki gyakorlatra, Pomázra és Csobánkára. És hát így töltöttem el fél évet diakonusként, és majd egy évet papként Pomázon és Csobánkán, és majd Ferenc atya bekerült Budapestre, de Pomázon nem maradhattam, mert nem káplános, nem is voltam eszerűen egyhedvegyés, és akkor a bíboros úr kérésére, meg a Márfélsek úr engedélyével akkor 2 évet Szentendrén tölthettem, mert megkértek a mindenkát Szentendrére, és ott voltam, mint iskola lelkész, illetve káplán Szentendrén egészen 2020-ig.
3: Ez Blankenstein Gyuri atya alatt volt?
4: Igen, 12. káplánja voltam, és nagyon jóban vagyunk most is, meglátogatott nyáron, meg én is szeretek arra járni. Nagyon szép kapcsolatot sikerült kialakítani, a György atyával is, a közösséggel is. Azért a Gályá Laci atya mondta azt, hogy legalább annyi örömöt kíván nekem, mint amennyi neki volt, és hát hál' Istennek azért mindketten örömmel emlékezünk vissza Szentendrére. És akkor 2020-ban hazahívtak az egyházmegyébe, de ez pont jókor jött, így befejeztem a tanulmányokat, már csak a dolgozatleadásra volt szükség, és akkor 2020-ban a Kálmelita Bazilikába, a Kiszentelés Bazilikába kerültem, Mezei András atya mellé, ő akkor jött vissza a Clevelandből, Amerikából.
3: Keszthelyről beszélünk.
4: Igen, a Keszthelyi Kiszentelés Bazilika, és nagyon nagy ajándék volt az, hogy azért András atya az amerikai tapasztalatokkal felvértezve, hogy azért ott a magyarság elfogy, tehát azért, amikor már az unoka nem beszél magyarul, meg magyar családok tűnnek el, akkor ez megerősíti az ember identitását abba, hogy a kultúráját akkor gyarapítja, ha van, akinek át tudja adni. És akkor együtt szolgáltunk 5 évet, kórház volt a Kiszentelés Bazilika mellett, illetve a Várvölgy, Vállus, illetve Cselszett-Tomajnak a cselszegi részét láttuk el, Keszélyből kiindulva.
3: Akkor ezek után most már Udvardi György és a Kurt disponált Almádiba.
4: Igen, tavaly augusztusra kerültem ide, az első önálló szolgálati helyem, 8 éves papként, és hát mert több helyen szolgált, az egyház dimenzióján és jellegét szépen mutatva, de hát nincs kész receptje. Te hozzáállása van, és hát itt van a feladatok, amit úgy meg lehet csinálni például, hogy legyen a Szent Jobb kápolna látogatható. Tehát most be lehet menni egészen a Szent Jobb kápolnának a vasrácsáig, tehát az utcafrontról egy nem csak egy üvegajtó, így, hanem azon belül is tovább lehet menni, hogy lássuk a Szent Jobb kápolnát, és hogy lássuk, akkor legyen kivilágítva, mozgás érdekes lámpával, legyen biztonságban a templom, meg a sekesse, Hevederzárral, legyenek új táblák, szent képeket adjunk ki, de ugyanígy káptalan füreden, akkor egy új ajtót csináltattunk, a kripta ajtó mintájára a kápon ajtó, és ugyanolyan szírusú kovácsolt vas jelleget ölcsön, elszáradt fákat kivágtuk, meg úgymond terepet rendeztünk, mindig van, amit tehetünk a közösségben is, például ifjúsági klub létesült, ugye a plébáni, ahol vagyunk, az Óvári Ferencnek a nyaralója volt, persze háború után újra kellett építeni, de ez nem a papnak a magán rezidenciája, hanem a közösségi ház számomra, és hát a fiatalok havonta megszállják a plébániát, és itt van biliárd, asztal, csöcsú, dárztábla, pingpongasztal, tehát azért amúgyben használják a hívek a házat, mint ahogy van bibliaóra minden héten, ami kvázi felnőtt hittam, van bajuszklub, egy férfi kör, ahol a Már Gungornak a Férfi egy női egy című könyvét vesszük, de egy ilyen családterápiás könyv, de igazából nagyon jó megtapasztalni azt egy férfinek, hogy nem csak ő küzdik a kamasz gyerekével, vagy a feleségével, hanem más is, és igazából nincs megoldhatatlan probléma, hanem tudnunk kell egymástól tanulni helyzeteket is, meg azt, hogy hogyan hordozunk el helyzetet.
3: És Dávid atya, nem vagy tagja a Bajusz klubnak, mert te borotválkozol, mindig így volt?
4: Ne, nekem az alkatomból kifolyó, nekem a Bajusz annyira nem áll jól, de ez egy jelképes, hogy a férfi kör, a Jusz klub, de például most szombaton plébáni napot tartunk, és akkor egy verses könyvem, mi már így a harmadik, és akkor ezt bemutatom, és lesz egy hegedű kíséret majd, illetve valaki bemutatja a lehető vadnövények világát, illetve a Máltai Szentlélek Szolgálat önkéntesei kézműves foglalkozásra készülnek a kisgyerekeknek, és akkor kicsit eszünk, iszunk, beszélgetünk. Lényeg az, hogy a hívek a templomba találkoznak, hanem azon kívül is, hiszen ők alkotják az egyházközséget.
3: Nem említetted az újdonságok között a Szent István szobornak a letisztulását, megújulását, ez Szent István ünnepére készült el, és Szent Imre szobra pedig a Szent Imre búcsúra, ha jól sejtem, november 5-ére lesz kész, és hát mondtad ezt a verseskönyvet, amelynek Summa?
4: Summa, összefoglalás. Ilyen sok verset írtam a szemináriumban, és akkor ezt idéztem Pomázon, és akkor a pomáziak mondták, hogy adjuk már ki könyvbe. Jó, akkor kiadtuk. És aztán írtam később is verseket, és akkor azt kiadtam Szentendrén. A Szentendrék ugye magánkiadások voltak is elfogytak, úgyhogy de akkor kiadtam így ugye az előző két kötetnek a legjobbjait, meg azóta készülteket, így 100 vers összefoglalásban. És akkor, és pont ugye a Szent Jobb kápolna tetejét cserélnünk kell, mert beázik. Mert persze befoltoztuk, de az egészhető cserére szorul, úgyhogy ennek a könyvnek a bevételéből igazából, tehát adományok gyűjtünk, és akkor cserében kapják a könyvet, és akkor ebből fogjuk úgy felújítani pontosan kicserélni a Szent Jobb kápolnának a tetejét. És akkor ez a mondom, személyes istenkeresés, három fő témakör van, Isten szerelem meg elmúlás, és ez alapján lesz majd a könyvemzatú is majd.
3: Úgy belelapozgatva azt éreztem, hogy nagyon, nagyon nyíltan emberi. Miközben egyébként nyilván, amikor azt írod, hogy életemnek hosszú Golgotáján nem a boldogságot keresem, akkor ezért ez így ebben a formában, hogy egy klasszikus idézek, talán nem is egészen igaz. Egy fiatal embernek nincs is életének hosszú Golgotája talán, de mégiscsak nagyon, nem tudok jobbat mondani, nagyon közvetlen, nagyon-nagyon személyes, nagyon a nehézségeket, a fájdalmakat, az érzelmeket egyáltalán nem kerülő gondolatok vannak ezekben a versekben.
4: Az ember az örömet megéri a barátaival, tehát sörözik, focizik, rohangászik. A nehéz dolgokat írja papírba. tehát azért, ha megnézzük a verseket, tehát József Attilát, Jorodnótinak, hát nem a ilyen örömteli verseiről emlékezünk, hanem a nehézekről, tehát az a mélységes mélyre. Ez egy kicsit önterápia is, de a művészetben, a festészetben, a zenében is igazából az ember kiírja magából az érzéseit, és ezében gyógyul, tehát kiprojektálja. Valaki poharat ragad, de ez nem egy annyira egészséges verzió. És amikor az életnek a Golgotájára beszélünk, hát azért hát van úgy, hogy Szent Imre herceg is, hát rövid életet él, de tartalmasat. És hát ebben erre kell törekedni, valaki leél egy életet is, hogy nem nőtt föl közben. Tehát nem tudott elköteleződni, nem tudott felelősséget vállalni, folyton csak elfogadta a szeretetet, és nem tudott adni szeretetet. Ugye Bagdien Mükke szerint ez a felnőttségnek az ismérvei. És akkor valaki úgy éli le az életét, hogy igazából nem élt. És hát erre törekszünk, hogy akkor leszünk olyan tartalmas életet élők, ha ott vagyunk, ahol vagyunk, nem vágyunk el máshova, és tudunk fókuszálni azokra, akik körülöttünk vannak, és tudunk szeretni úgy, ahogy a másnak szüksége van rá, és így megrázott tömör, túlcsoduló életet tudunk élni. És így, és ebben ott van a kereszt is, mert aki szeret, az vállalja a szenvedés kockázatát. Tehát nekem is azért fájt eljönni Pomádról, Szentendréről, Keszhelyről, mert szerettem az embereket. Tehát ha nem szerettem volna, akkor hát zokszó nélkül elmentem volna.
3: Azt mondod, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk, épp itt nyílt ki a verses köteted, a Szumma, el kéne menni, és lapozunk egyet, el kéne menni, két versnek is ez a címe. El kéne menni, elbocsúzni. Ja, bocsánat, igen. Csak egyszer az a címe, hogy el kéne menni, de az el kéne menni fordulat az újra és újra előjön a versben. Tehát ott vagyunk, ahol vagyunk, és meg el is vágyódunk.
4: Ez, mert ha kérdésket tesz fel, az jó. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy kételkedik, az baj, nem baj. Ez, mert ha kérdésket tesz fel, akkor megválaszolja a kérdéseket, és megerősödik a válaszában. És amikor elvágyódik, akkor azt teszi fel, hogy most hol az én helyem? És ha meg tudja válaszolni, a helyed az ott van, ahol vagy, hát ha hány feleség mondta, hogy bár elváltam volna, vagy mi, hogy és akkor végül kiukad abba, hogy hát végül is nem biztos, hogy jobbat találtam volna. Tehát az, hogy az ember kérdésket tesz föl, az meg is erősíti az identitását.
3: Több versben is elénk tárul a szerelem gondolata, érzése. Egy idős apácia nénétől hallottuk sok évvel ezelőtt, hogy az embernek szerelmesnek kell lenni. És ő aztán a fiú helyett az apáca zárdát és Krisztus szerelmét választotta. Egyet értesz, Dávid atya, ezzel, hogy az embernek szerelmesnek kell lenni?
4: Persze. Tehát az ember, ha lefogyasztja a szívét, akkor lehet, hogy érzéketlenné válik a szerelem iránt, de az emberi kapcsolatok iránt is érzéketlenné válik. Tehát azért ugye a szeretetre három szó van, az erósz, filia meg az agapé, az erósz az a szerelem, a filia az a baráti szeretet, az agapé meg az osztóadó szeretet. Most ha szerelemre gondolunk, hát tudnunk kell, hogy azért, akik kapcsolatban él, az nem csak abból szól, hogy fogják egymás kezét, hanem viták vannak, meg odafigyelésre van, meg türelemre van szükség a másik iránt. Ez mind-mind formálja az emberi tulajdonságainkat. Tehát ha a másik nem érzi jól magát, akkor az nem tud kiteljesedni, és akkor elmegy. Tehát az nem tudod a ház együtt maradni.
3: Két percünk van még. A magány is előkerül. A pap akár magányos is lehet, különösen ma, amikor nincs káplánja, nincs papi közösség, legalábbis azon a helyen, ahova őt diszponálták. Dávid atya, te nem úgy nézel ki, mint egy magányos ember.
4: Köszönöm. Hát az ember tesz érte. Tehát vannak barátai, olyan, tehát egy barátság is úgy épül, hogy megyünk, és van egy ilyen bizalmi pont. Ha meg tudjuk azt ugrani, tehát tudunk bízni egymásba, akkor megyünk tovább. Ha nem, akkor stagnál a barátságunk, és ezen csúszik le. És ha merünk bízni másokba, merünk beszélni magunkról, akkor lesznek mély barátaink is. Én azért nagyon örülök a csöndnek, vagy egyedül létnek, mert emberekkel foglalkozom, és kell, hogy én is töltődjek. Én hobbiból hegedülök, furcsa, hogy halálsérültként hegedülök, de megtanultam, és magam szerkezetesére is kikapcsol. És kellenek azok az idők, amikor az Jóistennel időt töltünk, és az nem a zajban tesszük, hanem alapvetően, hogy Jézus is elvonult imádkozni, hogy nekünk is tudni kell elvonulni, és szeretni a csöndet, amely Thomas Merton szerint az Isten munkaideje bennünk.
3: A csönd az Isten munkaideje bennünk. Ezt ugyan Thomas Mertontól idézte Dávid atya, de az egész beszélgetést nagyon szépen köszönjük Bacsa Dávid atyának, Balaton-Almádi és a hozzácsatolt filiák plébániai kormányzójának. Köszönjük szépen.
4: Nagyon szívesen.
2: Elhangzott a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt. Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzott el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból.

nem ismerek mást, csak Krisztust, a megfeszítettet. Csak egy jegyesen van a földön, a megfeszített és elhagyott Jézus. Nincs más Istenem rajta kívül. Benne ott az egész mennyország a Szent Háromsággal, és az egész föld az emberiséggel. Ezért az enyém, ami az övé, és semmi más. De az övé minden fájdalom, és így az enyém is. Járom a világot őt keresve életem minden pillanatában. Ami fáj nekem, az az enyém. Enyém a fájdalom, amely most letör. Enyém a mellettem lévő lelkek fájdalma. Minden, ami nem békesség és öröm, ami nem szép, nem kedves, nem derűs. Így lesz ez hátralévő éveimben. Szomjazom a fájdalmat, a szorongást, a kétségbeesést, az elválást, a száműzetést, az elhagyottságot, a kint, mindent, ami ő, és ő a fájdalom. Így kiszárítom a gyötrelmek tengerét sok mellettem dobogó szívben, és a mindenható jegyesemmel való közösség révén, távoliakban is. Haladok, mint a tűz, mely megemészt mindent, ami esendő, és csak az igazságot hagyja meg. Kiáralóbik.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT, humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem vezetéstudományi intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten, a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOMKULT-ba szeptember 23-án 18 órától.
1: Hírpercek.
2: Minden nap teljes búcsú nyerhető a pécsi Ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szent misék 2-től szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hit látásmódjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már három útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási keret támogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
1: Élő kincseink. Zenével fűszerezett beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsort a Hagyományok Háza Média műhelye készíti.
2: Jó estét kívánok! Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Élő Kincseink című adásának szerkesztő műsorvezetője. Nemrégiben bemutattam a Fiatal Zeneakadémistákból alakult Bére Banda első bemutatkozó zenei anyagát, mely után most itt van a zenekar első teljes albuma. Kezdjük a zenekar bemutatásával műsorunkat, a szöveget Viharsarok című lemezük kísérő füzetéből hoztam. 20 éves zeneakadémista fiatalokból álló zenekar vagyunk. Célunk, hogy minél több emberrel megismertessük és megszerettessük a középkori eredetű burdon hangzás ideált. Ezt az akusztikus népzene szerves részét képező zeneiséget kamaraformációkban szólaltatjuk meg, ahol az éneket tájegységtől függően kíséri duda, tekerőland, eszklarinét, hegedű, furuja vagy ütőgardon. Fő profilunk az Alsó-Tisza vidék népzenéje, amelybe lemezünk is betekintést enged, ám érdeklődésünk, ahogy a fentebb sorolt hangszerek is jelzik, kiterjed a dunántúli, felföldi és erdélyi területek népzenéjére is. 2023 tavasza óta változatlan felállásban muzsikálunk együtt. Ahogy a címválasztásból is kiderül, jelen lemez anyaga az Alföld három történeti vármegyéjének, Csongrádnak, Csanádnak és Békésnek a zenei hagyományába enged be pillantást. Miután burdon zenét játszó zenekar vagyunk, és lemezünkön fontos szerepet kap a tekerő, ezért a három vármegye között bizonyos aránytalanság fedezhető fel. Más szóval az összeállítások nagy részét Csongrád megyei gyűjtésekből készítettük el. Az egyes számok elkészítése között évek teltek el, mégis úgy érezzük, egy koherens zenei anyagot bocsáthatunk most útjára. Az Alsó-Tisza vidéki burdon népzene bemutatására már sokan vállalkoztak, illetve reméljük, hogy jelen lemezünkkel ezt a sort csupán gyarapítani, nem pedig lezárni fogjuk. Mind az általunk képviselt zeneiség, mind pedig a feldolgozott földrajzi terület a múlt század 70-es éveitől kibontakozó városi revival jelenségben viszonylag kisebb hangsúlyt kapott, szemben az erdélyi vagy a moldvai hangszeres, zömében vonós népi tánczenével. Bennünket azonban elemi erővel vonz magához ez a különös zeneiséget magában rejtő vidék és zene. Ahogy egyre mélyebbre ássuk bele magunkat, úgy mutatja meg nekünk színeit, ízeit, mely ízeket és sokszínűséget szeretnénk most tolmácsolni hallgatóságunk számára is. Féja Géza 1937-ben jelentette meg azonos című monográfiáját, melyet sok éven át tartó precíz adatgyűjtés és terepmunka előzött meg. Munkáját nehéz politikai felhangtól mentesen olvasni, aminek a következtében Féja és maga a mű is már megjelenését követően számos támadást kapott. Lemezünkön mi ezeket a politikai olvasatokat mellőzzük, és pusztán a földrajzi lefedettség miatt adtuk lemezünknek is a Viharsarok címet. Megénekeljük azonban a Féja által bemutatott és az Alföldön a 19. században, valamint a 20. század első felében jelenlévő társadalmi rétegeket, szakmákat, különböző hagyományos munkákat reprezentáló karaktereket. Így került lemezünkre többek között a betyár, a kubikus, a katona vagy a szegény ember és a szegény asszony is. Nos tehát következzen a Bére Banda Viharsarok című albumának első három összeállítása, a Tallabille, a szegény embereké és szegény asszonyoké. A zenekar tagjai Bugyó Petra Éva, Félegyházi Miklós, Horváth Marcell és Tulipán Zsombor.

A Mária Rádió élőkincseink című műsorában a Bére Banda Viharsarok című albumát játszom le önöknek. A mi pátriánk a Fábiáni lakos és Bogár Imre balladája előtt hadd olvassak fel néhány részletet ezekről a zenékről a Viharsarok című album kísérő füzetéből. Az 1930-as évek végén nagyszabású néprajzi gyűjtés indult meg a Kárpát-medencében, mely gyűjtés keretein belül célzottan népzenét és népzenéket rögzítettek, majd adtak ki hanglemezen a Pátria hanglemezgyártó vállalat kezdeményezésére. 1939-ben a Magyar Rádió stúdiójába három fős Szentes környéki delegáció érkezett, a citerás énekes Maszlag Józsefné, Mecs Balog Ilona, a tekerős énekes Balla István és a tekerős Kis József személyében. Mindhárom adatközlőtől a Szentes vidékén még fellelhető, népzenei szempontból érdekesebb, régi stílusú dallamokat rögzítettek a gyűjtők, Derzsi Kovács Jenő, Lajta László, Bartók Béla és Kodály Zoltán. Pátria című összeállításunkat Maszlag Józsefné és Balla István dallamaiból alkottuk meg, ennek megfelelően a tekerő és az ének kiemeltebb szerepet kapott. Az ismertebb dallamokon kívül beemeltünk néhányat a Dincsérféle előgyűjtésből, így kerültek a felvételre oláhosok, illetve dallamvariánsok is. A Szeged környéki Bogár Imre balladájáról ezt írják a Viharsarok című album kísérő füzetében a Bére Banda tagjai. Bogár Szabó Imre a 19. század derekán működő betyár volt az Alföldön. Mindössze 20 éves volt, mikor Pesten fölakasztották. Halálának történetét egy 1881-ben kiadott ponyvanyomtatvány tette olyan népszerűvé, hogy a század végére országos ismertségre tett szert. A folklorizálódott ásotthalmi változat szerint Bogár Imre a kecskeméti vásárra szeretné lopott lovait elhajtani, de az áradó Tisza megakadályozza szándékában. A betyáron ezután rajta jut a karhatalom egy kocsmában, ahol a betyár megpróbálja leitatni elfogóit, ám ahogy az utolsó versszak is tanúsítja, nem tudja elkerülni a végzetét. Tehát a mi pátriánk a Fábiáni lakos és Bogár Imre balladája szólt élőkincseink című műsorunkban a Bére Banda előadásában.

kedves hallgatóink, a Bérebanda Viharsarok címmel nemrégiben megjelent albumáról még két összeállítás vár bemutatásra Élőkincseink című műsorunkban, a Frisses és a Zöld Marcié. Az első vésztői dalokból álló csokorról így írnak a zenekar tagjai. Bartók Béla 1906-ban Békés megyei családi látogatása során jut el Vésztőre, hogy elkészítse első népzenei gyűjtését. A tapasztalatlan, kezdő gyűjtő módszertan hiány is gazdag és értékes anyagot hoz el a Békés vármegyei településről. A szám ötlete onnan ered, hogy szerettünk volna egy rövid, intenzív friss csárdás menetet készíteni, amiben jellegzetes alföldi dudanóták kevésbé elterjedt variánsai is szerepelnek. A lemez záró Zöld Marcié című összeállításról pedig ezt írják. A lemezünkön szereplő utolsó összeállításban a cél nem egyetlen gyűjtés vagy település zenei anyagának megragadása volt, hanem egy 19. századi új stílusú betyárballada újraalkotása. Zöld Marci a 18.-19. század fordulóján az Alföldön betyárkodott. 1816-ban társaival együtt fegyverneken statáriális bíróság akasztotta fel, habár a néphagyományban fellelt egyes szövegváltozatok a fegyverneki csatát Zöld Marciék győzelmével írják le. A história ponyvanyomtatványokon is megjelent az 1815-ös 20-as években. Összeállításunkban mi is egy ilyen folklorizálódott változatot használtunk fel, melyet egy szöveg nélkül fennmaradt dallamra illesztettünk rá Bartók korai szentesi gyűjtéséből. Már a kezdő dallammal kilépünk a lemezünk címét adó terület határán kívülre, a tágabb Alföld irányába. Az Újfaluba én születtem kezdetű Tisza Szent Imrén Szolnok megyében gyűjtött dallammal, melyet a már említett ballada szöveg követ. Ez az összeállítás is kijelöli jövőbeli munkánk irányait az Alföld különböző tájai felé. Tehát következzen a Bérebanda Viharsarok című lemezének Frisses és a Zöld Marcié című összeállítása, melyek előtt megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Legközelebb 4 hét múlva várja önöket a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária, itt a Mária Rádióban. Adásunk a Halmos Béla Kollégium támogatásával készült 2026-ban.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
2: 1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért névem. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 15:15-től a Mária Rádió műsorán.

Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amikor a férjem már nagyon beteg volt, rákos betegségnek a stádiumait éltük közösen át, illetve ő volt a betegségben, én meg mellette, és nagyon félt a kezelésektől, a fájdalomtól, egyáltalán a kiszolgáltatottságtól, és hát természetesen a haláltól is, mert hívő emberként is azt hiszem, hogy ilyen helyzetben ez megkísért mindannyiunkat, hiszen az élet ösztön, vagy az élet és a halál, és a test és a lélek egymás ellentéte azért harcol bennünk, és amikor ezt az igét úgy tudta kimondani hittel és megélni a vizsgálatok során, hogy láttam, hogy tényleg békessége van, és ettől nekem is békességem lett, akkor igazán azt mondhatom, hogy Isten igéje élő és ható. Nagyon sok ajándékot kaptam Istentől ez alatt, a betegség alatt, amit együtt töltöttünk abban az időben, mert láttam azt, hogy a testi elgyengülés is olyan értéket, olyan kapcsolatot hoz ki emberekből, köztünk, házastársakból, hogy úgy tudtunk hangosan együtt imádkozni, ahogy azelőtt soha. Úgy erősített meg Isten bennünket a kapcsolatunkban, a gyermekeink felé kapcsolatban, hogy persze, hogy mindenki izgult, és rosszul volt ez a betegségnek a folyamata, de tudtuk, hogy Istennél van ez az ügy is, és hogy nem a Földön van az örök életünk, nem a földi testi dimenziókban, hanem Isten örök életet adott az ő szelleme által.

0: H. Kovács Juditnak, a Keve elnökének gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette. Hírpercek.
1: Új digitális projekt őrzi meg a jövő számára az Assisi Szent Ferenc Bazilikát. 16 napig kerékpározott egy francia férfi Párizsból Mária Pócsra. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján új digitális projekt indult a Szentről elnevezett Assisi Bazilika kulturális és vallási örökségének megőrzésére, számolt be az LVTN News. A Preserving Assisi, azaz Assisi megőrzése elnevezésük platformon nagy felbontású képek, 360 fokos panorámák, virtuális túrák és digitális archívum teszi részletesen tanulmányozhatóvá a bazilikát. A projekt során több mint 27 ezer fénykép készült, és összesen 12 terabájtnyi adatot tárolnak. Az egyik legnagyobb felbontású felvétel Pietro Lorenzetti keresztrefeszítés című festményéről készült, csak nem 8 milliárd képpontból áll. A kezdeményezés hátterében az 1997-es Assisi földrengés tapasztalata is áll. Az új digitális archívum ezért nem csak a jelenlegi állapot rögzítését szolgálja, hanem a jövőbeni kutatást, restaurálást és állagmegóvást is segítheti. Egy francia katolikus férfi Párizsban biciklire pattant, és 16 napig kerékpározott Mária Pócsra, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalember azzal indokolta döntését, hogy mindig is érdekelték a keleti katolikus liturgikus hagyományok, ráadásul ezekben a napokban tartják a kegyhelyen az európai keleti katolikus püspökök találkozóját. Olvasható a 777 Facebook oldalán. Párizs és Mária Pócs 1454 kilométerre van egymástól, óriási fizikai erőllétet és felkészültséget igényel egy ilyen maratoni tekerés. A fiatal ember a távot 3 nappal hamarabb teljesítette, mint ahogyan ezt eltervezte. Bejegyzésében azt írta, hálás vagyok, és érzem, hogy ezen a helyen Isten áldása van. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön Mária Pócsra. Zarándoklata azt mutatja, hogy a hit útját sokféleképpen lehet megtenni. Sokan jönnek külföldről, hogy a könnyező Mária kép előtt hálát adjanak. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Az alkalmon 25 férfi testvér és 4 fiatal vett részt. A székesfehérvári csapat csatlakozott a mára nemzetközivé vált mozgalomhoz, amely Lengyelországból indult a 2010-es évek közepén, tudatta a székesfehérvári egyházmegye. Ausztráliában, Horvátországban, Írországban, Mexikóban egyaránt összegyűlnek a katolikus férfiak, hogy a szentolvasó elmondásával engeszteljenek, hitet valljanak és megerősödjenek lelkiekben ehhez kapcsolódva férfi szerepükbe is. A következő alkalom október 3-án 8 órától lesz a székesfehérvári Jézus Szíve templom előtti téren. Hazánkban a Szent István Bazilika előtt gyűltek össze először katolikus férfiak, közös rózsafüzér imára 2024. március elején. Ma már a történelmi Magyarország 27 településén, többek között a felvidéki Nagytárkányban és Csíksomjón is több száz férfi térdelve imádkozik minden hónap első szombatján. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Krisztus némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve a Krisztusi teljességet.

Testvéreim, mi, akik az apostolok szikla alapján állunk, dicsérjük Jézust mindazért, amit népe körében tett, és zengjük szívvel, lélekkel.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te mérhetetlen irgalmaddal apostolaid közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy szent példája és közben járására támogasson minket, hogy téged követve egyre hűségesebben ragaszkodjunk hozzád. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Gyümölcsoltó. Birher Nándor diakónus homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem. Ami a tied, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai evangéliumnak legalább három értelmezési szintje van. Tudom, hogy ez a mondat így elég rosszul hangzik, mert az unalmas magyar órákat is valahogy így szokták kezdeni az iskolába, de inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebben a viszonylag rövid szövegben is mennyi fordulat, mennyi újdonság, mennyi új felismerés tud lenni. Elég, hogyha Jézus szavaira a szokásosnál egy kicsit jobban odafigyelünk. Mi ez a három értelmezési szint? Egyrészt ebben a szövegben benn van az, hogy Isten igazságos. De benn van az is, hogy Isten nem csak hogy igazságos, hanem irgalmas is. És harmadikként benn van az, hogy az igazságosság és az irgalom fölött ott van egy talán ezeknél még fontosabb szint, ez pedig az, hogy a boldogság, az örök boldogság mindannyiunk osztályrésze. Ez az, amit Isten valójában mindannyiunknak szán. Isten útjai nem a mi útjaink. Az igazságossága sem a klasszikus emberi igazságosság. Ha jobban belegondolunk, valóban felháborító az, hogy ugyanannyit keres az, aki egész nap dolgozik, mint aki csak egy órát. Hogyha szakszervezetet alakíthattak volna annak idején, akkor biztosan megtették volna, és tiltakoztak volna ez ellen az igazságtalanság ellen. De Isten nem valamiféle termelési vagy termelékenységi hatékonyságot vizsgál. Nem azért fizet. Isten számára nem feltétlenül az a lényeg, hogy ki mennyit kapál. Sokkal inkább az a lényeg, hogy ki milyen ember. És gondoljunk bele őszintén. Lehet, hogy jobb 8 órát dolgozni, mint munkanélkülinek lenni. Lehet, hogy jobb kint a mezőn lenni, és megbecsült munkásként végezni a munkát, mint tudomásul venni, hogy mi már nem kellünk senkinek. Tudomásul venni, hogy már megint nem minket kértek fel, hogy valamit megcsináljunk. Jézus az egész embert nézi, odafigyel mindenkire. És persze a legjobbak mennek legelőször munkába. Ők azok, akik ki is bírják a 8 órát. Ők azok, akik büszkék lehetnek saját magukra. De Isten odafigyel a többiekre is, akiknek ez a büszkeség, vagy ez az erő nem osztályrészük. Istennek ez az igazságossága. Az az igazságossága, hogy számára az erős és az erőtlen ugyanolyan fontos. Az egész egyént nézi. Örül annak, hogyha talál olyat, aki egy órát legalább tud dolgozni. Ez az igazán fontos. Ahogy másutt olvashatjuk a Szentírásban, amikor az ember ráébred az igazi lényegére, nem kérheti számon a mestert, hogy miért olyannak teremtette, amilyen. Nem lehet számon kérni a fazekast, hogy miért díszes vagy dísztelen edényt készített. Mindegyik edény fontos a maga módján. Mindegyiknek megvan a saját helye és funkciója. Manapság ezt úgy szokták mondani, hogy minden embernek legyen szegény vagy gazdag, okos vagy buta, csúnya vagy szép, fiatal vagy öreg, de ugyanaz a méltósága. Mindannyian ugyanazt az értéket hordozzuk. Ez a legfontosabb, ami az emberségünk ténye. És innentől kezdve nincs jogunk azon vitatkozni, hogy ki mennyit keresett, hiszen ugyanaz a méltóságunk. És aztán itt van a második szempont, Isten irgalma. Mi úgy gondoljuk jellemzően, hogy mi azok vagyunk, akiket a Jóisten rögtön a legelején hívott a szőlőjébe. Hiszen derekasan itt ülünk a templomba, vagy éppenséggel hallgatjuk a Mária rádiót. Azaz, biztosan mi vagyunk azok, akik viselik a nap terhét, végig dolgozzák azt, amit végig kell dolgozni. De mi van akkor, hogyha nem ilyenek vagyunk? Mi van akkor, hogyha mi azok vagyunk, akik észre se vették, hogy őket még föl se kérték a munkára? Mi van akkor, ha mi azok vagyunk, akik egy teljesen más szőlőben dolgozunk, vagy éppen nem dolgozunk, és nem figyelünk még arra sem, hogy a munkaerőpiacra kimenjünk? Lehet, hogy ez is előfordulhat. Mi van akkor, hogyha mi azok vagyunk, akiket utolsóként szólít meg az Isten? Nézzünk csak körül. Nézzük meg a saját hitünket. Nézzük meg a környezetünk vallásgyakorlását. Vessük össze azzal, hogy mondjuk a nagyszüleink hogy jártak templomba, hogy hittek Istenbe, és hogy nevelték a gyerekeiket. Nézzük meg, hogy a szüleink hogy tették ugyanezt. Nézzük meg, hogy mit teszünk, és nézzük meg, hogy milyenek a gyerekeink. Nézzük meg, hogy a rokonaink közül hányan vannak a templomban minden vasárnap. Lehetséges, hogy mégsem mi vagyunk azok, akik a legtöbbet és a legjobban dolgozzák az Úr szőlőjében? És itt jelenik meg az Isten irgalma, lehet, hogy még egyáltalán nem vagyunk a szőlőben, de az utolsó pillanatban is beállhatunk a munkába. Sosem késő, senkinek sem, fiatalnak sem és idősnek sem, hogy odafigyeljen arra, hogy milyen munkát kell végeznie. Hogy odafigyeljen arra, hogy miért is van itt ebben az életben. És olyan irgalmas az Úr, hogy aztán majd bennünket is Szent Benedeknek, meg Szent Ignácnak, vagy Bódi Magdinak a sorába fog helyezni. És ugyanazt az örömet, ugyanazt a jutalmat kaphatjuk, amit ők is megkaptak. Soha nem késő. És most jutunk el a harmadik fordulathoz. A legfontosabb fordulathoz. Jézus ebben a példabeszédben nem valami kompetencia alapú vállalatirányításról beszél, ahogy ezt a modern ember mondaná, hanem úgy kezdi a szöveget, hogy a mennyek országa olyan. A mennyek országa olyan, ahol igazából az Isten szeretete számít. Ahol semmi más nem fontos, csak a szeretet. Ahol nem lényeges, hogy kidolgozott többet, vagy kidolgozott kevesebbet. Ahol nincs olyan, hogy valaki kicsit boldog, vagy nagyon boldog, hanem csak boldogság van. Ide készülünk. Ebbe az országba készülünk, ahol minden lényegtelenné válik. Minden fáradtság, minden kiszolgáltatottság, minden piacon hagyottság lényegtelen lesz ahhoz a boldogsághoz képest, amit az Isten ad. És akkor mindannyian a teljes méltóságunkban ugyanúgy leszünk az Isten gyermekei és egymás testvérei. Valahogy ide kellene törekedni, ide kellene készülni. Abba a világba, ahol mindenki, ha szabad így fogalmazni, a saját maga módján lesz a legboldogabb az Istennel való találkozásban. És még a végén hadd osszam meg a testvérekkel, hogy Pilinszky János hogy éli meg mindezt. Végül mindig Isten útját követtem, bár színem fekete. Ezért, ha egyszer elfogadtatom, úgy leszek az üdvözültek sorában, mint leeresztett sötét zászló, becsavart lobogó. Szótlanul és jelentés nélkül, és mindenkinél boldogabban. Azt hiszem, hogy ebbe az irányba kell igyekezni nekünk is, és ez a boldogság lehet a mi célunk is. Amen.

Sík Sándor, erdő szélén est vélettem. Erdő szélén est vélettem, por lepetten, gond lepetten, ordas nagyút sír megettem, kenyerem javát megettem. Kenyér javát, ember rosszát, bormézét és zavarossát. Soknál több volt, úgy rám hozták nevezetlen égi postát. Isten sípja ritt a számon. Kinek kell a tudományom? Tengertükrén gyermeklábnyom. Mondjam-e, hogy szánom, bánom? Én aludni telepettem. Subán fejem alá tettem. Édes gazdám ott felettem. Majd el leszünk. Immár kette. Összeteszem két kezemet. Angyalait hadd jöjjenek. Hadd fogják be két szememet. Csak te veled töltözzenek. Reggelt úgy is, ha megérnek, csak-csak visszanézegélnek. Kezdődik a régiének, szívek neke, vagy a szélnek. Amíg győzöm, addig éljek.

0: Hírpercek.
1: Újra a bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Házas párok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az Egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már három útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszaiekhez írt leveléből származik. Mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt, egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a hazasparokelt@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. A technológia segítségével Afrika természeti erőforrásai az emberek és közösségek javát szolgálhatják, mondta Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia kancellárja a nigériai Abudzsában. A gánai származású főpap egy másfél megawattos naperőmű üzembe helyezésekor beszélt a megújuló energia jelentőségéről a Veritas Egyetemen, írja az EVNTN News. Turkson szerint az egyház feladata is, hogy felismerje a teremtett világban rendelkezésre álló erőforrásokat, és megfelelő technológiával alakítsa azokat az emberek szükségleteit szolgáló javakká. Az egyetem működését segítő napenergia projekt a dízel üzemű áramtermelés költségeit csökkenti. A bíboros hangsúlyozta, a kezdeményezést más afrikai katolikus intézményekre is ki szeretnék terjeszteni. A projekt, a hit, a technológia és a teremtés iránti felelősség összekapcsolásának példája lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A haza felemelkedése legyen a célunk. Kiáltásunkkal nemzetünkért az eget ostromoljuk. Bár tele vagyunk hibával, bűnnel, kicsinyhitűséggel, tele vagyunk az egység hiányával, mégis éltet a remény. Hazánk többet érdemel a sorsánál. De a sors a mi kezünkben van. Csak nagy célok, egyetértés és együttműködés visznek előre. Ezt mondja nekünk Széchenyi István is, évszázadok messzeségéből. Nem tudok tanácsot adni sok másnak, sem magamnak, s voltaképpen ez keserít a legjobban. Vagyis az utóbbi, mert a kor, a körülmények, amelyekbe voltak, hogy kegyesek belekényszeríteni bennünket, hogy határozott vagy inkább elkeseredett egoistává tettek, hogy nem győznék eléggé szégyenkezni emiatt, ha mindenki más nem volna többé-kevésbé hozzám hasonló, azzal a különbséggel mégis, hogy én becsülettel bevallom. Mások viszont általában elhallgatják, talán még önmaguk előtt is. Mert vannak emberek, és nem árt megismerni őket, akiket már úgy átitatott a képmutatás és a hazugság, hogy egész lényük egyetlen nagy csalás. Ha másokat nem csaphatnak be, akkor becsapják önmagukat. Mivel magaméval együtt mindenkinek valamiét nevelve s bátorságba helyeztetve látni kívánom, azért törekedem arra, hogy mindenkinek honunk tág mezején nagyobb mód, könnyűség s több remény nyújtassék, mint eddig. Értelmes fáradozás után valamit szerezhetni, s azt háborítatlanul bírhatni is. Hunnia minden lakosainak polgári létet adni. Ím ez, amit 1832-ben teljes meggyőződésem szerint, honunkra nézve nem csak idő előttinek, sőt szinte már idő utáninak tartok. Honunk minden lakósainak a nemzet sorába iktatása bizonyos életet terjesztend. 9 milliónak ezentúl is abbuli kirekesztése ellenben elkerülhetetlen halált hozand anyaföldünkre. Ez lélekisméreti vallomásom. Hunnia magasbb állást érdemel. Nyomorult középszerűsége azon fullánk, mely lelkemet égető kinnal sérti. Ne tűrjük törpe létét, de emeljük dicső országok sorába. Legyen ez célunk. Ennél nemesbre nem lehet fordítani egy ember rövid életét.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a nagy evangéliumról szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. A Máté evangéliuma 9. fejezet 9.13-as vers sorai, ez tulajdonképpen Máté meghívásáról szól, ez a történet. Kövess engem, Jézus ezt emeli ki, elhalad egy ember mellett, akit Máténak hívnak, ott ül a vámszedő asztalnál. Az emberek számára ő egy megvetett ember volt, vámos, aki a megszálló hatalom szolgálatában állt, és akit sokan bűnösnek tartottak. Jézus azonban egészen másképp néz rá. Nem azt mondja neki, hogy Máté, változz meg, és aztán majd egyszer követhetsz engem, hanem egyszerűen rögtön azt mondja, hogy kövess engem. És Máté felállt és követte Jézust. Milyen rövid ez a történet, és milyen hatalmas üzenetet hordoz. Tehát Jézus nem a tökéletes embereket keresi. Nem azt várja, hogy előbb mindent rendezünk az életünkben, és csak utána menjünk hozzá. Jézus ott szólít meg bennünket, ahol éppen vagyunk. Máté a vámasztalnál ül. Ott, ahol az egész élete összesűrűsödött, pénz, érdek, munka, siker, társadalmi megítélés, és Jézus éppen ott találja meg. Talán velünk is így van. Lehet, hogy nekünk is van egy vámasztalunk.

0: egy hely, ahol túl sokat foglalkozunk az anyagiakkal. Egy régi sérelem, amelynél újra és újra megállunk egy kapcsolat, amely nem visz közelebb Istenhez, egy rossz szokás, egy büszkeség, egy félelem, egy seb a szívünkben, és Jézus nem messziről kiállt nekünk, odaáll mellénk, ránk néz, és azt mondja, kövess engem. Ez a mondat nem pusztán azt jelenti, gyere utánam, hanem azt is, hagyd magad mögött valamit, és indulj el velem. Máté felállt, ez egy nagyon fontos szó, felállt. Mert ahhoz, hogy kövessük Jézust, néha fel kell állnunk, amiben hosszú ideje ülünk. Fel kell állnunk a keserűségből, fel kell állnunk a reménytelenségből, fel kell állnunk a bűnből, fel kell állnunk a közömbösségből, fel kell állnunk abból a gondolatból, hogy én már úgysem tudok megváltozni. Máté története azt bizonyítja, Jézus egyetlen szava új irányt adhat egy egész életnek, és ezután Máté házában lakoma kezdődik. Jézus együtt étkezik vámosokkal és bűnösökkel. A farizeusok ezt nem értik. Megkérdezik, miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus pedig válaszol, nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Milyen egyszerű és milyen mély kép. Az orvos nem azért megy a beteghez, mert a beteg egészséges. Azért megy hozzá, mert beteg. Jézus sem azért jött hozzánk, mert tökéletesek vagyunk. Azért jött, mert szükségünk van rá. Jézus arra tanít, ne azt kérdezd először, hogy miért olyan a másik ember, hanem kérdezd meg, hogy Uram, mit szeretné bennem meggyógyítani. Mert mindannyian betegek vagyunk valamilyen értelemben. Van, akinek a teste beteg, van, akinek a szíve fáradt, van, akinek a lelke sebzett, van, akinek a hite gyenge, van, akinek a szeretete fogyott el. És Jézus nem elfordul ezektől az emberektől, ő közelebb lép. És ezért olyan gyönyörű a mai evangélium. Jézus nem azt mondja, ha majd jó leszel, szeretni foglak, hanem szeretetével azt mondja, gyere hozzám, és én segítek, hogy új emberré válj. Máté is új emberré vált. Az emberek leírták, de az leírt embereket Jézus felemeli. És talán nekünk is szükségünk van erre a hitre. Nem mondjuk egy emberről, ő már nem változik meg soha. Belőle már nem lesz jó ember. Isten sem tud vele semmit sem kezdeni. Mert lehet, hogy Jézus éppen őt hívja most. Ne írjuk le önmagunkat. Jézus azt mondja, kövess engem. Lehet, hogy azt mondod, én már túl messzire kerültem. Jézus azt mondja, kövess engem. Lehet, hogy azt mondod, nem vagyok méltó. Jézus azt mondja, nem a tökéleteseket keresek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Ne féljünk Jézus elé állni úgy, ahogy vagyunk. Halljuk meg ma személyesen Jézus szavát. Kövess engem.
1: Mai ima szándékunk, Urunk, újíts meg bennünket, gondolkodásmódunkban, hitünkben, szeretetünkben, hogy senkit el ne ítéljünk, hanem felemeljük a bajban lévő testvéreinket. Segíts bennünket, hogy a te irgalmas szereteteddel viszonyuljunk embertársainkhoz, akik tévedtek, de helyesen ítéljük meg önmagunkat, és a te tükrödben lássuk meg a mi cselekedeteinket és embertársaink cselekedeteit.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsora következik.

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, szerte a hazában mindenütt hallgatják ezt a műsort. Ez itt az Együtt a Szinodális úton műsor a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Én Horváth József vagyok a műsor szerkesztője. A technikai feladatokról és a közvetítés zavartalanságáról itt Szombathelyen Szabó Gábor önkéntes technikus, a budapesti stúdióban pedig Szállás György gondoskodik. Mindkettőnek nagyon köszönöm a munkáját. A szinodális beszélgetések vallási életünk szerves ései részei legyenek, ez az egyháznak a kifejezett szándéka. Én hiszek abban, amit Ferenc pápa hirdetett, hogy a hitből fakadó élettapasztalatok átadása által Isten szent lelke szólal meg az ember ajkáról. Az egyház egyre inkább felismeri, hogy a szinodalitás Isten egész népének útja, amelynek célja, hogy Isten egész népen meghallgattassék, mit üzen a Szentlélek az egyháznak. Ferenc pápa annak idején így fogalmazott. A szinodus lehetőséget kínál arra, hogy a meghallgatás egyházává váljunk, hogy kilépjünk a megszokott életritmusunkból, hogy félretegyük lelkipásztori gondjainkat, hogy megálljunk és figyelmesen hallgassunk. Ezt történt is most is, megállunk és figyelmesen hallgatunk. 14. Leó pápa megerősítette a szinodási folyamat folytatását, kiemelte, hogy a szinodalitás út türelmet, missziót és mély lelki megújulás kíván az egyháztól. Nos, akivel ma együtt járjuk a szinodális útat, Palatinus Krisztóf atya, aki 1997-ben született Győrbe, középiskolai tanulmányait a győri Krúdy Gyula vendéglátóipari szakközépiskolában végezte, majd az érettség és a rövid szakmai tanulmányok után a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Szeminárium papnövendéke lett. 2022-ben diákonussá, 2023-ban pedig a teológus diploma megszerzése után áldozó pappá szentelték a győri egyházmegye szolgálatára. Egy évig a soproni Szentlélek és Szent Mihály plébánia segédlelkésze, jelenleg a Római Lateráni Pápai Egyetem filozófiai karának hallgatója és a Római Pápai Magyar Intézetnek alakulója. Kedves Krisztóf atya, Isten hozott téged a Mária Rádió szombathelyi stúdiójában.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Az interjúnak, a beszélgetésünknek a témája kiégett társadalom kérdőjel, kiégett egyház kérdőjel. Krisztóf atya nemrég a szombathelyi egyházmegye papjainak tartott egy lelkinapot, ahol ez a kiégés volt a fő téma. Akkor gondoltam arra, hogy beszélgessünk erről az elkövetkezendő 40 percben. Kedves Krisztóf atya, mi az, hogy kiégés? Milyen jelei vannak ennek?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően ez egy nagyon komoly és nagyon modern, nagyon jelenvaló probléma. Nem csak a papság körében, akiknek ez az előadás akkor szólt, hanem ugye egyáltalán a társadalom körében is. Én, mint nem kifejezett hozzáértő, inkább csak aki a tapasztalataimat szerettem volna akkor is és most is megosztani, azt látom, hogy a kiégés leginkább, vagy legalább leginkább az mutat rá, hogy van bennünk egyfajta olyan állandó fáradtság, amit hogy nehezen tudunk kipihenni, vagy egyáltalán nem tudunk. Éppen emiatt úgy elveszítjük az örömünket, a lelkesedésünket, a motivációnkat, és nem egyszer ez hivatás vagy pálya elhagyáshoz vezet, ami adott esetben egy nehézség, egy tényleg egy szomorú helyzet lehet az embernek az életében. És hát, hogy milyen tünetei vannak, én azt hiszem...
0: Várj meg egy pillanatra, állandó fáradtság, így mondtad. Mi okozza ezt?
1: Alapvetően az én megfejtésem az, hogy egy kicsit valahol a mai társadalmunknak a berendezkedésében kell erre keresni a választ, mert talán mindannyian érezzük magunkon, hogy folyamatos teljesítménykényszer alatt vagyunk. Valahogy mindenki és még saját magunk is azt várjuk el, hogy minél többet, minél jobban tudjunk teljesíteni, minél több minden férjen bele a napunkba, érezzük, hogy mennyi feladat vesz körül bennünket, ugye családanyákat szoktuk példaképpen hozni.
0: De így van a diákokkal is. Én azt látom és tapasztalom, hogy az iskolában 7-8 órát vannak a gyerekek, utána pedig mennek ilyen-olyan szakkörökre, sportrendezvényekre, akármire, és este már úgy esnek be az ágyba. Na most ezek a hittanórára is az utolsó órában jönnek, és hullafáradtak, és kedvük nincs ott maradni. Na, bocsáss meg, hogy így közben szóltam.
1: Igen, pontosan a diákokon is ott van gyakorlatilag ez a teher. Egy kicsit tényleg azt érezzük, hogy nincsen nagyon kivétel ez alól, és valahogy ott van ez a mókuskerék, hogy teljesítünk egy napot, ahogy atya, te is mondod, hogy beesünk az ágyba este, de másnap ugyanolyan nap indul, és másnap ugyanúgy ezt teljesíteni kell, és ez komoly kihívások elé állít bennünket, és hát küzdünk ezekkel a magával ezzel a mókuskerék helyzettel.
0: Ugye tulajdonképpen az egyházunkon belül a vasárnap lenne az a nap, amit az Istennek és a pihenésnek szentelünk. Viszont minden sportrendezvény vasárnap van. Rengeteg gyereket hívnak versenyekre. Mikor? Vasárnap. Hát, hogyha nem tudok elmenni Szentmisére, mert éppen akkor lesz a versenyünk. És ez így megy hétről hétre. Te hogy látod? Az egyházon belül.
1: Úgy látom, hogy ez egy tényleg nagy kihívás. A családok, meg a hittanos gyerekek, meg azok életében, akiknek mind a kettő fontos. Mert nyilván vannak olyan akár tanítványaink, akár olyan emberek a környezetünkben, akiknek a sport élet, az tényleg egy fontos részét képezi az életüknek. Ugyanakkor meg valóban ez egy kihívás, hogy melyikre mondjak igent, melyikre mondjak nemet. És természetesen valahogy mégiscsak úgy érezzük, hogy az lenne a jobb, hogyha valahogy mégis az Isten tudnánk választani. És azt hiszem, hogy ehhez talán ez is kellene, hogy fölismerjük azt, hogy a vasárnap, és talán ez valóban egy kiút is lehet ebből a teljesítményorientált társadalmi gondolkodásból, hogyha megértjük azt, hogy a vasárnap az gyakorlatilag a hetünknek a csúcsa, és a vasárnapon belül a Szentmise. Hogyha meg tudjuk tapasztalni, és akár papként, vagy hitoktatóként tapasztaltatni, akár a gyerekekkel, akár a családokkal, hogy a Szentmisén való részvétel az éppen, hogy egy kicsit kiemel bennünket ebből a mókuskerékből. Hogy ott, hogy a Szentmise az egy nem olyan idő, ami csak úgy elmúlik, mint ahogy annyi mindent csak így meg sem élünk az életünkbe, hanem például a Szentmise az egy olyan pillanata, fél órája, órája a hetünknek, ami valóban hozzáad az életünkhöz, ami egy kicsit átsegít bennünket, akár a mindennapi nehézségeken, valahogy könnyebben motivációt ad, vagy jobban motivációt ad a mindennapoknak a kihívásaihoz.
0: Tehát akkor úgy fogalmazod, hogy a Szentmise akár prevenció, megelőzése is lehet a kiégésnek, mert ott leállunk, időt szentelünk az Istennek, csendben maradunk, átéljük az Istennel való szent közösséget, és az embernek a lelkét jó érzéssel, örömmel és erővel tölti fel.
1: Igen, bizonyos értelemben én ezt így gondolom, igen, mindenképp így van, és a hétköznapokban ugyanilyen szerintem az imádság is. Amikor tényleg hagyjuk, hogy egy kicsit most ne foglalkoztasson bennünket más, most ne a külvilággal, ne a következő feladaton kelljen gondolkodnunk, ne azon kelljen gondolkodnunk, hogy mi lesz a következő, amit el kell végezni, hanem legyen egy idő, amikor egy kicsit magunkba befelé tudunk nézni. Talán ezt sokan tapasztaljuk az életünkben, hogy talán azért vagyunk olyan nyugtalanok néha, vagy olyan ingerültek, ne adj Isten agresszívak néha, mert nem hagyjuk saját magunknak, hogy bizonyos helyzetekben egy kicsit magunkra nézzünk. Miért viselkedek így adott helyzetben? Miért váltja ki belőlem ezt egy-egy szituáció? Hanem engedjük, hogy ezek az indulatok magukkal ragadjanak. Vagy pont ilyen értelemben nagyon könnyen átvesszük másoknak a viselkedését. Amikor valaki fölcsattan, aki egy kicsit ingerültebben szól hozzánk, vagy aki ránk kiabál, hajlamosak vagyunk mi is ugyanígy visszaszólni, mert úgy érezzük, hogy hát hogyha ha hozzánk így, akkor mi is így, mi is ezt fogjuk visszaadni. És talán ez pont azért van, mert nem is tekintünk magunkra egy pillanatra, hogy miért viselkedek így? Ilyen vagyok én tényleg? Hát talán nem is így ismerem magamat.
0: Tudnál egy képet adni arról, hogy a magyar társadalomban, vagy az európai társadalomban ez a kiégés mennyiben reális valóság?
1: Nem akarok nagyon a statisztikákban elveszni, de vannak erre kutatások. Például akit ez a Byung-Chul Han nevű filozófus, akinek a gondolataira ezt a rekollekciós alkalmat is építettem, ő is kiemel adatokat, és aztán én is egy kicsit utána kutattam és utána olvastam, de maga ez a filozófus, igen, pontosan, ez egy nagyon hasznos könyv, a Kiégés társadalma című kis könyve, és a másik, amit én így a felkészülésben használtam, az a Rítus eltűnése című kis tövitke eszékötetei, amelyeket a kedves hallgatóknak is melegen és nagy szeretettel.
0: Még egyszer ismételd el a könyvet is, meg az eszét is.
1: Tehát a szerzője Byung-Chul Han, egy dél-koreai, svájci filozófus, akinek az elmúlt, közelmúltban ilyen nagyon kis rövid eszékötetei jelentek meg, a könyvesboltokban ezek nagyon könnyen elérhetők. Amivel én így behatóbban foglalkoztam, az a Kiégés társadalma című kis eszékötet, valamint a Rítus eltűnése.
0: Nagyon érdekes, hogy a Kiégés társadalmának a címlapján gyufaszálak vannak. Egy sor gyufaszál, amely éppen, hogy egy picit leégett, aztán még egy sor gyufaszál, amely még jobban, és még egy sor gyufaszál, amely háromnegyedik leégett már. Tehát ez nagyon szépen szimbolizálja, hogy az embernek az a kiégés, az erővesztés is, energiavesztés.
1: Így van, és a másik, hogy nyilván a fokozatosságot is kifejezi, tehát ez nem egyik pillanatról a másikra történik. Éppen ezért talán észrevenni is sokkal nehezebb. Amikor az ember már benne van, akkor lehet, hogy saját maga sem ismeri föl, hogy ez a probléma. Ha nem csak fáradt vagyok, megint fölhúztak, és hasonló dolgokkal talán megnyugtatjuk egy kicsit magunkat, és nem gondoljuk azt, hogy ez tényleg valami olyan probléma, amivel foglalkozni kell, ne adj Isten, akár segítséget kell kérni. Könnyen a környezetünk is azt mondja előbb-utóbb, hogy ismerjük, ő ilyen, pedig nem biztos, hogy ilyen volt, csak a lassú fokozatosság miatt, ahogy az ember akár a kihívások, a stressz és hasonlók miatt ebbe úgy egyre inkább belecsúszik, nem veszük észre azt, hogy ez egy...
0: Említetted az előbb, hogy vannak erre vonatkozólag statisztikai adatok is. Tudnál ilyet ismertetni?
1: Igen, mivel, ahogy említettem, a Byung-Chul Han filozófus azt mondja, hogy minden kornak megvan a vezető betegsége. Régen a baktériumokkal küzdöttünk, meg a vírusokkal, talán még ma is van ezekkel feladatunk, de hogy igazán a mai kornak az idegi alapú betegségek számítanak a mai korban a korbetegségnek. És csak tényleg néhány adatot, amit így megpróbáltam kikeresni, hogy a WHO adatai szerint 2021-ben 1,1 milliárd ember élt valamilyen mentális zavarral a világon, vagyis...
0: Most óriási szám.
1: Hát igen, ahogy számolják, azt mondják, hogy nagyjából olyan minden hetedik ember. 2011 és 2021 között a mentális zavarokkal élőknek a száma gyorsabban nőtt, mondják, mint a világ népessége. És hogyha Magyarországot nézzük, akkor a KSH adatai szerint 2014 és 2019 között legalább enyhe depressziós tünetekkel élő fiataloknak 41%-kal növekedett az aránya, ami...
0: Ez óriási szám.
1: Igen, és talán egy kicsit ijesztő is.
0: Egyre többen mondják, hogy depis vagyok, depressziós vagyok. Ez már a kiégésnek a egyik megnevezése.
1: Vagy legalábbis szomorú abban az értelemben, hogy ez egy ilyen általános frázissá vált. hát azért ez egy komoly nehézség az ember életében, ha valaki ezzel küzd, de valahogy úgy könnyen dobálózunk ezekkel a szavakkal, hogy igen, majd dep is vagyok, és hiszt is vagyok, ezt is gyakran mondjuk, hogy ma hiszt is vagyok, és de gyakran nem keressük az okát, vagy nem keressük azt, hogy mi vezetett idáig, és ez maga hova vezet. Persze nem akarom nagyon elmisztifikálni ezt az egész kérdést, de jó, hogyha látjuk annak a nehézségét, vagy veszélyét, hogy ez a fokozatosság, ez hozzászoktat bennünket ahhoz, hogy saját magunkon se vegyünk észre fontos jeleket.
0: Hogy van ez az egyház életében, a hívők életében, vagy éppen a papságnak az életében?
1: Én azt hiszem, hogy mi magunk papok is tapasztaljuk a saját magunkon, márhogy egymáson, a paptestvéreken, meg a híveinken is, hogy ez a teljesítménytársadalom mennyire befolyásol bennünket is. Ahogy az előbb is említettem, az, hogy akár egy plébániai nehézség kapcsán, amikor úgy érezzük, hogy a hívek nem értenek egyet az atyával, akkor ez nagyon könnyen veszekedésbe, ne adj Isten, egy olyan helyzetbe torkollik, amikor otthagyják azt a plébániai közösséget a híveink. De egy kicsit talán az is benne van, ami talán sokkal hétköznapibb, hogy mi magunk nem engedjük, hogy például a vasárnap, a szentmise az azzá tudjon válni az életünkben, ami. Sokszor lehet ezt hallani, hogy én mindig szombaton járok misére, szentmisére, mert mégiscsak könnyebb az, hogy már szombaton letudom, és akkor vasárnap tudok főzni, tudok a családdal foglalkozni, tudunk kirándulni menni, ami önmagában természetesen jó, hiszen lehetőséget biztosítunk a szombat esti szentmise hallgatásra. De ha ez a meggyőződésünk, hogy én azért járok szombaton, mert akkor letudom a vasárnapi szentmisét, akkor talán nem értettük meg, hogy mi a vasárnapnak az igazi lényege. Hiszen akkor sorozatban a vasárnapjaink enélkül a fenkölt idő nélkül maradnak.
0: Azért fogalmazzuk meg, mi a vasárnapnak a lényege? Mondd ki!
1: Hát Krisztus feltámadásának a megünneplése, az arra való emlékezés, az, hogy ahogy az Úristen a teremtés hetedik napján megpihent, és ezzel parancsba adta nekünk is, hogy a hetedik nap a pihenés napja legyen. Azért, mert az embernek hát nyilván szüksége van a pihenésre.
0: A munka és a pihenés megfelelő ritmusára.
1: Igen, hiszen látjuk, hogy gyakorlatilag a szünetet, a pihenő időt, azt a munkaidő közé iktattuk be. Gyakorlatilag nem hagyunk időt magunknak pihenni. Legalábbis olyan értelemben, ahogy azt az Isten elképzelte, vagy ahogy azt elrendelte, hiszen a pihenésünk azt jelenti, hogy fölkészülünk a következő teendőre, fölkészülünk a következő napi munkára. Nem arról, hogy egy kicsit magunkra figyeljünk, egy kicsit a lelkünkre, meg az Istenre.
0: Aztán milyen eszközök lehetnek még arra, hogy az ember úgy a feszültségéből oldódjék?
1: Mindenképpen a csend. Én azt hiszem, hogy ma, amikor annyiféle inger ér bennünket, előttünk van a laptop, kezünkben van az okostelefon, a háttérben szól a televízió, szóval nagyon el sem tudjuk képzelni, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy néha egy kicsi csendet teremtsünk magunk körül, már amennyire természetesen a lehetőségeink ezt engedik. Illetve ami engem gyakran elgondolkodtat, hogy maga a zsolozsmai imádság, azt szoktuk mondani, az a papoknak az imája. Még amikor a híveink kérdezik, hogy mi is ez a zsolozsma, akkor ezt szoktuk válaszolni, hogy hát a papoknak a mindennapi imádsága. De hogy ez az egész egyház számára egy ilyen nyitott lehetőség. Mert amikor úgy érezzük, hogy elsodornak bennünket a teendők, a feladatok, a teljesítésnek a kényszere, akkor egy-egy imaóra, ahogy az egyház így beosztja a nap különböző óráira, időpontjaira, az is egy kis ritmus tud adni, és egy kicsit ki tud szakítani bennünket a folyamatos teendőkből és a folyamatos teljesítésből.
0: Itt szombathelyen a Székesegyházban van egész napos szentségimádás a Madonna kápolnában, és úgy tudom, hogy az ország számos pontján van egész napos szentségimádás, sőt most már a legújabb a 24 órás szentségimádás, ami egyre inkább kezd terjedni, ami egy örömteli dolog. Miért jó a szentségimádás a kiégés ellen? Vagy jó-e a kiégés ellen a szentségimádás?
1: Azt hiszem mindenképpen. Az első és legfontosabb oka nyilvánvalóan azt gondolom az, hogy az Isten jelenlétében vagyunk.
0: Ami megnyugtat.
1: Igen, ami megnyugtat. A másik, hogy hát a szentségimádás általában olyan közegben zajlik, ahol lehetőség van az elcsendesedésre, az Istenre figyelésre. És azt hiszem, hogy ez egy felszabadító tapasztalat, amikor megérezzük azt, hogy milyen jó, amikor már nem csak mi beszélünk az Istenhez, hanem létre tudunk hozni magunk körül egy olyan helyzetet, amikor engedni tudjuk, hogy az Isten szóljon hozzánk. És amikor fölismerjük, hogy neki is van mondani valója, ő is szeretne szólni hozzánk, és ez olyan felszabadító tud lenni, és valóban segíteni tud abban, hogy ezek a nehézségek, akár a kiégés ellen valamiféle gyógyír legyen.
0: Újabb a lelki könyvekben olvasom, hogy az Isten a csendben éri el igazán az embert, és a csendben találja meg vele a megfelelő kapcsolatot. De hát a mai ember egy rohanásban van, és éppen a csendre nincs ideje, mert az hiába valónak partja, elveszett fölösleges időnek. De hogy látod a csendnek a fontosságát?
1: Én azt hiszem, hogy azért nem érezzük igazán a jelentőségét, vagy a benne rejlő lehetőségeket, mert gyakran valóban nem is hagyjuk magunknak, hogy megmutatkozzon. Sokszor látatlanba hozunk ítéletet. Ez akár a csendre is vonatkozik, akár mindenféle másra, akár embertársainkra is. De ha most kifejezetten tényleg a csendre próbáljuk ezt egy kicsit rávetíteni, akkor talán meg kellene próbálnunk lehetőséget adni magunknak, hogy akár egy héten egyszer, vagy első alkalommal, akkor hozzunk létre magunknak egy olyan közeget. Ez lehet egy templom, lehet a szobánknak a csendje, amennyire ez otthon megvalósítható, vagy a természet. Hogy ott egy kicsit átengedni magunkat, mert szokták mondani ezt a talán kicsit közhelynek tűnő frázist, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja. És kilépve a közhelyből, talán ebben annyi igazság van, hogy amikor megtapasztaljuk az Isten közelségét a csendben, akkor az tényleg valami olyan elemévé válhat az életünknek, vagy egy olyan motiváló tényezőjévé, vagy egy olyan föltöltővé az életünk számára, amit aztán valóban elkezdünk keresni. És lehet, hogy egyszer csak rádöbbenünk, hogy érezzük ennek a szükségét, hogy keressük a lehetőségeket, hogy ezeket megteremtsük magunk körül. Legalábbis én sokakban látom ezt, akik korábban azt mondták, hogy nekem nincs erre időm, hát éppen, hogy a csendre nem jut lehetőség, de amint megtapasztalja, hogy bizony ebben sok-sok lehetőség és segítség rejlik, akkor talán tényleg az ember elkezdi ezt megvalósítani maga körül.
0: Itt vagyunk az osztrák határ közelében, Szombathelyen 10-11 kilométerre van az osztrák-magyar határ. Nem messze onnét van egy ház, aminek az a neve, hogy Haus der Stille. A csendnek a háza, ahova az emberek csendkúrára mennek el, hogy csenddel gyógyítsák a lelküket. Neked mi a véleményed erről?
1: Azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy az emberek vágynak rá. Tehát, hogy van bennünk erre egy vágy, hogy ez ebben valahogy úgy részünk legyen, vagy hogy ezt meg tudjuk valósítani magunk körül. És konkrétan erre a kezdeményezésre, vagy ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban jónak tartom, hogy vannak helyek, ahol erre biztosítanak lehetőséget.
0: De nem csak úgy, hogy marad csendbe bezárnak, hanem ez egy vezetett csend, hogy egy programot is adnak, hogy mit csinálj a csend alatt, hogyan éld meg a csendet.
1: Hogyne, hát ez még fontosabb, hiszen ma sokan nem tudunk mit kezdeni a csenddel, megijeszt bennünket a csend, mert unalmas.
0: Meg kell tanulni ezt is.
1: Igen, talán ez az egyik legnagyobb nehézsége, hogy néha unalmas. És jó, hogyha megmutatják, hogy hogyan tudok valamit kezdeni a körülöttem lévő csenddel. Hogyan tudom azt hasznossá tenni magam számára.
0: Tudná erre valami tanácsot adni, hogy hogyan lehet csendet teremteni magam körül?
1: A természet erre egy jó lehetőség, az egy erdő mondjuk, mert sokan élünk. Vagy a patak partja. Igen, még akár városon belül is, de talán városon kívül. Újra kell mondanom a templomot. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat lehet, amikor az ember a város zajából belép a templomba, becsukja maga mögött az ajtót, és ahogy szokták mondani, hogy hallani lehet a csendet. Abban az ember, amikor egy picit elidőzik, akkor az úgy meg tudja fogni, hogy milyen jó ez a csend, hogy milyen jó, hogy itt most nincsenek külső zajok. És eddig észre sem vettem, hogy mennyiféle zaj vesz körül. De most becsuktam a templomajtót, és most itt csend van. Otthon ezt azért nem mindig lehet megvalósítani. Rómában, nálunk a kollégiumban tapasztalom, hogy azért ennek nagy nehézsége van, ott a belvárosban lakunk, folyamatos a sziréna, a forgalom, a macskakőnek a zaja. De a templom lehet egy helye, ahol ez a csend. Rómában is nagyon érdekes ez a tapasztalat, hogy kint micsoda zaj van, és amikor az ember becsukja maga mögött a templomajtót, akkor úgy megdöbbenti a csend.
0: És ez jót tesz a léleknek.
1: Biztosan jót tesz.
0: Varga László püspökatyának van egy nagyon érdekes tanúságtétele, hogy valamikor Franciaországba járt, és ott hát különböző nehéz feladatokat végző szerzetesekkel találkozott, és megkérdezte, hogy mi a titkuk. És elvezették őt a kápolnába. Hogy ott egy szerzetes mindig imádkozik, ott térdel vagy ül, azokért, akik az aktív munkát végzik. Mert ő akkor az Istennel beszél. És akkor ezen felbúzdulva ő elhatározta, és ennek, mint írja már több mint 40 esztendeje, hogy minden nap egy kerek órát, 60 percet teljes csendben ott tölt a templomban, az oltári szentség előtt. Nem olvassa breviáriumát, nem mondja rózsafüzért, nem imádkozik semmit, csak ott van. Te és hogy látod ezt?
1: Ez egy nagyon szép dolog, és ez tényleg nagyon fontos, meg szépen el tudja indítani az embernek a napját. Ugyanakkor most lehet, hogy a hallgatók egy kicsit meg is ijedtek attól, hogy 60 percet csöndben egy templomban, ez lehet, hogy valakinek tényleg olyan ijesztően hangzik, vagy olyan lehetetlennek tűnik, úgy magára nézve, hogy én a templomban 60 percet csöndben, de ez lehet egy útnak az egyik állomása. Nem biztos, hogy itt kell kezdenünk. Nem biztos, hogy mindenkinek 60 percnyi csendre van szüksége a templomban, mert az lehet, hogy sok. De az ember kezdheti 10 perccel. A következő nap lehet 11, 12, 15. Hogy fokozatosan szoktassuk hozzá magunkat a csendhez. Hiszen nem feltétlenül történik minden az egyik pillanatról a másikra az életünkben. Nem mindennek van azonnal látható jele. Ez egy újabb kihívás lehet azért ma, hogy szeretnénk, ha mindennek azonnal lenne eredménye, de hinnünk kell abban, hogy az apró dolgoknak is van jelentősége, és az apró dolgok is nagy változást tudnak hozni az életünkben. Éppen ezért, hogyha valakit esetleg megijesztene ez az egy óra minden nap, kezdje kicsiben, és lehet, hogy előbb-utóbb azt mondja, hogy én csak 5 percet bírtam ki az elején, de most már én is kibírom ezt az egy órát.
0: Mert ugye Isten hangja a csendben hallatszik. Ha én állandóan beszélek, mondjuk most furcsán fogom mondani, ha én csak hangosan imádkozok non-stopba, úgy gondolom, hogy a Jóistennek az a dolga, hogy én rám figyeljen. És talán a Jóisten azt gondolja magában, jaj fiam, hallgass már el egy kicsit, maradj csendbe, én is szeretnék neked valamit mondani. És azt gondolom, hogy a Jóisten hangját, szavát meghalljuk, nekünk szükségünk van a csendre. És ez egy gyógyító csend.
1: Így van, igen, igen. Erre nagy szükségünk van mindannyiunknak.
0: Az egyházi múltjában vannak komoly tapasztalatok, hiszen vannak olyan szerzetes rendek, amelyek a csendet élik meg. Tudnál ilyen szerzetes rendet említeni?
1: Igen, például ugye a kamaldúli, vagy a kartaúzi szerzetesek, akik ezt az életformát követik, hogy még egymáshoz sem szólnak. Ami megdöbbentő lehet, hogy hogyan tud az ember tényleg elköteleződni egy életre amellett, hogy ő a csendnek szenteli az életét, de ahogy az előbb is, atya, említetted, azért ebben ott van a másokért való imádság, a másokra való gondolás, a másokkal való együttérzés, hiszen ezek a szerzetesek a világért is imádkoznak, ott elvonulva a kolostorokba. Azért, hogy, ahogy az előbb szintén említetted, hogy akik dolgoznak, akik aktívak, akiknek, vagy akik úgy érzik, hogy nincsen idejük imádkozni, ők azokért is imádkoznak. És ha így veszük, hogy ők gyakorlatilag az egész világot belefoglalják az ima szándékaikba, ahhoz bizony kell, hogy az Isten is tudjon hozzájuk szólni. Ahhoz bizony kell az, hogy tudjanak ők is miből töltődni. És ők valószínűleg ezt tényleg megélik mélyen a szívükben, vagy meg tudják tapasztalni, hogy a csöndben milyen gazdagságra lehet szert tenni. Amit aztán ők az imádságukkal tovább tudnak adni az embereknek.
0: Ez valami csodálatos dolog.
1: Igen.
0: De most térjünk vissza ismét egy picit a mi egyházunk életében. Elmennek, valaki érez papi hivatást, bevonul a szemináriumba. Ott ugye a szemináriumban a lelki képzés folyik, és a főiskolán vagy egyetemen folyik a szellemi képzés. A szemináriumban megtanítják-e ma a kispapoknak a csendet? Emlékszem rá, amikor én voltam még kispap. Nálunk nagyon komoly szerepe volt a szilenciumnak, hogy egy nap bizonyos órájától órájáig, gyakorlatilag este fél tisztől, másnap reggel a reggeliig bezárólag, még egymáshoz se szólhattunk, akkor televízió még nem volt, rádiót sem hallgathattunk, hanem a csendet kellett megtartanunk. Tartsd meg a csendet, és a csend megtart téged, volt akkor a jelszó.
1: Igen, voltak erre, egyrészt volt erre lehetőség, másrészt volt ilyen elvárás. Tehát voltak olyan helyzetek, amikor lelki gyakorlatok, rekollekciók, esti csendes órák, amikor valóban nem szólhattunk egymáshoz, és csendet kellett tartanunk. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy a ti korotokhoz képest azért sokat változott ez már a mi korunkra a szemináriumban. Érezzük magunkon is, vagy éreztük magunkon is, hogy nagyobb szükségünk van a csendre, mint amennyit engedélyezünk magunknak, vagy egymásnak. Mert hát ez is egy kihívás volt, hogy ha valaki csendben akar lenni, azt tiszteletben tudjuk-e tartani. Hogy akkor nem szólunk hozzá, akkor nem köszönünk neki a folyosón. Én magamon is tapasztaltam, aki állami középiskolából csöppent be a szemináriumnak a lelki képzésébe, hogy ezeket meg kellett tanulni. Ezt az empátiát, ezt az együttérzést, ezt meg kellett tanulni, hogy mindenkinek másra van szüksége. Vagy az, hogy megtehetjük azt, hogy nem köszönünk egymásnak a folyosón. Mert nem azért nem köszönünk, mert rossz viszonyban vagyunk, haragszunk, hanem azért, mert lehetőséget akarunk adni a másiknak, hogy csendbe legyen, hogy csendbe lehessen, hogy ne kelljen még ennyit se szólnia. De azt hiszem, hogy volt ezzel azért feladatunk.
0: Egyre kevesebb a pap. Hajdanában több plébánia volt, több plébánossal. Az egykor mondjuk volt két-három, akár négy plébánia, amit ellátott 6-8-10 lelkipásztor, most ott van egy lelkipásztor. Hétvégén agyonhajtja magát. Hétközben is, mert hittanóra van, meg ide kell menni, meg ilyen feladat van. Mit tanácsolnál a lelkipásztoroknak? Hogyan tudják a csend által az Istennel való belső kapcsolatot biztosítani saját maguknak?
1: Semmiképp sem azzal, hogy ebbe beleállunk, vagy beleállnak, hogy akkor jó, ha tele van a naptárom, és akkor jó, hogyha ha minél több találkozót bele tudok préselni egy napba, vagy hogyha valóban azt az elvárást támasztjuk a hívek elé, hogy akkor tesszük jól, vagy akkor élünk jól, hogyha ki van használva 100%-osan a napunk, és minden egyes percünk le van kötve. hanem talán pont nekünk papoknak kell azt megmutatni, hogy az egyház rendelkezik olyan dolgokkal, legyen ez a liturgia, akár a szentmise, akár a szentségimádás, akár a zsolozsma, az imaórák liturgiája, amik valóban segítségként szolgálnak abban a társadalomban, ami sokkal inkább a teljesítményre épít. De ehhez nyilván ezeket nekünk is tapasztalni kell. Én azt hiszem, hogy ebbe segítség mindenképpen fontos, hogy egymásnak legyünk a segítségei. Hogy merjünk a másikhoz fordulni a nehézségeinkkel, merjük elfogadni azt, aki lehet, hogy az ima életében előrébb jár. Ezt tudjuk azt mondani, hogy igazad van, te most úgy érzem, hogy tudsz, vagy tudtál valamit mutatni nekem, vagy tanítani nekem, amit eddig én nem tudtam. Vagy merjünk motivációként tekinteni arra, hogy a paptestvérem esetleg előrébb jár a hit útján, vagy az imádság útján. Ez ne versenykérdése legyen, hanem inkább motiváció arra, hogy mi is egyre jobban meg tudjuk valósítani, amit esetleg a mások paptestvérünk életén látunk. De ez nem csak papokra, azt hiszem, hanem minden keresztény emberre valóban vonatkozik.
0: Szentmise. Miután a szentmise nemzeti nyelven van, azóta oda komoly csendek vannak beiktatva. Felsoroltad, melyek azok a csendek a szentmisén belül, amit jó lenne megtartani? Mert előírás.
1: Igen. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az egyik a lelkiismeret vizsgálat idején, hogy valóban legyen egy pár másodperc azért arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mi is az, ami akadályoz bennünket az Istennel való találkozásban. Én a magam nevében én szoktam talán egy lehelletnyivel hosszabb csendet tartani a könyörögjünk felszólítás után is. Akár oda az ima szándékainkat is megfogalmazhatjuk még a könyörgés mellé, vagy a könyörgés előtt. A prédikáció után, ami nem csak azért fontos, hogy az atyának a szép gondolatai elmélyedjenek bennünk, hanem hogy az evangélium szavai is egy kicsit visszatérjenek, vagy visszahangozzanak a fülünkbe, és amit nagyon fontosnak tartok, az a szentáldozás utáni csend. Amikor tényleg egy kicsit imádságban, csendes imádságban hálát tudunk adni, és abban a csendben egy kicsit engedni tudjuk az Istennek, hogy fölfedje azt a misztériumot, azt a titkot, ami velünk a szentáldozás pillanatában történt.
0: Kisztóf Atya, sajnos a műsoridő végéhez érkezünk pillanatokon belül. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat. Nagyon jó, hogy erről tudtunk beszélgetni, mert a csend az életszükséglet. A lélek gyógyításának, gyógyulásának a helye, különösképpen az Istennel töltött csend. Palatinus Kristóf atyával beszélgetett Horváth József, együtt a Szinodális úton műsorban. Én kívánom a kedves hallgatóknak, hogy az ezt gondolják át, amit hallottak, minden és amit maguknak fontosnak tartanak,
2: a Pécsi Ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a Bátai Kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Misszáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő a Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A Pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szentmiség 2 szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hit látásmódjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási keret támogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén

Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ágostné Cséri Gabriellát hallják, ez a műsor a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsor a Mária Rádióban. A mai műsorban először Szent Mátéról szeretnék beszélni. Szent Máténak az ünnepe lesz, szeptember 21-én ünnepli a katolikus egyház Szent Máté apostol és evangélistát. Ő írta, ugye Krisztusnak 12 apostola közül az egyik tanítvány, Szent Máté írta az első evangéliumot. Négyen írták meg az Úr Jézus Krisztus életét, a négy evangéliumot megtalálhatjuk az új szövetségi szentírásban. Ez a szó, hogy evangélium, az első keresztényeknek a krisztusi megváltásról szóló szóbeli örömhírt, az apostoli igehirdetést jelentette. A kereszténység elterjedésével azonban szükségessé vált a szájhagyományon élő evangélium leírása is. Az így keletkezett írott evangéliumok megtartották a szóbeli örömhír eredeti elnevezését. Az apostoli időkben többen megírták Jézus történetét, az egyház azonban ezek közül, az iratok közül csak négyet vett föl szent könyvei közé, csak ezt a négy írásművet tartja közvetlenül.

közvetlenül vagy közvetve apostoli eredetű, Szentlélektől sugalmazott, hiteles evangéliumnak. Amikor a négy evangéliumról, Máté, Márk, Lukács és János evangéliumáról beszélünk, ez azt jelenti, hogy ezek az írásművek az egyetlen szóbeli evangéliumnak, Jézus megváltó művének és tanításának négyfajta megfogalmazása. Az első három evangélium feltűnően hasonlít egymáshoz, nem csak anyagának kiválasztásában, hanem elbeszélésében is. Ezért az első három evangéliumot szinoptikus, együttlátó evangéliumnak nevezzük. A negyedik evangélium viszont nagyrészt olyan eseményeket és tanításokat mond el, amelyek az előzőekben nem fordulnak elő. Tehát Szent Mátéról beszélünk, hiszen őt ünnepeljük szeptember 21-én. Az első evangélium szerzője Szent Máté, másik nevén Lévi, Alfeus fia, aki egyike volt a 12 apostolnak. Mielőtt csatlakozott volna Jézushoz, vámszedő volt a Genezáreti tó partján, Kafarnaumban. Példaadó készséggel követte az Úr hívó szavát, és attól fogva állandó tanúja volt tanításának és tetteinek. Urunk mennybe menetele után először a zsidóknál, később más pogány népeknél hirdette az evangéliumot. Az utóbbira vonatkozólag pontosabb adataink nincsenek. A hagyomány szerint vértanúsággal fejezte be Máté az életét. Az egyház szeptember 21-én ünnepli. Evangéliumát a megtért zsidóknak szánta, és röviddel Palesztina elhagyása előtt ige hirdetésének pótlására írta. Nyilvánvaló célja az volt, hogy a zsidóból lett keresztényeket megerősítse hitükben. Hirdeti, hogy Jézus az ősidők óta megígért messiás, akinek személyében és művében beteljesedtek a proféták jövendőlései. Egyúttal a zsidóknak a messiásról és a messiási országról kialakult téves fölfogását is megcáfolja, és azt bizonyítja, hogy a hitetlen zsidóság letért az üdvösség útjáról. Az evangélium megírásának időpontja az első század 50-es éveire tehető, mert Szent Iréneusz, aki 202-ben halt meg Krisztus után, Iréneusz szerint akkor készült, amikor Péter és Pál Rómában tanítottak és egyházat alapítottak. Az evangélium nyelve pápiász, hierapoliszi püspök szerint héber, vagyis az akkor Palesztinában használatos nyelv az arám volt, amelyet a pogányságból megtért keresztények számára hamarosan lefordítottak görögre. Ezért a görög szöveg terjedt el az egyházban, és az arám nyelvű az elveszett. Tehát Szent Máté művészi gonddal fölépített írásmű bevezetése Jézus gyermekkoráról és működésének előkészítéséről szól. Az első rész Jézus galileai, a második júdeai működését írja le. A harmadik rész az üdvözítő, megváltó szenvedésének és föltámadásának elbeszélése. Szent Máté, mivel vértanú halált halt, és amikor az ünnepét ünnepeljük, a szentmisén lehet énekelni az olvasmány után többféle éneket. A Hozsanna énekeskönyvben a 400-as énekek tartalmazzák az olvasmány közi énekek változatait. Választható ebből az apostolok ünnepeire responsumos zsoltár, tehát ez a Téged Isten dicsérünk a Te Deumból való az antifónája. A Téged Isten dicsérünk, hála adó énekünk a Szent vagy Uramban a 276a ének. És ebben a Te Deum énekben, a Téged Isten dicsérünk énekben van egy ilyen versszak. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara.
És ez a responzumos zsoltár, a 438-as énekünk a Hozsannában, ezt az antifónát, ezt a sort ragadja ki tulajdonképpen a Tedeumból, és ez a válasz, amit a hívek megismételnek, és utána jönnek a verszakok, amit ugye a kántor énekel egyedül. Tehát ez a válaszunk, téged dicséregek, Uram, apostolok boldog kara. Atyáid helyébe fiaid lépnek,

És újra a válasz: Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara. Dicsérni fognak érte, mindörökké, minden.

Ez tehát a Huzsanna énekes könyvünkből a 438-as ének, és lehet ezt választani Zsoltár helyett, ahol szoktuk ugye a Zsoltárt mondani, ott énekeljük ezt a responsumos Zsoltárt. Amit pedig az Adorémus ír elő, a Szentmise olvasmánya után, az egy másik Zsoltár, válaszos Zsoltár, második tónusba énekeljük,

Isten dicsőségét az egek hirdetik, a mennybolt vallja kezének művét. Ezt harsogja át egyik nap a másiknak, erre oktatja éj az éjszakát. Minden földre elhat szózatuk, nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavát. Minden földre elhat szózatuk,

És nézzük meg, hogy mit tudunk még Szent Máté apostolról, aki apostol és evangélista, vértanul halált is szenvedett. Máté apostolnak a neve annyit jelent, mint az Úr ajándéka, vagy a hűséges. Lévi Máté Kafarnaumban született, a pénzváltó asztal mellől hívta meg őt az Úr, és az első evangélium szerzője. Sajátos helyzetét mutatja be az alábbi részlet az evangéliumból. Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, aki ott ült a vámnál. Szólt neki, kövess engem. Az fölkelt, és a nyomába szegődött. Amikor később a házában vendégül látta Jézust, odajött sok vámos és bűnös, és Jézussal meg tanítványaival együtt asztalhoz telepedtek. Jézus ugye tudatosan vállalta a közösséget a vámosokkal és a bűnösökkel, hiszen ő maga mondta, hogy a betegeknek kell az orvos. Jézus saját tanítványai és baráti körének tagjává az izraeliták által nyilvános bűnözőnek tartott embert választotta. Ugye a vámosok azok köztudottan csalók voltak, akik becsapták a pénzváltóasztal mellett az embereket. A hagyomány szerint Etiópiában és Perzsiában hirdette Máté az evangéliumot. Etiópiában halt vértanú halált. A keleti keresztények november 16-án ünneplik Szent Máté apostolt. Ő a vám és pénzügyőrök, bankárok, vámosok védőszentje. És tudjuk jól, hogy Johann Sebastian Bach írt passiókat, Jézus Krisztus szenvedés történetét, és a Máté szerinti passiót is megzenésítette Johann Sebastian Bach. Most hallgassunk meg egy részletet Bach Máté passiójából, egy gyönyörű szép korált, aminek az a fordítása, hogy könyörülj Istenem.

Máté Passióból hallgattunk egy részletet, Johann Sebastian Bach művéből ezt a gyönyörű szép korált. A Szent vagy Uram, vagyis a Hozsanna énekes könyvünk 287-es éneke egy litánia parafrázis, amelynek a dallama Lakatos Miklós székelyföldi lejegyzése. Ebből a Mária énekből szoktuk apostolok ünnepén énekelni azt a versszakot, a negyediket, hogy apostolok királynéja tiszta szűz, kérjed a te szent fiadat érettünk. Ugye, mivel Szent Mátéról beszélünk, Szent Máté apostol és evangélista ünnepe van szeptember 21-én, ezt az éneket lehet záró énekként énekelni, és hozzátesszük a vértanúknak királynéja tiszta szűz, hiszen vértanú is volt Szent Máté apostol. Tehát a 287-es Hozsanna énekünk negyedik és ötödik versszaka.

Eddig Szent Máté apostol, evangélista és vértanúról beszéltünk. A szeptember hónap nagyon sok vértanú ünnepet ünnepel a katolikus egyházban. Szeptember 7-én 3 áldozó pap vértanút, szeptember 19-én szintén Januárius püspök és vértanút, szeptember 20-án itt is több vértanút. Aztán szeptember 20-án Szent Kozma és Damján vértanukat, szeptember 28-án Szent Vencel vértanút és Szent Lőrinc és társai vértanukat. Ez a szeptember hónap arra figyelmeztet ezzel a sok vértanú ünneppel, hogy tőlünk is az Úr bizonyos hitvallást vár minden kereszténynek, az életével kell megmutatni a hitét. A hitünket tanulni kell, és az egyházunk tanítását élni kell úgy, hogy hallgatjuk, de tettekre is váltjuk. Van a népének tárban egy olyan énekünk, hogy aki akar üdvözülni, életét kell jobbítani, a szent hitet megtartani, és gyümölcsét megteremni. Nem tudhatjuk, hogy mit kíván tőlünk az Úr. Az életünket mindenképpen oda kell adni az ő szolgálatára. Hitünk szerint kell élni, és vállalni az üldöztetést is, ahogyan voltak időszakok, akik idősebbek tudják, hogy üldözték a vallásos embereket. Nem tudhatjuk, hogy a jövőben hogyan lesz. Minden esetre erősödnünk kell a hitünkben, és a szent vértanúk példát adnak nekünk az életükkel. A vértanúk közül tehát szeptember 7-én már megültük a szent kassai vértanúkat. Ugye ez az ünnep már elmúlt, de mivel szeptember hónapban van, őrájuk is gondoltam, hogy megemlékezzünk. Tehát a kassai szent vértanúk Szent Márk, István és Menyhért áldozó papok, mind a 3 áldozó pap volt, és István, aki az első, István Márk, Bécsben, majd Pázmány Péternél tanult, és a filozófiai tanulmányok befejeztével Rómában, a Collegium Germanicumban is tanult, és ennek a növendéke lett. 1615-ben szentelték pappá. A nagyszombati papnevelde rektora volt 1616-ban, majd esztergomi kanonok és komáromi főesperes lett. Azért ment Kassára, hogy a lelkipásztori életben segítségére legyen a 2 jezsuita szerzetesnek, a másik 2 jezsuita szerzetessel halt véltanú halált. Az egyik jezsuita Pográcz István, ő előkelő erdélyi család szülötte, jezsuita szerzetes volt, Kolozsváron tanult. Szülei katonai vagy politikai pályára szánták, de ő 1602. július 8-án belépett a Jézus Szíve Társaságba, jezsuita rendbe. Brünnben tanult, majd Grazban tanított, végül Kassán végezte a lelkipásztori szolgálatát. Lengyel származású társával, Grodec Menyhérttel. Tehát ők hárman a katolikus hitük védelméért 1619. szeptember 5-én Bethlen Gábor és Rákóczi György kálvinista hajdúi mindhárom papot elfogták katolikus hitük miatt. Hitük elhagyására nem voltak hajlandók, ezért kegyetlen kínzások közepette szenvedtek vértanú halált. Bai Zsigmond hadnagy, Alvinici és Reiner városbíró előbb buzogánnyal ütöttek Pongrácra, majd a mennyezeti gerendára akasztva mesztelen testét fáklyákkal égették. Hasonlóképpen bántak Menyhérttel, akit többször átdöftek, valamint Márkkal. Gróf Forgács Zsigmond felesége, Pálfi Katalin grófné, csak úgy volt hajlandó táncot járni Betlennel, ha az átadja neki a 3 vértanú testét, amelyeket előbb az alsósebesi, majd a hertneki templomba helyezett el. Boldoggá avatási eljárásukat még 1628-ban indította el Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek. Szent X. Pius pápa 1905. január 15-én népes magyar küldöttség jelenlétében
engedélyezte nyilvános tiszteletüket. Szent II. János Pál pápa avatta őket szentté Kassán 1995. július 2-án. Az esztergomi bazilikában tiszteletükre szentelt oltárban őrzik a vértanú szentek erekjéit. Tehát ők voltak a kassai vértanú papok, áldozó papok, akik a hitüket nem tagadták meg, és ezért válogatott kínzásokat szenvedtek. Amit énekelhetünk az ő miséjükön, van a Hozsanna énekeskönyvünk hátul, a 400-as ének között vannak ezek a responsumos zsoltárok. A 443-as vértanúk ünnepére való.

sem sodort el a vizek árja. Alleluja, alleluja. Áldott legyen az Úr, ki meg nem engedte, hogy foguk széttépjen minket. Alleluja, alleluja. Megszabadul.

Ez a gyönyörű Alleluiás Zsoltár a Graduális Simplexből való, és a 123. Zsoltár szövege van benne. Ezt tehát a vértanúk ünnepén énekelhetjük a Szentmisén, hiszen leírja ez a Zsoltár, hogy megszabadultunk, mint a madár, tehát a lelkük biztos, hogy a Jóisten elé a mennyországba került minden vértanúnak, és ezért avatja őket az egyház szenté, mert ez a mi hitünk, tudjuk, hogy ők biztosan a mennyországba jutottak. Szeptember 19-én is van vértanú szentnek az ünnepe, tehát ugye, ahogy említettem, szeptember hónapban nagyon sok vértanút ünneplünk. Szeptember 19-én Szent Januárius püspök és vértanú ünnepe van. Ő a keresztény üldözések idején halt vértanú halált, ugye, tudjuk, hogy Jézus Krisztus után 300 évig tartott a keresztény üldözés. 272-től 305-ig élt ő, szeptember 19-én, beneventói püspökként, társaival együtt, Nápoly környékén szenvedett vértanú halált. A Diokleciánus féle üldözés alatt 305-ben. A szent vértanú tiszteletét a 4. század óta őrzi a hagyomány. A Jeromos féle mártirológium szeptember 19-én említi Januárius temetését a Nápoly melletti Puteoliban. A római naptárba 1586-ban vették föl az ünnepét. Nápolyban ma is nagy tiszteletnek örvend, amit évenként két alkalommal történő csoda is jelez. Ez abban áll, hogy a két ampullában őrzött megalvat vére folyékonnyá válik. Ez általában a május első vasárnapja előtti szombaton, és azon a napon, szeptember 19-én történik meg ez a csoda. Így marad 8 napig, majd ismét megalvad. Magyarázatot mind a mai napig sem találtak erre a csodára. 1902-ben a szeptemberi folyékony vérből mintát vettek, és a vizsgálat eredményeként megállapították, hogy emberi vér. Ugyanez megtörténik a kivégzés helyén épült templomban őrzött vérröggel is. 2015. március 21-én Ferenc pápa nápolyi látogatása alkalmával a vérrög félig folyékonnyá vált. A csoda első hiteles leírása 1389-ből való. Szent Januárius püspök, Nápoly és a véradók védőszentje. Ez nagyon érdekes, ugye, hogy a mai napig ez a csoda megtörténik, az ő vére folyékonnyá tud válni. Ez a csoda tehát Szent Januárius püspök és vértanú vérével. Nézzük meg most a következő énekünket a Hozsannából, a 444-est. Ez is a vértanúk ünnepén szentmisét mondunk, akkor énekelhetjük. A 444-es ének a 68-as és a 123-as Zsoltárból való, tehát a szöveg, és a Szedő Dénes pedig a dallamát írta, a 295-ös éneknek a dallama ez.

Ez tehát a Hozsannában 444-es énekünk megtalálható. Szent Januárius püspök ünnepe tehát szeptember 19-én van. És rögtön másnap, szeptember 20-án a katolikus egyház egyszerre három vértanút ünnepel. Ők Koreában szenvedtek vértanú halált, 1826-tól 1846-ban történt ez a vértanú halál. András 15 évesen keresztelkedett meg, a makói portugál szemináriumban tanult. Szanghájban szentelte pappá őt, Farriol püspök 1844-ben. Szentelését követően visszatért Koreába, ahová a 17. század elején jutott el a keresztény tanítás. Koreában világi hívek vezették a közösségeket. A 19. században érkezett francia misszionáriusok számukra hirdették az evangélium örömhírét. Az üldözések több hullámban, 1839-ben, 1846-ban és 1866-ban sújtották a keresztény közösségeket. Ezen a napon 103 vértanút ünnepel az egyház. Papok, világiak, felnőttek és gyermekek voltak közöttük. András 1826-tól 1846-ig élt, a Zsézen dinasztia idején kitört keresztény üldözés vértanúja lett. Mielőtt megkínozták és lefejezték, ezt írta le. Az Úr szántóföldjévé teszi a világot. Mi emberek vagyunk a rizsföld, amelyet kegyelemmel trágyáz, megtestesülése és megváltása által vérével öntöz, hogy növekedjünk és érlelődjünk. Amikor majd az ítélet napján elérkezik a begyűjtés ideje, mindaz, akit a kegyelem megérlelt, a mennyországnak fog örvendezni, mint Isten fogadott fia. Ezt írta le tehát eddig az idézet Andrástól, akit ugye, ahogy az előbb felolvastam, lefejezték, megkínozták és lefejezték, előtte írta le ezeket a szavakat. 1984. május 6-án Szent II. János Pál pápa avatta szenté, Csunk Haszang Szent Pállal, aki 1795-től 1839-ig ért, és együtt ezzel a Szent Pállal. Pál édesapja Ágoston is vértanú volt, ahogyan unokaöccse és neves bölcsész Jakjong János is. János diplomáciai tolmács volt, aki 16. Gergellyel is felvette a kapcsolatot. Noha a bírónak adott írásában védte a kereszténységet, a királyi parancs értelmében a bíró kénytelen volt kivégeztetni őt. Ők mindkét Korea védőszentjei. Tehát ezek a vértanúk szeptember 20-án van az ünnepük, egyben ünnepli őket a katolikus egyház. És amikor Szent Mátéról beszéltem, aki evangélista apostol volt, akkor említettem, hogy a 287-es Hozsanna énekünk egy litánia parafrázis, és annak azt a versszakát elmondtuk, hogy apostolok királynéja a tiszta szűz, és van egy 5. versszaka, vértanúknak királynéja tiszta szűz. Énekeljük el ezt, a 287-es énekünket.

0: folytatjuk a vértanú szenteknek az életével és az ünnepével, hiszen szeptember hónapban elég sok vértanút ünnepel a katolikus egyház. Szeptember 26-án Szent Kozma és Damján vértanukat ünnepeljük. Ők a keleti egyház jeles szentjei. Szenvedés történetük szerint Arábiában születtek, ikrek voltak. Különösképpen az orvostudomány érdekelte őket, majd amikor tanulmányaikat befejezték, a kilikiai Ége városában telepedtek le. Keresztények lévén nem csak orvosként működtek, hanem jeleskedtek az evangélium hirdetésében is. A gyógyításért és a gyógyszerekért nem fogadtak el pénzt, ezért különösen is nagy tisztelet övezte őket. A Diokleciánusz alatt kitört üldözés idején Líziász helytartó bíróság elé állíttatta őket. Mivel nem tudták hittagadásra bírni, válogatott kínzások után karddal lefejezték őket. A tiszteletükre épített konstantinápolyi bazilika zarándok helyé vált. Tiszteletük elterjedésében nagy szerepe volt Justinánius császárnak, aki súlyos betegségéből való gyógyulását a két szentnek tulajdonította. Első római templomukat IV. Félix pápa, aki 525-től 530-ig pápáskodott, ő építette a fórumon. Ünnepük valószínűleg a bazilika felszentelésének a napja, amely a 7. században került a liturgikus könyvekbe. Szent Kozma és Damján, ők az orvosok, medikusok, gyógyszerészek, fogorvosok és fodrászok védőszentjei. Köszönöm a Mária Rádió hallgatóinak figyelmét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallhatták Ágostné Cséri Gabriel.

0: Hírperce.
1: Új digitális projekt őrzi meg a jövő számára az Assisi Szent Ferenc Bazilikát. 16 napig kerékpározott egy francia férfi Párizsból Mária Pócsra. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján új digitális projekt indult a Szentről elnevezett Assisi Bazilika kulturális és vallási örökségének megőrzésére, számolt be az LVTN News. A Preserving Assisi, azaz Assisi megőrzése elnevezésű platformon nagy felbontású képek, 360 fokos panorámák, virtuális túrák és digitális archívum teszi részletesen tanulmányozhatóvá a bazilikát. A projekt során több mint 27 ezer fénykép készült, és összesen 12 terabájtnyi adatot tárolnak. Az egyik legnagyobb felbontású felvétel Pietro Lorenzetti Keresztrefeszítés című festményéről készült, csak nem 8 milliárd képpontból áll. A kezdeményezés hátterében az 1997-es Assisi földrengés tapasztalata is áll. Az új digitális archívum ezért nem csak a jelenlegi állapot rögzítését szolgálja, hanem a jövőbeni kutatást, restaurálást és állagmegóvást is segítheti. Egy francia katolikus férfi Párizsban biciklire pattant, és 16 napig kerékpározott Mária Pócsra, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalember azzal indokolta döntését, hogy mindig is érdekelték a keleti katolikus liturgikus hagyományok, ráadásul ezekben a napokban tartják a kegyhelyen az európai keleti katolikus püspökök találkozóját. Olvasható a 777 Facebook oldalán. Párizs és Mária Pócs 1454 kilométerre van egymástól, óriási fizikai erőllétet és felkészültséget igényel egy ilyen maratoni tekerés. A fiatalember a távot 3 nappal hamarabb teljesítette, mint ahogyan ezt eltervezte. Bejegyzésében azt írta, hálás vagyok, és érzem, hogy ezen a helyen Isten áldása van. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön Mária Pócsra. Zarándoklata azt mutatja, hogy a hit útját sokféleképpen lehet megtenni. Sokan jönnek külföldről, hogy a könnyező Mária kép előtt hálát adjanak. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Az alkalmon 25 férfi testvér és 4 fiatal vett részt. A székesfehérvári csapat csatlakozott a mára nemzetközivé vált mozgalomhoz, amely Lengyelországból indult a 2010-es évek közepén, tudatta a Székesfehérvári Egyházmegye. Ausztráliában, Horvátországban, Írországban, Mexikóban egyaránt összegyűlnek a katolikus férfiak, hogy a szentolvasó elmondásával engeszteljenek, hitet valljanak, és megerősödjenek lelkiekben ehhez kapcsolódva férfi szerepükbe is. A következő alkalom október 3-án 8 órától lesz a székesfehérvári Jézus szíve templom előtti téren. Hazánkban a Szent István Bazilika előtt gyűltek össze először katolikus férfiak, közös rózsafüzér imára 2024. március elején. Ma már a történelmi Magyarország 27 településén, többek között a felvidéki Nagytárkányban és Csíksomjón is több száz férfi térdelve imádkozik minden hónap első szombatján. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.

Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis görög katolikus atyákkal.

lelkének, hogy megszerzi az egész világot, a lelkének pedig kárát vallja, mert mit adhat az ember cserébe lelkiért? Aki ezelőtt a házasságtörő bűnös nem szedik előtt szégyell engem és tanításomat, azt az ember fiai szégyelni fogja, amikor majd eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Aztán még hozzáfűzte, bizony mondom nektek, vannak ki az ittálók között egyesek, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten ország

De ahogyan a múlt héten is mondtam, három ünnepünk van, ami azért különleges, mert a előtte és az utána levő vasárnapnak is saját szentírási szövegei vannak, ilyen a Szentkereszt felmagasztalása is, és mondtam, hogy ez az utó ünnep, ez az saját életünkre alkalmazza az ünnepnek a tanítását. És azért rendkívül különleges ez a mai vasárnap, mert ennek nem csak az életünkre alkalmazza, hanem ennek a főszereplői is, mi magunk vagyunk. Ahogyan Jézus akkor tanított, hogy aki követni akar, vegye föl keresztjét és kövessen engem, az ugyanúgy szól nekünk is, mint akik akkor először hallották élőben Jézust. És ez a kereszthordozás, ez egyáltalán nem olyan nagyon könnyű dolog. Mert vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor túlságosan nehéznek tartjuk, amikor nem értjük, hogy mi miért történik velünk, és ezek valójában pontosan azért kellenek, hogy megtanuljuk, hogy ezt a keresztet végül is nekünk Krisztussal együtt kell hordoznunk. Van egy nagy kísértés az keresztény életünknek. Elsősorban az, hogy szétválasszuk a vallásos életünket a polgári civil életünktől. Hogy most éppen, amikor templomba jövök, akkor keresztény vagyok, akkor, amikor pedig hát kimegyek a templomból, akkor ugyanúgy élek, mint a többiek, vagy akár a pogányok is. Na de hát éppen ez a kérdés, hogy kereszténynek lenni az nem más, mint Krisztusban és Krisztus által élni. Tehát a kereszténységnek vannak más vallásokkal közös pontjai is, mint az imádság, a böjt, vagy az erkölcsi rend, de éppen azért sokkal több, mert a kereszténység valójában nem egy vallás, hanem maga Jézus Krisztus. Annyiban vagyok keresztény, vagy legalábbis olyan keresztény vagyok, amennyiben Krisztus él bennem, és én hagyom, hogy az ő példája, meg az ő kegyelme átjárja az életemet. És ha így nézzük, a kereszthordozás az egy rendkívül speciálisan keresztény tanítás. Néha nagyon-nagyon nehéz. Tényleg nem könnyű, pedig nekünk nem Krisztus keresztjét kell hordoznunk, az csak ő bírta el, nekünk csak a sajátunkat. És ahogy mondtam, nagyon nagy a kísértés, hogy szétválasszuk a keresztény, a vallásos életünket a civil életünktől. De ez nem vezet sehova. Ugye emlékszem, még a múlt rendszerben, a katonaságban volt egy eléggé furcsa őrnagy, és amikor megkapta a kinevezését a 24 órás szolgálatra, mint ügyeletes tiszt, hát akkor éjféltől éjfélig ő volt. És hát aztán valaki figyelmeztette, hogy őrnagy elvtárs elfelejtette föltenni az ügyeletes tiszti karszalagot. Ránézett, édes fiam, amíg az én kinevezésem ide szól, én ügyeletes tiszt vagyok akkor is, ha egy szál alsó nadrágban ugrándozom. És emlékszem, 18 éves voltam, de azóta is benne van ez a gondolat, hogy akkor ezt már sokkal inkább kellene saját magunkra alkalmazni. Hogy bárhol és bármikor, bármilyen körülmények között vagyok, akkor is keresztény maradok. Attól kezdve, hogy megkereszteltek, az maradok. De én választhatok, hogy jó vagy rossz keresztény leszek. És a két dolognak, a vallási és a civil életnek a szétválasztása, az valahogy mindig egyfajta lelki skizofréniát okoz az emberben. Vagy hosszú távon egyenesen gyümölcstelenné tudja tenni az imádságainkat is, és sokszor az emberi kapcsolatainkat is. Egyszer olvastam egy lelkiírótól, hogy mi az ördögnek a legnagyobb csábítása, kísértése irántunk, keresztények iránt. És azt mondja, nagyon érdekes ez a megfogalmazás, az, hogy Krisztus ne a legfontosabb legyen az életünkben. Tehát az ördög bár nem örül annak, hogyha templomba jövünk, de azt mondja, hogy ez igazából őt nem zavarja. Még azt is elfogadja, hogy valakinek az életében, vagy akár egy közösségben érték legyen a vallás, meg a hit, de azt már nem akarja, hogy Krisztus legyen a legfontosabb.

És emlékszem, az egyik általam egyébként kedvelt humorista egyszer mondott egy nagyon nagy butaságot. Azt mondja, hogy valaki hisz Istenben, valaki meg bélyeget gyűjt. Hát mind a kettő értékes ember. De pontosan ezt a butaságot sugallja a mai világunk is. Azt, hogy Krisztus ne a legfontosabb legyen, hanem csak egy a többi érték között. Mert ha ő ugyanolyan csak egy érték, mint a természetvédelem, a sakkozás és a többi, akkor rögtön relativizálódik, és elveszíti pontosan azt a végleges és döntő szerepét, amiért meghalt értünk a kereszten. A szemináriumban volt egy több indiai társam is, és az egyik mesélte, Dél-Indiában egy egyszerű földműves keresztény beállt egy gazdag hindú embernek, a birtokosnak a szolgálatába. Napszámos volt gyakorlatilag, de hosszú távon. És az a keresztény ember a nyakában hordott egy láncot, és a láncon egy ezüst keresztet. Ami aztán a munkaadóját nagyon-nagyon zavarta. Annyira, hogy többször szóvá tette, hogy vedd ki a nyakadból azt a keresztet, nem akarom látni. Ő ezzel nem foglalkozott, nem válaszolt semmit, jött, dolgozott nyakában a keresztel. Aztán egyre durvább lett a munkaadó, és egy alkalommal megfenyegette, hogyha még egyszer a nyakadban látom ezt a keresztet, akkor nem kapsz többé tőle munkát. Erre sem válaszolt semmit ez a keresztény ember. Másnap megjelent a munkahelyén, nem volt a nyakában a lánc, de ide a melle fölé tetováltatott egy keresztet. És azt mondta a munkaadónak, ezt már nem tudott kiszedetni a nyakamból, mert a bőrömbe ívódott és egy lett velem. Én azt hiszem, hogy aki megérti a keresztnek a misztériumát, Krisztus szeretetét, azt, amit értünk, fölajánlott és föláldozott a kereszten, az megérti Szent Pál apostol boldog szavait is. Élek ugyan, de többé már nem én, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Amen.

messze beszélek, még jobban megijedt, és újra bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézus, honnan való vagy te? Jézus azonban nem adott feleletet neki, Pilátus akkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz-e, nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy keresztre feszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak téged? Jézus így válaszol, semmilyen hatalmad nem volna ellenem, ha nem adatott volna neked felülről. Amint Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kivezette előjük Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, melyet kövezett udvarnak.

Pilátus megkérdezte, a királyokat feszítsem-e meg, a főpapok ezt válaszolták, nincs királyunk, csak császárunk. Akkor tehát kiszolgáltatta őt nekik, hogy keresztre feszítsék. Átvették át Jézust és elvezették, ő pedig maga hordozta keresztjét, és kiment az úgynevezett koponya helyre, melyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették őt, és vele két másikat két felöltözőben, pedig Jézus. Pilátus feliratot is írt a keresztre, tette, ez volt ráírva, a názáreti Jézus a zsidók királya. Ezt a feliratot tehát sokan olvasták a zsidók közül, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust, és héberül, görögül és latinul volt írva. Ott állt pedig Jézus keresztje mellett az ő anyja, anyának nővére Mária Kleopász felesége, és Mária Magdolna. Jézus látva anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad, aztán így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány, ezután Jézus tudva, hogy már mindenbe teljesedett, lehajtva fejét, átadta lelkét. A zsidók tehát, hogy ne maradjanak a kereszten azon a testek azon a szombaton, mivel hogy előkészületi nap volt, kérték Pilátust, hogy törjék meg azok lábszárát, és vegyék le őket, az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Oda mentek tehát a katonák, és az elsőnek eltörték a lábszárát, majd a másiknak is, akit vele együtt keresztre feszítettek. Amikor azonban Jézus

aki pedig látta tanúságot tett róla, és igazat tanúsága. Így szólt az Úr, aki engem akar követni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem, és az evangéliumért, az megment életét. Mit ér az embernek, hogy megszerzi az egész világot, a lelkének pedig kárát hallja, mert mit adhat az ember cserébe a lelkéért, aki ez előtt a házasságtörő bűnös nemzeték előtt szégyell engem és tanításomat, azt az ember fia is szégyelleni fogja, amikor majd eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Aztán még hozzá fűzte, bizony mondom,

hogy az Isten országa eljött hatalommal. Az Atyám és Fiúnak és Szentlélek nevében. Amen. Krisztusban, kedves testvérek! Nagy izgalommal vártam ezt a találkozást ebben a csodaszép templomban a kedves testvérekkel, és hát ennek az izgalomnak több oka volt. Az egyik izgalom az amiatt volt, hogy ide fogok elérni. Hát jó messziről indultam, határon túlról, Kárpátaljáról, jó korán kellett indulni, hogy ide érhessek, és együtt imádkozhassunk ezen a csodaszép templombúcsón, ebben a gyönyörű templomban. És hát Istennek legyen hála, minden jól alakult a határon is, nagyon keveset, csak másfél órát kellett várni, úgyhogy ez tényleg igazán kevés, úgyhogy ide érhettem időben, itt vagyok, és együtt imádkozhatunk. Az izgalomnak a másik oka pedig az volt, kedves testvérek, hogy jártam már itt. Méghozzá felelevettek bennem az emlékek 2010. januárjáról, amikor végzős kispapként Fülöp, akkor még csak püspök atyával jöttünk ide Gödöllőre, jó nagy hidegben, és emlékszem, hogy egy sátor alatt végezte püspök atya akkor a szent liturgiát, és akkor áldotta meg templomnak az alapkövet. Aztán így utána olvastam, és láttam, hogy itt azért másod alapultak a dolgok, hisz

az Isten háza és a menny kapuja lehet. Most, amikor már nem egy sátorba lépek, és még csak nem is idegben, és látom akár messziről is ezt a templomot, ahogy közeledek ide, valóban azt látom, hogy ez az Isten háza és a menny kapuja. Ez olyan szépen minden a helyén van, minden a helyére kerül. Persze mindig valamit tervezni az embernek, mindig szeretne valamit jobban. Egy-egy templomban biztos Gergelyekre is tele van tervekkel, hogy mit szeretne még alakítani, igazítani, díszíteni ezen a templomon, de eljöve messziről valóban azt mondhatom, hogy itt vagyunk az Isten házában, és az ember egy kicsit belőhet a mennyországba, amikor itt imádkozik. Kicsit izgultam, amiatt is, kedves testvérek, hogy egy igen komoly ünnepet tetszettek választani ennek a templomnak a címünnepéül, Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepét, amely nekünk kárpátaljaiaknak különösen is közel áll a szívünkhoz. Hisz a mi székesegyházunk, az ungvári katedrális, az ugyancsak Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepére van felszentelve, és hát tiszteletből nem nagyon van templom, amely ezt a című nevet viseli az egyházmegyében. És épp ezen a hétfőn, az ünnep napján áldották meg a püspök atyák a felújított székesegyházunkat a restauráció, a renoválás, illetve a felújítások után, és valóban kicsit meghatott szívvel jöttem a Szent Kereszt templomától ide a Szent Kereszt templomába, hogy mit is tudnék én mondani a Szent Keresztről, a Szent Kereszt tiszteletéről, mindarról, ami miatt talán ez a címünnep ehhez a templomhoz hozzá kapcsolódik. Talán az első gondolat az az, hogy amikor egy görögkatolikusok kijelölünk egy helyet, ahol templom fog épülni, az ősi hagyomány szerint nem elsősorban az alapkő szám. Persze azt is szentelünk, megáldunk, hanem sokkal inkább a Szent Kereszt, amelyet tesz, amelyek megszentelnek és megáldanak egy-egy templomnak az alapításakor, és amely az oltárnak a helyére kerül. Nem tudom, hogy itt éltek-e annak idején ezzel a hagyományjal, vagy az építkezésnek aztán a hál' Istennek gyors üteme miatt ez másképp volt, de valahol ez az ősi hagyomány az egyházunknak, hogy ott, ahol majd valamikor az áldozatot bemutatják, amikor az oltáron megjelenik Jézus Krisztus teste és vére, azelőtt már ott van a Szent Kereszt, mint Jézus Krisztus kereszt áldozatának a jel. Kedves testvérek, lehet, hogy a kereszt elkerül, de Jézus Krisztus áldozata itt van. És számos helyre, akárhova csak nézek, itt a templomban mindenütt kereszteket lát. Mert a kereszt Jézus Krisztus áldozatának a szimbóluma nekünk, hívő keresztény embereknek egy különleges jel. És nem csak mi vagyunk így.

kereszten is végezhették földi életüket. Végezhették földi életüket. Vértanúk. És annak ellenére, hogy a kereszt akkor még a kivégzésnek, a szörnyű halálnak, a megsemmisítésnek az eszköze volt, amely elvesz mindent az embertől, a méltóságát, az emberi mi voltát, a személyét, és végső soron az életét. Annak ellenére már az első századok keresztényei hódolattal és tisztelettel borultak le ezelőtt a jel előtt. És a keresztnek a jelével jelölték azt, hogy ők Krisztushoz tartoznak. Nem féltek a keresztet, hanem úgy tekintettek rá, mint ahogy mi is most beszélünk róla. Tisztes, dicső, életadó és szent kereszt. Kedves testvérek, igen, mert Krisztus keresztje nem megsemmisíteni akar. Nem rombol, nem elvenni, hanem egy ellenkezőnek. Krisztus keresztje adni akar. Méghozzá nekünk akarja adni az üdvösségnek az útját és a lehetőséget. Hogyha Krisztusra gondolunk, aki a keresztet hordozza, és hallottuk ma az ő kereszt áldozatának a leírását János evangéliumából, akkor mindenki eszükbe jutnak azok a szavak is, amelyet ma felidéztünk, amelyet ő maga mond a keresztül. Aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Kedves testvérek, Krisztus Urunk úgy áll a kereszt előtt, a kereszt hordozás előtt, mint nem egy olyan dolog előtt, amit a nyakunkba akar tenni, hanem úgy áll a kereszt előtt, mint amit ő maga is hordoz. Vienne is Szent János a Szent Keresztre utalva mondta el ezt a történelmi példát, amikor Napóleon egy alkalommal csatába indult Franciaországban, és a csatának az egyik feladata volt, hogy a katonák átkeljenek egy folyón, egy szűk hídon, akkor a katonák nem mertek elindulni. Mert tudták, hogy ha valaki elsőként lép arra a hídra, akkor valószínűleg biztos halálvá rá. És hát vonakodtak, senki sem mert elsőként a hídra lépni. Milyen egy Szent János azt mondja, hogy Napóleon látva ezt a helyzetet, kezébe vette a zászlót, és előre ment a katonái előtt, és ő kelt át elsőként a hídon. És innentől kezdve már a katonák nem féltek, hanem követték. Vérei Szent János azt mondja, hogy így megy előttünk Krisztus is a Szent Kereszt. Az ember, hogyha a kereszt hordozásra gondol, akkor első gondolatra megijed attól. Megijed attól, hogy valamit félre kell tennem a kényelmemből, a nyugodt életemből, a biztonságomból, talán az önérzetemből, talán a méltóságomból, ahhoz, hogy egy-egy keresztet viselni tudjam. De Jézus Krisztus már előttem jár ezzel a kereszttel.

0: saját kereszt. De nem mindegy, hogy azt a keresztet kivel hordozunk. Magunk akarjuk csak cipelni, vagy elfogadjuk azt, hogy itt van Jézus, aki nem azt mondja, hogy nem lesz kereszt. Nem azt mondja, hogy az illeted gondok nélkül lesz. Nem lesz benne szenvedés, nem lesz benne betegség, nem lesz benne lemondás. Hanem azt mondja, hogy amikor találkozol a kereszteddel, akkor én veled vagyok. És ez a templom ennek a jele. Jézus itt van veled. Amikor eljöttök egy-egy nehéz keresztet hordozva, és talán egy kicsit ideállítjátok, ide támasztjátok ennek a templomnak a falaihoz, az imádságaitokban, akkor Jézus azt mondja, hogy én veletek vagyok. Én nem hagylak el titeket egy pillanatra sem. Kicsit talán ezt éljük meg mi, akik ott maradtunk Kárpátalján. Talán még intenzívebben érezzük azt, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem hagyott el bennünket. És amiért ugyancsak izgalommal jöttem ide, az, hogy egy kicsit köszönetet is tudjak mondani ennek az egyházközségnek, hogy ebben az elmúlt 5 esztendőben, amióta a háború tart, úgy gondolom, hogy példamutatóan jelét és tanúbizonságát tették Gergely atyának a vezetésével arról, hogy Jézus Krisztusnak az eszközeivé váljanak, és talán azzal a támogatással, amellyel a munkánkat, a Karitásznak a munkáját segítették ott kint Kárpátalján, azzal egy kicsit átvették a keresztet, a mi keresztet. Mint ahogy Cirenei Simon is, amikor Jézus a nehéz keresztet hordozta, akkor egy kicsit megfogták a keresztet, és talán nem lett minden tökéletes, nem oldódott meg minden baj. De Jézus Simonon keresztül éreztette az üncseget, hogy egy kicsit könnyű. És minden ilyen jel, a szeretetnek a jele, akár az odafigyelésnek a jele, akár csak egy telefon, amelyet Gergely atya ejtett meg, és megkérdezte, hogy hogy vagytok. Az mind-mind egy ilyen kapaszkodó, egy jel az Istentől, amely megfogja mi keresztény. Tudom, nem oldulnak meg a nehézségei. Nem lesz a háborúnak vége. Nem lesznek jobb helyzetben az idős rászorulóink, akik 30 000 forintból vagy 25 000 forintból nyomorognak, tengődnek, hisz akkora nyugdíjat kapnak. De higgyék el, hogy az az étel, amelyet hetente többször elkészítünk, és ha csak annyi, hogy rájuk az ajtót, és elviszük nekik, és látjuk a hálás szemeket, amelyekben ott vannak a hála gondolata és talán könnye is, amelyekben látjuk azt, hogy ezek az emberek érzik azt, hogy nincsenek ide. És köszönöm, hogy már imáron 5 éve kedves testvéreknek is köszönhetően nem eszköztelenül állunk ezekben a nehézségekben, hanem próbálunk kereszteket hordozni. Próbáljuk a saját keresztjeinket, a bizonytalanságnak, a nehézségeknek, a jövő kilátástalanságának a keresztjeit hordozni, de azt tapasztaltam meg, hogy sokkal könnyebb úgy a saját keresztemet hordozni, hogyha segítek másnak is. Ha nem csak a sajátomat viszem, hanem megfogom a másikat is. És úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára erőt jelenthet. Hisz, ha szívünkben nézünk, mindenki tud mondani a saját életéből egy-két keresztet. Talán többet is. És talán sokszor érezte azt, hogy egyedül van. De amikor nem csak a saját keresztemet hordom, hanem a másikét is, akkor sokkal könnyebb lesz. Nem csak a másik keresztje, de az enyém is. Talán erre is felhívja a figyelmet ez a mai ünnep. Jézus Krisztus keresztje, amelyet nem céltalanul hordoz, hanem érte. Bűnös, sokszor hálátlan, sokszor önző embereknek. Jézus Krisztus az ő keresztje által megszentelni és megváltani őt ezt a világot. És nem nézte azt, hogy milyen az a világ. Hogy mennyi bűn van benne, mennyi rossz van benne, mennyi mulasztás van benne. Hanem csak egy dolgot nézett, amelyet az Atya rábízott, azokat elvezesse az örök életbe. És Jézus Krisztus jelenlétével, az ő keresztjének a hordozásával nem vált tökéletesebbé ez a világ. Ugyanúgy itt van velünk nap mint nap a rossz. Ugyanúgy itt van velünk nap mint nap az emberek önzése, az önzésből fakadó csatározások. Itt van velünk a háborúskodás, amelyet nem csak országok között lehet vívni, hanem emberi kapcsolatainkban is sokszor belevisszük. De Jézus Krisztus, amikor itt találkozik velünk, akkor bennünket is arra hív, hogy a saját keresztjeink által mi is tegyük egy kicsit jobbá a saját világunkat. Emlékszem, amikor ennek a templomnak az alapkövét megszentelte püspök atya, akkor egy nagyon szép gondolatot mondott. Először mélyre kell ásni, hogy építkezni tudjunk. Igen, ez a mélyre ásás fizikai értelemben megtörtént. És megtörtént a falaknak a felépítése is. De ahogy püspök atya fogalmazott, a szívünkben is mélyre kell ásni. Bízom benne, és talán ez a szép nagy közösség mutatja, hogy sokan megpróbálunk hétről hétre, talán napról napra a szívük mélyére ásni, hogy abból építsenek ne csak kőtemplomot, de a lelkünkben a Szentléleknek a templomát. És minden templomnak a csúcsára nem más kerül, mint a Szent Kereszt. Az én életemnek is a csúcsán nem más díszteletet, mint az a kereszt, amelyet Krisztussal együtt viselek és hordozok. Én azt kívánom, hogyha talán pár év múlva, majd újra találkozunk, akkor mindannyiunknak a szemébe ott legyen a ragyogás, a kereszt hordozásnak, a terheknek, az örömmel való hordozás. Hát annyit tudunk panaszkodni, annyi nehézséget tud az ember mondani az életében. És talán kevésbé tudunk hálát azokért a dolgokért, amelyek edzenek bennünket. Én azt kívánok, hogy tudjuk hálát adni, ahogy ma hálát adunk, hogy minden templom búcson azért, hogy a Istenháza felépült, úgy tudjuk hálát adni az élet megpróbáltatásaiért és nehézségeiért, amelyben Krisztus segítségére van a keresztény hordozásában.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké! Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Lukács evangéliumának 4. fejezete 22b verstől a 30. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben a tömeg csodálkozott a kegyelem igéin, amelyek Jézus ajkáról fakadtak. Ezt mondogatták, nem de József fia ő, akkor így szólt hozzájuk, biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem, orvos, gyógyítsd önmagadat. Amiket hallottunk, hogy Kafarnaumban történtek, vidd végbe itt a hazádban is. Aztán ezt mondta. Bizony mondom nektek, hogy egy proféta sem kedves a saját hazájában. Bizony mondom nektek, sok özvegy volt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség lett az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Szareptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus proféta korában is sok leprás élt Izraelben, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Námán. Ezeket hallva mindnyájukat harag töltötte el a zsinagógában. Felugrottak, kihurcolták őt a városon kívülre, s felvitték annak a hegynek az ormára, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban áthaladt közöttük, és eltávozott. Szinte kézzel fogható ennek az evangéliumi szakasznak a vibrálása. Az a feszültség, ami Jézus és hallgatósága között alakul ki. Amely feszültségnek a legfőbb alapja az a meg nem értettség, ami a názáreti emberekből irányul Jézus felé. Nem értik, hogy aki József fia, az hogyan beszélhet olyan hatalommal, és hogyan mondhat olyanokat, amiket Jézus elmondott. És ez a feszültség ugye a tetőfokára hág akkor, amikor felviszik őt a hegy tetejére, hogy letaszítsák őt onnan. Azonban Jézus a legnagyobb nyugalommal halad át a tömegen és eltávozik közülük. Ez a fajta dinamika a keresztény ember életében is ott lehet, ott van. Hiszen vannak felfokozott időszakok, amikor az embernek a hitét, a Krisztussal való közösségét kikezdik külső körülmények. Sőt, olyan is van, hogy az ember bizony saját maga döntése okán a bűn útjára lépve távolodik el az Istentől, vagy megrendül az ember hite az Istenben. Mi a legfontosabb? Hogy az ember mindig a nyugalmat tudja megkeresni. Azt a nyugalmat, amely letisztultságot hoz, amely mindenféle zavart nélkülöz, amiben lehet hallani és lehet látni. Ugyanis az Istent akkor lehet legjobban megérteni, akkor lehet a legjobban látni, amikor az ember nyugalomban van. Éppen ezért bizony törekedjünk arra mi is az életünkben, hogy a felfokozott időszakok után ezt a fajta nyugalmat tudjuk megkeresni, amelyben szemlélődve rátalálhatunk arra az igaz Isten fiára, Jézus Krisztusra, aki ugyanezt a nyugalmat sugározza, és aki hatalmával meg tudja mutatni nekünk, hogy kicsoda ő igazából. Így kövessük Krisztust, így törekedjünk mi is a lelki nyugalomra, és ezzel együtt a tisztánlátásra. Amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni, és a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az esztergomi szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten, a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM-kultba szeptember 23-án 18 órától.

a szeptemberi életigét és magyarázatát hallják. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Meg lehet parancsolni valakinek, hogy szeressen. Ha érzelemnek fogjuk föl a szeretetet, akkor ez természetesen lehetetlen. Ha viszont Isten ajándékának tekintjük, akkor más a helyzet. Pál a rómaiakhoz írt levelében, ahonnan ezt az életigét vettük, a törvény és a szeretet kapcsolatáról szól, azt állítja, hogy a szeretet a törvény beteljesítése. Röviden előtte arról ír, hogy honnan is származik ez a szeretet. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. János első levelében ezt olvassuk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Egyikünk sem tudja odaadni, amilyen nincs. Jól megértette ezt Szent Ágoston, amikor így fordult Istenhez közvetlenül: add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz. Isten felbecsülhetetlen szeretetét kaptuk ajándékba, és ő arra hív, hogy ezt ne tartsuk meg magunknak, hanem adjuk tovább. Nem csak címzettjei lehetünk Isten szeretetének, hanem az alanyai is. Isten szeret bennünket, és arra hív, hogy mi magunk is szeressünk, és így részesüljünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek életében, aki szeret, aki a szeretett, és aki a szeretett. Nem tartozunk senkinek semmi mással, állítja Pál apostol, csak azzal, hogy egymást szeressük, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Az igazi szeretet a fele barát iránt erősíti meg Chiara Lubich, nem tesz semmi rosszat. Segít, hogy kivétel nélkül megéljük Isten minden parancsát, mert azoknak az elsődleges célja, hogy elkerüljük a rosszat minden formában, amit önmagunk és testvéreink iránt elkövethetnénk. Ha így értelmezzük a törvény parancsolatait, akkor nem kényszerítenek, hanem Isten szeretetének kifejeződései lesznek számunkra, így nem korlátozzák, hanem teljes mértékben felszabadítják a szeretetünket. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Ahhoz, hogy eljussunk erre a teljességre, a fele barát iránti szeretetben az első lépés, hogy nem teszünk neki rosszat. Utána azonban találékonynak kell lennünk, nem elég, ha nem teszünk rosszat a fele barátunknak, emlékeztet bennünket Ferenc pápa, úgy kell döntenünk, hogy jót teszünk vele, és megragadni minden alkalmat a tanúságtételre, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Hogyan éljük tehát ezt az életigét? Kerüljön újra a szeretet életünk középpontjába. Szeressük a többieket konkrétan, ahogy Jézus szeretné őket, hiszen benne találjuk meg az Istennek és az emberiségnek odaadott szeretet teljességét. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Doris, skóciai lány, ő meséli. Rendszeresen járunk hajléktalanok melegedőjébe, és ott egész más világot találok, mint amihez hozzászoktam. Tudom, hogy nem az számít, amit érzek, hanem az, hogy szeressek. Egyik alkalommal láttam, hogy mély szomorúság árad az egyik férfi tekintetéből, és el is mondta, hogy kész lenne végezni magával, szeretne meghalni.
Egyszerűen csak meghallgattam, aztán együtt meguzsonnáztunk. Láttam, hogy jelenlétem és a figyelmem szeretetet fejez ki iránta. Amikor hazaindultunk, átölelt, és mosollyal az arcán mondta, hogy mennyire fontos, amit csinálunk. Fontos neki, de a többieknek is, akik ott vannak. A szeretet hihetetlen erejét tapasztaltam meg. Talán nem mentettem meg őt, de a hálája nagy örömmel töltött el, és ez nem akármilyen élmény. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: Hírpercek.
1: Újra a Bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt szentmise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik. Mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt. Egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a hazasparokert@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. A technológia segítségével Afrika természeti erőforrásai az emberek és közösségek javát szolgálhatják, mondta Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia kancellárja a nigériai Abudzsában. A gánai származású főpap egy 1,5 megawattos naperőmű üzembe helyezésekor beszélt a megújuló energia jelentőségéről a Veritas Egyetemen, írja az EVNTN News. Turkson szerint az egyház feladata is, hogy felismerje a teremtett világban rendelkezésre álló erőforrásokat, és megfelelő technológiával alakítsa azokat az emberek szükségleteit szolgáló javakká. Az egyetem működését segítő napenergia projekt a dízel üzemű áramtermelés költségeit csökkenti. A bíboros hangsúlyozta, kezdeményezést más afrikai katolikus intézményekre is ki szeretnék terjeszteni. A projekt, a hit, a technológia és a teremtés iránti felelősség összekapcsolásának példája lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 23 óra.
1: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, hétfői adásunk tartalmából. Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa úrangyala imája. Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit. Leó pápa felhívása. 14. Leó a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról, a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani.

0: Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk. Leó pápa, urangyala imája. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket és elmélkedését az évközi 25. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a szőlőbe hívott munkások példabeszédéről szól, és arra buzdít, hogy magunkévá tegyük az Úr nagylelkű igazságát, leküzdjük az emberi rivalizálást, és a béke építői legyünk. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd a vasárnapi liturgia olvasmányára hivatkozva kifejtette.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore per bocca del

0: és térjünk vissza az Úrhoz, aki maga az irgalom és a megbocsátás. Az evangéliumban Jézus példabeszédei leírják azt az újdonságot, amelyet Isten tartogat számunkra, de többnyire azt is megmutatják, hogy egy nagylelkűbb igazságossággal és egy nagyobb szeretettel szemben milyen ellenállásra vagyunk képesek. Leó pápa utalt beszédében a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely a szőlőbe meghívott munkásokról szól. Közöttük voltak, akik egész nap dolgoztak, mások csak néhány órát, és voltak, akik már szinte napnyugtakor álltak munkába. A példabeszéd középpontjában a munkabér kifizetésének a pillanata áll. A gazda megtartja az első órában érkezett dolgozóknak tett ígéretét, és a megállapodás szerint fizet nekik.
1: Ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo.
0: De azt akarja, hogy lássák jóságát, és a szemük láttára ugyanúgy bánik az utolsóként érkezettekkel is. Egy részletet ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, jegyezte meg beszédében Leó pápa, rámutatva a szőlős gazda pontos utasítására, amelyet intézőjének ad. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Vagyis a munkásokat az utolsóktól kezdve az elsőkig kell kifizetnie. Az egész napon át dolgozók negatív reagálása tehát könnyen elkerülhető lett volna, ehelyett azonban a gazda cselekvése szándékos volt, mert Isten jóságának kinyilatkoztatása mindenkinek szól, nem csak egyeseknek. Istennek másféle útjai és új gondolatai vannak azok számára is, akik magukat elsőnek tartják, és úgy vélik, hogy saját érdemeik révén váltak ilyenné, és megszolgálták az általuk elért eredményeket. Valójában azonban mindannyian örömet, bölcsességet és jövőt nyerünk, amikor a szeretet törvénye felül kerekedik a számítás törvényén, az irgalom élménye kitágítja az érdem élményét, a béke ajándéka pedig felfüggeszti a vetélkedést, és a hála közelebb hoz minket egymáshoz.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Kedves testvérek, kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, az ő szőlős kertjében dolgozhatunk, szolgálhatjuk országát, amely az igazságosság és a béke birodalma, állapította meg a pápa, rámutatva, hogy nincs helye az irigységnek és a megosztottságnak ott, ahol a felszínre tör Isten újdonsága. Keressük tehát az Urat, amíg megtaláljuk, hívjuk őt, amíg közel van. Hagyjuk el a torz utakat és a bűnös gondolatokat, hangzott a Szentatya felhívása. 14. Leó pápa beszéde végén arra buzdított, hogy tekintsünk a szűzanyára, aki szintén teremtmény, mint mi, de szeplőtelen, ezért segít nekünk, hogy reménykedjünk Istenben, és rábízzuk magunkat irgalmasságára, hogy ezáltal az ő útjai a mi útjainká, az ő gondolatai a mi gondolatainká váljanak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, Leó pápa felhívása. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a szomáliai humanitárius válság miatt fejezte ki aggodalmát, segítségnyújtásra buzdítva a nemzetközi közösséget.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
0: A pápa mindenek előtt arról szólt, hogy nagy aggodalommal követi a Szomália egyes területein kialakult humanitárius válságot, ahol az erőszakos cselekmények és a szélsőséges időjárási jelenségek tovább rontják a lakosság már amúgy is bizonytalan életkörülményeit, különös tekintettel a nők és a gyermekek helyzetére. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetközi közösség nagylelkűen csatlakozik a segítségnyújtáshoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne kelljen nélkülözniük a szükséges támogatást. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, elsőnek a lengyelországi Torun egyházmegye püspökét és híveit, akik az eukarisztikus csodák helyszíneit keresik fel Itáliában.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovakia.
0: A Szent Atya üdvözölte a Szepesi Egyház

0: megyéből érkezett családokat, majd azokat a jezsuita atyákat köszöntötte, akik Rómában kezdik meg új tanulmányaikat. 14. Leó pápa áldását küldte a Verona közelében fekvő kisváros Pescantina lakosságának, akik ezen a napon az egykori internáltak emlékműve körül gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a II. Világháború idején deportáltakról és a foglyokról. A Szentatya felhívásában hangsúlyozta:
1: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
0: Nem szabad elfelejtenünk a történelmet, hanem tanulnunk kell belőle, hogy ne kövessük el újból a múlt hibáit.
2: Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Szeptember 19-én 14. Leó pápa az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott, valamint 150 tagjával, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon. A Szentatya üzenetében a sportolás nevelő szerepére, valamint a népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta az értelmi fogyatékos olimpikonok mintegy 150 fős csoportját. A jelenlévőkhöz fordulva elmondta, hogy maga is szereti a sportot. Meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre neveli az egyéneket. Ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy ezeket az értékeket megmutassák a versenyekkor, az amatőr tevékenységekben és mindenek előtt saját életükben. A sportolás azt jelenti, hogy komoly erőfeszítéssel elkötelezitek magatokat, kitartásotok gyümölcsét pedig csapatszellemben, nyitottsággal, hűséggel, bizalommal és bátorsággal osztjátok meg. Ha így tesztek, akkor a sport szépségeit látni fogják, nem csak a résztvevők, a nézők, hanem mindazok, akik ismernek és találkoznak veletek, elmélkedett a sportolás nemes hivatásáról a pápa. Elődje Ferenc pápa szavait idézte, aki 2017. október 17-én fogadta a speciális olimpia sportolók egy csoportját, és a következő felhívással fordult hozzájuk. A sport azon egyetemes nyelvek egyike, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken. Egyesíti az embereket, hiszen ugyanazon játék résztvevői a győzelmek és a vereségek közös főszereplői. A Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy ebben rejlik egyetemes küldetésük. Erről kell tanúságot tenniük. Ezt teszem én is, mondta az olimpikonoknak. Hiszen korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek. Olyan férfiakra és nőkre, akik életükkel mutatnak példát, hogy az összefogás és a szeretet az egyetlen, amely a valódi boldogsághoz és békéhez vezet. Megköszönte látogatásukat, őszinte örömüket és az általuk képviselt építő üzenetet. Arra biztatta a sportolókat, az edzőt, a menedzsereket és a munkatársakat, hogy lelkesedéssel folytassák munkájukat. A Szentatya végül a szűzanya és Szent Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte az összegyűltekre. Arra a fiatal sportoló védelmére bízta őket, aki végtelenül szerette Jézust, ezért a sport értékeit jó és nagylelkű életté, szent életté alakította. A speciális olimpia egy nemzetközi szervezet, amely népszerűsíti az értelmi fogyatékossággal élők sportját. Több mint 190 országban működik, és világszerte körülbelül 5 millió sportolót foglalkoztat. Egy olyan globális mozgalom, amely a sportot a társadalmi befogadás, a méltóság és az akadályok leküzdésére bátorítja. Mottójuk: hadd nyerjek, de ha nyerni nem tudok, akkor hadd próbálkozzak bátran.
0: Leó pápa a mesterséges intelligenciáról. A technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani. 14. Leó üzenetet küldött az AI for Peace, azaz a mesterséges intelligencia békéért elnevezésű első nemzetközi szimpózium résztvevőihez. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen megrendezett találkozó a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségeket és az általa támasztott kihívásokat vizsgálja, a konfliktusok megelőzése és megoldása, az emberi jogok védelme és a kormányzás területén. A Szent Atya azt kívánja, hogy a konfliktusoktól sújtott világban a technológiai fejlődés az emberi méltóság szolgálatában álljon. A felhívás ugyanaz, mint amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája is megfogalmaz. A technológiai innovációnak, mindenekelőtt a mesterséges intelligenciának az emberi méltóságot kell szolgálnia, erősítenie kell az emberek közötti kapcsolatokat, és ezáltal a béke eszközévé kell válnia, nem pedig újabb megosztottságok és szakadékok forrásává. 14. Leo ezt a reményét ismételte meg az AI for Peace résztvevőihez intézett üzenetében. A két évente megrendezésre kerülő globális szimpózium szeptember 21-én kezdődött, és szeptember 22-ig tart a Pápai Lateráni Egyetemen. A találkozó azt vizsgálja, milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent a mesterséges intelligencia a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, az emberi jogok védelmében, valamint az új kormányzási modellek kialakításában. A Pápai Egyetem nagytermében és különböző virtuális fórumokon szakértők, kutatók, intézményi és akadémiai képviselők, valamint nemzetközi szervezetek küldöttei osztják meg tapasztalataikat és meglátásaikat a mesterséges intelligencia, a konfliktusok és a békeépítés kapcsolatáról. Leo pápa üzenetét a tanácskozás kezdetén Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja olvasta fel. Egy konfliktusoktól és megosztottságtól sújtott világban a mesterséges intelligencia fejlődése olyan szemléletet kíván, amelyet a bölcsesség és a szeretet ihlet, hogy a technológiai fejlődés minden ember méltóságát szolgálhassa, és erősítse az emberiség családját összekötő kötelékeket, írja 14. Leo. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézi, amely szerint Isten irgalmas terve ma is kibontakozik a történelemben, és iránytűvé válik a digitális korban ahhoz, hogy életünket az evangélium szerint éljük. Ennek fényében Leo pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy mélyítsék el annak vizsgálatát, miként segítheti elő a mesterséges intelligencia a mások java iránti hiteles figyelemtől vezérelve a népek közötti párbeszédet, a kiengesztelődést és szolidaritást, hozzájárulva ahhoz, hogy a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé alakítsuk. A szimpóziumot az ENSZ Békeegyeteme és annak olaszországi központja kezdeményezte a Pápai Életvédő Akadémiával és a Pápai Lateráni Egyetemmel együttműködésben. Az egyetem ad otthont a plenáris üléseknek és a tematikus munkacsoportoknak. A mesterséges intelligencia a békéért nem egyszeri rendezvényként jött létre, hanem két évente megrendezendő konferenciaként és állandó nemzetközi platformként. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudományos kutatás, az intézmények, a diplomácia, a gazdaság, a filozófia, az akadémiai világ és a vallások között. A háttérben egy egyre sürgetőbb kérdés áll. Miként lehet elérni, hogy a mesterséges intelligencia békét szolgálja, és ne váljon újabb konfliktusok forrásává? A békét nem tekinthetjük egyszerűen a háború hiányának, hangsúlyozza Francisco Rojas Aravena, az ENSZ Békeegyetemének rektora, a konferencia egyik előadója. A béke olyan folyamat, amely intézményeket, tudást, együttműködést és a konfliktusok mélyebb okainak kezelésére való képességet kíván. A mesterséges intelligencia rendkívüli eszközöket kínálhat ehhez, ugyanakkor tovább növelheti az egyenlőtlenségeket és a feszültségeket, illetve új konfliktusokat idézhet elő. Az AI for Peace feladata ezért olyan nemzetközi párbeszéd kialakítása, amely segít megérteni ezeket az átalakulásokat, és biztosítja, hogy azok összhangban legyenek a béke, az emberi jogok és az emberi méltóság alapelveivel. Renzo Pegoraro prelátus, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza. A béke nem választható el az életvédelmétől, hanem annak egyik alapvető feltétele. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ezért nem elegendő azt kérdezni, mire képes a technológia, hanem azt is meg kell vizsgálni, milyen cél felé akarjuk irányítani. Az etikának már a technológia tervezésének kezdetétől jelen kell lennie, az emberi felelősség pedig nem oldódhat fel a gép összetettsége mögött. A mesterséges intelligencia békéért programja plenáris üléssel kezdődött, amelyen a gazdaság, a geopolitika, a technológia és a béke kérdéseinek nemzetközileg elismert szakértői vettek részt. Az előadók között szerepel Szergej Bodrunov, az Orosz Szabad Gazdasági Társaság elnöke, Jeremy Rifkin közgazdász, a Gazdasági Trendek Alapítvány alapítója, Jeffrey Sachs közgazdász, a Columbia Egyetem professzora, Antoinette Ruvroy filozófus, a Namuri Egyetem kutatója, valamint Sergio Bellucci, az ENSZ Béke Egyeteme olaszországi központjának tudományos igazgatója. Rajtuk kívül a nemzetközi akadémiai élet képviselői és az UNESCO magasrangú tisztségviselői is felszólalnak. A kétnapos találkozó plenáris üléssel és az AI for Peace International Association, vagyis a Mesterséges Intelligencia Békéért Nemzetközi Egyesület létrehozásáról szóló megállapodás hivatalos aláírásával ér véget. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Isten jelenlétében.
0: Varga László atya elmélkedése.
2: Körülvesz bennünket az Isten. Bennünk is él, körülöttünk is, másokban is ott van. Majdnem azt mondom azért, hogy ne tudjunk kitérni előle. Nagyon szeretne találkozni velünk. Nagyon szeretne a szeretetével megérinteni bennünket. Általában nem merjük megadni magunkat ennek a szeretetnek, hihetetlen. Nem merjük elhinni, hogy milyen nagy ez a szeretet, és mennyire igazságos. Az utolsó ítélet az igazából a döntéseinknek a véglegesítése lesz. Mi döntöttünk, és Isten azt lezárja, befejeződik a történet. Ez a szeretet feltétel nélkül és ingyenes. Ezt sem merjük elhinni. Folyamatosan ki akarjuk érdemelni az Isten szeretetét. Elfelejtjük azt, hogy a bébi, az egészen pici gyermek soha nem érdemli ki a szeretetet. Egyszerűen a létezésével kapja. Nem kell jónak lenni ahhoz, hogy az édesanyja megpuszulja, megölelje, tisztába tegye. És elfelejtjük. Pedig az Isten szeretete ilyen. Feltétel nélküli, ingyenes. Nem kell kiérdemelni, és nem kell jó pontokat gyűjteni ahhoz, hogy Isten szeressen bennünket. Jézus elmondja, hogy fölkelti napját jókra és gonoszokra. Esőt ad igazaknak és bűnösöknek. Nem válogat. Mindenkinek árasztja a szeretetét. Az más kérdés, hogy erre a szeretetre válaszolnunk kell. És a válasz pedig az, hogy meg kell tennem azokat a parancsokat, amikre ő tanított bennünket. Meg inkább a fő parancsot, és az összes többi parancsot. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Nem fog jobban szeretni, ha megtartom a parancsokat. Nem fog kevésbé szeretni, ha nem tartom meg a parancsokat. Nem befolyásolhatom a napsütést és az esőt az én cselekedeteimmel. Isten szeretetét sem befolyásolhatom. Nem ő neki van szüksége a jó cselekedetekre, a törvény megtartása, hanem nekem. Különben nem tudok növekedni a szeretetben. Tehát választ vár ez a szeretet, ami ingyenes és feltétel nélküli. Isten úgy szeretett bennünket, hogy teljesen áldozattá vált, odaadta magát értünk holokausztként. A holokauszt az azt jelenti, hogy egészen elégő áldozat. Isten elégett a szeretetben irántunk. Elégette magát fiában, Jézus Krisztusban, az irántunk való szeretetben. És akik befogadják ezt a szeretetet, megértik és megérint őket, hasonlót szeretnének, teljesen elégni a szeretetben, Isten iránt és embertársaik iránt. Szolgáló és önkéresítő szeretete van. Mi a fejmosó szeretetet igyekszünk gyakorolni, mert nekünk állandóan helyre kell igazítani a másikat, hogy hogy nézel ki, hogy állsz, miért nem úgy, miért. Ő pedig a lábmosó szeretetről tett tanúságot. Mégpedig az őt eláruló tanítványok, esküvel megtagadó és pénzért eláruló tanítványok lábát is megmosta. Mindegyikét megmosta. Ehhez a szeretethez kellene felnőnünk, nem önerőből, hanem a Szentlélek által. A szívünk árasztotta a szeretetének a lelkét, hogy nem mondhassuk azt, hogy ez lehetetlen. Neked igen. De a Szentléleknek meg neked egyáltalán nem. Ketten együtt már értek valamit, és meg tudjátok csinálni. Isten szeretete megbocsátó szeretet. Akkor bocsátott meg, amikor még bűnösök voltunk. Nem akkor, amikor megbántuk a bűneinket, megtértünk, és jókat cselekedtünk. Azért tudtunk bűnbánatot tartani, azért tudtunk megtérni, azért tudtunk szeretni, mert valaki előbb szeretett bennünket. Ez a szeretet tesz képessé mindannyikünket arra, hogy meg tudjuk változtatni az életünket. Isten szeretete nem restaurálgat, újjáterem bennünket. Az ő szeretete olyan hatalmas, hogy ha átadom magam neki, akkor meggyógyít és újjáteremt. Mindent odaadó szeretet. Ez legjobban az Eukarisztiában, a Szentostyában tapintható, érhető tetten. Abban valóságosan odaadja magát, hogy az élete az életem legyen, teste a testem legyen, belém költözik, és éltet, és táplálékom lesz. Isten irgalmas szeretete mindig elébe menő szeretet. Már messziről meglátja a tékozló fiút az irgalmas atya, és nem várja meg, hogy jelentse, hanem ő meglátja, és elébe siet. Ő megy ki az idősebb elé is. Nem várja meg, míg majd bejön, vagy nem jön be. Kimegy az idősebb testvérhez is, és hívja, mert az öcséd meghalt, és föltámadt. Elveszett, de megkerült. Ez a mindennek elébe menő szeretet, fantasztikus. Szeress előbb. Te kezd előbb a szeretetet. Ne várd, hogy majd akkor, ha ő, akkor majd én is válaszolok rá. Isten másról adott példát. Megelőzés, mindent megelőlegező szeretete van. A teremtésben mindent megadott ahhoz, hogy itt a Földön szeretetben és kiteljesedett életet tudjunk élni. Nem ő rontotta el, mi rontottuk el. Mindent megelőlegez a szeretetében, hogy képesek legyünk megbánni a bűneinket. Isten szeretete visszavonhatatlan. Nem gondolta meg magát a bűneink, a személyes bűneink után sem. Nem gondolta meg magát a közösségi bűneink, az egyház bűnei után sem. És nem gondolta meg magát sem a háborúk, sem a kegyetlenkedések láttán. Nem vonja vissza a szeretetét, mert ha visszavonná, nem tudnánk újra kezdeni. Azért tudunk megváltoztatni dolgokat, mert valaki szeret bennünket folyamatosan. Isten szeretetét nem lehet lefizetni, bármennyi pénzt teszel a persőben, nem fog jobban szeretni. Isten szeretetét nem lehet megfizetni. Teljesen ingyen van, feltétel nélküli. Ahogyan egy édesanya vagy egy édesapa szereti a kisgyermekét, nem érdemelt ki semmit. A puszta léte miatt joga van arra, hogy szeressék őt. És mi Isten kis bébiei, kis gyermekei vagyunk, akik hasonlóan a szülő-gyermek kapcsolathoz, akiknek jár ez a szeretet. Isten szeretete szent, és ezért dicséretre méltó. Egyedül az ő szeretete az, ami szent, és ami dicséretre méltó, és nem lehet betelni a dicsőítésével ennek a szeretetnek. És aki elkezdi a szeretetet önmagáért imádni és dicsőíteni, az hatalmas erőt tapasztal meg újra és újra. Isten szeretete szent lelkes szeretet, lelkesítő szeretet, tűzbehozó szeretet, olyan, mint a szerelem. Minél jobban beleéled magad, annál a jobb változást fogsz átélni, és annál jobban lángol a szeretet. Isten szeretete, Isten szerelmes Isten, belénk szeretet. Mindent odaadott nekünk, szenvedélyes szeretettel szereti a teremtményeit. és ünnepetül mennyegzős szeretet az övé, lakodalmas szeretet. Szeret ünnepelni azokkal, akik az ő gyermekei, akiket ő teremtett, akiket megváltott, akiknek a szívében ott él, és akiket hazavár. A kérdés csak az, hogy hiszed-e ezt? Elmered-e hinni mindezeket Istenről és az ő szeretetéről? Vagy megmaradsz annál, amit Márta és Mária mond Jézusnak Lázár halálakor? Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérünk. Ha, akkor. Csak akkor hiszem el mindez, hogyha Isten bebizonyítja. De már bebizonyította, csak nem láttad, nem hiszed el, nem mered elfogadni. Fogadd el Isten minden értelmet, fölülmúló szeretetét, és kérdezzem felket, hogy tudj felnőni ehhez a szeretethez, tudj felnőni Istenhez ebben a szeretetben.
0: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

0: Émaórák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Nagyon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Minden nap teljes búcsú nyerhető a pécsi Ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szent misék 2-től szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hit látásmódjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már három útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási keret támogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létkezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária igene. Lukács evangéliumában. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta és mondta neki.

0: a Szentlélek szárnyát, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is Isten fiának fogják hívni. Íme rokonod Erzsébet is fogant öregségében, és már a 6. hónapban van, noha mentőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt, íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Erre az angyal eltávozott. Máriát Isten meghívja, kiválasztja a megváltás művének eszközéül. Engem mire hív? Kimondom-e a magam igennyét? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária, hálát ad Istennek csodálatos hivatásáért. Lukács evangéliumából. Mária így szólt, lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjog megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fognak, boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Irgalom a nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad. Letaszította a trónjukról a hatalmasokat, az álalázatosokat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Aki igent mond Istennek, és szolgálja embertársát, szíve megtelik újongással, hálával és Isten örömével. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
1: akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a várunk óráján.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképp kezdetben, most és mindörökké. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak jévalmadra.
4: Az örvendetes rózsafűzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Jézus születésével Isten világosságot adott a Földnek. János evangéliumából. Az ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa jött a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, és az ige testélet és közöttünkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlő Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Zsűzsnek világra szültél.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Zsűz, a világra szültél.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Zsűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Zsűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Zsűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Zsűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Zsűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Zsűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Zsűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikéken kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te Szent Zsűz a templomban bemutattál. Jézus az ellentmondás jele. Lukács evangéliumából. Íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek, karjába vette, és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal. Most bocsásd el, Uram, szolgádat szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél világosságul a pogányok megvilágosítására. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához. íme ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben jel lesz, amelynek ellene mondanak, és a te lelkedet is törjárja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Te szétválasztottad a jót és a rosszat, a bűnt és az erényt. Adj erőt és vezess, hogy én is merjem megkülönböztetni. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk órájának. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bentattál.
3: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bentattál.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk órájának. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bentattál.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bentattál.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bent adtál.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: ítélkezzen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak lévalmadra.
4: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. János evangéliumából. Ne legyen nyugtalan a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek. Erre Tamás azt mondta, Uram, nem tudjuk, hová megy, hogy ismerhetnénk hát az utat. Én vagyok az út, az igazság és az élet, válaszolta Jézus. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Jézus életének fontos helyszíne a templom, egyben jelképe is művének. Emészte a búzgóság házadért, egyházadért, templomodért, egyházközségemért. Téged ott talállak meg. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
5: Üdvözlő Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkból eljön.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcseit, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, ami Urunk által.
6: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
7: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. H. Kovács Judittal, a Keve Társaság elnökével Gerstenmaier György beszélget.
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm H. Kovács Juditot. A Keve, azaz a keresztény vezetők és üzletemberek társaságának elnökét. Hogyan látja, hogy a mai magyar társadalom felfigyelt a kevére? Tehát, hogy észrevették a benne rejlő magát, ezt a társaságot és az abban rejlő üzenetet? Eléri a misszióját?
2: Én azt gondolom, hogy nem akarunk így leteríteni, vagy letámadni mindenkit, hiszen inkább az elmélyült, felkészült, ahogy szoktam mondani, hogy a kevesebb az több elven működünk. Nem egy nagy társaság vagyunk, hanem ilyen 50 fős a Keve Társaság taglétszám, de a működésünk során az a célunk, hogy a tagok mindannyian vállaljunk valamilyen feladatot, tehát a missziós munkába, a missziói munkába mindenki vegyen részt, és a tagság feladata az, hogy minél több vezetőt elérjünk, hiszen mindannyiunknak vannak vagy főnöke, vagy beosztottja, vagy mindkettő. Vannak üzleti partnereink, olyan partnerek, akikkel együttműködünk, és ezek a felé, a partnereink felé meg kell nyilvánulnunk, és be kell mutatnunk számukra, hogy miben hiszünk a hétköznapi életben, nem csak a templomok falai között, és nem csak az imaszobánkban, hanem hogy úgy gyakoroljuk a munkánkat is, hogy abból kiderüljön, hogy mi az értékrendünk, honnan származik ez az értékrend, és hogy Istené minden. Az anyagi javaink, az időnk, a talentumaink, az ajándékaink, a képességeink, és ránk van ez bízva, és nekünk el kell vele számolni Istennek, mert ő a gazda. És hogy mennyire érjük el a társadalmat, én azt gondolom, hogy azon múlik, hogy mennyire vagyunk hitelesek ott éppen abban a kapcsolatban, amiben vagyunk, és hogy mennyien jönnek el a rendezvényeinkre, az is azon múlik, hogy mennyire vagyunk a hatékonyak érdekelté tenni a környezetünket, hogy eljöjjenek, és hogy milyen rendezvényeink vannak, hogy válaszoljak talán a következő kérdésre. Üzleti reggeliket szervezünk.
1: A Hiltonban többnyire.
2: Az csak kétszer van egy évben, ott külföldi előadók meghívásával szeretnénk olyan környezetbe invitálni a társadalom vezetőit, ahol bizton tudják azt, hogy azt a másfél órát zavartalanul azzal töltik, hogy most őket támogató előadást hallgatnak, és nem nekik kell megfelelni, és nem nekik kell a legokosabb dolgot bemutatni, hanem kényelmesen arra figyelhetnek, hogy mit üzen ma az előadó által Isten számukra. November 7-én lesz egyébként a következő ilyen munkareggelünk. Water Droppers holland üzletember lesz a vendégünk, és az előadásnak a címe, hogy jólét, jóllét, ami most ugye feszegeti már a társadalmat szélesebb körben is, hogy nem a profit érdekeltség az, ami fenntartja és biztosan jó útra helyezi el egy vállalkozásnak az életét, hanem sokkal inkább, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a munkatársak, a konkurencia, a partnerek, az alvállalkozók, a vevők mind azt kapják, amit szeretnének ők is, és amit tudnak is adni. Tehát, hogy nem a másiknak a kizsákmányolása, a másiknak a lenyomása, kirekesztése a cél, hanem sokkal inkább a jól lét az anyagiakon túl egy egészséges környezetet, egy kiegyensúlyozott, biztonságos munkavállalói környezetet, egy kiszámítható vállalkozói, alvállalkozói együttműködést jelent, és hogy mit ígér nekünk a jövő gazdaságtana, hiszen látjuk azt, hogy nagyon törékeny ez a profit érdekekre, profit maximalizálásra épülő gazdasági rend.
1: Hát ami már, ha fogalmazhatunk így, akkor kezdő talán össze is omlott, mert azért
2: igen,
1: túl vagyunk
2: ez
1: egy
2: már
1: válságon.
2: Csak egy, ez már csak egy kis hajszálon múlik, hogy...
1: Túl vagyunk egy válságon, de talán most kezdünk kilábalni belőle. Bár ebben most így nem akarok nagyon...
2: Csak annyit ehhez, hogy van egy olyan gondolat, Einsteintől származik, hogy azzal a probléma kezelési módszerrel, amiből a probléma keletkezett, nem lehet megoldást találni.
1: Hát, ez biztos.
2: Tehát ha a pénzügyi problémákat pénzügyi eszközökkel akarjuk csupán megoldani, az nem hozza el a végső megoldást, tehát szemléletváltás szükséges. És erre is készül egyébként a Kevet Társaság is, hogy olyan képzéseket indítottunk már el, ahol a Biblia tanításait, az anyagi javakkal való gazdálkodást, tehát egy személyes, családi vagy üzleti költségvetés tervezése hogyan néz ki akkor, amikor nem én vagyok a tulajdonos, hanem csak a intézője, a sáfára, a megbízott felelős vezetője vagyok. És ez egy teljesen más szemléletet jelent, mint mikor azt gondolom, hogy én vagyok a birtokos, és jogom van mindent magamnak megszerezni, vagy a magam érdekét szolgálni, úgy, hogy a másikat kizárom, vagy a másik érdekeit nem vagyok hajlandó figyelembe venni. Tehát ez egy olyan szemléletmód, olyan szemléletet igényel, amit Isten tár elénk, és tanít a Bibliába. Egyébként több mint 2000 példázat, vagy 2000 igevers van a Bibliában az anyagi javakkal való bánásmódról, és Jézus is a legtöbb példázatát ilyen anyagi dolgokban, gazdag ifjú és a szegény
1: tékozló fiú,
2: és a Lilium, aki, akinek nincs stylistja, mégis a legszebbik sem aggódik a ruházatáért, és sorolhatnánk ezeket a példázatokat, tehát persze, hogy fontosak az anyagi dolgok, de azért, mert az ahhoz való, Istenhez való hűségünkről árulkodnak, hogy mi a fontos nekünk, a gazdagság, vagy az Isten útján való járás.
1: A bibliai idézetet, illetve amit az interjú elején mondott, hogy az élete egy ajándék, azt hogyan tudja ezt az üzenetet átadni a munkatársainak, illetve a környezetének?
2: Az életem is, hogy nem én rendelkezem vele. Ezzel is felelős vagyok. Ugye azért születtünk, azért teremtett Isten, hogy bemutassuk az ő dicsőségét, és örüljünk annak, hogy fölruházott olyan képességekkel, amilyenekkel éppen fölruházott, és az, hogy az életem ajándék, és értékes vagyok gondolatot, például az is megerősíti bennem, ahogy János apostol az evangéliumban is úgy hivatkozik magára, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. És én sokáig azt gondoltam, hogy ez egy ilyen hivalkodás, hogy hát a János magát a többiek elé helyezte, hogy őt jobban szerette talán Jézus. És aztán megértettem azt egy tanítás során, illetve ahogy végig gondoltam, hogy János hogy írhatta meg az ő leveleit, majd később a Jelenések könyvét is, hogy az, hogy az úgy apostrofálta magát, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az az ő értéke, és hogy nekünk embereknek ez a legfontosabb tulajdonságunk, hogy szeretve vagyunk, szeretettek vagyunk, ez a legnagyobb értékünk, és ezáltal vagyunk értékesek, mert Isten teremtett bennünket úgy, ahogy megszülettünk, és ahogy fejlődünk a testi, meg lelki életünkben is, és hogy ezt az ajándék hogy mutatjuk be másoknak, hogy vagyunk a magunk és a mások hasznára ezzel az ajándékkal. Ezzel engedelmeskedünk Istennek. És úgy szoktam mondani, amikor mentorálok fiatalokat, pályakezdőket, vagy mikor látom, hogy valaki küszködik a saját élethelyzetében valamiért, mert elutasítottnak érzi magát, vagy mert csalódott, vagy mert kudarc érte, vagy betegség, hogy te értékes vagy. És az az értékünk, az az alap, hogy Jézus szeret, és ő föláldozta értünk az életét, és föláldozott mindent azért, hogy miénk lehessen ez a szabadság, és miénk lehessen ez az öröm, hogy szeretve vagyunk.
1: Van-e valami, amit még megosztana a hallgatókkal?
2: Talán még a megbocsájtás témaköre, ami szintén egy olyan fontos döntés, hogy meg tudunk-e bocsájtani, amikor valami sérelem ér, vagy valamit elrontottunk. Meg tudunk-e bocsájtani magunknak is, hogy bizony elrontottam valamit, és ez két dolgot nem tudunk megtenni, a múltba visszanyúlni, meg a jövőbe, jövőt alakítani. A jelenbe tudunk döntéseket hozni, és cselekedni, és ez a megbocsájtás, meg annak a felszabadító ereje, hogy nem hordozok magamban olyan keserűséget, ami akár a magam önsajnálatát okozza, vagy akár a mások iránt másoktól kapott, vagy feltételezett bántásból eredne, hogy ez a megbocsájtás is egy olyan parancs, amiben engedelmesnek kell lennünk, és nem azért, mert Isten ezt így felénk egy törvényben írja elő, bár abban is, mert azt mondja, hogy az imában Jézus így tanított, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, tehát ez is feltételhez van kötve, hogy mi is akkor nyerünk megbocsájtást Istentől, hogyha elengedjük másoknak az adósságát, de hogy ez nem csak úgy parancs, hogy előírás, hanem hogy ez szabadít föl arra nyugodt életre, amiben el tudunk engedni. El tudunk engedni sérelmeket, el tudunk engedni bántásokat, el tudunk engedni olyan nehézségeket, ami döntés kérdése. És azt is mondja az ige, hogy újuljatok meg naponta a ti gondolkodásotok megújulásával, és nem mindig azt a régi receptet, vagy azt a régi gondolkodást használjunk, hogy de ez nekem ellenségem, rosszat akart, vagy a féltékenység, irigység, tehát sok mindenből segít ez a döntés, hogy úgy döntöttem, megbocsájtok.
1: Azt hiszem, ez méltó végszava beszélgetésünknek. Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
2: Köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy tudok máskor is másoknak is ezekről bizonyságot tenni.
1: Bízunk benne.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Hákovács Judittal, a Keve Társaság elnökével Gerstenmayer György beszélgetett.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Egy óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

Ahogy a napok rövidülnek, úgy érzem, mintha köd burulna rám. Ahogy az éjjelek leülnek, mind gyakrabban jut eszembe anyám. Mint oly sokszor elhalasztottam, elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár. Jóvá tenném, mit mulasztottam, de nem lehet, mert ő már messze jár. Ó, mennyi mindent nem tettem meg. Még nem késő. Te még megteheted. Megőszülve is maradj gyermek, mondd meg neki, mennyire szereted. Két keze érted, dolgozott csak, mindennél jobban szeretett, az éjet is nappallá téve óvott téged és vezetett, míg lehetett. Amit akkor elfelejtettél, talán még jóvá teheted. Hát menj, rohanj, és simogasd meg a téged védő két kezet, amíg lehet. Amíg lehet. S ha olykor nagyon elfáradtál, ő hozta vissza kedvedet, ő tanított beszélni téged, nyitogatta a szemedet, mert szeretett. Úgy szeretett. Most vár valahol, megfáradtan, nem kér sokat, csak keveset. Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót, egy vigasztaló kedveset, tán még lehet. A szíve érted, dobogott csak, amíg belebetegedett, de ő titkolta, nem mutatta, nem mondta el, hogy szenvedett, csak mosolygott és nevetett. Bárhol is vagy, hát fordulj vissza. Az ember másképp nem tehet. És csókold meg, amíg nem késő, azt az áldott édes szívet, amíg lehet. Amíg lehet.

0: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
1: Dicsértessék! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kocó Levente András vagyok, a mai adás házigazdája. Ez itt a Klímabajnokok műsorának 2026-27-es évada. Ebben az időszakban elsősorban a fiatalok, illetve a tudósok teremtésvédelemmel, fenntarthatósági átmenettel kapcsolatos szerepvállalásáról, rezilienciáról és innovációról lesz szó. A mai adásban vendégem Fűzfa Csaba, szociológus, környezetgazdász, saját megfogalmazása szerint városi és környezeti szakpolitikai elemző, Polémia Intézet tagja és a Republikon Intézet munkatársa, maga is fiatal. Kutatásai nyilvános megjelenései során sokat foglalkozik a városok, települések, különösen Budapest és annak kerületei fenntarthatósági átmenetével. Szerbusz Csaba, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szia, én köszönöm nagyon a meghívásotokat.
1: Ugye elemzőként sokat írsz Budapest urbanisztikai kihívásairól és zöldítéséről. Ugye fiatal kutatóként miért pont ez a városi önkormányzati vonal fogott meg leginkább a tágabb klímapolitikán belül?
2: Azt gondolom, hogy alapvetően a legérdekesebb aspektusa ennek a területnek, hogy ezeket a városi intézkedéseket érezzük legjobban szerintem átlagemberként a saját bőrünkön, tehát ugye, ha csak belegondolunk egy nyári napon, kimegyünk az utcára, forró a beton, adott esetben bosszankodunk azon, hogy nincsen elég árnyék a fán, a szomszédnak bömböl a klímája, és a klímafolyadék a hatodikról csöpög a nyakunkba. Ezek szerintem abszolút olyan hétköznapi megélések, amik mindenkinek az életében valahol ott vannak, amikkel mindenki találkozhat. Pont ez, ami szerint engem valahogy a legjobban érdekelt mindig ezen a területen, hogy mik azok a hétköznapi hatások, amiket valamilyen módon tudunk mitigálni az ilyen jellegű dolgok közül. A másik pedig az, hogy az önkormányzatok szerepe ebben hol van, hogy pont ők azok, akik szerintem ezekkel a dolgokkal így első kézből leginkább tudnak foglalkozni. Ugye például, hogyha arról beszélünk, hogy a globális felmelegedésről valamilyen formában, vagy az éghajlatváltozásról, az, hogyha mondjuk meg tudjuk akadályozni azt, hogy átlépje a másfél fokos határt a globális hőmérséklet emelkedés hosszú távon, nem fogjuk olyan szinten minden nap érezni, mint hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy ha kimegyek az utcára, akkor az árnyékos részén az utcának mondjuk 10 fokkal kevesebb van, és sokkal elviselhetőbb, mint ott, ahol közvetlenül tűz a nap a fejünkre. Kutatóként pedig pont az ilyen jellegű döntések, a szakpolitikai döntések, azok a politikai cselekvések foglalkoztatnak, amik alakítják a városi teret, hogyan lehet egy városi teret fenntarthatóbbá tenni, hogyan lehet úgy kezelni, hogy az egyébként klímareziliensebb legyen, hogy jobb legyen a hétköznapi embereknek, hogy egyszerűen élhetőbbek legyenek. És szerintem a városi élhetőségnek az egyik tényleg fontos kulcskérdése az a klímakérdés, hiszen azért azt látjuk, hogy a városok a 21. században rendkívül komplex és egyébként sokszor összefüggő problémákkal küzdenek, legyen szó lakhatási válságról, legyen szó valamilyen szinten szociálpolitikai válságról, és ezekkel egyébként nagyon sokszor egybefügg az is, hogy klímaválságról is beszélnünk. Ugye alapvetően például a lakhatásnál beszélhetünk egy jó minőségű lakásról, vagy egyáltalán egy emberi méltóságnak, emberi életnek megfelelő lakhatásról, hogyha az például nem képes már olyan értelemben megtartani az emberek egészségét, hogy például annyira felmelegszik nyaranta, hogy az káros az emberek egészségére, hogy nem tudnak egyébként a trópusi éjszakákon megfelelően aludni. Beszélhetünk-e arról, hogy fenntartható és igazságos a közlekedés, hogyha például arra gondolunk, hogy az autózással járó különböző emissziók, azok milyen hatással vannak nem csak egyébként a klímára, amiben szintén jelentős szerepet játszanak a városok kibocsátásában, de például ugyanezek a gázok egyébként az emberek egészségére, az emberek tüdejére. Szerintem ezek nagyon szorosan összekapcsolódnak, és számomra ez mindig egy nagyon fontos téma volt.
1: Igen, hát sok esetben azért a megoldások is nagyon hasonló irányba mutatnak, tehát hogyha például a légszennyező anyagokkal tüzelünk, amik mondjuk kőszénnel, akkor a klímának is rossz, a tüdőnknek is rossz, és ez egy településen belül egy komoly kérdés, de ha leváltjuk, akkor viszont mind a két problémát egyszerre tudunk segíteni.
2: Igen, és alapvetően szerintem ez egy fontos szemlélet, hogy nagyon sokan, és ebbe a hibába szerintem tényleg sokan bele is esnek, hogy alapvetően a klímakérdést úgy kezelik, mint egy ilyen nice to have dolgot, ami tök jó, hogyha tudunk ezzel foglalkozni, ezek a zöld kérdések egy ilyen kicsit alsó polcra vannak rakva, hogy ezek ilyen kis aranyosak, hogyha így marad mondjuk költségvetés adott esetben az állami önkormányzati kasszában, akkor még lehet ilyenekre is fordítani, ezt így szeretik az emberek, hogy nem tudom, ültetünk két fát, meg kicsit befüvesítjük ezt a parkot, de hogy alapvetően azért ezeket mégis, hogyha komolyabban szemléljük, úgy látjuk, hogy ezek nagyon komolyan összefüggnek, és elég komplex hálózatot is alkotnak más olyan társadalmi kérdésekkel, amikre egyébként megoldást keresünk. Ugye például most csak, hogyha visszakanyarodunk az autózás kérdésére, akkor azért ott azt látjuk, hogy egy alapvetően egy városban az autózás az egyrészt jelent környezeti problémát ugye a légszennyezés miatt, jelent közlekedési problémát ugye amiatt egyszerűen, hogy melyik közlekedési eszközöket priorizáljuk, azt, ami alapvetően, mint az autó individualista módon közelítik meg ezt, vagy mondjuk mint egy közösségi közlekedést, ahol alapvetően egy kollektivista irányról beszélünk, de egyébként meg valamilyen szinten egy térhasználati, szociális egyenlőségről is beszélünk, hiszen hogyha valakinek van egy autója, az a lényegében ő közterületet foglal el, amikor parkol, amikor azt használja, és egyszerűen ezt a három problémát például nem lehet egymástól szétválasztani, én úgy látom. Tehát például nyilvánvalóan az autózásnál az elektromos autót szokták egy ilyen alternatívaként tekinteni, ami valójában a légszennyezést helyben mindenképp ki tudja váltani. Az viszont más kérdés, hogy a kérdés többi vetületére igazából nincs ilyen jellegű pozitív hatása.
1: Igen, az idei nyár azért sokat rádöbbentett a éghajlatváltozás, ez nem kitaláció, nem is a távoli jövőre vonatkozik, abszolút a napjainkban is érezzük ennek a hatását, így emlékszünk, idén nyáron nem volt olyan régen, megdőlt a hőség rekord, valaha volt legmagasabb hőmérséklet, ugye Magyarország mért történelmében, ugye 42 fok volt Széchenyben június 30-án, és hát gyakorlatilag január vége óta minden hónapban a vártnál kevesebb csapadék esett, tehát ugye ez aztán, emlékszünk szintén, hogy az energiaellátás és negatív hatás gyakorolt, stb. Tehát hogyan érintik mindezek a dolgok a városokat, illetve hol lehet könnyebben alkalmazkodni az új viszonyokhoz, a városokban vagy falvakban?
2: Igen, nehéz kérdés. Pont azért, amit te is említettél, hogy adott esetben ugye az éghajlatváltozás során több különböző hatásról beszélhetünk. Egyrészt ugye van a meleg, van a szárazság, vannak a szélsőséges, ugye száraz vagy nagyon csapadékos időszakok, hirtelen lehűlés, stb. És nyilvánvalóan most, főleg az elmúlt pár hónapban a leglátványosabb ez a hőkupola jelenség volt, de alapvetően azért azt látjuk ugye, hogy ahogy te is említetted, egy kevésbé látványos, de ugye nagyon fontos téma volt szintén a folyók vízszintjének, a talajvízszintnek a csökkenése, egyébként egy általános szárazság. És azért azt gondolom, hogy a különböző településtípusok különböző módon tudnak alkalmazkodni. Ez egy város esetében például a hőhullámok szerintem sokkal pusztítóbbak tudnak adott esetben lenni. Pont amiatt ugye, mert kialakul ez a hősziget jelenség, tehát hogy a beton, az aszfalt rémesen fel tud melegedni, és nagyon nehezen hűl le. Tehát, hogy este se hűl le, sokkal melegebb lesz este is pont emiatt egy városban. Ezen kívül pedig ugye visszajönnek a korábban említett ilyen jellegű besűrűsödések, tehát egyszerűen nagyobb koncentrációban jelennek meg autók, klímák, amik ugye bár a lakást hűtik, az utcát lényegében fűtik, és általában ugye a mozgás is, meg minden jellegű aktivitás sokkal jobban koncentrálódik a városban, sokkal jobban melegíti. Emiatt azért azt nyilvánvalóan elmondhatjuk bárki, aki mondjuk megnézi a telefonján az időjárás alkalmazásban, hogy Budapesten hány fok van napközben, tetszőleges napon, és mondjuk egy vidéki kis vagy középvárosban, esetleg egy falun egy-két fokos különbségeket biztosan tud találni, adott esetben ennél nagyobbakat is. A másik viszont az, hogy a városoknak és a nagyvárosoknak jobb lehetőségeik vannak alkalmazkodni a megváltozó klimatikus viszonyokhoz, egyszerűen nyilvánvalóan ugyanúgy, ahogy a negatív externáliák egy része is itt koncentrálódik, de ugyanúgy sokkal több pénz, adott esetben sokkal több szakember található ezeken a településeken, nyilván ez egy méretbeli kérdés alapvetően. Illetve vannak olyan jellegű negatív hatások, amik viszont kevésbé érintik a városokat. Például az említett szárazság vagy vízhiány egy klasszikusan ilyen? Egyszerűen például azért, mert a városoknak jellemzően egy jobban kiépített, komplex és sokkal jobban karbantartott, ismét csak a méretgazdaságosság miatt, jobban karbantartott csatornahálózata, vízhálózata van. Illetve azért is, mert nyilvánvalóan például valaki, aki egy lakásban él, jellemzően sokkal kevesebb vizet használ, és kell, hogy használjon, mint aki egy kertes házban él. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy valaki akár már csak külvárosban, agglomerációban, kertvárosi esővezetben lakik, sokkal komolyabb vízhasználata van, hogyha nincs egy olyan csatornahálózat, vízhálózat az ő településén, ami bírja azt a terhelést, amit mondjuk egy szárazság idején, vagy azt a kapacitást ki tudja bocsátani, amit egy szárazság idején ki kell, akkor egyszerűen felállhat az a helyzet, ami egyre több nyáron az elmúlt években megjelenik, és egyre többet olvashatunk róla, hogy meg kell kérni az embereket, hogy ne locsoljanak, mert egyszerűen nem tudja, mert különben a települést fenyegeti az, hogy nem lesz elég ivóvíz, hogy napközben ne töltsék, vagy ivóvízzel ne töltsék a medencét, ne mossák az autót, és próbálják viszonylag konszolidált módon használni, terhelni a vízhálózatot. Egy városban ez azért sokkal kevésbé jelent általában problémát. Kevesebb dologra is használnak az emberek kvázi vizet el.
1: Jó, nemrég jelent meg egy tanulmány, hogy a panel lakótelepeknek a témájában. Kérlek, foglald össze röviden a hallgatóknak, hogy milyen eredményekre jutottál ennek során, illetve hogy állnak ezek a panel épületek a klímavédelmi energiahatékonysági szempontból.
2: Alapvetően először a társadalmi megítélésével foglalkoznék a paneloknak, ugye ezek kifejezetten negatívak. Az emberekben nem jó kép él a panel lakótelepek, valamennyire ez a elmaradt szocializmus kicsit ilyen lepukkant, kicsit legalábbis egy olyan környezet, ahol egyébként rengetegen élnek, de így senki nem feltétlenül jó emlékkel gondol rájuk vissza, hogyha élt ott korábban. Azért sokszor azt látjuk, hogy feltétlenül nincsenek is olyan nagyon tip-top módon karbantartva ezek az épületek, különösen a külkerületekben lévő panelházakra igazok, ezek Budapesten, illetve számos vidéki kis- és középvárosban lévő panelházra. Panelház esetében ez szintén megjelenik. Amit viszont látni kell, hogy alapvetően ez nem egy elvetendő technológia, vagy nem egy elvetendő települési térstruktúra. Egyszerűen azért, mert a panellakótelepek valamilyen szinten akarva, akaratlanul, de úgy lettek kialakítva, hogy alapvetően azokat az igényeket elégítik ki, amiket a modern városokban megpróbálunk keresni. Ez az, hogy az építés legyen kellőképp sűrű ahhoz, hogy például megjelenjenek különböző szolgáltatások a lakótelepen, a lakókörnyezetben, viszont még ahhoz elég ritkás is a beépítés, hogy megjelenjenek zöld felületek, ezek adott esetben jó minőségűek legyenek. A jó minőségű az itt most nem azt jelenti, hogy feltétlenül jó minőségűen karban is vannak tartva, ez egy más kérdés, és ez sokszor hiányzik, de hogy megfelelő méretű legyen ahhoz, hogy például ott ki lehessen alakítani egy parkot, pihenővezetet, játszótereket a gyerekeknek, és ez alapvetően nagyon fontos, és pont azt az új 15 perces város koncepciót, amit rendkívül sok urbanista és várostervező, sőt várospolitikus is hajszolni szokott az elmúlt pár évben, és ami a 21. századi várostervezésnek az egyik ilyen fő hívószava, ami lényegében ezt meg tudja testesíteni. Javítom magam, meg tudná testesíteni akkor, hogyha nyilvánvalóan ezek a panelek, a panel lakótelepek olyan minőségben karban is lennének tartva, hogy ezek egyébként ezt megérdemelnék. Ahogy említettem, egyébként sok panel lakótelepnél kifejezetten jó minőségű életet lehet élni, és egyébként az elmúlt pár évben az ingatlanár emelkedéssel kifejezetten érdekes, hogy az a helyzet alakult ki lényegében, hogy sok esetben egy panel lakásnak a négyzetméter ára az most már megközelíti egy új építősű lakásét, pont azért, mert az emberek tudják, hogy a központi fűtés, a központi vízrendszer, az, hogy lényegében nem kell olyan dolgokkal törődniük, ami mondjuk egy boiler csere, hogyha megtörténik, ami egyébként a polgári lakásokban, amik mondjuk a belvárosban vannak, vagy az ilyen 19. században épületett épületekben is vannak, ez egy sokkal jelentősebb probléma. Sokkal kevésbé jellemző az, hogy penészesedik, mint mondjuk egy ilyen viszonylag nagyméretű lakás, és sokkal könnyebb befűteni, mint ezeket a belvárosi 2-3 3-4-5 inkább méter belmagasságú lakásokat. Emiatt sokkal fenntarthatóbbak, sokkal kisebb energiafogyasztással jár például a fenntartásuk ezek miatt, a tényezők miatt. És jól látni, hogy azért egyre népszerűbbek is. Ami velük a probléma, és ahogy említettem, ez főleg azért a periférikusabb területeken lévő panelekre vonatkozik, hogy energetikailag sokszor nem lettek felújítva, a gépészet sokszor nem lett megújítva ezekben az épületekben. Tehát azt láthatjuk, hogy például egy hőben tartó képességük az viszonylag alacsony, nagy a hőáteresztő faktor a vasbetonnál. Ugye ezeket próbálják különböző panelprogramokkal, hol kisebb, hol nagyobb elánnal ezeket az épületeket ilyen módon újra szigetelni, nyílászáró csere, ugye ez egy kardinális kérdés, ugye nagyon sok panelban még mindig régi elavult fanyílászárók vannak, amik lényegében alkalmatlanok arra, hogy a szigetelés szerepét eljátsszák ugye az ablakok helyén. De alapvetően szerintem ez lenne az első lépés ahhoz, hogy ezeket fel lehessen virágoztatni, ugye főleg most, hogy azért egyre jobban döbbenünk rá, hogy az energetika, és az, hogy az energiát nem tudjuk csak úgy folyamatosan használni, fogyasztani, tehát hogy az egy érték, és az nem csak úgy, mármint, hogy csak jön a falból nyilván az áram, de hogy azért az nem csak úgy lesz, hogy bedugjuk a konnektort, és végtelen áll belőle rendelkezésre, hanem ennek igenis ára van, ennek van társadalmi ára, és ennek egyébként azért még akkor is, hogyha rezsicsökkentésről beszélhetünk a politika szintjén, de van egy van igenis egy pénzbeli ára is, és szerintem az emberek egyre jobban rájönnek, hogy azért ők sem szeretnének mindent, tehát hogy annyira sose lesz már olcsó, hogy ezt a végtelenségig lehessen használni, és hogy elkezdenek racionalizálni és optimalizálni a saját energiafelhasználásukban, és szerintem egy ilyen területen a panelek, ahol például nyilvánvalóan nem kell olyan erősen fűtenie az embernek, mint egy családi házban, egy nagy belmagasságú lakásban, és nem is csak a belmagasság miatt, egyszerűen azért, mert ugye ezek a szorosan egymásra épülő blokkok például valamennyire körbefűtik egymást. Tehát, hogyha mindenki sokkal alacsonyabb szinten tartja a radiátort bekapcsolva, még akkor is bőven el lehet érni egy kellemes meleget a hidegebb téli hónapokban is.
1: Igen, 15 perces város koncepcióját említetted, hogy ezt csak hallgató kedvéért mondom, hogy alapvetően azt a városfejlesztési irányt jelenti, amikor igyekszünk minden olyan szükséges szolgáltatást mindennapokban rendszeresen kell ugye, az otthonunkhoz nagyon közel elhelyezni. Tehát olyan városnegyedeket kell elképzelni, ahol van lehetőség dolgozni, pihenni, iskolába járni, boltba lemenni, stb. De javíts ki, hogy valamit rosszul mondtam.
2: Nem, teljesen jó.
1: Igen, tehát hogy összességében minél kevesebb közlekedési igénye, minél gyorsabban és egyszerűbben lehessen megvalósítani ezeket a mindennapi szükségleteket. Nyilván akkor mindig el szoktuk mondani, hogy ez a koncepció nem jelenti azt, hogy bárkit bezárnánk az otthonába, de semmiféle ilyen összeesküvés elméletnek nincs valóság alapja. Egyszerűen csak az, hogy ezek a közlekedési igények, ezek ilyen kényszeresek, így minél kevésbé kelljen ezeket az otthonunktól távol végezni. Térjünk is vissza a kutatásaidra. Tehát milyen irányokba fejlődött Budapest és a magyar nagyvárosok az elmúlt években? Tehát mit jelent azon tanulmányodnak a címe, hogy a Budapest az a város, amely egyszerre növekszik és fogy?
2: Igen, szerintem ez egy tök érdekes téma, és azért is, mert egyre többet beszélünk az elmúlt 10-15 évben arról, hogy akár Budapesten, akár Nyugat-Európában, hogy a nagyvárosokban egyre komolyabb lakhatási válság van. És szerintem, hogyha az ember egy kicsit elkezd ezen a témán gondolkodni, akkor nyilván felfedez egy ilyen ellentmondás, hogy egyrészt arról beszélünk, hogy akár egyébként fővárosi szinten, akár Magyarországon, de akár egész Európában is, hogy egyre kevesebben vagyunk. Tehát egyébként az ország népessége is csökken, és egyébként Budapest népessége is csökken. Ugye Pest megyének nő a népessége, de ez inkább az agglomerációkra, tehát hogy a Budapesten kívüli Pest megyei településekre irányuló migrációról, mármint hogy lakosság migrációról, országon belüli vándorlásról beszélek, tehát ezt jelenti elsősorban. Budapesten pedig, és nem is olyan régen, én még 15-20 éve úgy tanultam általános iskolában, hogy Budapest egy 2 milliós város. És hogyha megnézzük a 2022-es népszámlálási adatokat, azért azt látjuk, hogy Budapest igazából egy 1,6 milliós város most már. Jelentősen csökkent a népesség, ez lényegében ugye egy 20%-os csökkenést jelent mondjuk 20 év alatt, ami szerintem azért óriási. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy kevesebben vagyunk Budapesten, hiszen azok az emberek, akik az agglomerációba költöznek, sokszor Budapestről ki, egyébként pedig közben sokszor az ország távolabbi részeiről, mondjuk úgy, hogy most összefoglaló névvel vidékről költöznek az agglomerációba, ezzel egy ilyen gyűrűt alkotva lényegében Budapest és a vidéki települések közé egy agglomerációs gyűrűt, ők általában Budapestre ingáznak be, tehát ők is térhasználóként megjelennek. Tehát egyrésztről azt látjuk, hogy csökken a város népessége, másrésztről viszont azt látjuk, hogy akármerre megyünk Budapesten, és kiemelten a külsőbb kerületekben, de ez nem is kell ehhez mondjuk elmenni Budafok külsőre, elég, hogyha valaki már a 13. kerületbe elmegy, ahol most mi is ülünk, és azért nem kifejezetten klasszikus külső kerület. Azt látjuk, hogy folyamatosan óriási lakóparkok, társasházi beruházások folynak, ahol én lakom Új-Budán, ott is, a mi szomszédságunkban az elmúlt 5 évben legalább 6-8 új lakópark kezdett el épülni, vagy épült meg, és mindenhol ezt látjuk, és nyilván felmerül az embernek egy ponton a fejében az a kérdés akkor, hogy miért építünk ennyi új lakást, hogyha elviekben kevesebben vagyunk? És a válasz egyébként alapvetően kézenfekvő, de mondjuk nem feltétlenül gondolunk bele sokszor, az, hogy az társadalom úgy változott meg, hogy az egyes háztartások mérete az egyre kisebb. Tehát ez azt jelenti, hogy egyre kevesebben élünk egy lakásban. Amíg a 90-es években egy átlagos háztartásban több mint 3 ember élt, mára egy átlagos háztartásban nagyjából 1,78 ember él. Tehát ez azt jelenti, hogy lényegében dupla annyi lakást használ el ugyanannyi ember, mint mondjuk 20 évvel korábban, vagy mondjuk legalábbis másfélszer annyit biztosan. Szóval alapvetően ez a cím, a város, ami egyszerre fogy és növekszik, erre utal. Viszont azt láthatjuk, hogy ez nem csak egy Budapest-specifikus dolog. Ez ugyanúgy igaz a magyarországi mondjuk megyei jogú vagy nagyvárosokra, középvárosokra, amiknél van azért egy viszonylag komoly gazdasági erő, egy lakosságvonzó potenciál, ami valahogy oda vagy a környékére vonza mondjuk a tágabb értelembe vett környezetéből az embereket. Ugye nyilván, akik elsősorban a kisebb falvakat hagyják el azért, hogy például Székesfehérvárra vagy Székesfehérvár környékére költözhessenek, ott dolgozzanak, és akkor ott folytassák innentől az életüket. És egyre inkább ez látszik nyugat-európai szinten is, hogy ugyanúgy a nyugat-európai nagyvárosoknak a népessége csökken, vagy legalábbis stagnál, mégis egyre nagyobb az igény a lakásépítésre. Ugye egyébként környezeti szempontból ez egy nagyon fontos téma, mert ugye az építőiparnak óriási szerepe van a globális klímahatásokban, klímaemissziókban, és nem is csak az építkezésnek, hanem nyilván az épület állomány üzemeltetésének is, ami szerintem egy környezetileg legalábbis egy nem kívánatos eredménye ennek a folyamatnak, ennek a változásnak az az, hogy ugye vannak olyan jellegű cselekvések, amiket nem egységnyi emberre, hanem egységnyi háztartásra mérünk. Tehát például az, hogyha van két ember, és mondjuk mind a ketten töltik a mobiltelefonjukat, az mondjuk az, hogy szinte mindegy, hogy két külön háztartásban, vagy egy azon háztartásban történik meg. De ugye vannak például olyan dolgok, ilyen egy hűtőszekrény, ami mind a két háztartásban folyamatosan megy. Hogyha egy háztartásban van, akkor ugye lényegében egy háztartás energia fogy, kettőben hiába vannak kevesebben, két háztartás energia fog elfogyni emiatt. Ezek a folyamatok azért jelentősen meg tudják növelni pont a városokban keletkező különböző emissziókat, amiket ugye mitigálni azért nem olyan egyszerű minden esetben, és ez egy komoly környezeti kihívást is jelent, szóval megint csak visszakanyarodunk ugye arra, hogy hogyan lehet energiahatékonynak lenni, és azért azt látjuk, hogy alapvetően a társadalmi struktúra, vagy ez az életforma, amiben élünk jelenleg, egyre kevésbé abba mozdul el, hogy ilyen szinten fenntarthatóak legyenek. Tehát meg kell találni azokat az új módszereket, új innovatív közösségi formákat, amikben ezek kezelhetőbbek lesznek.
0: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
1: Mai vendégem Fűzfa Csaba, városi és környezeti szakpolitikai elemző. Mennyire autócentrikusak a magyar települések általában?
2: Az, hogy mennyire autócentrikusak a városok, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye azért azt látjuk alapvetően, hogy Budapesten nem jók az adottságok az autózáshoz, egyre kevésbé jók, és ez egyébként nem feltétlenül probléma, ugye alapvetően az autós forgalom jelentős része az Budapest belvárosán megy át, amit amikor mondjuk nagyjából a mai formáját elnyerte 150 éve, de egyszerűen nem erre a forgalomra találtak ki, ugye az házakat nem lehet arrébb vinni, ami úgy nem probléma feltétlenül. Amikor legutóbb megpróbáltak házakat arrébb vinni, az az Erzsébet híd megépítése volt, amikor lényegében egy sávot, amit most Rákóczi útként ismerünk, eldózeroltak az ott lévő házakkal együtt. Ezt szerintem senki nem szeretné, én semmiképp nem szeretném. Szóval Budapestnek nem alkalmas erre feltétlenül a struktúrája. Mégis azt látjuk, hogy azért van egy elég erős autós hang, akik folyamatosan azt képviselik, hogy ugye ez egy probléma, hogy Budapest nem jól autózható, és ők általában azt szeretnék, hogy ez az autózhatóság, ez valamennyire a más közlekedési formák, közösségi közlekedés, kerékpársávok, adott esetben járdák rovására történjen meg. Azért, hogyha bárki elkezd beszélgetni ismerőseivel, ők is tudják azt, hogy Budapesten az autózás nem versenyképes, vannak, akik kényelemből ezt használják, mert nem szeretnek tömegközlekedni, mert adott esetben egyébként tényleg vannak olyan viszonylatok, amiket nem feltétlenül lesz szolgál még ki annyira jól a tömegközlekedés, például külváros-külváros közötti szakaszok, vagy egyszerűen megszokásból, valamilyen okból legalábbis nem kívánnak tömegközlekedni. De szerintem még ők is látják azt, hogy a közösségi közlekedés a legtöbb viszonylatban hatékonyabb. Más települések Magyarországon azért jóval autócentrikusabbak, ezért Magyarországon Budapest az egyetlen olyan település, aminek tényleg egy nagyon fejlett közösségi közlekedési rendszere van, és Budapest az egyetlen, akinek törvényi kötelezettsége is egy közösségi közlekedési rendszert fenntartani, minden más önkormányzatnál Magyarországon ez egy önként vállalt kötelezettség. És szerintem itt jön egy nagy országos szintű probléma is akár, hogyha elmegyünk, nem is feltétlenül nagyon messze Csehországba, és megnézzük, hogy Csehországban milyen szintű, milyen fejlettségű a közösségi közlekedés, akár a második legnagyobb városban, Brnóban, ahol több mint 20 villamos vonal van, akár egyébként még kisebb 100 000 fős településeken, ahol szintén 5-6 villamos vonallal találkozhatunk, helyi buszhálózatokkal. Ebben nagyon le vagyunk maradva, ugye azt hiszem Debrecenben talán 2 vagy 3 villamos vonal van, illetve ugye helyi buszhálózatok, de alapvetően egy sokkal autócentrikusabb településről beszélünk, és minél lejjebb megyünk a települések méretében, annál inkább ezt látjuk, hogy a városok egyre autócentrikusabbak, és egyébként ez az autócentrikusság sajnálatos módon sok újépítésű városnegyednél megmutatkozik, különösen az agglomerációban. Hogyha valaki például elmegy Biatorbágyra, és megnézi ott Bián az egyik újabb építésű városrészt, azt láthatja, hogy szinte mintha egy amerikai kertvárosban lenne, és nem csak a előkertek, amik nincsenek körbevéve kerítéssel, és a fehér egyenházak fekete tetővel miatt, hanem amiatt is, mert hogyha sétálgat, azt veszeti észre, hogy egyszerűen nincsenek járdák, és nagyon szép pázsitok mellett mennek el az emberek, de hogy így az út szélén kell sétálni, mert hogy már annyira az amerikai kertváros próbálja idézni, hogy nem jelentek meg a járdák, ami szerintem egyrészt valahol mókás, máshol pedig egyébként szörnyű lehet ott élni szerint.
1: Ugye az autók esetén ugyanazt figyelhetjük meg, mint a lakásokról mondtál, hogy bár a lakosság csökken Magyarországon, autóból radikálisan több van. Tehát én múltkor néztem, mondja, 2012 környékén volt 3 millió autó, most pedig a KSH szerint idén 4,3 millió van, tehát hát nem tudom, 40%-ot nőtt körülbelül egy 12 év alatt.
2: És ez még csak a számuk, ugye, hogyha megnézzük, hogy méretükben ezek mekkorát nőttek, az meg egy még fontosabb.
1: Igen, és hozzá még az átlag életkoruk is egyre magasabb, igen. Tehát a használt autóimport történik sok esetben. Ugye lakások esetén meg ugye az érdekes még, hogy a népszámláláson az jött ki, hogy a 12,5% a hazai lakásállománynak ez nincs rendszeresen lakva. Nyilván ezeknek egy részét használják irodaként, vagy kiadják turista szállásnak, vagy ilyesmi, de ugye rengeteg a lakatlan, vagy akár lakhatatlan épület is, amiket így igen. Nem bontanak el, hanem csak igen. Így állnak. Nyilván ezeknek a részének azért van energiafogyasztása, mert legalább temperálják, vagy ilyesmit. Igen, egy picit át is kanyarodtunk ezzel akkor a következő témához. Itt a Green Policy Centernél, ahol dolgozom, május-júniusban folytattunk egy kevesebb beton, több élet névre hallgató kampányt. Ugye ez bemutatta, hogy mekkora baj az, hogy túl betonozunk dolgokat, tehát hogy az, hogy minden le van térkövezve, vagy betonozva, vagy aszfaltozva, és így folyamatosan terjeszkedik az épített környezet. Te hogy látod, hogy mik a leghatékonyabb városi zöldítési stratégiák egy ilyen beépített történelmi városban, mint Budapest? Tehát hogy lehet mondjuk akkor nem tudom, zöld tetők irányába menni, vagy az, hogy lehet több zöld felületet létrehozni. Ugye mindez azért fontos, mert nyilván, hogyha egy talajfelület le van burkolva, akkor abban nem tud beszivárogni a víz, ugye magában a talajon belül is ugye kihal az élet, nem tudja ellátni ezt a hűtési funkcióját, ami egyébként lenne, és akkor így csak, ahogy mondtad, ugye sugárzik fel a meleg a betonból.
2: Így van. Én alapvetően ebben lehet egy kicsit radikálisnak számítok, de én azt gondolom, hogy egy történelmi belvárosban ezt mindenképp a forgalom csillapítással kell kezdeni. Ugye, ahogy beszéltük, sok ilyen jellegű kérdés, az komplex mód összekapcsolódik, és én azért azt gondolom, hogy ez egy térhasználati kérdés is egyszer, és egy fenntarthatósági kérdés is. És az, hogy ezeket a tereket igazságosan újraosszuk, az szerintem együtt jár azzal, hogy akkor utána tudjuk őket zöldíteni, utána tudunk oda egyébként zöld közösségi tereket is építeni, hiszen egy ember sokkal szívesebben tölt el egy időt egy számára klimatikusan is kellemes környezetben, adott esetben egy kicsit természetes környezetben, mint mondjuk egy lebetonozott placon. Amit lehet látni azért az az, hogy Budapesten, a belvárosban nagyon-nagyon-nagyon alacsony a zöld felületek aránya, és ez szerintem radikális beavatkozást igényel, tehát egyszerűen forgalomcsillapítani kell és felmérni azt, hogy hol lehet új zöld területeket kialakítani, új zöld felületeket kialakítani azokon a városrészeken, ahol nagyon sűrű a beépítettség, és tényleg nem lehet ilyeneket, ott fel kell mérni azt, hogy hogyan lehet zöld homlokzatokkal, zöld tetőkkel egyébként a lakóépületeknek is a klimatikus viszonyait valamilyen módon javítani. Szerintem ez rendkívül fontos az, hogy a burkolatok, ahogy említetted, ne legyenek ennyire egybefüggőek, ennyire kvázi áthatolhatatlanok a víznek. Ez szerintem megint egy kulcsfontosságú dolog, illetve hogyha már a vízről beszélünk, akkor a vízmegtartás, illetve a vízmegtartási rendszernek a fejlesztése. Ugye van ez a szivacsváros koncepció, aminek a lényege azért az, hogy kezdjünk el a leeső csapadékra is valamilyen módon erőforrásként tekinteni, azáltal, hogy nem csak az, hogy próbáljuk minél hamarabb elvezetni az utcákról, hanem próbáljuk akkor úgy elvezetni, hogy utána azt később valamilyen módon fel tudjuk használni, valamilyen jellegű tárolókba adott esetben, vagy bármi, de ne csak az, hogy le a csatornába, és gyorsan nem tudom, minél előbb vissza vele a Duna medrébe, vagy valami, mert nyilvánvalóan ebből hosszú távon, amikor főleg egyre több ugye szárazság, csapadékmentes időszak van, lényegében elpazaroljuk ezt az erőforrást. Én egyébként alapvetően azt gondolom, hogy az életciklus szemléletnek valamilyen módon beépítése az urbanisztikába, az egy nagyon-nagyon fontos lépés lehet, hogy elkezdjünk úgy gondolkodni olyan dolgokról is, mint például az említett eső. Az nem egy negatív externália, hanem valami, amit ugye utána lényegében erőforrásként újra tudunk használni. És szerintem talán ez lenne az egyik legfontosabb lépés.
1: Igen, gyakran szoktuk Bécssel vagy Párizssal példálózni, mint jó gyakorlatok a városfejlesztés szempontjából. Ugye itthon mennyire van meg szerinted akár a politikai akarat, akár a társadalmi támogatottság egy sokkal zöldebb, gyalogosabb, biciklis barátabb fővároshoz? És melyik azok a témák, amelyeket a magyar társadalom az nem fogad el ebből a kínálatból?
2: Én azt látom, hogy egyre nagyobb itt is az igény, hogyha már csak belegondolunk, abba, hogy az emberek egyébként mennyire tudnak alkalmazkodni sok esetben azokhoz az újfajta térhasználati módokhoz, amiket az elmúlt 5-10 évben a főváros felkarolt, mint például a rakpartnak a megnyitása a gyalogosok, biciklisek előtt, akár a szabadsághíd időnkénti lezárása. Azt látni, hogy azért alapvetően van egy igény, és hosszú távon el tudják fogadni. Nyilvánvalóan mindig van egyfajta, nevezzük morgolódásnak az ilyen jellegű beavatkozásokkal, intézkedésekkel szemben, hiszen senki nem szereti azt, hogyha újra kell tanulnia egy térhasználatot. Tehát, hogyha mondjuk nekem bevett rutinom az, hogy minden reggel áthajtok a rakparton autóval, mert az nekem a legjobb mód, hogy eljussak a munkába, vagy a megszokott módon már legalábbis, akkor nyilvánvalóan ez egy kellemetlen dolog, hogy mondjuk ráterelnek a Hungária körútra, és akkor mostantól ott kell kerülnöm, és lehet időben egyébként nem vagyok sokkal kíjebb, de egyszerűen megváltoztatja a megszokásaimat. Úgyhogy szerintem alapvetően van erre nyitottság, de sok embernek a berögzült attitűdjeivel azért ez szembe megy. És szerintem a legnagyobb kérdés igazából nem is az, hogy az emberekben van erre igény, mert azért az látszik, hogy van, azért az látszik, hogy különösebb társadalmi megmozdulások semmilyen ellen nem történtek. Nyilvánvalóan, hogyha az ember felmegy Facebookra, akkor nagyon sok dühös kommentet lát az alatt, hogy a nagykörúton most a kerékpáros sávot levitték a parkolósáv helyére a járdáról, ami alapvetően megoldottak egy olyan helyzetet, hogy ne kelljen a bicikliseknek gyalogosok között szlalomoznia, ami azért szörnyen balesetveszélyes volt. És nyilván lát olyan kommenteket, hogy jaj, ez problémás, most hol fogunk megállni, majd hol fog a mentő megállni, hol fogja a pékségbe a kis furgon kivinni a zsák lisztet, meg a tésztát. De alapvetően azért az embereket ez hosszú távon nem feltétlenül hatja meg annyira, vagy nem jelent nekik problémát, hiszen azt látják, hogyha ők egyébként a hétköznapjaikban jobban tudnak használni egy teret, akkor alapvetően ezt elfogadják. Én azt gondolom, hogy ehhez inkább ilyen szinten a városvezetésnek, vagy bármilyen városvezetésének a részéről szükséges valamilyen jellegű politikai bátorság, hogy például ne arról beszéljünk, hogy nyaranta megnyitjuk a rakpartot minden nyári hétköznap délután, és mondjuk hétvégéken egész nap, mert egyszerűen így nem fog állandósulni, és az emberek egyébként joggal érzik akkor minden oldalról valamilyen módon, azt, hogy ő belőlük kvázi bohócot csinálnak. Tehát, hogy aki szereti azt, hogy a rakpart meg van nyitva és lemehet rá, ő nem érti, hogy miért nem mehetne rá le napközben hétköznap, hogyha mondjuk ő egyébként meg biciklizni szeretne ott munkában, nem autózni. Vagy egyébként csak megteheti, hogy akármelyik hétköznap reggel kimegy, akármilyen más indokból. Miért kéne egyébként ezt csak nyárra korlátozni? Hiszen ugye az valójában a probléma, hogyha mondjuk most csak nagyon szigorúan a rakpartnál maradva, mert szerintem az egyébként egy ilyen nagyon kézzelfogható példája ennek, hogyha megnyitjuk a rakpartot, és mondjuk lezárjuk 3 hónap után, akkor az autósok megint visszamennek, akkor nem fog kiépülni oda olyan infrastruktúra, ami egyébként ezt a gyalogos funkciót segíteni elő. Tehát mondok egy példát, nem lesznek ott állandó mosdók, ami nyilvánvalóan fontos, hogy olyan területeken, ahol emberek járnak sokat, vagy sok időt eltöltenek, legyenek hozzáférhető mosdók. Nem fognak ott zöldítési folyamatokat végrehajtani, hiszen ugye nem fogják felbontani az utat, mert 3 hónap múlva vissza fognak menni az autósok. Nem fognak ott akár még ideig, vagy hosszabb távon árnyékolókat se kiépíteni, hiszen nincsen meg rá az igény hosszú távon. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben ez egy elhatározás kérdése, és valójában könnyen lehet, hogy van ilyenkor egy politikai jellegű felhorgadás, de szerintem hosszú távon mind sokan érezik. Én úgy látom, illetve sok esetben kutatásokból is ez tűnik ki, hogy az emberek azért érzik, hogy ebbe az irányba kell menni ahhoz, hogyha nem akarnak mondjuk egyre inkább minden nyáron megfőni.
1: Igen, hát amennyire olvastam én eset tanulmányokat, ugyanis azt tapasztaltam ebből, hogy általában az történik, hogyha akár megszüntetnek egy parkolózónát, vagy az autós forgalmat kitiltják valahonnan, akkor előzetesen, amíg csak ugye, mint javaslat létezik, egy óriási felháborodás van, amit akár felkarolhatnak bizonyos politikusok is. Aztán miután megtörténik, és eltelik néhány hónap, akkor pedig már mindenki megszereti, és így rájönnek, hogy igazából így sokkal kellemesebb az ott élők számára.
2: Így van. Nagyon érdekes. Pár hónapja volt szerencsém Krakkóba látogatni, ahol bevezettek néhány éve egy úgynevezett low emission zone-t. Ez azt jelenti, hogy a városnak a belvárosi részébe csak olyan autók mehetnek be, amiknek a károsanyag kibocsátása nem ér el egy bizonyos szintet, és erre azért volt szükség, mert Lengyelországnak az energiahálózata alapvetően egyrészt nagyon támaszkodik még mindig a különböző égetéssel előállított forrásokból származó áramra. Másrészt pedig azért, mert Krakkó egyébként egy völgyben van, rengetegen fűtenek még Krakkóban is fával, szénnel, égetéssel, és egyszerűen annyira rossz volt ott minden télen a levegő, hogy mikor korábban voltunk ott télen, akkor ismerőseim men ilyen rendes gázmaszk-szerű felszerelés volt helyieken, és nagyon sok ilyen embert is lehetett látni az utcán, tényleg életveszélyes volt a Krakkóban a levegő, és azt szűrték le ez alatt az 5 év alatt, miután bevezették ezt a low emission zone-t, hogy egyébként volt egy óriási ellenállás, hogy most új autót kell vennem, hogy bemehessek a belvárosba, de hosszú távon az látszódott, hogy az emberek örültek, hogy sokkal jobb lett hirtelen a levegő minősége, nem kellett maszkot hordani télen ahhoz, hogy nem tudom, kimehess az utcára, és ezek óriási előrelépések azért életminőségben.
1: Igen, lassan közeledünk itt a műsoridőnk végéhez. Úgyhogy azt kérdezném tőled, hogy milyen tanácsokkal szolgál azok számára, akik mint egyén szeretnének tenni valamit azért, hogy a lakóhelyük a megváltozott éghajlati körülmények között is virágzó legyen. Tehát mit tehetünk a kertünkben, hogyha van kertünk az erkélyünkön, vagy az utcán, vagy hát a hétköznapi életünk során, hogy jobb legyen annak a városnak, vagy falunak, ahol élünk, meg nekünk, mint lakosnak.
2: Én azt gondolom, hogy szerintem amit mindenkinek ajánlok, hogy tegyen, és függetlenül attól, hogy hol él, hogy próbáljon a mindennapi cselekedeteiben a környezetre figyelni, és nem csak olyan értelemben, hogy ne szemeteljen, mert remélem ezt biztos vagyok benne, hogy a műsor minden hallgatója, de remélem mások is mindenki ezt alapvetésnek tekinti. De olyanokra is gondolok, hogy például, hogyha azt látja, hogy óriási szárazság van a környékén, és nagyon rég látott ott, nem tudom, területfenntartó locsolókat, közterületfenntartókat, akkor nyugodtan vigyen ki egy liter vizet, és locsoljon meg néhány fát vele. Amennyiben kertje van, ott szerintem az egy nagyon ajánlott dolog, hogy ne nyírjon pázsitot, hanem próbálja egy kicsit a kertjének a biodiverzitását növelni azzal, hogy egy kicsit hagyja egy ilyen vadabbul megnőni a növényeket, ami szerintem egyébként esztétikailag is sokat tud javítani, hogy nem ez a 2 centire nyírt egy ilyen gyep van, hanem valami élettel telibb és színesebb, és egyébként a biodiverzitásnak is nagyon kedvez. Akinek pedig van terasza, az szerintem élvezze, rakjon oda növényeket, ez neki is jó lesz, szép, illatos, és nem utolsó sorban pedig azért annak a terasznak az elviselhetőségét, a hőmérsékletét is csökkenti, ami nyaranta azért kardinális kérdés. Nyilván nem reális azt kérni, sőt azt mondani mindenkinek, hogy vásároljon csomagolásmentes boltokban, kerülje el az autóhasználatot minden esetben, hiszen tudjuk, hogy azért nagyon sokszor ez nem opció, nagyon sok embernek ez nem opció, de például, hogyha megteheti, akkor mondjuk szerintem az tök jó, hogyha olyan dolgokban megpróbál a környezetért tenni, hogyha olyan helyen él, ahol iható a csapvíz, akkor mondjuk nem vesz ásványvizet feltétlenül, csak hogyha már nagyon muszáj az utcán, de olyankor is jobb, hogyha elvisz magával egy kulacsvizet otthonról.
1: Igen, pár szót említsünk azért a fiatalokról is, hogy ők mennyiben használják másként a város, mennyiben mások az elvárásaik a városokkal szemben.
2: Én azt gondolom, hogy a fiatalok alapvetően alkalmazkodóak pont ezekkel az új térhasználati módokkal. Szerintem azért itt kell húzni egy éles vonalat a magyar, vagy mondjuk ilyen tágabb értelemben közép-kelet-európai fiatalok és a nyugat-európai fiatalok között. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a fiatalok ilyen értelemben sokkal szabadosabban használják a várost, mint a náluk idősebb generációk. De azért ez a szabadosság elsősorban a korábbi generációkkal szemben határozható meg. Tehát azt láthatjuk, hogy Nyugat-Európában azért sokkal kevésbé konzervatív a fiataloknak is a térfelfogása. Tehát az, hogy mondjuk hogyan használhatunk városi tereket, hogy adott esetben, és itt nem csak feltétlenül fenntartható módokról gondolkodom, hanem hogy a közterület az azért közterület, mert köztulajdonban van. Tehát, hogy mind nekem, mint állampolgárnak azért az valamilyen módon mégis a sajátom, és ezért jobban figyelek rá. Adott esetben alakíthatom is, és van is bennem igény, hogy alakítsam. Ez szerintem azért Magyarországon és ebben az egész régióban annyira nincsen meg. Alapvetően itt azért szeretik az emberek, hogyha kicsit eldöntik nekik, hogy mit csináljanak, de szerintem az ilyen döntésekkel utána fiatalos szóhasználattal élve tudnak menni, tudnak ezzel bevonódni, és el tudják fogadni, sok esetben szeretik is ezt. Az, hogy nem aktív résztvevői ennek a folyamatnak, szerintem nem feltétlenül jó, szerintem ez inkább rossz, de nem is gátolják, hanem alapvetően támogatják azért nagyobb arányban, és szerintem ez a legfontosabb.
1: Ja, tehát akkor biztosunk mindenkit arra, hogy nyugodtan hallassa a hangját. Szívesen folytatnám még a beszélgetést, de sajnos lejárt az időnk. Mai vendégem Fűzfa Csaba, városi és környezeti szakpolitikai elemző volt. Köszönöm kedves hallgatóinknak, hogy hallgattak minket. Ha lemaradtak volna, a korábbi adások visszahallgathatóak mind a Mária a rádió oldalán, mind a Green Policy Center honlapján és közösségi média felületein keresztül. Köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Tartsanak velünk 4 hét múlva a következő adásban is. Addig is viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
0: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről őszintén és közérthetően.

0: رادیو.
1: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Szeptember 22-e. A kultúra embereihez. Tudományos, filozófiai, irodalmi és történelmi képességeitekkel, amelyek a hivatásotokból adódnak, valódi szellemi segítséget nyújthattok munkatársaitoknak, diákjaitoknak, a társadalomnak és minden intézménynek. Ti a kultúra emberei nagy szolgálatot tehettek az egyháznak is szellemi munkátok értékeivel, például a hitoktatással és az igehirdetéssel, amelyek az emberiség haladását szolgálják. Drága szeretteim, ti nem csak értelmiségiek vagytok, akik visszatükrözik, szemlélik és értékelik az igazságot, mintha az elefántcsontoronyba lenne zárva a maga egyedüliségében. Ti a kultúra emberei ne hagyjátok, hogy csak elszigetelt hangok küldjenek üzeneteket a más lelkeknek és a világnak. Nektek megvan a profétaik feladatotok, hogy olyan érzékenyé formáljátok a lelki ismereteket, hogy az képes legyen nemet mondani a halálra, képes legyen nemet mondani a gyűlöletre, az erőszakra, képes legyen nemet mondani a terrorra, a tökéletlenségre, a gonoszságra, a lealacsonyító dolgokra. De igent mondjon a jóra, a szépre, az igazra, igent mondjon az igazságosságra, a felelősségre, az életre, igen mondjon a békére, és igen mondjon a szeretetre. Nektek is tudatosan felelősséget kell vállalnotok ezekért. Ti a kultúra emberei ezen a téren is közreműködtök, és közreműködésetek felbecsülhetetlen értékű. A fiatalok, akiket oktattok, a politikusok, akik odafigyelnek a mondandótokra, mindenféle szakemberek, akiknek szüksége van rátok, segítsetek és segítsétek mindezeket az embereket abban, hogy az emberi élet és a társadalom egy olyan bölcs látomásában kapcsolódjanak egybe, amely az ember és egész emberiség jólétét előmozdítja. Ha mélyen emberi és keresztény lelkiismeretességgel végzitek a feladatotokat, az emberek meg fogják becsülni a munkátokat, de még inkább megáldja azt majd az Isten, aki az igazság és a szeretet Istene. Imádkozzunk együtt ő hozzá, hogy adja meg nekünk mindig a bátorságot ahhoz, hogy igazak és könyörületesek legyünk.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, dicsértessék a Jézus Krisztus. Galgócinél Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út egyesület koordinátora. Nagy szeretettel köszöntöm Engler Györgyöt is, aki a mai nap is a technikai szolgálatot fogja ellátni. Nagyon szépen köszönjük neki, hogy hát megszólalhat a műsorunk. Miről másról is beszélhetnénk a következő közel fél órában, mint hát a Mária útról, a lezajlott zarándok eseményekről, és hát a jövőbeni zarándok eseményekről, és hát történésekről, mert hogy nagyon-nagyon sok minden történik itt a Mária út környékén, a Mária úttal, nemzetközi szinten és hazánkban is. Első beszélgető társammal, Földvári Leventével arról fogunk beszélgetni, hogy hát évek óta próbálkozunk a Mária útat európai kulturális úttá minősítetni, hogy így fogalmazzak. Az Európa Tanácsnak van egy nagyon-nagyon szép programja, amelynek keretében bizonyos tematikus utak elnyerhetik az európai kulturális út minősítést. Ez nyilván azt hordozza, azt kell alapvetően bizonyítani, hogy az adott eszme, az az útvonal, amit képvisel, mennyire része a mai ember közös tudatának itt Európában, és hát úgy gondoljuk, hogy a Mária tisztelet és búcsújárás hagyománya, és ennek a kulturális lenyomatai azok bizony igenis megérdemelnék, hogy európai minősítéssel rendelkeznek. No, majd erről fogunk egy picit Leventével beszélgetni, hogy hogy is áll ez az ominózus pályázat, milyen követelményeknek kellett megfelelni már eddig is, hogy a pályázat benyújtására kerülhessen, és aztán hát mi várható a következő időszakban. Szóval erről fogunk majd beszélgetni, és aztán a műsor második felében pedig egy régi új hagyományt próbálunk idehozni a hallgatók elé. Vác hétkápolna zarándoklat zajlott többek között a hétvégén a Mária úton. Erről fogunk a szervezővel, Csiri Csabával majd beszélgetni, de ha minden igaz, akkor most itt van már a vonalban Földvári Leventét. Nagy szeretettel köszöntöm. Szia, Levente!
2: Szia, Zsófi! Jó reggel, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és egy kicsit el tudtunk csípni, mert hát nagy munka van most már, ha jól tudom, itt a Mária út európai kulturális úttá minősítésének a folyamatában. Egy picit azért nézzünk a kezdetekre rá, nagyon röviden már azért meséltem egy picit a hallgatóknak arról, hogy mi ez az európai kulturális út dolog, de azért az idei pályázatról egy picit mesélj nekünk, mit kellett igazából bizonyítani a Mária út kapcsán, miről is szólt ez a pályázat részleteiben?
2: Igen, köszönöm a kérdést. Tehát ez a pályázatnak a határideje július 31 volt, amikor be kellett adni véglegesen. Ez egy ilyen igazi masszív 20 plusz oldalas pályázati anyag volt, ahol hát itt teljesen ki kellett vesézni a Máriót olyan szempontból, hogy belekérdeztek minden, hogy milyen eseményeink vannak, hogyan működünk, kik a tagjaink, kik a szervezeteink, hány országban vagyunk jelen, miket képviselünk, mi a tematikánk, miért vagyunk Európa szinten relevánsak, hogy hogyan vagyunk finanszírozva, tehát így nagyon részletesen bele kellett menni minden ilyen kis részletkérdésbe, és nagyon sokat dolgoztunk majd a Zsomborral, hogy ez összejöjjön, és szerencsére sikerült, és most már egy még izgalmasabb fázisába lépett a pályázat, ugyanis most fog majd